0: helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit az országos tanévnyitón azt mondta, olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, melyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják, tette hozzá a szakminiszter. Az iskola kezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos magyar háztartás majdnem 108 ezer forintot fordít a tanév kezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol, terül ki egy friss kutatásból. A közlemény szerint a legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak, füzetet, tollat vagy más taneszközt az iskoláskorú gyereket nevelő családok 76%-a szerez be. Ruházatra és sportfelszerelésre majdnem 57, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-uk költ. Műszaki eszközt az idei évben kevesebben vásárolnak a tervek szerint, mivel ezek több évig is kitartanak, ám jóval nagyobb kiadást jelentenek. Laptopot vagy számítógépet a gyermekes családok 10%-a, tabletet 6% szerez be idén kifejezetten az iskola kezdéshez kapcsolódóan. A gyermekenkénti teljes iskola kezdési költés az alsó tagozatosoknál átlagosan 70 ezer, a felsősöknél 69 ezer, a középiskolásoknál 62 ezer, a felsőoktatásban tanulóknál pedig majdnem 81 ezer forint. Szeptember 1-én elindul a kötelező nyugtaadás szolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem bírságol, közölte az adóhatóság hétfőn. A közlemény szerint 2-től a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, melynek alkalmazásával a nyugtapillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt, ugyanis az alkalmazás okostelefonon működik, használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Aki mégis maradna a papírnyugtánál, annak is biztosít egyszerű megoldást a NAV. A nyugtaadatok a pénztárgép portál webes felületén kézzel is rögzíthetők, ehhez pedig lépésről lépésre követhető oktatóvideó és részletes tájékoztatás is rendelkezésre áll, írta a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
1: Az időjárásról.
0: A szél egyre nagyobb területen megerősödik. Kedden erősen felhős lesz az ég és eső zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Még mindig kevesen ismerik a tanodákat, pedig ezek az intézmények nap mint nap olyan gyerekeknek segítenek, akiknek az iskolai sikerhez a család nem tud elegendő támogatást nyújtani. Magyarországon jelenleg mintegy 180 tanoda, több mint 5000 hátrányos helyzetű diák tanórán kívüli fejlesztésében vesz részt. De vajon milyen szerepet töltenek be ezek a közösségek a fiatalok életében, és van-e különbség az egyházi és a nem egyházi fenntartású tanodák munkája között? Ezekre a kérdésekre kereste a választ doktori értekezésében Meleg Attila, református lelkipásztor, aki sikeresen megvédte dolgozatát a Pécsi Tudományegyetemen. A kutatás a tanodák működését, eredményességét és társadalmi szerepét vizsgálja, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek javítására. Vendégem a stúdióban Meleg Attila, akit először arról kérdeztem, mi volt az a személyes élménye, ami miatt úgy érezte, hogy a tapasztalataiból egyszer egy doktori kutatásnak kell születnie.
2: 16 éven keresztül Bódvaszilasi gyülekezetben voltam lelkipásztor, és hozzátartozott még Hidvégardó és Tornaszentjakab, valamint 8-10 olyan település, ahol az iskola Bódvaszilason körzetközpontként működött, tehát a hátrányos helyzetű családok, gyerekek életébe beleláttam. És a mindennapokat látva, szemlélve, lelkipásztorként ugye elsődleges missziói terület az emberek között végzett szolgálat, ezért megpróbáltam megtalálni azt a módszert, amin keresztül legjobban tudunk segíteni a gyerekeknek. És arra jöttem rá, hogy Borsod megyében, ezen a térségen, ezen belül, ahol élünk, az iskolai oktatás, nevelés nem teljesen tudja betölteni azt a szerepét, amire adatott. Azt tapasztaltam meg, hogy a pedagógusok elsősorban nem erre is ilyen formán vannak kiképezve, hogy olyan akár szociális hátrányban levő, vagy tanulási nehézségekkel küszködő, szembenéző gyerekeket képezzenek ki, vagy tanítsanak, akikkel nap mint nap találkoznak. Ez egy speciális terület. És ezért hívő emberként, lelkipásztorként ugye mindig a segítséget és a megoldást igyekszünk megtalálni, hogy hogyan tudjunk segíteni a gyerekeknek, a felnőtteknek, és így jött az ötlet, hogy ha Isten ide tett le erre a területre, akkor hogyan tudunk segíteni a adott esetben a hátrányos helyzetű gyerekeknek is. Itt elsősorban erről volt szó, a 2H-s és 3H-s területen élő nehézségekkel küzdő családoknak, gyerekeknek milyen módon tudunk segíteni abban, hogy egyre jobban be tudjanak illeszkedni, elősegítsük az integrációjukat, minél sikeresebbek legyenek az iskolában, minél sikeresebbek legyenek az életben, és azt érezzék, hogy hasznos állampolgárai a társadalomnak. Volt egy oktatói nevelési szándék, ugyanakkor pedig lelkipásztorként, hívő emberként a közösségépítés volt a másik cél, és ezt a kettőt ragadtam meg, hogy gyülekezetet is építsünk, és segítsünk is a gyerekeknek és a családoknak.
1: És lett ebből egy több mint 200 oldalas, nagyjából 10 vagy 11 fejezetből álló disszertáció.
2: Ennek az előzményéhez még hozzátartozik, hogy éveken keresztül, évtizedeken keresztül, ugye csináljuk az angol tábort, és van nekem egy ismerősöm, a Pécsi Tudományegyetemen, dr. Szabó Gábor, ő az anglisztikai tanszéknek a vezetője. Ismerve az életemet, a munkámat, látta, hogy több hátrányos helyzetű gyermek, köztük ugye cigánygyermek is részt vett éveken keresztül a táborban, és látta ennek a fejlődését, és azt mondta nekem, hogy az, amit mi itt Bódvaszilason és a körzetben végzünk, ennek olyan gyakorlati haszna van, hogy érdemes lenne hozzátenni az elméleti részt, és lehet, hogy érdemes lenne tudományosan foglalkozni ezzel a területtel, mert hogy az, amit végzünk, az, ahogy végezzük, ez hatékony. És így kötött össze engem dr. Forrai Katalinnal, aki...
1: Ő volt a konzulense.
2: Ő volt a konzulensem, aki elég komoly szaktekintély ezen a területen, És amikor megkerestem a témával, akkor ő azt mondta nekem, hogy mi azt tanítjuk, amit maga csinál, segítek hozzárakni az elméletet, ön hozza a gyakorlatot, elvégez egy kutatást a megyében, és gyakorlatilag ennyi az egész. Természetesen ugye ez 4 év, vizsgák sorozata fél évenként, a végén komplex vizsga, aztán abszolutórium, házi védés, rengeteg konferencia, az MTMT-ben tudományos publikációk megjelenés sorozata, szóval van egy komoly 5 éves munka ebben a folyamatban, de egy teljes szakmai és lelki keresztényi rálátást kaptam arra, hogy hogy működik a tananda rendszer Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, hogy működik országos szinten, és meg vagyok arról győződve, hogy azok a lelkipásztorok, tanártársak, akik elkötelezetten végzik a feladatukat, és látják, hogy mivel néznek szembe a saját területükön, az egyik legnagyobb segítség a gyerekházaknak a működése, és a tanodáknak a működése, mert ugye a tanoda az a tanórákon kívül egy olyan program, ami segíti a gyerekeknek a tanulását, a nevelését, a beilleszkedését és a felzárkózását.
1: Mindjárt beszélünk még erről, de egy kérdés konkrétan a disszertációhoz. A szakmai tudományos közösség, tehát akik előtt megvitte ezt a dolgozatot, mennyire ítélte ezt a disszertációt egy hiánypótló munkának?
2: Már az elején tudtuk, hogy hiánypótló.
1: És ön mennyire érezte annak? Ez is egy fontos kérdés.
2: Igen, így is közelítettük meg, tehát ugye a kutatásnak és egy disszertációnak az egyik alapja az, hogy olyan innovatív módszert mutass be, és olyan területet köves és kutass, amit ebben a formában előtted nem végzett senki. Tehát ettől lesz újszerű, ettől lesz tudományos, és ugye mi itt egy komplex rendszer szemléletű megoldást kerestünk arra, hogy rálássunk az egész térségre. Mindenképpen a bizottság részéről, a bizottság elnöke részéről elismerésre került az, hogy itt egy hiánypótló kutatásról van szó, és akár ennek a mintának az alapján érdemes lenne a többi megyében is ugyanezt elvégezni, sőt alternatív javaslatként meg is fogalmaztam azt, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, és miért lenne szükség ezekre a kutatásokra, akár azoknak a hipotéziseknek a tovább gondolására, vagy azoknak a téziseknek a bemutatására, ami itt történt, hogy miért állja meg a helyét, és hosszú távú javaslatokat is fogalmaztam meg, és szakpolitikai javaslatokat is arra, hogy hogyan lehet ezt hatékonyan végezni megyei szinten, vagy akár országos szinten is.
1: Mit tud nyújtani egy tanoda, amit egy iskola nem? Miben másabb?
2: Más struktúrában működik. A tanodáról tudni kell azt, hogy amikor elkezdődött Magyarországon a 90-es években, akkor elsősorban alapítványok, civil szervezetek kezdték el működtetni, aztán jöttek az egyházi szervezetek. Szükséges volt ahhoz, hogy uniós forráson, pályázati kereten belül lehessen ezt működtetni. Aztán, hogyha ez hatékony volt és sikeres, és azoknak a kritériumoknak, meg elszámolási feltételeknek megfelelt az adott intézmény, akkor tudott pályázni hazai támogatásra, mert azt jelenti, hogy az első próbát kiállta, innentől kezdve tudott működni hosszú távon hatékonyan egy-egy közösség. Olyan töbletet biztosít a gyerekek számára, amire az iskolában nincs idő. Ha megnézzük a gyerekek életét az iskolában, akkor ott van egy tanmenet, aszerint haladni kell. Nem akarok belemenni a magyar oktatási rendszerbe, annak az előnyeire és hátrányaira, mindenki jól ismer, elég sokat beszélnek róla a tanártársak, viszont én inkább arról beszélek, hogy van egy olyan otthoni szülői töblet, ami szükséges ahhoz, hogy azt a fajta teljesítési értéket és normát, amit az iskola elvár a gyerektől, azt megfelelően tudja elvégezni. Ez kell a gyermeknek a szorgalma, kell a családi háttér, kell az a környezet, ami ezt elősegíti. Ahhoz, hogy a felkészült pedagógus, szakember a tanmenetnek megfelelően tudja vinni, vezetni a gyerekeket, hogy sikeresek legyenek. Ha nincs meg az otthoni töblet, nincs meg a hozzáadott érték, akkor jön a lemaradás, jön a leszakadás, jön a távolodás. És a dolgozatban ki is térek a nyelvi kódoknak a használatára, meg a kulturális tőkének a használatára. Ez azért tartom nagyon fontosnak, mert Bernstein beszél a nyelvi kódokról, és hogyha ennek a lényegét megértjük, akkor új szemléletmód közeledik az oktatásban és a nevelésben is. Hiszem, hogy nagyon sok pedagógus ezt érti, mert hát szakemberek, nem ugyanazt a nyelvet beszéljük, nem ugyanazokat a kulturális tőkéket hozzuk, sem szellemi, sem más tekintetben, és ezért úgy tűnik, hogy nem érti egymást nagyon sok esetben a peremvidéken élő gyerek és a pedagógus, főleg, hogyha a pedagógus ingázik és valamelyik nagyobb városból utazik ki az adott kisebb településre. És a tanodában éppen ezt a kulturális tőkét, ezt a fajta nyelvi kódot hidalja át az a fajta szemléletmód, amiben a pedagógusok, a segítő szakemberek jelen vannak, akár a fejlesztésben, akár az oktatásban, a nevelésben, és azt kell tudni a tanodáról, hogy itt elsősorban nem egy oktatási intézményről van szó, nem arról van szó, hogy a gyerek eljön és megcsináljuk a házi feladatot, amit egyébként neki kellene, vagy otthon kellene megoldani, hanem olyan módszereket próbálunk felmutatni, és segíteni, és fejleszteni őket, amelyen keresztül sikeresebb lesz, és hatékonyabb lesz, motiváltabb lesz olyan értékek felmutatásával, amiből az következik, hogy azt érzi, hogy ő is fontos, ő is hasznos. És ezért volt fontos a dolgozatban, ki is tértem az inkluzív nevelésnek a hatékonyságára, mert ez figyelembe veszi azt a fajta kulturális tőkét, amit hoz a gyerek otthonról, és arra építve nevel, arra építve tanít, arra építve mutat irányt, és nem azt mondja, hogy az, ami vagy, az, aki vagy, az, amit hozol, az rossz, hanem az jó, és ebből a szemszögből közelítjük meg a jövőt.
1: Mondjuk ki itt most alapvetően a roma gyerekek felzárkóztatásáról beszélünk a tanodák esetében? Tehát itt mondjuk Borsodabau Zemplén megyében inkább ez a jellemző?
2: Inkább ez a jellemző, de ugye a tanoda lehetőséget biztosít mindenki számára. Többségben ők veszik ezt igénybe.
1: Tesz egy fontos megállapítást, mert azt mondja, hogy a továbbtanulás legnagyobb akadálya nem a pénzhiány, hanem a motiváló környezetnek, tehát a családnak a hiánya. Hogyan tudja ezt pótolni a tanoda, és mondjuk egy egyházi fenntartású intézmény esetében mi az, amit a gyülekezet, a közösség mellé tud még tenni, hogy segítse a hátrányos helyzetű gyerekeknek a továbbtanulását, sikerességét?
2: Az életben farkas törvények uralkodnak. Ez azt jelenti, hogy aki erősebb, aki gyorsabb, aki szervezettebb, aki motiváltabb, az lesz hatékonyabb, és az kerül mindig helyzetbe. Tehát nagyon nagy hátránnyal indul egy olyan gyermek, ahol bizonyos házban, hajlékban, hogy szépen fogalmazzak, mondjuk még szék sincs, vagy asztal sincs. Olyan lehetőséget biztosítunk a tanodában, hogy ezek meg tudjanak valósulni. Tehát egyszerűen érezze azt a lehetőséget, hogy ő el tud indulni, és az az érték, amivel ő rendelkezik, az elég ahhoz, hogy lehet, hogy egy kicsit több munkával, kicsit nagyobb odaadással, de sikerüljön elérni bizonyos célokat. És olyan célokat próbálunk vizionálni, amelyek elérhetőek. Azokat a motivációkat, távlati képeket, amelyeket otthon valamiért nem kapnak meg, vagy nem tudnak biztosítani a gyermekek számára, azt mi meg tudjuk tenni. Miért fontos ez? Azért, mert hívő emberként, egyházi intézményként fontos az ember. A civil szférában is fontos az ember, de az a különbség az egyházi és a civil, vagy az állami működtetésű tanodák között, hogy mi Isten országát és közösséget építünk. Tehát hosszú távon tervezünk. Tehát nem csak egy adott időszakra, nem csak a gyermeknek az egy, vagy az öt, vagy maximum a 8 éves tanodai rendszerben való létére koncentrálunk, hanem hosszú távon az egész életére. Tehát nekünk fontos az, hogy sikeres legyen gyermekként, sikeres legyen középiskolásként, vagy gimnazistaként, vagy egyetemistaként, vagy szakmunkásként, sikeres legyen apaként, sikeres legyen anyaként, mert építi a közösséget, akár ott, ahol szocializálódott, abban a környezetben, azon a településen, akár elkerül arról a településről. És hogyha ezt a fajta magabiztosságot, ezt a fajta szakmai felkészülést párosítjuk azzal a krisztusi keresztény bibliai értékkel, amelyben mindnyáján hiszünk, és mindnyájunknak az értékrendjének az alapját képezi, ebből kifolyólag kap két olyan stabil táppontot az életében, hogy meg fogja állni a helyét akár a saját településén, akár más településen. Egyrészt egy magabiztonság a szakmaiságában, mert felkészült, másrészt pedig azt a fajta keresztény értékrendet hordozza, amellyel megint bárhova kerül a világba, megállja helyét.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Meleg Attila református lelkipásztorral. Maradjanak velünk!

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Még mindig kevesen ismerik a tanodákat, pedig ezek az intézmények nap mint nap olyan gyerekeknek segítenek, akiknek az iskolai sikerhez a család nem tud elegendő támogatást nyújtani. Magyarországon jelenleg mintegy 180 tanoda több mint 5000 hátrányos helyzetű diák tanórán kívüli fejlesztésében vesz részt. De vajon milyen szerepet töltenek be ezek a közösségek a fiatalok életében, és van-e különbség az egyházi és a nem egyházi fenntartású tanodák munkája között? Ezekre a kérdésekre kereste a választ doktori értekezésében Meleg Attila, református lelkipásztor, aki sikeresen megvédte dolgozatát a Pécsi Tudományegyetemen. A kutatás a tanodák működését, eredményességét és társadalmi szerepét vizsgálja, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek javítására. Melyek voltak azok a kérdések, amelyekre szeretett volna válaszokat kapni ebben a doktori disszertációban, és ehhez képest egyébként milyen eredmények születtek?
2: Igazából véve a doktori disszertációnak volt 6 kutatói kérdése, és erre 6 megfogalmazott hipotézis, és ennek a valóságát kerestük, ami volt igazolódott, volt, ami részben igazolódott, és volt, ami nem igazolódott, de ugye ezen a területen mindegyik eredmény. Tehát ilyen kérdésekre kerestem a választ, hogy milyen különbség figyelhető meg az egyházi és nem egyházi tanodákban Borsodabói-Zemplén vármegyében. Vagy például milyen tényezők befolyásolják a tanodában résztvevő hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási esélyeit. Vagy használnak-e a tanodák valamilyen rendszert, amelyel a volt tanodás tanulók életútját nyomon követik. Vagy a fenntartótól függ-e a tanodában folyó egyéni fejlesztések gyakorisága. Hogy rendelkezik-e a megyénk valamilyen térszerkezeti rendszerrel, ami alapján be tudja mutatni a tanoda hiányos részeket. Vagy olyan kérdésre kerestem a választ, hogy változott-e akár országos szinten, akár megyei szinten a tanodák száma az elmúlt időszakban. Ezeket bizonyítani lehetett. Megvannak erre a statisztikai szoftverek, ugye kutatói kérdés sort állítottunk össze a témavezetővel. Kiküldtük a megyében, megkerestem az összes tanodát. 44 tanodát azonosítottam be, ebből 34 válaszolt. Ugye ez már egy 70%-os eredménynek számít. Érdekes, hogy országos szinten is nálunk volt a legtöbb tanoda, megyét tekintve. Ugyanakkor a megszűnés is nagyon érdekes módon országos viszonylatban még egy 11%-os csökkenés mérhető, addig Borsodabói-Zemplén megyében 14%-os csökkenés volt. A másik dolog, amire rájöttünk, hogy tanoda hiányos térségekben szűntek meg tanodák, és mondjuk Miskolc körzetében pedig bővültek a tanodák. Személy szerint én azt látom, hogy minden településen vagy minden körzetben szükség lenne tanodára és gyerekházra, mert ez hiszem, hogy teljes mértékben elősegíti az integrációt, de ugyanakkor, mint minden, mindig pénzkérdés függvénye. Ezért van, hogy megszűntek tanodák, nem kaptak forrást, és ha nem kapnak forrást, nem tudnak működni.
1: És milyen következményei lehetnek annak, hogy ugye jelentős mértékben csökkent Borsodabói-Zemplén megyében a tanodák száma, kifejezetten ugye itt a peremvidékekre, hogyha fókuszálunk, miért rossz az, hogyha ez a folyamat akár tovább romlik?
2: Elsősorban kap-e állami finanszírozást? Ha nincs állami finanszírozás, akkor nem tud működni. Ez az elsődleges. Vannak-e külföldi pályázatok? Ugye a Református Egyház együttműködik egy svájci alappal, a programmal, a HEX szervezettel, amin keresztül több program is működik Magyarországon, több tanoda is működtetve volt, vagy működtetve van Magyarországon. Tehát ilyen külföldi források, ha működnek, megvannak, akkor az jó. Nagyon fontos kérdés a szakember, aki ezt működteti. És természetesen nagyon fontos az, hogy van elég gyerek. De a tanoda hiányos térségekben van elég gyerek, csak meg kell szervezni. És ezért azt láttam, hogy mivel az egyháznak lételeme a misszió, küldetése a misszió, a hátrányos helyzetű gyermekek, embereknek a segítése, ezért már eleve rendelkezik olyan infrastruktúrával, ahol ezt be tudja indítani. És hogyha kellő támogatás van, akkor ez nagyon jól tud működni. Bódvaszilasan azért volt különös a tanodának a működése, mert ha csak egy-két programot emelek ki, akkor az volt a cél, hogy cigány gyerekek és magyar gyerekek együtt vegyenek részt. Mert amikor volt egy délutáni foglalkozás, zeneoktatás, zongora, gitár, dob, 30 kilométeres körzetben sehol nem volt ott a környéken. Tehát kijöttek a szakemberek, és megszervezték. Tehát volt egy ilyen Bódvaszilason. Toronádoskán is volt egy tanoda. Miskolcról jártak ki a szakemberek. Ezek óriási dolgok. És nagyon jól tudjuk azt, hogy milyen sokat jelent, amikor egy képzés, akár zenei képzés, akár bármilyen más szakmai képzés, fejlesztés, megérkezik vidékre. Mert nagyon sok hátrány van egy vidéki gyermek számára, amit nem tud elérni. Nem tudja a bizonyos kompetenciáit időben fejleszteni ahhoz, hogy később aztán abból még több előnyt kovácsoljon magának.
1: De Bódvaszilason egyébként nem csak a tanoda volt az egyetlen ilyen missziós tevékenység, vagy nevezzük így hátránykompenzáló program. Hát ugye ott van a biztos kezdett gyerekház, illetve a gyülekezet szervezésében számos program, mondok egy példát, ifjúsági táborok is megvalósultak. Valahogy össze tudtak kapcsolódni ezek a tevékenységek a gyülekezet életében, hiszen most már ugye nem ott lelki pásztor, de hát ugye nagyon sok munkája volt abban, hogy ezek a folyamatok elinduljanak és kialakuljanak a településen.
2: Így utólag visszatekintve nagyon könnyű dolgom volt. Egyik reggel fogtam egy tucat fehér lapot, A4-es lapot is, ugyanannyi tollat, összehívtam a cigány testvéreket, és azt mondtam nekik, hogy írjátok le, hogy mit szeretnétek magatokkal kezdeni, hogyha lenne kellő képesség, kellő pénz, kellő finanszírozás. És 25 ember visszahozta a papírt, és gyakorlatilag az egész gyülekezeti missziót, ifjúságit, gyülekezetit, cigánymissziót, tanodát, gyerekházat, táborokat, erre építettem rá, mert el szoktuk követni azt a hibát, hogy kitalálunk valamit, aztán hát, ha jó lesz, aki jön, aki nem. De ha megkérdezzük az embereket, és ez igaz volt a településen minden rétegre, hogy mi az, amit szívesen csinálnánk, mi az, amit beleállnánk, akkor innentől kezdve használjam ezt a csúnya kifejezést, hogy nem volt baj az indikátorokkal. Nem kellett azért harcolni, hogy hozzunk már valahonnan még két embert, mert nem telt be a hely, hanem jöttek az emberek maguktól. És észszerű, saját maguk által kitalált programokat kezdtünk el szervezni, amin örömmel részt vettek. Ezért tudott összekapcsolódni a gyerekház, ahol behoztunk olyan anyukákat. Döbbenet volt számomra az, hogy 6. gyermekét nevelte, és a gyerekházban kellett megtanítani, hogy hogyan kell egy zöldséglevest elkészíteni, mert még nem tudta. Amikor a gyermekének megünnepeltük a születésnapját, mert van egy ilyen program, és tortát készítettünk, és feldíszítettük a tervet, akkor az anyuka elsírta magát 20-akárhány évesen, és azt mondta, hogy életébe nem volt így megünnepelve az ő születésnapja. Nem ünnepelhetnénk meg az ő születésnapját is, és megünnepeltük. Olyan alapvető dolgokat sikerült elérni, ami nem szakmaiság, hanem azt mondom, hogy emberiség és szeretet. És akkor erre épült fel a közmunkaprogramunk. Tehát volt, hogy amikor 20-25 apa és anya együtt dolgozott, a gyerekeik ott voltak a tanodába, az anyukák ott voltak a gyerekházba, az apukák végezték a munkát, az egyház biztosította a hátteret. A gyülekezet egy befogadó környezet volt. Természetesen voltak, akik kritikát fogalmaztak meg, hogy biztos jó lesz ez hosszú távon, de összességében a végén mindenki azt mondta, hogy jól tettük, hogy ezt elvégeztük, jól tettük, hogy ebbe beleálltunk. És akkor a kormányzat minden lehetőséget megadott számunkra, hogy ingatlan tudjunk vásárolni, hogy csak erre a célra használt épületeink legyenek. Ráadásul ez bent a falu központjában, tehát nem vittük ki a falu szélére. Egyszerűen meg akartuk élni a hitünket, az ismeretünket, a tudásunkat ott a közösségben, és ez nagyon jól működött. Elvittük a gyerekeket táborokba, napközésbe. Bódvaszilason voltunk, 16 évig szerveztünk ott nemzetközi angol tábort. Elvittük a cigány gyermekeket is. És amikor hazamentek a gyerekek, akkor egyik nap megállított egy édesapa. És megköszönte, hogy az ő gyereke is részt vehetett egy ilyen színvonalas táborban. Beszélgettünk, és azt mondja, szeretne elmondani valamit, és közben megfogalmazni egy kérést. megkérdezte a gyermekét, hogy mi volt a legjobb egész héten. És mondta, hogy sokat énekeltünk, bibliai történeteket tanultunk, de a legjobb számára az volt, hogy minden este fürdött. Azt mondta nekem ez az édesapa, hogy neki nincs fürdőszobája, nincs benti vécéje. Nem tudnánk ebbe segíteni? És tudtunk. Igyekeztünk. Ez a család lett utána a legjobb családunk. A gyermekek konfirmáltak. Érettségiztek. És megértettem azt, hogy minden embernek a természetében benne van a jó, a szép után, a jobb utáni vágy. És hogyha igényességet mutatunk fel szeretettel, akkor ezt megérzik az emberek. És képesek arra, hogy úgy éljenek, ahogy addig az nem volt szokás, vagy nem volt hagyomány. És ezt a fajta rejtett értéket én ma látom minden emberben, akár halmozottan hátrányos helyzetű vidéken lakik, akár nem. Természetesen a rossz is bennünk van, és arra is hajlamosak vagyunk, hogyha nem figyelünk a jóra. De ezzel azt akarom mondani, hogy azért volt sikeres, mert nem pénzt akartunk elkölteni, nem egy programot akartunk megvalósítani, hanem meg akartuk érinteni az emberek szívét, meg akartuk az Istent mutatni, oda szeretni az Istent, eléjük, közibük. És én azt hiszem, hogy ez sikerült. Amikor oda kerültünk Szilassra, én nem tudtam, hogy nekem a cigány misszió lesz az egyik fő motiválóm, és ezt fogom csinálni. De mivel oda kerültem, és volt rá lehetőség, ebbe állított bele az Isten. És az, hogy a végén 16 év szolgálat, ottani szolgálat után, már ugye most már 20 éves lelkipásztori szolgálat után azt érzem, hogy mindaz, amit ott elvégeztünk, és természetesen itt folytatjuk, mert ugyanúgy végezzük ezt a feladatot, és itt is vannak ilyen missziós alkalmaink, roma alkalmazottaink, valahogy ez nekem fontos, benne van az életemben, hozzátartozik az életemhez.
1: Az itt az ugye most a Miskolc felvárosi református gyülekezetet jelenti a hallgatók kedvéért.
2: Igen, mivel itt is fontos, megváltozik a környezet, megváltozik a szemlélet, és segíti az együttélést, segíti az együttlátást, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, és Isten ezt egyszerűen azt érzem, én ajándékként fogadom, veszem Isten kezéből azt, hogy ennyi munka, ilyen jó, stabil családi háttér, mert kellett a feleségem is, a négy gyerekemnek is a türelme, hogy ezt ezzel az intenzitással végezzem, de megkoronázta ezt a munkát azzal, hogy egy disszertációt meg tudtam fogalmazni, össze tudtam rakni egy olyan programot, ami egyrészt bemutatja ezeknek a fontosságát, bemutatja azokat az egyházi értékeket, amelyek igenis töbletet hordoznak a társadalomban, és ezek komoly értékek, hogyha visszatekintünk az évszázadokra, akkor az egyháznak mindig megvolt az a töblet hordozása az Isten jelenléte miatt. Persze valamikor hiteltelenítettük magunkat. Mi is emberek vagyunk. Talán az életünkkel, élethelyzetünkkel, de épp azt mutatja Isten igéje, hogy mindnyáján az ő kegyelméből élünk. És vannak mélységek, magasságok az életünkbe, de hogyha ráfókuszálunk, hogyha foglalkozunk egymással, ha szeretjük egymást, ha törődünk egymással, akkor Isten ezt meg tudja, sőt meg is akarja áldani.
1: Mit tanulhatnak egymástól az egyházi és a nem egyházi fenntartású tanodák hosszú távon?
2: Mindenkinek vannak sajátos értékei, értékrendjei. Talán a civil állami tanodáknak a módszertana, a célszerűsége, a motivációja ahhoz, hogy minél sikeresebb legyen a gyerek, ezt érdemes megnézni és eltanulni azokat a módszereket, hogy ez hogyan végzik. Az egyháziakban pedig azt a fajta elköteleződést és integrációt, ami nem csak egy adott időszakra, pár évre szól, hanem hosszú távú, az egész embernek az életét átformáló Istenhez vezetése a célja. Szóval, hogyha ez a kettő együttműködik, már pedig látjuk azt egyházi intézményekben, hogy ez tud együttműködni, akkor ez nagyon hatékony tud lenni a társadalomnak. Tehát, hogyha megnézzük, hogy ma milyen sok szülő, akinek egyébként nincsen mély beágyazottsága vagy kötődése az egyházhoz. Sőt, hogyha a hite felől érdeklődünk, akkor kitérő választ ad, de beíratja a gyermekét egy egyházi óvodába, iskolába, intézménybe, mert érzi és tudja azt a szakmaiságot, érzi és elismeri azt a lelki töbletet, amit évszázadokon keresztül az egyház felhalmozott, és tovább tud adni, és látja, hogy ezek az értékek olyan pluszt adnak a gyermeknek, amitől jobb lesz ő is, és a körülötte lévő emberek és a társadalom is.
1: Zárásként, szimbolikusan most én is azt kérem öntől, hogy vegyen elő egy üres papírt és egy tollat, hogyha az oktatás politika felől mondjuk érkezne egy megkeresés önhöz, akkor a disszertációban megfogalmazott javaslatok közül melyik lenne az, amit mindenképpen megfontolásra javasolna? Vagy azt mondaná, hogy igen, ezt mindenképpen érdemes lenne megvalósítani? Van ilyen?
2: Több javaslatot is megfogalmaztam, egyet akkor kiemelek. Nagyon jól ismerjük, hogy vannak roma szakkollégiumok a felsőoktatási intézményekben. Ez nagyon nagy segítség azoknak a gyermekeknek, akik ugye leszakadó térségekből érkeznek, és egy ösztöndíj programon belül biztosítják azt a hátteret, hogy megfelelően tudják végezni a tanulmányaikat. Én azt szorgalmaznám, hogy legyenek középiskolás szinten is ilyen roma szakkollégiumok, mert a tapasztalataim alapján azt látom, hogy nagyon sok szülő, hátrányos helyzetű szülő nem meri beengedni kollégiumba a gyermekeit, mert fél attól, hogy drogozni fognak, alkohol, olyan atrocitások érik, ami nem jó lesz a gyerekének. Én tudom azt, hogy vannak jól működő kollégiumok, de speciálisan középiskolás szinten, hogyha sikerülne roma szakkollégiumokat beindítani, az nagyban segíteni a leszakadó térségekből érkező gyermekeknek a továbbtanulási esélyeit, és hosszú távon tudom azt, hogy ez a társadalomnak is jó lenne.
1: Mi lesz az utóélete ennek a doktori disszertációnak? Ezen gondolkodott már, hogy hogyan tovább?
2: Ugye nem csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében végeztem kutatást, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, a térk szerkezeti rendszer elkészítettük, és Heves megyében is. Igazából véve kellene egy összehasonlító tanulmány, hogy ott hogy működik a többi megyében. Kellene egy longitudinális vizsgálat a tanodában élő gyermekeknek az életét tekintve, éveken keresztül mérni azokat a gyermekeket, hogy hova jutottak el, és én meg vagyok győződve arról, hogy azok, akik tanodai oktatásban részesültek, és megfelelő utánkövetés van, és segítés és odafigyelés egymásra, az hosszú távon az hatékony és kifizetődő, mindenki számára jó. Van cél, mindenképpen foglalkozok még tudományosan ezzel a területtel. Igen, ez egy jó felhalmozott tudás lett az elmúlt évek alatt, és azt keresem, hogy ezt hogyan tudnám elsősorban az egyházam, a közösségem, a térségem, a Tiszáninéni Egyházkerület javára fordítani, mert tudom azt, hogy hozzám hasonlóan nagyon sok gyülekezet, nagyon sok lelkipásztor végez hasonló munkát a terepen, a telepen, és ők azok a szakemberek, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én, mert tudják, hogy ez nem csak szakmaiság, tudják, hogy ez misszió, tudják, hogy ez gyülekezetépítés, és tudják, hogy abból az isteni szeretetből, amit ők is megkaptak, egy csipetnyit, ha továbbadnak, akkor jobb lesz a világ. Szóval ezt valahogy össze kellene fogni, és jó is lenne kerületi szinten összefogni ezt, sőt, annyi mindent hallani mostanában a világhálón, meg olvasni az egyházról. Szeretném megmutatni az egyháznak ezt az oldalát, ezt a lehajló, szeretetteljes, nem a pályázati pénzekre fókuszáló, hanem azokra az emberekre fókuszáló tulajdonságát, ami tényleg jobbá teszi az életet, tényleg jobbá teszi az embereket. És én hiszem azt, hogy ehhez meg is fogom találni a megfelelő megoldást, munkatársakat, akikkel ezt meg tudjuk valósítani.
1: Ez majd egy következő beszélgetés témája lesz. Meleg Attila lelkipásztor volt a vendégem. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Még mindig kevesen ismerik a tanodákat, pedig ezek az intézmények nap mint nap olyan gyerekeknek segítenek, akiknek az iskolai sikerhez a család nem tud elegendő támogatást nyújtani. Magyarországon jelenleg mintegy 180 tanoda, több mint 5000 hátrányos helyzetű diák tanórán kívüli fejlesztésében vesz részt. De vajon milyen szerepet töltenek be ezek a közösségek a fiatalok életében, és van-e különbség az egyházi és a nem egyházi fenntartású tanodák munkája között? Ezekre a kérdésekre kereste a választ doktori értekezésében Meleg Attila, református lelkipásztor, aki sikeresen megvédte dolgozatát a Pécsi Tudományegyetemen. A kutatás a tanodák működését, eredményességét és társadalmi szerepét vizsgálja, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek javítására. Meleg Attilával beszélgettem.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A több tízezer tanítás segítő pedagógiai asszisztens is számíthat a kormányra, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai országos tanévnyitót követően. Jelezte, hogy amint azt Lannert Judit szakminiszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítás segítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. A kormányfő hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség. Nem egyszeri béremelésre és utána akár 10-15 évig semmire, hanem egy életpályára, mely biztosítani tudja, hogy többen jöjjenek például az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni, tette hozzá Magyar Péter. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette az uniós helyreállítási alap forrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Budapesten. Magyarország az összes mérföldkövet és szupermérföldkövet teljesítette, tehát 100%-os mutatóval minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnők között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézy Dávid. Tehát teljesült mindaz, tette hozzá, mely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat, és ezáltal egyébként a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt a mintegy árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást hazahozzuk, közölte a közlekedési miniszter. A Cinefest klasszikus filmeket felvonultató eleme a Cine Classics 3 restaurált film vetítésével és egy munkamódszert elemző konferenciával tisztelek Pressburger Imre rendező és alkotótársa Michael Powell munkássága előtt, miközben John Williams művei is felcsendülnek a Miskolci Művészetek Házában. A szervezők tájékoztatása szerint a Miskolctól Londonig című program szeptember 10-én csütörtökön lesz a Béketeremben. A Powell Pressburger filmek közép-európai gyökereiről többek között Báron György újságíró és Muszatics Péter, a Cine Classics megálmodója beszélget. Közvetlenül ezután ugyanebben a teremben vetítik le az 1947-es Fekete Narcisz című filmet, míg este az 1944-ben bemutatott Canterbury mesét láthatják az érdeklődők. A fesztivál életműdíjasa Gáspár Sándor tiszteletére levetítik az 1990-ben készült Csable Csacsi című film mellett az Üvegtigris trilógia első, idén 25 éves részét is írták. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Szeptember 5-én szombaton tartja 18. országos retro víradását az Országos Vérellátó Szolgálat. A rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A víradást retro zene, sörvirsli menü és ajándékok teszik különlegessé. A 18. évforduló, valamint a nagykorúvá és véradóvá válás apropóján az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta az idei rendezvény. A véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú embert várnak, aki megfelel a véradás egyéb feltételeinek. Miskolcon és Nyíregyházán a területi vérellátóban, míg Debrecenben a regionális vérellátó központban lesz lehetőség vért adni. Négy megye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyérítés a héten, közölte hétfőn a katasztrófavédelem. A közlemény szerint biológiai lárvagyérítést a keleti ország részben most nem végeznek a szakemberek. Egyedül a Tisza-tó változó feltöltöttsége kedvez a szúnyoglárváknak. A természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken korábban ugyancsak biológiai lárvagyérítés zajlott. A környező településeken a héten a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre kerül sor, tették hozzá.
0: Az időjárásról.
1: Kedden erősen felhős lesz az ég és eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Salád Gergely Kína kutató lesz, akivel arról beszélgetünk, hogy Kína miért szeretne élen járni az űrkutatásban.
2: Mi jött, ami hát tényleg ilyen sci-fi kategória, mondom, az nem ahhoz képest, hanem a Hold bázis, vagy a Mars szonda, az csak egy kezdete folyamatnak, de a mélyűr az hát ilyen évtizedes, vagy évszázados folyamat lesz, mire ott valódi tudásunk megtapasztalunk, az azzal kapcsolatban, hogy ennek a központjában, vagy ennek az egyik hajtómotorja az Kína, ez a belső közülemény számára is egy hát ilyen pozitív üzenet, vagy ilyen legitimációs üzenet.
1: Ezekkel várjuk ma önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A mélyűr meghódítását tűzte ki célul Kína. De vajon mi áll ennek a hátterében? Erről beszélgetünk Salád Gergely Kína kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjével. És csak egy szemléltető adat arra, hogy a mélyűr mennyire messze van tőlünk, a Voyager 1 űrszonda, amelyet 1977-ben indítottak el, még nem jár a mélyűrben, nagyjából 300 év múlva fogja majd elérni a naprendszerünknek a szélét, ahol további 30 ezer évet fog eltölteni, mire elhagyja a naprendszert és kilép a mélyűrbe. Műsorunk azonban nem tudományos, mindezt csak azért mondtam el, hogy el tudják helyezni magát a fogalmat, hogy mélyűr. Vendégünk tehát Salád Gergely Kína kutató, akivel a beszélgetésben szóba kerül majd a kínai sci-fi irodalom, a dél-szudáni leendő mélyűrkutatók, a tudományos együttműködések, és az, hogy több száz év múlva vajon a kínai tudósok mentik-e meg majd az emberiséget. Vendégünk tehát Salád Gergely Kína kutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetője. Két info, az egyik, hogy Kína alapított pár hónappal ezelőtt egy a mélyűr kutatásának tudományos együttműködését célú kitűző szervezetet, ez az egyik, a másik pedig, hogy Kínának van egy terve, hogy 3 év múlva, 2028-ban egy olyan űrszondát küldenének a Marsra, ami ott mintát vesz, majd visszahozza a Földre, hogy lehessen azt elemezni, és ilyet még senkinek nem sikerült egyébként megtenni, tehát nyilván Kína ebbe szeretne az első lenni. És a kérdésem az, hogy ön szerint mi áll amögött, hogy Kína ennyire az űrkutatásba öli a pénzét, és tudományos eredményeket szeretnének elérni? Mi ennek a politikai, kulturális, társadalmi háttere? Miért fontos ez Kínának?
2: Emlékezhetünk az első hidegháborúban is, hogy az orosz vagy szovjet-amerikai vetélkedésnek egy fontos terepe volt az űrkutatás, ugye azon versenytek a szovjetek meg az amerikaiak, hogy melyik tud előbb embert küldeni az űrbe, ebbe ugye a szovjetek nyertek, meg ki tud előbb ugye ilyen földkörüli pályára állítani, valamit ebbe is a szovjetek nyertek, de a Holdra már az amerikai küldtek előbb embert. Tehát ezen versengtek sokáig, mert ez ugye nemzeti presztízs jelentett, tehát ezzel tudták mutatni, hogy ők igazán nagyhatalmak, és a világ, hogy ők az elsők, a legjobbak, a legnagyszerűbbek. Másrészt nyilván az űrkutatásnak azért van egy katonai, technológiai vetülete is, tehát amit ott kitalálnak, kütyüket, meg szerkezeteket, meg megoldásokat, azokat azért háborús helyzetben is használhatják. Gondoljuk csak mondjuk a GPS rendszerre, ami hát egy ilyen műholdas helyek határozó rendszerre, ami egy katonai rendszerként lett kitalálva, csak aztán mi is használjuk a, nem tudom, navigációban, de az már egy ilyen másodlagos alkalmazás. Van egy ilyen presztízs, van egy hadi technikai, van egy ilyen általános törekvés, hogy ez nagyon így a élvonalában van, tehát az űrkutatásban használt eszközök, technológiák, megoldások, találmányok, azok így a csúcs technológiának a csúcs technológiájához tartoznak, és az az elképzelés, és hogy azért érdemes ezekbe fektetni, mert ezek így majd leszivárognak a mindennapi életbe. És amit a űrkutatás kedvéért föltalálunk, abból majd lesz néhány év vagy évtized múlva egy olyan termék, amivel a GDP-nk is növekedni fog. Tehát most megéri, már gazdasági okokból is megéri, nagyon sok csillió jön befektetni mondjuk egy Mars szondának a kidolgozásához, mert nem csak nem tudom, kapni fogunk fél kiló Mars követ, hanem az a sok dolog, amit fel kell találni ahhoz, hogy azt a fél kiló Mars kőzetet visszahozzuk ide a Földre, az a sok dolog az valamilyen módon majd eladható világpiacon is, meg otthon is eladható termék lesz. Tehát ez is motiválja ilyenkor az országokat. És hát a kínaiakra különösen jellemző az, hogy ők ugye későn jövők ebbe a történetbe, tehát ők az első hidegháború nem nagyon szóltak bele az űrkutatási versenybe, ugye ők a 70-es évek elején lőtték fel az első műholdjukat, embert azt, ha jól emlékszem, 2004-be vagy 2005-be küldtek először az űrbe, tehát ők későn jöttek, és nyilván próbálnak felzárkózni, és azt gondolják, hogy tehát egy igazi nagyhatalomnak igazi saját űrprogramja is van, ezért is villámgyorsan fejlesztik, tehát náluk is ez a presztízs, hogy most már nem az amerikaiak, meg a nem tudom, oroszok mondják meg, hogy mi, merre, hány fényév az űrbe, hanem ebbe ők is beleszólnak. Ennek presztízs jelleg van, nyilván haditechnikai aspektusa is van, és hát egy olyan kulturális dimenziója is van a dolognak, hogy a kínaiak Igen, már-már vallásos hittel fordulnak a tudományos technológiai fejlődés felé. Ők most vannak abban a korszakban, amiben mondjuk a szovjetek meg az amerikaiak így az 50-es, 60-as években voltak, amikor elhitték, hogy a technológia az majd mindent megold. Érdemesen régi amerikai sci-fit nézni, ez egy nagyon klasszikus Star Trek-et, amikor az volt az elképzelés, hogy majd bolygóról bolygóra, vagy nem tudom, galaxisból galaxisba utazgatunk, meg repülő autóink lesznek, meg nem tudom, ezer év fogunk élni. Tehát, ha megnézzük egy régi skifit, az nagyon optimista, ilyen techno-optimista. Aztán ugye azóta nyugaton változott a helyzet, és most már egy ilyen tipikus skifi az ilyen Black Mirror jellegű szörnyűség. A Kína viszont most van a saját Star Trek korszakában, tehát, ha megnézzük egy mostani kínai skifit, akkor azt látjuk, hogy most ott vannak a repülőautók, meg a bolygók közi utazás, meg a nem tudom, mindenféle technológiai gyönyörűségek, és az egész társadalom úgy van vele, hogy hát itt ez a technológia, nagyon sokáig le voltunk maradva, de most itt ez a technológia, ami láthatólag a problémáink jelentős részét megoldja, és kényelmesebbé teszi a mindennapjainkat. És ez ugye érződik, mert nagyon gyorsan fejlődnek, tehát nagyon gyorsan jutottak el az ilyen kvázi középkori körülmények közül a jelenlegi helyzetben, ahol a nyugati nagyvárosokban, hogy ha repülőautók még nincsenek is, de mondjuk a csomagokat már drónok hozzák ki, és ott bekopogtatnak az ablakon a 24. emeleten, hogy megjött a pizza. Szóval nagyon gyorsan eljutottak ide, és tényleg azt látják, hogy évről évre a technológia megkönnyíti az életüket, egyre gyorsabbak a vonatok, egyre ügyesebbek a mobiltelefonos alkalmazások, egyre több mindenre tudják a mesterséges intelligenciát használni, és ez a techno-optimizmus az, ami arra sarkolja őket, hogy ez a közhangulat, hogy nincs határ, felfele sincs határ, tehát az űrben sincs határ, visz minket előre a tudomány, a technológia, és most éppen nem tudom, vasutat építettünk Tibetbe, akkor még soha senkinek nem sikerült, holnap után meg bázist hozunk létre a Holdon, és emberek fognak élni, ilyen tervük is van, holnap után, azután pedig eljutunk a Marsra, aztán ugye irány a mélyűr, az ilyen nagyon távol, ilyen ugye a naprendszeren kívüli űrt jelenti, ahol még azért egészen minimális a tudásunk, meg egy-két ilyen visszanemtérő szondán kívül sok mindent nem tudtunk oda küldeni, tehát ők még ebben a hangulatban vannak, hogy irány a mélyűr és irány a nem tudom más galaxisok, meg más bolygórendszerek. Ez a társadalmi megalapozottságot, és ezért aztán a kínai társadalom az kifejezetten örömmel nézi a űrprogramnak a sikereit, tehát nem ilyen fanyalgása, hogy hát nem erre kéne költeni, hanem az iskolákra kéne költeni, hanem inkább ülnek neki. Egy nagyon tipikus példát még utoljára, hogy mondjak el, azt nem hagyom. Amikor a Donald Trump Xi Jinping csúcs találkozó volt, akkor nekem ugye különböző okokból kellett figyelni, hogy percről percre az amerikai sajtót is, meg a kínai sajtót is, hogy mi történik, mi szivárok ki, vagy mit hoznak erről a politikai tárgyalásról nyilvánosságra, és akkor az volt a feltűnő, hogy az amerikai sajtó az csak ezzel foglalkozott, hogy akkor miről tárgyal a Trump meg a Xi Jinping. Ez volt a címlapon, folyamatosan ilyen percről percre tudósítást adtak. A kínai sajtóban a címlapon ez egyike volt a több címlapsztorinak. A másik címlapsztori az arról szólt, hogy aznap tartottak másnap a kínai űrállomásra utazó űrhajósok egy sajtótájékoztatót, és akkor felváltva, hol a Xi Jinping-Trump csúcs találkozó volt a téma, hol pedig a űrhajósoknak a sajtótájékoztatója. És ez talán leképezi egy picit, hát nyilván egyrészt a hivatalos szándékot is, hogy mivel foglalkozzatok, másrészt pedig azért az érdeklődését is a kínai olvasóknak, hogy az, hogy most itt az amerikaiak mit kavarnak, meg mit alkudozunk az amerikaiakkal, az nem fontosabb annál, mint hogy megint sikerült néhány embert kijutatnunk az űrbe.
1: És ez mennyire egyéni dolog? Most arra gondolok, hogy az a bizonyos szervezet, amire utaltam, az egy nemzetközi tudományos társaság. Most a nemzetközi vajon, ezt ugye magyar fordításban olvasom, én már nem tudok kínaiul, de hogy a nemzetközi szó itt arra utal, hogy Kína szeretne tudományosan a mélyűrkutatásról más országokkal is partnerségbe lenni, vagy arról szól, hogy mi vagyunk az elsők, ezért mi a tudunk ilyet alapítani, és majd jöttök ti, ha utolértek minket. Tehát, hogy van-e bennük szándék arra, hogy ez egy közös nagy emberiség tudományos projektje legyen a mélyű meghordítással, vagy inkább ez az ő projektjük?
2: Hát a mély kutatást nem a kínaiak kezdték, tehát ők itt is követők, de valóban ilyen szervezet még nincsen, és ez talán arról szól, hogy rajta tartsák a szemüket meg a kezüket más országoknak a hasonló programjain. Ez egyébként nem újdonság, hogy a űrkutatásban együttműködések vannak, amikben a kínaiak is részt vesznek, hiszen itt ugye iszonyatosan drága, iszonyatosan technológia igényes történetekről van szó, tehát gyakori a munka megosztás, ugye a magyarok is szállítanak alkatrészeket bizonyos műhold. Vagy most ugye legutóbb az Orbán-Trump csúcs találkozó után azt jelentették be, hogy új nemzetközi űrállomásnak az építése is részt veszünk mi magyarok, ami nem abszurdum, mert hogy bizonyos információkat, technológiákat érdemes megosztani, és ezzel nyilván a kínaiak is így vannak, hogy persze nem fogják átadni a, nem tudom, a legnagyobb titkaikat a külföldieknek, de az, hogy bizonyos vállalkozásokban más országokat is bevonjanak, az teljesen természetes, és az általában is jellemző a kínaiakra, hogy ők szeretik ezeket a nemzetközi cseréket, tehát hogyha valaki más ország tud felajánlani nekik valami tudást, vagy ötletet, hogy mit lehetne ezzel a mélyűr történettel kezdeni, akkor ők szívesen veszik, és cserébe ugye ők is adnak információkat. Például a Holdról hoztak nem olyan rég mintát, abból adtak németeknek, és amerikaiaknak, másoknak is, tehát részt vesznek a kínaiak más területeken is, ilyen űrügyi együttműködésben, tehát itt nem teljesen egyedül mozognak, és ez politikailag is jól hangzik, hogy hát a mély űrt, ami hát tényleg ilyen sci-fi kategória, mondom, az nem ahhoz képest, hanem a Hold bázis, vagy a Mars szonda, az csak egy kezdete folyamatnak, de a mély űr az hát ilyen évtizedes, vagy évszázados folyamat lesz, mire ott valódi tudásunk megtapasztalunk, az azzal kapcsolatban, hogy ennek a központjában, vagy ennek az egyik hajtómotorja az Kína, ez a belső közülemény számára is egy hát ilyen pozitív üzenet, vagy ilyen legitimációs üzenet, de én azt gondolom, hogy nekinek más ügyekben is szívesen részt vesznek, ilyen tudáscserében, nemzetközi együttműködésekben, tehát itt valóban kooperációban gondolkodnak, ami persze nem azt jelenti, hogy a hadititkaikat átadják másnak, de mondjuk a nem hadititkaikat esetleg megosztják mással is.
1: És ha már a kooperáció, akkor ennek az új szervezetnek az elnöke arról is beszélt, hogy fontosnak tartják azt, hogy a fejlődő országokat is bevonják majd ebbe a munkába a programon keresztül, például műholdak fejlesztésébe és kutatók képzésébe. Na most itt két kérdésem lenne. Egy, hogy kínai kontextusban mit jelent a fejlődő ország, másrészt pedig, hogy mit gondol, mondjuk Magyarországot ez érintheti-e, és Magyarország megteheti-e, hogy mondjuk Amerikával is van, Európával is van ilyen űrügyi ügye, és mondjuk Kína irányába is legyen.
2: De az utóbbival kezdeném, Magyarország nem fejlődő ország a kínai terminológiában, tehát mi a fejlett nyugatnak vagyunk a részei, és azt hiszem, hogy ilyen tényleges együttműködés nincs közöttünk, de kapcsolatok vannak. Tavasszal itt a Magyar Tudományos Akadémián volt egy tök érdekes program, hogy összehívtak, volt valami gimnazistáknak valami csillagászati vagy űrügyi versenyük, és ezen résztvevőket vagy győzteseket összehívták, és élő kapcsolatot létesítettek itt a budapesti Széchenyi térről a kínai űrállomással, ahol előre meg volt beszélve, hogy adott pillanatban a kínai űrhajósok bejelentkeznek, és ott a díjnyertes kísérlet terveket végre fogják hajtani. És ott tehát a magyar gimnazisták kitaláltak, hogy nem tudom, mit csináljanak az űrben, és az űrhajósok ezt ott végrehajtották ilyen élő egyenes adásban, és egy nagy kivetítőn nézték a magyar gimnazisták. Tehát van. Ha ez nem is ilyen technológiai együttműködés, de mondjuk egy ilyen szép gesztus volt a kínaiak részéről, hogy rászántak a kínai űrállomás, nem tudom, lakói egy órát az életükből, hogy a magyar gimnazistákkal ott nem tudom, eszmét cseréljenek, meg megmutassák nekik, hogy amit ők kitaláltak otthon, nem tudom, Bátony tengerén, az hogy működik az űrben. Ez nyilván azt feltételezi, hogy még a Magyar Tudományos Akadémia, meg a kínai űrügyi hatóság között van olyan kooperáció, hogy ezt így meg tudják szervezni. Szóval ez a dolog, ez létezik, ez szinte kizártnak tartom, hogy mint a kínai űrállomásban a magyarok szállítottak volna alkatrész vagy egyébeket. Ez nem technológiai együttműködés ez van, hanem azt mondom, inkább ilyen személyközi kooperáció lehet.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Salát Gergely Kína kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjével. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra. A hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót tudnak fordítani a projektre, ehhez banki és piaci társfinanszírozással akár további források is társulhatnak. Így alakul ki a 2 milliárdos összeg, írta a közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a lakhatási válság már olyan mély, hogy a megoldása az állam aktív beavatkozása nélkül nem képzelhető el. A Wekerle lakásépítési program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. A miniszter kiemelte, hogy a lakhatási válság jeleként az albérletárak elszálltak, a saját lakás átlagfizetés mellett távoli álom lehet, nincs elég kollégiumi férőhely, nem épül elég új lakás, miközben a meglévő lakásállomány állapota is folyamatosan romlik a felújítások hiánya miatt. 4 induló közül Kocsis Jánost, a Böszörményi harmadik oldal egyesület jelöltjét választották meg Hajdú Böszörmény polgármesterévé a vasárnapi időközi helyhatósági választáson. A jelölt a szavazatok több mint 67,5%-át szerezte meg. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzített adatok szerint Kocsis János 5132 szavazatot kapott. A választási névjegyzékben szereplő majdnem 24 ezer helyi lakos 32%-a voksolt. A hajdúbihari Hajdúböszörményben polgármestert és egyéni képviselőt is választottak. A városban azért kellett időközi polgármester választást kiírni, mert a 2024-ben településvezetővé megválasztott Görögné Bocska Éva a Tiszapárt színeiben országgyűlési képviselői mandátumot szerzett áprilisban, az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében pedig május 4-én lemondott. Ugyancsak Hajdúböszörményben, a 7-es számú egyéni választókerületben pedig azért tartottak időközi képviselőválasztást, mert a 2024-ben megválasztott képviselő június közepén lemondott. Lévai Jánost választották Hajdú Bagos polgármesterévé 3 független jelölt közül a vasárnap tartott időközi helyhatósági választáson, tájékoztatott a helyi választási iroda vezetője. Rácz Melinda emlékeztetett, a Hajdúbihari községben a település képviselőtestülete május 6-án feloszlatta magát, ezért választottak polgármestert és képviselőket is. Hozzátette, a 879 érvényes szavazatból Lévai János majdnem 600-at szerzett. Az eddigi polgármester 191 voksot kapott. A 6 képviselői helyért 18 független jelölt indult Hajdúbagoson. Vasárnap is a gyerekeké volt a főszerep Miskolcon, ahol folytatódott a második játszótér fesztivál. A rendezvény 3 helyszínen, 9 különböző térrel és rengeteg ingyenes programmal várta a családokat. A Művészetek Háza, az Avasi Kilátó és a Csengei Kert is 10 és 17 óra között várta a látogatókat. A programokban pedig tudományos és kreatív játékok, hagyományőrző foglalkozások, LEGO élmények, VR programok és színpadi produkciók is helyet kaptak. Az Avasi Kilátónál például a Játékos Tudomány interaktív játékai, a Kezdetben a Jövő program, valamint a Kalandozó Komédium furfangos játékudvara mellett a Sakk Virtuóz is várta a vállalkozó kedvűeket.
0: Az időjárásról.
1: A szél egyre nagyobb területen megerősödik. Kedden erősen felhős lesz az ég és eső zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és indulunk vissza a mély űrbe, ami elképesztően messze van tőlünk, és a kínaiak szeretnének élen járni abban, hogy ezt megismerhessük. Vendégünk Salád Gergely kínakutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetője.
2: Most a fejlődő országok, vagy most inkább globális délt szoktak emlegetni. Ez viszont azt gondolom, hogy inkább politikai üzenet. Az elmúlt, mondjuk nagyjából 10 évvel ezelőttig a kínaiaknak a fő célja az az volt, hogy őket elfogadja a külvilág, mint az amerikaiaknak, vagy amerikaiaknak, meg az európaiaknak az egyenrangú partnereit, hogy csatlakozzon így úgymond fejlett világhoz. És ha megnézzük az akkori retorikát, akkor folyamatosan erről beszéltek, hogy amerikai-kínai kapcsolatok, kínai-európai kapcsolatok, ilyen együttműködések, olyan partnerségek, csak aztán a nyugat az nagyon szembefordult a kínaiakkal, és elkezdtünk egyre inkább fenyegetésként tekinteni, és így is kommunikálunk, mint a kínaiakra. És a Kína pedig módosította az álláspontját, és visszatért tulajdonképpen egy 1950-60-as évekbeli nemzetközi elképzeléshez, miszerint van a globális észak, ezek a nagy fejlett államok, ők most nagyon csúnyák, meg hegemóniára törekszenek, meg lenézik a globális délt, meg kizsákmányolják, meg mit tudom én, és ezzel szemben van a globális dél, tehát a fejlődő országok, ezek közül a legnagyobb az Kína. Kína a természetes vezetőjük, és ezért neki felelőssége a globális délt felfejleszteni, megmutatni nekik, hogy van alternatíva, nem csak amerikai hegemónia van, hanem létezik egy sokkal egészségesebb, egyenlőségen alapuló világrend. Az egész kínai külpolitika elment egy ilyen irányba, hogy ugye a még nagyobb hangsúlyt tettek a BRICS-re, ami a globális dél együttműködésének ugye egy ilyen platformja, meg a Sánkhái együttműködési szervezetre, meg ugye elindították ezt az új Sejem út programot, az övezetés út programot, ami szintén így a globális délnek a fejlesztését, egy ilyen Kína központú fejlesztését tűzi ki célul, és most már lényegében nem tud úgy megszólalni kínai politikus, hogy ott abban ne szerepeljen ez, hogy a fejlődő országok, a globális dél, Kína hogy fog ezeknek segíteni, Kína hogy mutat nekik mintát, Kína hogy ad nekik alternatívát, és így tovább, és így tovább. És én azt gondolom, hogy hogy ennek a mély űrkutatási nemzetközi szervezetnek a vezetője rögtön az első nyilatkozatában azt említi, hogy ő majd a fejlődő országokkal fog együtt dolgozni, az ennek a magas szintű politikának egy ilyen alsó szintű lecsapódása, tehát hogy a kínai politikai rendszer is úgy működik, hogy odafent kiadják a jelszót, és akkor a minden szakterületen, minden szinten mindenki azt a jelszót szajkózza, és nyilván a mélyűr kutatásba és ez úgy lecsapódik, hogy a szervezetnek az új elnöke az bejelenti, hogy ők majd fejlődő országgal fognak közösen mélyűr kutatni. Én azt gondolom, hogy ennek olyan nagyon nagy realitása nincsen, tehát én nem hinném, hogy a híres dél-szudáni vagy a venezuelai mélyűrkutatók fognak Kínába járni, és közösen kutatják a mélyűrt, mert mondom, hogy az a sci-fi, tehát arra még nem vannak eszközeink. Itt inkább egy politikai elszónak az adott szektorra való leképezéséről van szó, és valójában azért ebben a szervezetben is a passzát szelet a kínaiak mellett azok fogják fújni, akiknek van hasonló programuk, tehát az Egyesült Államok, Európai Országok, és esetleg India, amely mondjuk a fejlődő országokhoz sorolható.
1: De az nem elképzelhető, hogy ilyen szimbolikus politika lesz itt mondjuk, hogy ösztöndíjas helyet hirdetnek, és akkor oda lehet, hogy a legtehetségesebb dél-szudáni csillagász hallgató az elmehet egy fél évre majd tanulni?
2: De abszolút a kínaiak ilyenben nagyon nagy vonalak tudnak lenni, tehát ilyen valószínűleg lesz. Kérdés, hogy ennek mi értelme lesz. Tehát, ugye az űrkutatás egy bonyolult dolog, tehát ott nem csak egyéni tehetségről van szó, hanem ott ilyen hatalmas ökoszisztémák kellenek, hogy abból kijöjjön valami. Tehát, hogyha Dél-Szudánból jön egy hallgató, az nem fogja, hogy egy fecske nem csinál nyarat, tehát egy dél-szudáni hallgató nem fog Dél-Szudánban mély űrkutatást csinálni. De valóban ilyen szándék biztos, hogy van, és lesz, és más területek területeken ilyen abszolút van, hogy igen, azokon a területeken, ahol Kína világelső, vagy ott van az élvonalban, ott osztogatják az ösztöndíjakat, meg hozzák létre ezeket a kooperációkat a fejlődő országokkal, amiben nyilván van egy ilyen nemes, emberbaráti szándék is, de azért ez nyilván azt is célozza, ez persze teljesen érthető, hogy ezeken a területeken, legalább a globális délen Kína szabja meg a szabványokat, a standardeket, a kínai technológiákat alkalmazzák majd ezek az országok, hogyha eljutnak olyan szintre, a kínai szoftvereket ismerjék meg ezek az országok. Tehát ez az ösztöndíjas fogadás, meg kooperáció, meg ilyesmi, ez persze nagyon jól hangzik, de azért vannak ilyen önzőbb szándékok, és ez persze nem probléma, tehát mindenki más így működik, de nyilván, hogyha mondjuk, nem tudom, a kínaiak nagyon ott vannak a gyorsvasút építésben, és ha a ilyen-olyan kínai egyetem, nem tudom, gyorsvasút építészeti tanszéke fogad hallgatókat, nem tudom, Indonéziából, meg Dél-Szudánból, meg Chiléből, meg máshonnan, akkor ott az azért biznisz is Kínának, mert ezek a hallgatók hazamennek, és ők nyilván majd 10 vagy 20 vagy 30 év múlva a kínai gyorsvasút építési szoftvert fogják használni a saját gyorsvasútjuk megtervezéséhez, meg a Kínában megismert szabványokat fogják alkalmazni, és mondjuk nem a japánoktól vesznek gyorsvasutat. Tehát ugyanez természetesen hosszú távon az űrkutatásban is megtörténhet.
1: És akkor hagyjuk ugyanak vissza még Magyarországra, mert oké, azt tisztáztuk, hogy az ő szemükben, mert Kína szemében Magyarország nem fejlődő ország, de akkor ez kizárja azt, hogy annál a szimbolikus együttműködésnél, amit mondjuk mondott a diákokkal kapcsolatban, legyen a mély űrkutatásban Magyarország és Kína között, mert ez most nem politikai szándék, vagy ebből a nyilatkozatból ezt nem lehet kiolvasni, és akár az is előfordulhat, hogy valamilyenféle együttműködés legyen műholdgyártásban, alkatrészben, tudományos együttműködésben, ösztöndíjban, akármiben.
2: Ehhez, hogy mit mond itt ennek az új szövetségnek az elnöke, ez nem kizárólagosságot jelent, és semmi más területen, tehát nem azt mondják a kínaiak, hogy na, mi most innentől fogva csak a BRICS országokkal tárgyalunk, és nem vagyunk hajlandók mással együttműködni, hanem hogyha az együttműködési szándék megvan bárki részéről, tényleg bárki részéről, ezek lehetnek a norvégok, vagy lehetnek az amerikaiak, vagy lehetnek a magyarok, és tudnak valamit adni a kínaiaknak, akár csak ilyen presztízs nyereséget, akkor a kínaiak boldogan együttműködnek, tehát biztos vagyok benne, hogyha nem tudom, Magyarországon lenne valami kütyű, vagy legalább egy terve egy kütyűnek, ami nem tudom, felhasználható a mély űrkutatásban, akkor a kínaiak nagyon szívesen megnéznék azt, és ezt bevennék a magyarokat, de törünk még kütyűsekkel, mert csomószor ezek a nagy kínai szervezetek, intézmények, ezek úgy működnek, hogy imádják a számokat, mármint az ilyen eredményeket saját maguk, kapcsolatban, és mindegyiknek a honlapján fenn van, hogy 134 országgal van nemzetközi együttműködésünk, és ez milyen jó. Tehát Magyarország egy kis ország, de ország, tehát hogyha fel tudják írni, hogy nem is 134, hanem 135 országgal van már együttműködésünk, mert járt itt nálunk tavaly előtte egy, nem tudom, magyar delegáció, és aláírtunk velük egy ilyen, nem tudom, együttműködési szándéknyilatkozatot, az nekik van akkor a persze is nyeresség, hogy megérje mondjuk egy, nem tudom, egy magyarországi utat megfinanszírozni, vagy magyar kutatóknak az ottani útját megfinanszírozni, és vendégül látni őket. Tehát még ilyen szempontok is segíthetnek nekünk abban, hogy közel kerüljünk ezekhez a kínai dolgokhoz. Tehát abban biztos vagyok, hogy sem Magyarországtól nem zárkóznának át. Nálunk ugye ennek politikai okai sincsenek, hiszen nagyon jobban vagyunk velük. De egyébként valószínűleg mástól sem, nyugat-európai vagy országoktól, vagy Amerikától sem zárkoznak el, akkor meg különösen, hogyha van is mit nyújtanunk nekik.
1: Nagyon érdekes volt, azt picit viccesen mondta szerintem, de úgy gondolom, hogy volt benne igazság, amikor azt mondta itt egy pár perccel ezelőtt, hogy ez a mélyűrkutatás, ez évtizedekre és hozzátette évszázadokra tartó kutatás lesz, majd évszázadokig tartó kutatás lesz. Van ebben szándék ön szerint ebben a mélyűrkutatásban Kína részéről, hogy ennyire akár előre gondolnak? Tehát mondjuk, amikor Taiwanról beszélünk, akkor mondott ilyet, hogy a megfelelő pillanatot várják, ami lehet, hogy nem holnap lesz, meg 10 év múlva, hanem évtizedek múlva, de készen állnak arra, hogy egyszer majd Taiwant visszafoglalják. Hogy a mélyűrkutatás is ilyesmi lehet, hogy élen akarnak járni, és lehet, hogy ez majd 150-200 év múlva lesz valami miatt nagyon fontos és profitáló Kínának, úgyhogy már mi nem fogunk erről beszélgetni, meg azok se, akik ezt most elkezdik, de lehet, hogy 200 év múlva, nem tudom, valami űrháborúban, hogy menjünk a skifibe, majd ez fogja Kínát megmenteni, hogy ők kezdték ezt el.
2: Hát esetleg az emberiséget fogja ezt megmenteni. Mélyebb kutatásban nem nagyon lehet nem évszázadokban gondolkozni, főleg, hogyha nem csak megfigyelni akarjuk. Tehát nyilván egy űrtávcsővel tudjuk figyelni a mélyűrt, de az, hogy eszközt küldjünk ki, az ugye nagyon lassú, mert messze van. Tehát ki kell jutni a naprendszerből, aztán még tovább menni. Ez ugye a jelenlegi technológiákkal, hát így elég lassan tudunk közlekedni az űrbe. Tehát az évtizedekbe telhet, amíg egy eszköz egyáltalán kijut a naprendszerből, aztán amíg eljut valami másik értelmezhető helyre, az akár évszázadokba is beletelhet. Egyelőre nem tudunk ennél gyorsabb eszközöket gyártani. Nyilván, hogyha így föltalálnak a Millennium Falcon, akkor ezt le lehetne rövidíteni, de mélyűr ez tényleg nem messze van. Tehát nem tudunk mélyűre rövid távon tervezni, mert kiküldünk egy szondát, hát az először majd nem tudom, 30 év múlva kezd el nekünk adatokat sugározni onnan, ahova szántuk, tehát valóban a mélyűrből. Tehát itt muszáj a minden vezetésnek, nem csak a kínainak, a másik is azt mondani, hogy mi most elküldjük ezt a szondát, és ez a mi életünkben már nem fog használható eredményeket hozni, de a, nem tudom, tudósaink követik, és majd lehet, hogy 30 vagy 50 vagy 100 év múlva fog olyan, nem tudom, adatokat sugározni nekünk valahonnan nagyon messziről, amiknek hasznát vesszük. Nyilván a politikusok azok nagyon rövid távon gondolkodnak, de azért mindenhol van egy tudományos közeg is, ahol ezt így pontosan tudják, és olyan azt gondolom, hogy kineknál pláne így meg tudják győzni a politikusokat, hogy azért érdemes néhány, nem tudom, milliárd vagy dollárt ebbe is belefektetni, annak ellenére, hogy ennek így a mi életünkbe biztosan nem lesz haszna. Tehát hogy ismételjem magamat, a mélyűr kutatásban azt hiszem, hogy csak évtizedes távlatban lehet gondolkodni, esetleg akár évszázados távlatban.
1: És akkor itt, amit az előző válasz első mondatában mondott, hogy az emberiséget mentheti meg, most ez tényleg már ilyen nagyon filozófikus kérdés, de kíváncsi vagyok, mit gondol. Ön mindannyiunknál jobban ismeri a kínai gondolkodását, hogy akár ez ott lehet bennük, hogy egyszer mondjuk ők lesznek az emberiség megmentői valami külső támadással, vagy külső problémával, konfliktussal, nehézséggel szemben, az ő technológiáik, az ő rátermettségük, az ő fejlesztésük, és akkor ezzel megint csak a saját önképük, dicsőségük emelkedik?
2: Hát az biztos, hogy a legsikeresebb sci-fi-juk az ilyen. Eléggé megy most a sci-fi műfaj Kínában, egészen jó alkotásaik vannak. Magyarul is megjelent a három test probléma triológia, amiből egyébként Netflix sorozat is készül, de ne a sorozatot nézzék meg a kedves hallgatók, hanem inkább olvassák el a könyvet, mert egészen egy fantasztikusan jó sci-fi. De ebben is egyébként az ellenséges űrlények, től, hát már amennyire megmentik az emberiség, ez egy hosszú történet, tényleg ilyen nem tudom, 300-600-800 oldal, de a kínai tudósok azok abszolút ott vannak, tehát ők vannak a toppon. Ebben a történetben már egy nagy nemzetközi konzorcium. Lényegében az ENSZ veszi át a világnak a kormányzását, amikor az emberiséget végveszély fenyeget, és ebben a kínaiak, a kínai tudósok, kínai űrhajók, stb. Azok új szerepet játszanak. A Netflixen fenn van egy kínai sci-fi, ami hát a minden idők legsikeresebb kínai sci-fi filmje, a Vándorló Föld, ez a magyar címe. Ez konkrétan arról szól, hogy a kínaiak hogyan mentik meg az emberiséget. Itt is egyébként alapvetően ilyen világkormány dönt arról, hogy a Földet egy picit arrébb kell tenni, mert a nap az fel fog robbanni, és az egész arról szól, hogy a Föld az megy arrébb, de amikor ilyen vándorlás közben éppen bele akarunk zuhanni a Jupiterbe, akkor a kínaiak mentenek meg minket. Tehát abszolút a kínai kép az az, hogy ezt sugározzák legalábbis. Nyilván ezek a sci-fik, ezek azért valahogy mindig is a zeitgeistot fejezik ki, tehát mindig is a korszellemet, amilyen filmek készülnek, hogy igen, a

0: nem tudom, felmerülhet az, hogy elköltözzünk máshova, vagy más bolygókat is benépesítsünk, és akkor ebben a kínaiaknak kulcsszerepük lesz, és azoknak a programoknak, amiket most indítanak, vagy annak a szondának, amit mondjuk, a következő években fognak utak indítani a mélyűrbe, lehet, hogy 300 év múlva fog találni egy lakható bolygót valahol innen, nem tudom, hány fény évre oda költözünk. Tehát bocsánat, egy picit túl sok szkifit olvastam mostanában, de hát végül is, hogyha tehát biztos, hogy az űr fele az emberiségnek még lesz dolga, ha csak itt nem tudom, ki nem pusztulunk valami világháborúba, vagy a klímaválság miatt, hogy az emberiség lesz még 100-200-300 év múlva, biztos, hogy valamilyen módon fogunk foglalkozni az űrrel, és meg fog élénkülni az űr tevékenységünk, és ebben a kínaiak úgy szerepet akarnak játszani.
1: A 300 évet, amit említettél, de akkor muszáj egy adatot hoznom, amit most, amíg ön beszélt, kerestem meg az interneten. Eszembe jutott a Voyager 1 űrszonda, amit 1977-ben indítottak el, és még mindig a naprendszerünkben van, és csak 300 év múlva fogja elérni, ha minden rendben lesz, azt az Oort felhő nevű részét a naprendszernek, ami a naprendszerünk legkülső tartománya, ahol további 30 ezer évet fog majd utazni, és utána tud majd kilépni a naprendszerből. 1977-ben ilyen technológiát tudtunk útnak indítani, a tudtunkat értsék úgy a hallgatók, hogy az emberek, így értettem bele magamat. Ez csak úgy tényleg ennek a horizontjára tegyük ide, vagy ennek a mélységére.
0: Nekem is ez járt a fejembe, csak nem jutott eszembe az űrszonda neve, azért nem említettem le, hogy nekem is volt egy ilyen emlékem, hogy még a 70-es években az amerikai kilőttek valamit, ami még mindig nem érkezett meg sehova, de hát mély űr, messze van, ennyi.
1: És egyébként a Voyager 1-en van egy, hát nem csak ez, de rajta van egy picike magyar nyelvű hangüzenet, meg lehet hallgatni az interneten, hogyha valaki megtalálna ezt az űrszondát, akkor őt magyarul is, vagy azt magyarul is meghallgathatja az üzenetet rajta.
0: Na, és hogyha elolvassák a hallgatók a három test trilógiát, akkor ki fog derülni, hogy miért nem jó ötlet jelt adni az emberiségnek magáról is arról, hogy létezik. De nem spoilerezem el a könyvet, ez tényleg érdemes elolvasni.
1: De ez összecseng az utolsó kérdésemmel. Ön azért olvas kínai szkifiket, mert mindent olvas, néz, hallgat, ami Kínával kapcsolatos, vagy ez valami személyes érdeklődés?
0: Azért kezdtem el, mert hogy minden érdekel, de annyira jó, hogy személyes érdeklődésé vált. Tehát ez a Liu Cixi nevű szerző, aki a három test problémát írta, meg más is jelent meg már tőle magyarul is. Ez annyira, tehát ez nem azért érdekes számomra, mert kínai, hanem azért vettem a kezembe, mert kínai, de most nem azért szeretem, mert kínai, hanem azért, mert nagyon jó.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban a mély űr felé tettünk lépéseket, vendégünk pedig Salád Gergely Kína kutató volt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetője, akiről ma megtudtuk, hogy a kínai szkifit is szereti.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A régiós együttműködés fontosságát hangsúlyozta a külügyminiszter a hétfőn kezdődött Bledi stratégiai fórummal összefüggésben közzétett Facebook bejegyzésében. Magyarország biztonsága, versenyképességek közlekedési és energetikai összeköttetései, valamint a Nyugat-Balkán európai integrációja mind azon is múlik, mennyire tudunk együttműködni a régióban, mutatott rá Orbán Anita. A külügyminiszter azt írta, a fórum Közép- és Dél-Kelet-Európa egyik legfontosabb külpolitikai találkozója, ahol politikai és diplomáciai vezetők ülnek egy asztalhoz, hogy a régió előtt álló legfontosabb kérdésekről beszéljenek. Magyar Péter szerint az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. A miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig, minden körülményben. Egy iskola feladata azt tette hozzá, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. A szakminiszter szerint a kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit az országos tanévnyitón azt mondta, olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejük, hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, melyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják, tette hozzá a szakminiszter. Az iskola kezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos magyar háztartás majdnem 108 ezer forintot fordít a tanév kezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol, terül ki egy friss kutatásból. A közlemény szerint a legtöbben továbbra is papíri írószert vásárolnak, füzetet, tollat vagy más taneszközt az iskoláskorú gyereket nevelő családok 76%-a szerez be. Ruházatra és sportfelszerelésre majdnem 57, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-uk költ. Műszaki eszközt az idei évben kevesebben vásárolnak a tervek szerint, mivel ezek több évig is kitartanak, ám jóval nagyobb kiadást jelentenek. Laptopot vagy számítógépet a gyermekes családok 10%-a, tabletet 6% szerez be idén kifejezetten az iskola kezdéshez kapcsolódóan. A gyermekenkénti teljes iskola kezdési költés az alsó tagozatosoknál átlagosan 70 ezer, a felsősöknél 69 ezer, a középiskolásoknál 62 ezer, a felsőoktatásban tanulóknál pedig majdnem 81 ezer forint. Szeptember 1-én elindul a kötelező nyugtaadás szolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem bírságol, közölte az adóhatóság hétfőn. A közlemény szerint 2-től a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, melynek alkalmazásával a nyugtapillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papír nyugtát használt, ugyanis az alkalmazás okos telefonon működik, használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Aki mégis maradna a papírnyugtánál, annak is biztosít egyszerű megoldást a NAV. A nyugtaadatok a pénztárgép portál webes felületén kézzel is rögzíthetők, ehhez pedig lépésről lépésre követhető oktatóvideó és részletes tájékoztatás is rendelkezésre áll, írta a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
0: Az időjárásról.
1: A szél egyre nagyobb területen megerősödik. Kedden erősen felhős lesz az ég és eső zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A gogyós gyümölcskertész. Édesapja. Szentpéteresen.
1: Főelésze.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
3: A gólyakali.
1: Foszti fiú esetek.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
6: Öt. A Dézsának mindig megörült, mert valahogy az anyjára emlékeztette. Az udvarukban hátul Tóth Kádárnak volt a műhelye, s ő meg Rozi ott tanultak járni a dongák meg abroncsok között. Tóth bácsi csinált neki egyszer egy csepp Dézsát, amely éppen olyan volt, mint a nagyoké. Csak aztán az apja kivágta az ablakon és ordítozott, mert az igazat megvalva Tóth bácsi nem neki, hanem az anyjának akart kedveskedni. Kertészlegény volt az apja a városi kertészetben, estére járt haza. Tóth bácsi meg özvegyember, a műhely egész nap a házhoz kötötte. Az anyja micsoda hét szépség volt a sarkigérő hajával. Ezt a Dézsát itt Mihály csinálta, azaz, hogy Anzsu. Az Isten szentelje meg Annuskát, aki ezt a fertelmes nevet ráragasztotta. Neki sem akaródzik már másképp rá gondolni. Gondol pedig rá eleget, mert a fészer, ahol most lakik, valaha az Anzsu lakása volt. S mikor ő még odafent hált a konyhában, az összehajtogatható vaságyon, nem volt szabad betennie ide a lábát senkinek, még a nagy tiszteletű is kétszer meggondolta, ha benézett. Anzsu deszkával ketté választotta a hosszú fás szint, amelynek hátulsó részében az aprított fát tartották, meg a szenet. Vágott a deszkafalba egy kis ajtót, így aztán olyan volt, mintha két szobája is lenne, egy elől, egy meg hátul. Csak hogy a hátsóban tűzifát tart, mint Szepesi a fűszeres, aki göngyölegenként árulja télen a szilánkot, még az ágya alól is gyújtós áll ki. Míg Anzsu itt lakott, ő fennaludt a házban. S az jó is volt, meg rossz is egyszerre. Az jó volt, hogy csak meg kellett csavarni a csapot a kiöntő felett, aztán már mosakodhatott is. Meg aztán jó meleg volt a konyha egész télen. De azért mégiscsak konyha volt. Kati szeretett korán feküdni. Ha valaki meg rászomjazott egy pohár vízre, vagy megkívánt valamit a kamrából, rányitotta az ajtót, rágyújtotta a villanyt. Ő meg a fejére húzta a dunyhát, az alól pislogott ki, s alapjában szégyelte magát, hogy ott fekszik a konyha sarkában az ágyban, aztán járkálnak körülötte. No, itt nem háborgatja senki. Ha melegre kívánkozik, itt is megrakhatja a kis vaskályhát. Az ágya ugyan nem fért be ide, de a fapadot, amelyet a fészer oldalába szögezett be, Anzsu jó szélesre szabta valamikor. Elfért rajta a dunyha meg a derékai. Volt egy csepp asztala is, meg három lába a lavornak. Szóval igencsak mindene, mint egy valóságos szobában. De azért kívül élt a házon. S néha, amikor éjjel megrecsent valami az udvaron, megijedt és felült a sötétben. Olykor elgondolta, hogy ha valamelyik éjszaka rosszul lenne, ittán délig is elfekhetnék, betegen vagy halottan. Janka csinálja a reggelit, a tejet is ő veszi át. Ha látja, hogy nem seperte fel az udvart, egy szót se szól, veszi a nyírfaseprűt, végig szalad az utakon. Janka csak azt hinné, álmos, aludni akar. Közelebb van a 70-hez, mint a 60-hoz. Kíméli. Néha jobban szeretné, ha Janka kiabálna vele. Mióta mindent elvégez nélküle, az az érzése talán már nem is kellene a világon lennie. Sose volt annyit beteg, mint a múlt télen a nagy tétlenkedésben. Tán éppen azért, mert szinte semmit nem bíztak már rá. Még a mosáshoz is Rozit hívták, aki ugyancsak 5 évvel fiatalabb nála, de majd kicsattam most is, 63 éves korára. A víz jó meleg volt, nyögött örömében, ahogy a lába elfeküdt a dézsa síma fenekén. Szegény nagy tiszteletű, hát mégis elment. Vajon mit csinálnak a ruháival? Volt neki egy szürke ruhája, beszép ruha is volt. Még megvan, látta a múltkor, mikor Janka nyár elején naftalimba tette a ruhákat. Gyúrta eres lábát a forró vízben, és azon gondolkozott, mi lenne, ha neki ajándékoznák a szürke ruhát. Nem is olyan lehetetlen. Jankának van elég, s a kislányt meg csak nem járatják szürkében, öregnek való az. Anzsunak még törülköző tartója is volt, egy szarvacskát szegezett a három láb mellé. Mit össze nem tudott eszkábálni az a Mihály szarúból, mit ki nem faragott, micsoda fésűket, borotva nyeleket. Lekapta a kendőt, megtapogatta a lábát. Már régen nem volt rajta cipő, nehéz lesz felszuszakolni, de felöltözik illendően. Mikor elállt a papékhoz, éppen 40 esztendeje, sovány köhögős lány volt. Az első évi béréből megvette a fekete ruhát meg a fejkendőt, hogy legyen majd miben a koporsóban feküdnie. Az apja úgy halt meg egy tavasszal, hogy semmi pénzük nem volt otthon. Úgy kellett eltemetni a foltos fenekű nadrágjában, majd kiette a szemüket a szégyen. Rozika úgy ordított a temetés alatt, hogy semmit sem lehetett hallani a búcsúztatóból, pedig igen szépen beszélt a pap. Mindenki azt hitte, hogy az apját jajgatja annyira, pedig a szégyentől sírt. Tudta, hogy az egész fügekert róluk beszél majd a temetés után. Vajon lecsukják-e délután a nagy tiszteletű koporsóját? Szokás ellenére lenne, nem hinné. Bár ők vétettek volna valaha a szokás ellen. Ha akkor csukva tarthatják a koporsót, sose jutnak az emberek szájára, hogy még egy tisztességes ruhát se tudtak ráadni az apjukra. Oszt a szemfödél papírból volt, meg kurta. No, rá nem fognak acsarogni, neki van ruhája, most is ezt veszi fel. Olyan áldott szövet, hogy meg se látszik rajta az idő múlása. Pedig nagy ünnepre erre-arra felvette néha. A kendőt meg állandóan használja, mióta az évek leszégyelték a fejéről a rózsás kásmír kendőjét. Nem változott meg a termetesem, csak meggörbült, megsoványodott. Önálluk nem volt kövér senki. Rozikának máig átéri 2 kézzel a derekát. Jaj, micsoda szépség volt az lánykorában. 100-szor szebb még az anyjuknál is. Most, hogy Rozika eszébe jutott, megijedt. Az volt az egyetlen reménye, hogy délután kint éri majd a temetésen, s visszakéri tőle az Annuska kanalát. Szegény nagy tiszteletű, legalább üzente volna meg a zavaros beszédjével valakinek, hogy az utóján van. Akkor nem lett volna ez a nagy baj a kanállal. Keresett volna Rozikának más valamit. De Árpádka, aki utoljára meglátogatta, azzal jött haza, hogy egyformán van. Hát nem tudhatta senki. Szegény lelkem, hogy az másodszor is elárvult. Most aztán szaladhat a kanál után. Mert ha Annuska hazajön, nem vesz más kanalat a szájába, mikor leül az ételhez. Rábámészkodott széles, viszeres lábára. Hát hiszen, ha az ember mindent el tudna mondani, még neki is adták volna a kanalat. Annuska nincs a házban 9 esztendeje, Janka meg jó szívű, ha kéri, még oda is adja. De akkor el kellett volna magyarázni tövéről hegyire, hogy mire kell neki az ezüst kanál. S arról nem akaródzik beszélni. Janka jó asszony, mégse tudná neki elmondani, és egyik papnak sem, semmiképpen. Árpádkának még leginkább elmondaná, de azt alig-alig látja mostanában. Árpádka értené az ilyesmit. Szegény, az is mások hulladékján cseperedett. Hányszor guggolt le panaszkodni az ágya mellé a konyhában, mikor még kisfiú volt. Nincsen nekem se apám, se anyám, ritta szegény. Csak ő benne volt igazi bizodalma. Lám, hogy most is csak tőle mert pénzt kérni egyedül, de boldog is volt, hogy adhatott neki. 29 forintot adott neki tavaly decemberben. Annyia volt. Árpádka azt mondta, kamatosan visszaadja. Jól is teszi, mert azóta minden csak drágább lett. Szegény, hogy az is olyan nehezen él. Mikor ő a két iskoláját kijárta, sose gondolta volna, hogy ilyen keveset fizetnek a tanítónak. Lám, ez is alig vergődik a fizetéséből. Sokat költ a halottaira szegény. Meg is áldja a teremtő érte. Apródonként minden könyvét a zsibogóra küldi Rozikával, aztán a pénzt mind odaadja Emecsére. Jó volna látni szegény vízbe fúlt jegyzőn és sírját. Olyan lehet az, mint a paradicsomkert, ha Árpádka annyit költ rá. Szegény árva fiú, hogy megfogta az a gyalázatos asszony? Igen, neki el tudná mondani, de másnak aztán senki teremtett léleknek. 40 évbe telt, míg odáig jutottak, hogy nincs már élő ember a fügekertben, aki emlékeznék rá, mi történt Rozikával, meg hogy az apjuk elitte az ünneplőjét, aztán a szemfedél alól kilátszott a foltos kabátja. Az anyja is nyugszik már réges-régen. Nem emlegeti Tóth bácsit meg a műhelyt, ahova elkerülhetett volna, ha nem olyan hűséges az urához. Hol van már Tóth bácsi? Elkeveredett szegény valamerre 14-ben, sose látták többé. Bejól jártak volna pedig mind a ketten, ha elveszi a mamát, stán ő se szorult volna ide örökre a papékhoz. Rozika sírt örömében, mikor elmesélte, hogy közértes Juliska a zsibogó melletti közértből meghívta Komának. Soha életében nem mert volna arra gondolni, hogy ilyen megtiszteltetés éri. Kislány született közértes Juliskáéknál. Annuska lesz a neve, holnap keresztelik meg. Rozi tartja a víz alá, meg Jani, a közértes Juliska nagybátyja, aki böllér a Vágóhídon. Tavaly disznóöléskor lett meg a nagy barátság. Rozika intézett mindent a szomszédasszony helyett. A jószágot is ő etette vágásig, mert Juliska 9 után került haza esténként, az ura meg még későbben. Ha nem választják éppen ezt a nevet a kislánynak, nem is kerül sor a kanálra. Rozika már vagy 15 éve a zsibogóra jár árulni. Akadt volna ajándék a lomjai között. Tulajdonképpen neki jutott eszébe a kanál, az ezüst kanál, amelybe be volt vésve az Annuska neve. S Rozika ugyan hálálkodott érte, mert tudta, ilyen ajándékkal nem tud más kedveskedni. Márpedig meg kell mutatni valamivel közértes Juliskának, hogy megbecsülik őket. Más megyéből valósi lány volt, gyárban dolgozott, utóbb került csak ide az ő vidékükre. 3 éve sincs még, hogy a fügekertbe ment férjhez. Jó szerencse, közértes Juliska nem tud semmiről. Neki Rozika, Rozika néni, aki ellátja a cocát. Anzsut is ismeri, ugyan ki nem ismeri Anzsut a fügekertben, de fogalma sincs arról, hogy Anzsu meg Rozi hogy álltak egymással valamikor. Nem ismeri a Honvéd utca régi lakóit, és a papékról sem tud semmit. Vissza kell hozni a kanalat. Ez nem olyan tárgy, mint a zsíros bödön, amelyet szintén közértes Juliskának küldött el tavaly vágáskor a kamrából. Kati sóhajtott. A pap most azt mondaná, hogy ő lop. Pedig nem vett el soha egy krajcát sem a pénzükből. A szekrényeket is nyitva hagyhatták előtte, még csak be se nézett a polcokra. Azt a nagyobbik zsíros bödönt nem használta senki. Amíg a papék öltek, Emecsén nevelték a disznót. Aztán mire feldolgozva megkapták, mindig olyan kevés zsírja érkezett, hogy még a kis bödön is alig telt meg vele. Közértes Juliska azt hiszi róluk, hogy jól ment a soruk hajdanán. A bödönről is azt gondolja, a Rozikájé volt, hogy Rozi vágott valamikor. Vajon megértené a pap, ha elmondaná neki, milyen boldog Rozika, hogy valaki azt hiszi róla, hogy ő disznót hizlalt valaha? Dehogy értené? Alig bírta bekapcsolni a lakcipőpántját. A lába, frissen áztatott, megkönnyebbült lába, azonnal égni kezdett. Sose vitt el semmit, csak ezt az egy bödönt tavaly decemberben, meg most a kis kanalat. Ha Rozit keresztanyának hívták, azt meg kellett hálálni valahogy. Hogy mondogatta az anyjuk, mikor az a baj esett Rozikával, hogy a szemétdombon fog meghalni? Hát, mégse lett igaza. Őt megtűrik a papék holtig. Rozikának meg van hol meghúzódnia. S ha végképp előregszik, ki tudhatja, mire lesz jó a komaság. Közértes Juliskáék nem laknak a maguk házában, de Rozi igen. Ott az a kis ház a fügekertben. Szegény sógor alaposan rendbe hozta, nem hiába volt építőmunkás. Igaz, hogy volt is ideje rá, mert munkája nem igen akadt teljes életében. Ha közértes Juliskáék odaveszik Rozit, Rozi rájuk írathatja a házat. Rozinak még csak-csak. Elszomorodott, a csuklóját kezdte tapogatni. Vastag inas volt a csuklója, s mégis érezte, gyenge volna már egy igazi nagymosásra. Milyen jó volna, ha még úgy bírná a munkát, mint régen. Nem szól rá senki itt, hogy ingyen eszi az ételüket, de azért mégis jó volna dolgozni valamit. Holnap, ha utána lesznek a temetésnek, kihurcol mindent a hálóból. Nem volt nagy takarítás nyár óta. Belebújt a fekete ruhájába, megtűzte a kontját a tükörben. Kagylóból volt a tükör kerete, abból borotválkozott mindig Anzsu. Mintha soványodott volna egy kicsit. Szegény megboldogult, de sokat is mondta neki, mikor esténként együtt ültek a konyhában, és Janka meg Anzsu kint matatott az udvaron. Nem hízol te, Kati, hiába eszel. Milyen szelíd volt akár a galamb, mikor nem volt rajta a gonosz betegsége. Janka is szelíd, de más formán szelíd, mint akinek már harangoztak, aztán minden mindegy. A nagy tiszteletű meg úgy volt szelíd, mint aki figyel valamire, mintha azért volna olyan csendben, hogy meghalljon valamit, amit mondanak neki, s amit nem is hall senki más, csak ő. Ha túl lesznek mindenen, ki is megy a fügekertbe. Rozika azt mondja, csuda dolgokat tud a léleklátó asszony. Megkérdezi majd tőle, mi lett a megboldogult lelkével. Rozikának azt mondta harmadéve, hogy az ura ma is csak ő rá gondol, nem tudja elfelejteni. A lelke most is ott bolyong a ház körül. De Rozi fel se vette, csak elnézett messzire, mint aki mást szeretett volna hallani. Azt, hogy Anzsu egyszer mégiscsak rányitja a kis kaput, hiszen ott lakik a szomszéd utcában. De Anzsu nem beszél Rozikával 40 esztendeje. Kati dühös lett. Annyira szerette Rozikát, hogy valahányszor eszébe jutott a régi történet, mindig elfogta az indulat. Az Isten hagyja meg azt a vén bolondot, de nagyra van magával. Amikor először elkezdett járni Rozika után, éppen kitelt a sora a kefegyárban. Nem fért az össze senkivel soha életében. Pedig ott megbecsülhette volna magát, mert Juhász Karcsi volt akkor a művezető, és Karcsi áldott gyerek volt, jehovás, nem űzte az embereket. De ennek az Isten maga se lett volna jó, hogy parancsoljon neki. Mindent jobban akart tudni, mint más. Mindent másképpen csinált. És visszafeleselt minden szóra, mindig neki kellett kimondani az utolsó szót. Az anyjuk váltig mondta Rozinak, hogy ne nézzen rá, mintha lehetett volna nem ránézni. Kati még dühében is elmosolyodott. Hogy ne nézzen rá, mikor akkora, mint a pózna, a haja meg fekete, aztán annyi rengeteg, mint az oroszlán sörénye. Rozika szőke volt, Anzsu csinált neki gyöngyházfésűt a hajába. Ne nézzenek egymásra, mintha az csak úgy volna. Neki prédikálhatott az anyja, ő nem kellett senkinek soha. Nemhogy feleségnek, semminek se. Tudja a teremtő miért? Még szerencse, hogy nem volt olyan a természete, hogy nagyon rít volna emiatt. Rít, de inkább csak azért, hogy olyan egy szem magára maradt. Az, hogy sosem abajgatták a férfiak, nem bántotta. Rozinak gyűrűje is volt. Szaruból faragta neki Anzsu, olyan volt, mint valami csipke, még ma is megvan, látta Rozinál a tavasszal. Galambokat faragott a karikába Anzsu, csókolódzó galambokat. Micsoda keze volt? Persze a házasságból nem lett semmi. Az öreg Jóné, az Anzsu anyja csak úgy nem állhatta Rozikát, mint az ő anyjuk Anzsut. S hogy Mihály kikopott a kefegyárból, s elkezdett abból élni, amivel az ideig csak szórakozott, az ügyeskedésből, az anyja mindjárt a sodrófát emlegette, ha Rozi esténként ki akart szökni az ajtón. Noha nem engedte ki este, kiszökött az Anzsuhoz éjszaka. Ő tudta, hogy ki jár, azt is tudta azonnal, hogy mi a baja, mikor a trónörököst megölték, és Anzsu elment katonának. Dugta is a marólúgot meg a kést, és még álmából is felriadt, hogy lelakatolja a kútfedelét. Az anyja azt hitte, elment az esze, hogy egyre csak a kutat csukogatja. Ő meg azt hazudta neki, fél, hogy a macska beleesik. Anzsu bolond volt, mindig hiányzott annak egy kereke. Aztán mit képzelt, mit csinál Rozika? Megvárja, míg hazakerül, járkál világszégyenére a nagy hasával, megszüli a gyereket, aztán elbújdosik? Isten nyugtassa Halász Ferencet, a sógorát, bizony derék ember volt. Jól járt vele Rozi. Az mindig szerencsésebb volt, mint ő. Mikor Etel, a Homok utcai Etel segített rajta, sírt egy darabig, aztán megnyugodott, hozzáment Halász Ferenchez, és az anyja úgy hunyta le a szemét, hogy biztonságban tudta mindkettőjüket. Ő már akkor a papéknál szolgált. De nehezen szokta meg. A káplán Gál Antal áldott csendes ember volt, hanem a nagytiszteletű úr az mindig olyan komolyan beszélt, mintha minden nap nagypéntek volna. Szeretni igazán csak az asszonyát szerette. Nem volt annak soha egy rossz szava se senkihez. Míg Annuska meg nem született, nem is tudta senki róla, hogy beteg. Üldögélt, vart, közben meg szent énekeket dudorászott. Zongorálni is tudott, és ha vendég jött, olyan szépen elbeszélgetett vele, még Franciska sem mondhatott rá semmit. Hanem a gyerekeit nem szerette. Igaz, hogy nem is volt mit szeretni azokon. Jankát nem bántotta, csak nem igen beszélt hozzá. Néha meg elfeledkezett róla teljesen, ott hagyta az utcán, ha a piacra vitte, úgy kellett aztán visszaszaladni érte, és megkeresni a bőgő gyereket a nagy kosarak között. A papot se kedvelhette nagyon, csak nézett rá mindig azzal az óriási szemével. Szegény lelkem, még ő hozzá ragaszkodott leginkább. Ha azaz Annuska nem születik, tán minden másképpen fordul. De az a lány csak bajt csinált mindenhol. Hogy ordított, ha nem találták a kanalát? Egyszer elveszett az a nyavajás kis kanál. Janka kirázta az abrosszal együtt a virágágyba. Nem találták estig. Hát nem mindent kiköpött, míg Anzsu haza nem jött a szőlőből, és meg nem etette a saját kanalával. Az is bebolond kanál volt. Közönséges fakanál. Nem is öblös, csak lapos. Sárgára volt lagozva. Aztán legyek voltak ráfestve feketével. Fogságból hozta Anzsu, valami orosztól kapta. No, azzal aztán evett, mert az Anzsu kanala volt. Anzsu után még ivott is a csuporból, de próbálta volna csak a pap maga után kínálni, vagy akár Janka, mindjárt köpött. De utálatos gyerek volt. Bizony Isten, hová lett volna az a vén megátalkodott, ha ő oda nem hívja a papékhoz? Akkor még megvolt a járandósági föld, meg a nagyobbik szőlő. Itt volt ez az udvar is. Csak úgy főtt a feje, kit kommendáljon el már a papékhoz. Mikor meglátta Anzsut baktatni az állomás felől, mezítláb, hátán a csizmája, a kezében meg valami tarisznya. Azon a télen az öreg Jóné is meghalt. Rossz volt rágondolni, mi lesz abból, ha Anzsu most hazamegy a Honvéd utcába. A szomszédban meg, a szegfűsoron, ott ugrál Rozika, fúkálja a kemence tüzét, dagasztja a kenyeret az urának. Sok katona jött meg Anzsuval. Ő tudta, mire jönnek meg szegények. Nincs semmi munka, majdnem minden gyár állt. Mire Anzsu észrevette, már bent is volt a parókián. Mindenki jól járt, a papék is, Anzsu is, Rozika is. Azok ketten csak egyszer beszéltek azóta. Rozika azt mondta, a gyereket kereste rajta. És mikor megtudta, mi történt, azt sem mondta, Isten áldjon, már kívül is volt a kerítésen. Régen volt. Rozitán 23 se volt még, Mihály meg úgy a 34-ben. Hol van már Ferenc sógor, s ezek azóta nem váltottak egyetlen egy szót sem. Szemben árulnak a zsibogón. Rozinak majd a szíve szakad meg, mikor látja, hogy télvíz idején ott topog Mihály a rossz bakancsban, fúkálja a körmét, lilás a keze a hidegtől. A tavaszon már a citeráját árulta, pedig mindig az volt a büszkesége. Lám ez lett a nagy hencegésből, hogy boltja lesz valamikor, mint kokasnak, az üvegesnek, a piac mellett. Aztán ott ül majd, és képeket árul, meg dobozt, meg madarat. Hogy hova tehette a pénzét? Mert gyűjtött erre a boltra, mindig gyűjtött, mióta a papékhoz került, és meg is gyűlt neki szépen, egy piros zacskóban hordta mindig a nyakán. Annuska is akarta ezt a boltot, mert azok ketten mindig egy követ fújtak. Hát ez lett a boltból, a nagy semmi. Élhet magának tökön meg krumplin vénségére. De hogy hova tehette a pénzét? Mindig olyan hallgatag volt, mint a csuka. Vele sok szót váltott, amíg együtt voltak egy udvarban. Rozi az meg be sem mert jönni, míg Anzsu itt lakott. A télen, mikor az a vad hideg volt, oda küldött neki a zsibogón Fitori Erzsivel egy melegített téglát a lába alá. Hát a vén gyalázatos nem a falhoz vágta, hogy három felé esett. Jó szerencse, hogy ő rá nem haragudott Rozi miatt. Szépen lettek volna itt ketten a papéknál. Elég baj volt az Rozinak, hogy ami történt, megtörtént. Mert a fügekert tudta az eseményeket. Aki egyszer átlépte az Etel küszöbét a Homok utcában, arról mindenki tudott mindent. Ferenc sógor úgy tett, mint aki vak is, süket is. Isten áldja meg halóporában. Ha ma kimegy a temetőbe, vet neki is pár szál virágot a sírjára, ha a maguk gyászával elkészülnek. Halottak napján is szöknie kellett a házból, mert a pap csak nagypénteken engedi ki a családot a temetőbe. S ugyan szorulna, ha megtudná, hogy világítani szoktak Rozikával, mint a katolikusok. Az idén is világítottak az anyjuknál, apjuknál, meg a sógornál. Az öreg jónénak is gyújtottak egy gyertyát, pedig nem érdemelte. Rozi folyton reszketett, hogy hát, ha Mihály felbukkan a temetőben, aztán a jóné sírjánál leli őket. Ő meg csitította, minek jönne az ide? Nem hisz az se Istenben, se ördögben, pogány annak a teste meg a lelke. Hát nem is jött Mihály, ahogy megjósolta. Aztán szégyen szemre csak az ő egy szál gyertyájuk pironkodott az öreg jóné sírján. Pedig gyújthatott volna neki ő is. De nem tett az meg senkinek semmit a kerek egy világon, csak Annuskának. Mit meg nem csinált volna a kedvéért? Mikor Jázon kutyát elvitte a sintér, kiment Annuskával a telepre kiváltani, és három kuvasszal jött haza, meg Jázonnal, aztán odaadta értük cserébe az Annuska aranygyűrűjét, amelyet Franciskától kapott, azzal váltotta ki az idegen kuvaszokat, meg a magukét. A pap úgy ordított, hogy fekete lett a nyaka, nem hagyott Anzsun keresztvizet, amiért megengedte Annuskának, hogy odaadja a gyűrűt. A kuvaszokat meg kiverte a házból, három felé inaltak tarbában. Anzsu akkor is visszafeleselt, hogy nem tőle tanulta a kislány azt a nagy jóságot, hanem a paptól, meg hogy azzal fizet, amilyen van, ha öregebb volna, bizonyosan mással fizetne. A pap akkor lett a legdühösebb, mikor azt mondta, hogy Jézus is könyörületes volt és szerette az állatokat, nem átallott istálóban barmok között a világra jönni. A pap akkor elkergette Anzsut. Micsoda ordítozás volt? Télen történt, emlékszik rá, mert míg Anzsu a tarisznyáját rakta, Annuska beletúrta magát a hóba és betemette a fejét, hogy meghaljon. Anzsu úgy szedte ki, hogy még a füle is tele volt hóval. Nemhogy hagyta volna megfagyni. Minden rossz Annuska miatt volt ebben a házban. Aztán a pap megint kijött valamiért, Anzsu meg odaállt Elibe a tarisznyájával, és azt mondta neki, tessen megbocsátani. A pap csak makogott. Odabent bizonyosan a kezét, lábát ette, mert mi lett volna a szőlőben meg a földön Anzsu nélkül? Hol talált volna még valaki megfelelőt a helyébe? Anzsu csak állt azzal a nagy testével, nem sütötte le a szemét, hanem farkas szemet nézett a pappal. Annuska meg ott lógott a kezén, szinte belebújt a kabát ujjába. Tessen megbocsátani, mondta még egyszer. És borzasztó volt hallgatni, mert a hangjában nem volt semmi bűnbánat vagy alázatosság. A pap elpirult, mint aki szégyelli magát. Anzsu meg sápadt volt, mint a homok. A pap motyogott valamit, berohant a kancelláriába, Annuska pedig sírt és káromkodott a megkönnyebbüléstől, míg Anzsu rá nem vert a fenekére, akkor elrohant és az udvar végén sikoltozott boldogságában. A nagy tiszteletű asszonyról mondták, hogy bolond, mert meg akarta ölni Annuskát. Ebből is látszott, milyen tiszta volt a feje szegénynek. Ő tudta a leghamarabb, mifélét szült erre a bús világra. Addig olyan volt, mint a bárány, mégis őt csukták be a bolondok házába. Hogy fog hiányozni neki, hogy nem látogatja meg többet? Milyen szépen beszéltek ott mindenkivel az orvosok. Milyen jó volt oda járni. Szegény lelkem nem bántott senkit, csak nézett és mosolygott. Olykor még meg is ismerte, és Rozikáról kérdezősködött. Mikor meglátogatta, mindig felvette ezt a szép fekete ruhát. Fitori Erzsi el is irigyelte tőle, mert egyszer meglátta befordulni a kórház kapuján. Ő volt a bolond. Nem volt a szegény bolondabb, mint akárki itt a házban. A pap állig felgombolt fekete ruhában járkál, mikor úgy tűz a nap, hogy az ember majd ledobban. Oszt, ha a krumpli megrohad, mindjárt azt kiabálja, hogy Isten büntetése. Azaz eszébe se jut, hogy rossz ezen a vidéken minden pince. Megrohadna itt még a csont is. Kun László meg csak hallgasson. Hányszor látta, hogy ül a vacsoránál, bámul az asztal végére, ahol valamikor Annuska ült. Aztán kirúgja maga alól a széket, lerohan a káplániára, és beledűt magába egy liter vizet. Hogy tud ordítani? Mikor szegény nagy tiszteletűt meglátogatta, a dühöngők nem tudtak különben. Hát Annuska, aki itt hagyott mindent, aztán elment világgá, mint a cigányok? Míg itthon volt, addig is csak bajára volt mindenkinek. Janka is van olyan bolond, ami ennek az anyját állítják. Az meg olyan, mint aki nincs is. Az ember minden reggel csak elbámul, hogy hát még mindig itt van ebben a házban. Seper, meg főz, aztán nincs látatja semminek. Szegény lelkem azóta már kiterítették. Csak legalább szép temetése volna. A családnak jobb felől kell ülnie a ravatalnál, az a szokás. Csak nem teszik meg vele azt a csúfságot, hogy az öreg Décsiné miatt, vagy ha Annuska megjött, őt átültetik a bal oldalra, ahol a távolabbi rokonok ülnek. Nem, azért ezt nem hiszi, nem hagyja őt Árpádka kisemmizni. Majd meghúzódik Zsuzsika mellett. Az úgy is félt a halottól. Az este is megkérdezte tőle, mikor lehozta a vacsoráját, hogy milyen a halott ember arca. Most fogja először látni a nagyanyját, még nem látta soha életében. Anzsu bizonyosan kin lesz, majd állhatnak együtt Annuskával. Vén bolond, mindenki tudja, hogy ő segített megszökni neki ezelőtt 9 évvel. Csak Rozi is ott legyen, és tudjon vele beszélni a kanál miatt. Ha Annuska hazajön és megkínálják valamivel, legelsőnek is a kanaláért fog káromkodni meg ordítani.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abi. Abigail.
2: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Oszti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottam.

0: 5 ora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A több tízezer tanítás segítő pedagógiai asszisztens is számíthat a kormányra, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai országos tanévnyitót követően. Jelezte, hogy amint azt Lannert Judit szakminiszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítás segítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. A kormányfő hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség. Nem egyszeri béremelésre és utána akár 10-15 évig semmire, hanem egy életpályára, mely biztosítani tudja, hogy többen jöjjenek például az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni, tette hozzá Magyar Péter. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette az uniós helyreállítási alap forrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Budapesten. Magyarország az összes mérföldkövet és szupermérföldkövet teljesítette, tehát 100%-os mutatóval minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézi Dávid. Tehát teljesült mindazt, tette hozzá, mely ahhoz szükséges, hogy a teljes, 10 milliárd eurós eredet forrásokat, és ezáltal egyébként a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt a mintegy árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást hazahozzuk, közölte a közlekedési miniszter. A Cinefest klasszikus filmeket felvonultató eleme a Cine Classics 3 restaurált film vetítésével és egy munkamódszert elemző konferenciával tisztelek Pressburger Imre rendező és alkotótársa Michael Powell munkássága előtt, miközben John Williams művei is felcsendülnek a Miskolci Művészetek Házában. A szervezők tájékoztatása szerint a Miskolctól Londonig című program szeptember 10-én csütörtökön lesz a Béketeremben. A Powell Pressburger filmek közép-európai gyökereiről többek között Báron György újságíró és Muszatics Péter, a Cine Classics megálmodója beszélget. Közvetlenül ezután ugyanebben a teremben vetítik le az 1947-es Fekete Narcisz című filmet, míg este az 1944-ben bemutatott Canterbury mesét láthatják az érdeklődők. A fesztivál életműdíjasa Gáspár Sándor tiszteletére levetítik az 1990-ben készült Csable Csacsi című film mellett az Üvegtigris trilógia első, idén 25 éves részét is írták. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Szeptember 5-én szombaton tartja 18. országos retro véradását, az Országos Vérellátó Szolgálat a rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A véradást retro zene, sörvirsli menü és ajándékok teszik különlegessé. A 18. évforduló, valamint a nagykorúvá és véradóvá válás apropóján az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta az idei rendezvény. A véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú embert várnak, aki megfelel a véradás egyéb feltételeinek. Miskolcon és Nyíregyházán a területi vérellátóban, míg Debrecenben a regionális vérellátó központban lesz lehetőség vért adni. 4 megye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyérítés a héten, közölte hétfőn a katasztrófa védelem. A közlemény szerint biológiai lárvagyérítést a keleti ország részben most nem végeznek a szakemberek. Egyedül a Tisza-tó változó feltöltöttsége kedvez a szúnyoglárváknak. A természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken korábban ugyancsak biológiai lárvagyérítés zajlott. A környező településeken a héten a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre kerül sor, tették hozzá.
0: időjárásról.
1: Kedden erősen felhős lesz az ég, és eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet, és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Csupor Dezső szakgyógyszerész, presbiter, a pirulakalausz.hu portál alapítója lesz, és két új tudományos eredményről beszélgetünk majd. Műsorunk első felében arról lesz szó, hogy változtak a nemzetközi ajánlások, és már 4 hónapos kortól adható földi mogyoró csecsemőknek, mindezt azért, hogy csökkentsék a későbbi mogyoró allergia kialakulásának Mindezt azért, hogy csökkentsék a későbbi mogyoró allergia kialakulásának. Köszönöm.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Csupor Dezső szakgyógyszerésszel, gyógynövénykutatóval. A következő témánk pedig az almaecet lesz. Ugyanis tudományos kutatások támasztják alá, amit már évtizedek óta voltak, akik állítottak, az almaecet fogyasztása segíti a fogyást. Az almaecet ugyanis lassítja a gyomorürülést, fogyasztásának hatására kevesebb inzulin termelődik, aminek hatása van a zsírraktározás elindításában. Az almaecet fogyasztása esetén ráadásul csökken az éhségérzet, és még gyulladás csökkentő hatása is van. Egy több mint 850 fős kísérlet alapján a résztvevők átlagosan 7,5 kilót fogytak napi 30 ml almaecet fogyasztása mellett 12 hét alatt. Csupor Dezső szakgyógyszerész, gyógynövénykutató, az MTA doktora azt mondja, fontos szempont lehet az almaecet alkalmazása mellett az is, hogy az ecetfogyasztásnak nem ismerjük mellékhatását. Akkor a másik témánk pedig az almaecet, ami úgy került most a látókörödbe a Pirula Kalauzon megjelent cikk szerint, hogy fogyás szempontjából merült föl. Itt mi az indulópont? Tehát ez egy olyan, mint a népi gyógymódok, népi megfigyelések, hogy emiatt kellett a kutatóknak megnézni, hogy emögött tényleg van-e valami, tehát ezt régóta használják az emberek így otthon fogyásra, vagy hogy került eléd ez a téma?
2: Szerintem nem népi gyógymód az almaecet, de hogy már pár évtizedet használják, ez biztos. Én is tudok arról, hogy 90-es években ennek vannak nyomai, és amikor én először erről hallottam, hát én ezt teljes butaságnak tartottam, mert hogy miért fogynánk az ecettől, tehát ennek mi értelme van, sőt, ugye láttam olyan termékeket, ilyenek most is vannak, hogy alma ecet kapszula, na ez akkor még gyanúsabbá vált, hogy hogy lehet az ecetből kapszulát csinálni. Hát egy módon, hogy az ecetnek az illékony részét elpárologtatjuk, és ami visszamarad, az betesszük egy kapszulába. Hát mi marad vissza? Vannak ilyen polifenolos vegyületek az almaecetben, meg vannak olyan savak, amik nem illékonyak, ezek ugye visszamaradnak és beletelte egy kapszulába, de az ecetnek a nagy része, ami a víz, meg az ecetsav, az ilyenkor eltávozik. És nyilvánvalónak tűnt nekem, hogy az almaecet kapszula, meg az almaecet, az valószínűleg nem ekvivalens, de én egyikről sem hittem el nagyon, hogy ez hatásos lehet, de az elmúlt mondjuk úgy 10-20 évben elkezdtek gyűlni a bizonyítékok, és már úgy tűnik, hogy ennek mégiscsak van értelme.
1: És akkor milyen tudományos eredményeket ismersz, amiről azt mondod, hogy van eredménye, értelme az almaecet fogyasztásnak fogyásra való tekintettel?
2: Két irányba mehetünk, az egyik az, hogy most már tudjuk, hogy ez hogyan hat, de hát ez csak mondjuk úgy, hogy érdekesség, sok mindennek ismerjük a hatásmechanizmusát, aztán kiderül, hogy valójában az emberen ez a hatás ez nem elég kifejezett, na de itt viszont már azt is tudjuk, hogy ez a fogyasztó hatás ez jelentős, mert amit egy most közzétett vizsgálatban leírtak, az az, hogy körülbelül 2-3 hónap alatt körülbelül 7,5 kiló fogyást lehetett elérni almaecet fogyasztással. Ez jelentős. Persze, aki fogyni akar, az néha ennél gyorsabban szeretne, de ez nagyjából az a tempó, amire azt mondják, hogy ez egy egészséges fogyás, akkor, hogyha valaki nem durván elhízott. És hogyha valami ezt a hatást képes kifejteni úgy, hogy mellette nincsenek komolyabb mellékhatásai, akkor ez egy elég jó szernek tűnik, és úgy tűnik, hogy az almaecetre ez érvényes, tehát nem figyeltek meg olyan mellékhatást, ami a felhasználását korlátozná.
1: Amikor ezt a cikkedet olvastam, ott az jutott eszembe elsőnek, hogy azt mennyire tudja vizsgálni egy ilyen vizsgálat, hogy mellette mit csinál az ember a fogyás érdekében. Mert oké, hogy lehet, hogy az almaecetet elfogyasztja akárhány millilitert, vagy kiskanállal, vagy rácsurgatja valami ételére, oké, de mellette sportol-e többet, mint korábban, kalóriadeficitben eszik-e, más teszik-e. Szóval ez mennyire egyértelmű szerinted az adatokból, hogy az almaecet okozta 7,5 kilós fogyást, vagy egy ilyen komplex életmódváltás és tudatos fogyás irányába való elmozdulás?
2: Teljesen jó felvetés, mert sok olyan cikk van, ahol fogyás segítő termékekről úgy mutatják ki a hatást, hogy nem csak egy beavatkozás történik az életmódban, hanem elkezd mellette sportolni, és az még jobb, amikor nincs is kontrollcsoport, hanem csak egy csoport van, aki mondjuk elkezd szedni egy kapszulát, és akkor mellette még életmódot, meg étrendet vált, és akkor a végén kimutatják a fogyást, és úgy interpretálják, mintha attól a kapszulától fogyott volna le, amit egyébként a futás meg az életmódváltás mellett beszed. Na itt most nem ez a helyzet, itt ezek elég jól tervezett vizsgálatok voltak, és az összehasonlító csoportokban ugyanolyan jellemzőjű embereket vettek be, és naplózniuk kellett, hogy egyébként még mit tesznek, és nagyjából a két csoport, tehát az, aki az almacetet fogyasztotta meg, aki nem, az egyébként nagyon hasonló volt. Tehát feltételezhetjük, hogyha senki nem csalt, akkor ez a hatás ez tényleg létezik, és nem valami háttér torzító tényezőnek az eredménye.
1: Most kicsit bulvárosba fordulok, akkor ilyen értelemben az almaecet egy csodaszer, hiszen sokáig arról beszéltek kutatók, szakemberek, hogy igazából a fogyásra nincsen csodaszer. Úgy emlékszem, hogy évekkel ezelőtt mi is beszélgetünk arról, hogy mondjuk az olyan gyógynövények, amik valamilyen fogyásszerű hatást érnek el, azok a legtöbb esetben a vízhajtó hatások miatt érik ezt el, tehát hogy hirtelen mondjuk egy kilóval könnyebb lesz az ember, mert kipörgeti a vizet a szervezetéből, de attól még a zsírréteg nem tűnt el. Csak most bejött ez a vényre kapható fogyókúrás szer, erről egy mondatot mondj nyugodtan, de hogy ezt ettől eltekintve, akkor az almaecet ez egy újdonság ilyen értelemben.
2: Igen, újdonság, és egy kicsit ezekkel az új népszerű fogyasztószerekkel párhuzamba is hozható, mert a szemben a vizelethajtással, vagy a hashajtással, vagy ezáltal hatásos gyógynövényekkel szemben az almaecet teljesen más módon fejti ki a hatást, és ez a hatásmód, ez eléggé hasonlít azokra a modern csodás fogyasztó szerekre, amiket nagyon sok ember fogyaszt. Tehát itt nem az van, hogy vizeletet hajt, vagy hashajtó hatású, és akkor ugye, hogyha állandó hasmenésünk van, akkor lefogyunk, vagy pedig volt még egy csoport, ez az anyagcsere fokozó, ami egy kicsit mi megpörgeti az anyagcserét, vannak olyan növények is, azokkal az a gond, hogy azok általában vérnyomást is emelnek, és akkor emiatt veszélyesek. Na, ez teljesen más módon hat. Itt a hatásnak az alapja az, hogy a gyomor ürülést azt lassítja, emiatt a tehetségérzetet érez a fogyasztó, emiatt kevesebbet eszik, de az, hogy a gyomor ürülés lassul, abból az is következik, hogy a bélbe lassabban kerül be a szénhidrát, emiatt a cukor az lassabban szívódik föl, a cukor lassabban szívódik föl, akkor a cukor csúcs a vérben az kisebb, tehát nem megy föl annyira a vércukorszint, emiatt kevesebb inzulin termelődik, és az inzulin termelődés az pedig az egyik kiváltó ingere annak, vagy kiváltó oka annak, hogy elkezdjen tárolódni a zsír a szövetekbe. Tehát ez egy komplex folyamatnak a vége, és ugyanezt, amit most elmondtam, ugyanaz elmondható azokról a ma népszerű és a híres emberek, meg nem csak általuk szedett fogyasztószerekről. Tehát nagyjából ugyanez történik, hogy lassítják a gyomorülést, csökkentik az étvágyat, csökkentik emiatt a vércukorszint emelkedést a vérben, csökken az inzulintermelést, tehát nagyjából ugyanez van, természetesen sokkal intenzívebb formában, akkor, hogyha ezt egy komoly gyógyszernél nézzük. Az almaecetnél ez a hatás az enyhébb, de nagyon hasonlít.
1: Mellékhatása van-e az almaecet fogyasztásnak?
2: Hát ha valakinek gyomorfekéje van, akkor rontani fogja, mert hogy savas, ez egy savas folyadék, illetve hogyha almaecet fogyasztás után az ember nem öblíti ki a száját, vagy nem eszik utána, akkor a fogaknak ez árthat, hiszen ez egy viszonylag erős sav, de nagyjából ennyi. Egyébként úgy érdemes fogyasztani, most nem akarok ilyen konkrét tanácsot adni, de a hatásmechanizmusból adódóan ez akkor a legjobb, hogyha étkezés előtt fogyasztja el egyébként is az ember, mert akkor fogja ezt a hatást kifejteni, hogy lassabban ürül a gyomortartalom, nem megy fel annyira vércukorszint, tehát ezt így étkezéshez társítva célszerű fogyasztani.
1: És amit a gondolataid elején említettél, hogy szkeptikus voltál a különböző készítményekkel kapcsolatban, tehát a kapszula formában, vagy elém sodort már az internet ilyen gumicukorszerű, ilyen zselatinos, változatos, almaecetes valamit is, tehát ezekben van különbség a hatásmechanizmusban, vagy a kutatás az kifejezetten a folyékony almaecetre vonatkozott, és nem tudjuk, hogy a kapszuláknak van-e hatékonysága?
2: A legtöbb kutatás az almaecetre vonatkozott, de volt olyan kutatás, ahol az ecetsavat nézték, és az ecetsavnál is nagyjából ugyanazt találták. Ebből arra következtek, hogy itt az almaecetben lévő ecetsav a fő szereplő, Tehát nem is feltétlenül az almaecetben található egyéb anyagok, amitől az almaecet ugye jobb ízű, mint az ételecet, hanem maga az ecetsav, ami mind a kettőnek a savasságát adja. Tehát az, hogy az ecetet tartalmazó gumicukor, vagy az elpárologtatott ecetnek a maradványát tartalmazó kapszula az hatásos lenne, ott azért erős kételjeink vannak. Amúgy a dózis, ami úgy tűnik, hogy hatásos, ez a körülbelül napi 30 ml almaecet. Ez nem túl sok egyébként. Ez ilyen két evőkanál nagyjából ilyen mennyiségről beszélünk, de ez az ecetre vonatkozik. Mindaz, amit eddig elmondtam, az almaecet kapszulákról, arról nem nagyon tudunk semmit.
1: És akkor most lehet, hogy nem jól értelek, de ezzel azt mondod, hogy más ecetekre is ez igaz lehet, csak azért az almaecet került előtérbe, mert azt finomabb, könnyebb lenyelni egy kanál almaecetet?
2: Hát, hogy miért az almaecetet kezdték inni? Talán pont emiatt, mert hogy ennek jobb íze van. És emiatt a legtöbb vizsgálat is ezzel kapcsolatos, tehát ha azt kell mondanom, hogy mire van bizonyíték, akkor azt mondhatom, hogy az almaecetre. De van egy-két vizsgálat, ami nem almaecettel készült, és az is jónak tűnik. De ugye mi a bizonyítékokon alapuló orvos, vagy én azt képviselem, és ez bár nem orvoslás, de a gondolatmenet ugyanaz, hogy arra mondjak én valamit, amire van bizonyíték, és jelenleg az almaecetre van a legtöbb bizonyíték, de nem lepődnék meg, hogyha valaki elkezdeni az ételecetet vizsgálgatni, ami nem almából készül, hanem etanolnak a tovább alakításából, és nem tartalmaz ilyen különféle aromanyagokat, hogy annál is ez a hatás kialakulna. Mert úgy tűnik, jelenleg úgy tűnik, hogy itt az ecetsav a fő játékos.
1: Csak egy utolsó kérdés, Dezső, egyet hátrébb lépve az almaecettől. Milyen érzés neked az kutatóként, hogy nem volt igazad? Tehát az volt egy szkeptikus hozzáállásod, és szerintem ez csodálatos, hogy egyrészt elmered mondani egy interjúban, nem úgy teszel, mint hogy én már mindig is tudtam, hogy az almaecet az a legkirályabb fogyasztószer, csak senki nem hallgatott rám. Tehát, hogy elismered mondani, hogy volt egy szkeptikus hozzáállásod, megismerted a tudományos dolgokat, és aztán ezt be tudod ismerni. Szóval hogy kutatóként ez pont ettől izgalmas a szakmát, hogy van egy felvetés, aztán az eredmények meg mást mutatnak, és...
2: Igen, hát ez szerintem mondjuk úgy, hogy munkaköri kötelesség, hogy az ember így álljon hozzá, mert enélkül akkor dogmatikusan gondolkodunk, és az meg nem kutatás. De én még annak is örülök, hogyha olyanról derül ki, hogy nem úgy van, ami sziklaszilárdan ténynek tűnik. Annak is örülök, hogyha arról kiderül, hogy pont fordítva igaz, de itt viszont azt éreztem, hogy itt van egy ilyen hatalmas űr, tehát egy bizonytalanság, mert most akkor maga az ecet a jó, az ecetsav a jó, vagy az egyéb anyagok, amik az almaecetben vannak, mert korábban is azért volt valamiféle erre utaló jel, meg nekem már 90-es években is volt ismerősöm, aki esküdött arra, hogy az almaecettől fogyott le, tehát volt itt egy ilyen zavaros információ halmaza, amiben én örültem volna, hogyha most kiderül, hogy akár az, hogy ez teljes butaság, és hiába isszuk, mert úgyse jó, vagy az, ami most kiderült. Nekem mindegy, tehát én vagyok az almaecet bizniszben érdekelt. Én azt szeretem, hogyha a tudomány aktuális állása az valami számomra felfogható és magyarázható magyarázatot ad, és most itt úgy tűnik, hogy van. Aztán persze lehet, hogy majd 5 év múlva kiderül, hogy itt volt valami, amit nem vettek észre, és mégse ennyire jó. Jelenleg úgy tűnik, hogy ez hatásos.
1: Emlékszem még, hogy ki volt az ismerősöd a 90-es években, aki a almaecettől fogyott? Lesz csak azért kérdezem, hogy tudod rehabilitálni, tehát tudsz neki írni egy üzenetet, hogy kedves ismerősöm, amúgy valószínűleg tényleg attól fogytál, mert most a tudomány is alátámasztja?
2: Én nem mondtam neki akkor, hogy én ezt nem hiszem, de konkrétan egyébként emlékszem, hogy kiről volt szó.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csupor Dezső szakgyógyszerészt, gyógynövénykutatót, a Pirula Kalauz egyik alapítóját hallották.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyar Péter szerint az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. A miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig, minden körülményben. Egy iskola feladata azt tette hozzá, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. A szakminiszter szerint a kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit az országos tanévnyitón azt mondta, olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejük, hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, melyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják, tette hozzá a szakminiszter. A több tízezer tanítás segítő pedagógiai asszisztens is számíthat a kormányra, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai országos tanévnyitót követően. Jelezte, hogy amint azt Lannert Judit szakminiszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítás segítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. A kormányfő hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség. Nem egyszeri béremelésre és utána akár 10-15 évig semmire, hanem egy életpályára, mely biztosítani tudja, hogy többen jöjjenek például az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni, tette hozzá Magyar Péter. Az iskola kezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása, egy átlagos magyar háztartás majdnem 108 ezer forintot fordít a tanév kezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol, terül ki egy friss kutatásból. A közlemény szerint a legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak, füzetet, tollat vagy más taneszközt az iskoláskorú gyereket nevelő családok 76%-a szerez be. Ruházatra és sportfelszerelésre majdnem 57, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-uk költ. Műszaki eszközt az idei évben kevesebben vásárolnak a tervek szerint, mivel ezek több évig is kitartanak, ám jóval nagyobb kiadást jelentenek. Laptopot vagy számítógépet a gyermekes családok 10%-a, tabletet 6% szerez be idén kifejezetten az iskola kezdéshez kapcsolódóan. A gyermekenkénti teljes iskola kezdési költés az alsó tagozatosoknál átlagosan 70 ezer, a felsősöknél 69 ezer, a középiskolásoknál 62 ezer, a felsőoktatásban tanulóknál pedig majdnem 81 ezer forint. Városmarketing mintaprojekteket hoznak létre annak érdekében, hogy a települések fejlődjenek és a turizmusra épülve gyarapodhassanak. Ennek megvalósításában segítséget tudnak nyújtani a marketinggel, turizmussal foglalkozó szakemberek, csoportok. A turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem, mondta professzor dr. Piskóti István, a Miskolci Egyetem oktatója.
2: Most mi mindenkit megkeresünk ebben a kezdeményezéssel. Egy provokatív, de egy jó kérdőívet küldünk el, hogy hogyan induljunk el, és meghirdettük ezt a mintaprogram jelleget. Tehát lehet majd jelentkezniük, hogy akkor további elemzésekkel eljutunk oda, hogy egészen konkrétan az ő településüknél mit kell csinálni. Hát a kapacitásukhoz mérten 10-1 néhány település, néhányan már vannak, akik előzetesen jelezték. Tehát így szokott létrejönni, hogy valamilyen történethez, apropóhoz adódik ez, és most tudatosan mi kezdeményezzük, mert szeretnénk nagyon komoly országos ügyé tenni, hogy a kisvárosok kapják meg akár kormányzati oldalról a támogatást, mert ugye ez tehát kiemelt programként, ez többször fölmerült az elmúlt évtizedben, de én azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy most, amikor újra gondolják ezt az egész önkormányzatiságot, hogy a kisvárosok erősödjenek meg. Úgyhogy ez a háttere is így működne, ha ez sikerül, és én bízom benne, hogy sikerül, mert sokáig nem megvan a együttműködési készség. Hát ez minden város egyedi, és ezért meg kell találni az identitását, az arcát. Az adódik persze a történelemből, a földrajzból.
1: Az elmúlt időszakban a szakember többet magával létrehozta a Város Marketing Intézetet a fővárosban, melynek segítségével minden kisvárost felkeresnek az országban. Mintaprojekteket szeretnének létrehozni. Miskolc tekintetében például újrafogalmazás előtt áll a Város Marketing, állítja a Magyar Marketing Szövetség Város Marketing Intézetének vezetője.
2: Részese voltam annak a Miskolc megújításnak, ami a 2000-es évek elején az Opera Fesztiváltól elindul a kultúravárost épít és egyéb történetek. Tehát igen, kell, és most újra kell Miskolcnak kitalálnia magát, és ebben hiszek, hogy ez a turizmus alapon kell lenni, de úgy, ahogyan eddig beszéltünk róla, hogy nem csak a kötelező elemeket, hanem valami ütőset, és úgy tudom, meg látom itt a szakma mozgásából, hogy erre most van szakértői oldalról is, meg talán városvezetési oldalról is, hogy most ezt rendesiből újra megfogalmazni, mert nem csak, ez megint nem csak marketing volt, adjuk el, amink van, mert még Miskolc nincs kész. Tehát az a kínálat, amiről beszéltem, az még nem ütős. Tehát annyi rengeteg jó dolgunk van, csak egyik sincs jól megfogalmazva, meg a mostani trendeknek megfelelően azért még kell valami olyan, ami egy látványos, mert hát vár, belvárost, meg tehát, hogy még ki kell találni, ki fogjuk találni, már ki van találva, mondhatná, csak még nem kellene ellőrük, de Miskolcnak is kell egy hozzáadott érték most is, amelyé egy nagyon komoly összefogás, ami szerintem érlelődik a városban gazdasági, vállalkozói, közösségi oldalról, és ezt kellene kihasználni.
1: A Cinefest klasszikus filmeket felvonultató eleme a Cine Classics 3 restaurált film vetítésével és egy munkamódszert elemző konferenciával tisztelek Pressburger Imre rendező és alkotótársa Michael Powell munkássága előtt, miközben John Williams művei is felcsendülnek a Miskolci Művészetek Házában. A szervezők tájékoztatása szerint a Miskolctól Londonig című program szeptember 10-én csütörtökön lesz a Béketeremben. A Powell Pressburger filmek közép-európai gyökereiről többek között Báron György újságíró és Muszatics Péter, a Cine Classics megálmodója beszélget. Közvetlenül ezután ugyanebben a teremben vetítik le az 1947-es Fekete Narcisz című filmet, míg este az 1944-ben bemutatott Canterbury mesét láthatják az érdeklődők. A fesztivál életműdíjasa Gáspár Sándor tiszteletére levetítik az 1990-ben készült Csable Csacsi című film mellett az Üvegtigris trilógia első, idén 25 éves részét is írták. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Vasárnap is a gyerekeké volt a főszerep Miskolcon, ahol folytatódott a második játszótér fesztivál. A rendezvény 3 helyszínen 9 különböző térrel és rengeteg ingyenes programmal várta a családokat. A Művészetek Háza, az Avasi Kilátó és a Csengei Kert is 10 és 17 óra között várta a látogatókat. A programokban pedig tudományos és kreatív játékok, hagyományőrző foglalkozások, LEGO élmények, VR programok és színpadi produkciók is helyet kaptak. Az Avasi Kilátónál például a Játékos Tudomány interaktív játékai, a Kezedben a Jövő program, valamint a Kalandozó Komédium furfangos játék udvara mellett a Sakk Virtuóz is várta a vállalkozó kedvűeket. Szeptember 5-én szombaton tartja 18. országos retro víradását az Országos Vérellátó Szolgálat. A rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A víradást retro zene, sörvirsli menü és ajándékok teszik különlegessé. A 18. évforduló, valamint a nagykorúvá és véradóvá válás apropóján az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta az idei rendezvény. A víradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább legalább 50 kg testsúlyú embert várnak, aki megfelel a véradás egyéb feltételeinek. Miskolcon és Nyíregyházán a területi vérellátóban, míg Debrecenben a regionális vérellátó központban lesz lehetőség vért adni. Négy megye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyérítés a héten, közölte hétfőn a katasztrófa védelem. A közlemény szerint biológiai lárvagyérítést a keleti ország részben most nem végeznek a szakemberek. Egyedül a Tisza-tó változó feltöltöttsége kedvez a szúnyoglárváknak. A természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken korábban ugyancsak biológiai lárvagyérítés zajlott. A környező településeken a héten a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre kerül sor, tették hozzá.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják. Szeptember 1-e kedd van. Bizony, ma már sok diáknak is csörgött az óra, hiszen az általános iskolákban, középiskolákban megkezdődik a tanév. Sikeres tanulmányokat, jó évkezdést kívánok minden diáknak és minden pedagógusnak. A szeptember a régi római naptárban a 7. hónap volt, szeptem, s ezt a nevét megtartotta akkor is, amikor már a 9. lépett elő. 1786-ban a világ első nemzetközi műszaki tudományos konferenciáját, illetve egyesületének megalakulását említi a kalendárium. A selmecbányai Szklenófürdőn 1786. szeptemberében tartották a világ első nemzetközi műszaki tudományos bányászati-kohászati konferenciáját, melynek legfőbb célja a Born Ignác által kifejlesztett új nemesfém kinyerési eljárás bemutatása volt. És ma van a II. Világháború kitörésének emléknapja. 1939. szeptember 1-én Németország megtámadta Lengyelországot, ezzel elkezdődött a II. Világháború, amely mind méreteiben, mind veszteségeiben, mind máig tartó hatásaiban többszörösen meghaladta az elsőt. A 6 évig tartó háború közel 60 millió embert pusztított el. Kedves hallgatóink, napindító óránkat Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk nyitja. Az óra második felében egy fotóriporterrel beszélgettünk, mégpedig arról, hogy hogyan tudunk jobb fotókat készíteni a zsebünkben lapuló okostelefonokkal. Érdemes lesz meghallgatni a beszélgetést. Tartsanak velünk!

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Dr. Koncvágási Katalin, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, Sarkad belvárosi lelkipásztor. Isten ígéjét olvasom a Krónikák második könyvének első részéből, a 14. verstől a 17. versig. Gyűjtött Salamon harci kocsikat és lovasokat. 1400 harci kocsija és 12000 lova lett, amelyeket a harci kocsik városaiba rendelt, és a király mellé Jeruzsálembe. A király elérte, hogy annyi lett Jeruzsálemben az ezüst és az arany, mint a kő, és annyi lett a cédrus, mint amennyi vadfügefa van az alföldön. Salamonnak Egyiptomból, méghozzá Kevéből hozták a lovakat, a király kereskedői szerezték azokat Kevéből megszabott áron. Egy harci kocsit 600 sekel ezüstért hoztak Egyiptomból, egy lovat pedig 150-ért. Ugyancsak az ő közvetítésükkel szállították tovább ezeket, a hettit a királyoknak és az arám királyoknak. Tegnap arról olvastunk, hogy Salamon, a fiatal király Gibeonba megy, és az éjjeli próba tételben bölcsességet kér. Most pedig arról hallottunk, hogy mindazt megkapta, amit nem kért az Istentől. Királysága gazdaságilag, katonailag és politikailag igencsak megerősödött. Ezen a reggelen tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon a siker mindig áldás? Vajon a gazdagság mindig Isten jóváhagyását jelenti? A múlt tanulsága azt mutatja a számunkra, hogy a gazdagság lehet áldás, de lehet próbatétel is, sőt, akár az Istentől való elhajlás kezdete. És ezt épp Salamon élete vége bizonyítja majd. Az ifjú Salamonnak a szívében azonban még a bölcsesség volt az első helyen. Ezért Isten megadta neki azt is, amit nem kért. Gazdagságot, tisztességet és dicsőséget. A sorrend helyes volt. Először Isten, azután minden más. Isten akkor adja a földi javakat, amikor a szívünk nem kapaszkodik azokba. Az ember akkor él helyesen, ha nem a földi javak után futkos, hanem Isten országát keresi, amint azt később Jézus is tanította. Keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Jeruzsálemben így annyi lett az ezüst, mint a kő, és annyi lett a cédrus, mint a vadfügefa az alföldön. A lovak és harci kocsik száma óriási, és a kereskedelmi kapcsolatok is felvirágzottak. Ugyanakkor a mózesi törvény szerint a király ne gyűjtsön sok lovat, és ne térjen vissza Egyiptomba. Salamon mégis Egyiptomból hozatott lovakat és hatalmas hadigépezetet épített. Mindez később megállíthatatlan romlásba taszította őt. Ez a rövid leírás ugyan nem ad semmi kritikát, de kimondatlanul is azt vetíti előre, hogy a nagy bukások mindig apró repedésekkel kezdődnek. A gazdagság tehát nem mindig áldás. Sokszor inkább próbatétel, vagy éppen kísértés. Jézus azt mondja, hogy még ha bőségben is él valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. A gazdagság tehát nem egyenlő a boldogsággal, és a boldogság nem csak a vagyon, a pénz kérdése. A boldogság igazi forrása az Istenfélelem, a megelégedésé pedig az Istenbe vetett bizalom. A Szentírás nem ítéli el a jóleitet, de az csak akkor áldás, ha nem válik bálvánnyá, és nem uralja a szívünket. Salamon királysága gazdag, erős és sikeres volt, de épp ez a gazdagság vetett majd később árnyékot rá és uralkodására. Számunkra az a kérdés, hogy mi hogyan viszonyulunk a gazdagsághoz, bőséghez, vagy épp a hatalomhoz, hiszen ezek önmagukban nem lehetnek áldássá. Minden attól függ, hogy hol van a szívünk. Ha Istenben, akkor a gazdagság áldás. Ha a gazdagságban van, akkor a gazdagság kísértésé válik. A kérdés tehát ennyi. Kinek adod a szíved? Amen. Imádkozzunk. Urunk, őrizd meg a szívünket attól, hogy a hatalmat, a jólétet, vagy a sikert fontosabbnak tartsuk, mint az engedelmességet. Add, hogy mindenünk veled legyen összhangban. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyar Péter szerint a kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért és a felelősök megbüntetéséért. Az ezzel kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba a jogszabálymódosítást a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook bejegyzésében azt írta, a kormánynál jobban senki nem szeretné a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell, mert csak úgy lehet hiteles a folyamat. A kormányfő a bejegyzésében a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Egyebek mellett beszámolt az uniós források felszabadításáról, a költségvetés helyzetének javításáról, jó hírként hivatkozotta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásra, a tűzifa és a vényköteles gyógyszerek áfájának csökkentésére, a szociális tűzifa keretének duplázására és az öregségi nyugdíj minimumának 2027-es 120 000 forintra történő emelésére. A miniszterelnök úgy fogalmazott, soha nem látott összefogással az országnak három hőhullámot és két energiaválságot is sikerült kezelnie. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra. A hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót tudnak fordítani a projektre, ehhez banki és piaci társfinanszírozással akár további források is társulhatnak, így alakul ki a 2 milliárd eurónyi forrás, írta a közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a lakhatási válság már olyan mély, hogy a megoldása az állam aktív beavatkozása nélkül nem képzelhető el. A Wekerle lakásépítési program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. A miniszter kiemelte, hogy a lakhatási válság jeleként az albérletárak elszálltak, a saját lakás átlagfizetés mellett távoli álom lehet, nincs elég kollégiumi férőhely, nem épül elég új lakás, miközben a meglévő lakásállomány állapota is folyamatosan romlik a felújítások hiánya miatt. Évvégéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban a helyi szervezetektől a párt vezetésig. Erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. A párt decemberre teljesen megújulhat, írták. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke szerint az elmúlt 16 év kormányzati teljesítménye nem volt tökéletes, volt számos hiba, de történelmi mércével mérve ez az időszak nem csak Magyarország keresztény és nemzeti vonatkozását határozta meg, hanem Európa politikáját is formálta. Megvédték Magyarországot a migrációtól és felrázták Európát, összegzett Semjén Zsolt, aki a választási vereség okát elemezve rámutatott, éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel soha senki nem tudott választást nyerni.
0: Az időjárásról.
1: Kedden erősen felhős lesz az ég és eső zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Tudunk-e egyszerűen utólag szerkeszteni a fotóinkon? Kalocsai Richárd fotóriportert, a Reformátusok lapja egykori fotósát arra kértük, segítsen nekünk abban, hogy hogyan lehet egy kis odafigyeléssel, némi tudatossággal és egy csipetnyi játékossággal sokkal jobb fotókat készíteni a zsebünkben lapuló okostelefonokkal. Mit jelent a halszemoptika? Miért jó, ha elmossa a telefonunk egy portré képnél a hátteret? Van-e értelme az éjszakai mód használatának? Hogyan állítsuk be a témát egy képen? Tudunk-e egyszerűen utólag szerkeszteni a fotóinkon? Kalocsai Richárddal Hegedűs Márk beszélgetett.
2: Mit tud javasolni egy egyszerű embernek, akinek ott van a zsebében egy egyszerű okostelefon, tehát nem a legdrágább, legújabb szuperkamerás, hanem mondjuk egy nagyszülő, aki kapott az unokáktól egy okostelefont, néhány tízezer forintos, tudjanak telefonálni, de szeretne néha képeket is készíteni vele, de nem tudja, hogy hogy lehet. Mit lehet kihozni egy ilyen átlagos telefonból? Mit érdemes tudni előzetesen?
3: Rengeteg dolgot ki lehet hozni egy ilyenből, de hogy ha az alapfelhasználást vesszük, hogy mire jó egy ilyen telefonnak a kamerája. Saját nagymamám például virágos kertét szokta lefényképezni, azt szokta tovább küldeni, azt szokta kiposztolni. Bármit vesz, vagy bármi, amiről csak egy képet akar elküldeni, vagy elmegyünk kirándulni vele, akkor ő is fényképező, és megosztja ezeket a képeket. De nem viszi túlzásba, tehát nem arra kell gondolni, hogy most ő fogja, és egy high pro, professzionális felhasználóként fogja, és ilyen-olyan-amolyan beállításban. Csupán annyi, hogy elindítja a fényképezőgép funkciót, kiválasztja azt, hogy ez videó legyen, vagy kiválasztja azt, hogy ez fénykép legyen, mert nagyon jó automatikák vannak már mindegy kategóriában.
2: Nagymamádat tanítottad fotózni?
3: Nem.
2: És az okostelefonját használni?
3: Keresztapám, unokahúgom, ők töltöttek bele nagyon sok időt, tehát nagymamámnak van okostelefonja, laptopja van, abszolút aktív ilyen téren, tehát így a Facebookos aktív nagymama.
2: Csak az ő képeire, ha gondolsz, és tényleg nem megbántva őt, inkább csak a példát tovább viszem, mi az a két tanács, amit az ő képeit látva mondhatná, hogy még jobbak legyenek azok a virágfotók, vagy amiket szeretne megosztani a szeretteivel?
3: Hát, hogyha őt jobban érdekelné maga a fényképezés dolog, akkor lehetne egy csomó minden trükköt mondani neki, hogy mit csináljon még. De hogy tényleg itt a cél az az, hogy meg tudja mutatni. De hogy itt ugye ebben a stílus irányzatban ez olyan, mint a dokumentalista fotográfia. Ott pont nem a plusz trükkökről van szó, hanem arról, hogy a valóságot mutasd meg, picit valamilyen szinten kihúzva a technikai adottságokat. Értsd úgy, hogy nagymamámnak nem fogom azt mondani, hogy a kertről folyamatosan csak a hajszem optikát használja, hanem ami benne van teljesen random, ami a sima alap optika, ami van a telefonjában, azt használja hozzá inkább. Mert itt a cél mi vele. És ha szeretne vele művészkedni, ha szeretne vele valami extra dolgot csinálni, akkor nyilván olyan irányba is elmenne, meg akkor kérne benne segítséget, vagy mi mondanánk neki. Viszont itt az a lényeg benne, hogy közvetíteni tudja ezeket felénk. Tehát ebben ez a speciális, hogy ezeket az alapfunkcióit pedig jól használja. Tehát azt kiaknázza teljesen. És ezért nem tudsz neki többet mondani annál, ami a célt el kell, hogy érjen veled. Tehát, hogy ott van mondjuk, vegyünk alapul egy darab cserepes virágot. Szeretné megmutatni azt az egy darab cserepes virágot, hogy még kinőtt egy hajtásra, de a többihez viszonyítva, hogy akkor az hol van, hol nőtt, hogy süti a nap, és így tovább. Ott viszont tényleg csak annyi, hogy fogod szemből, szépen a vízszintes

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A több tízezer tanítás segítő pedagógiai asszisztens is számíthat a kormányra, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai országos tanévnyitót követően. Jelezte, hogy amint azt Lannert Judit szakminiszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítás segítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. A kormányfő hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség. Nem egyszeri béremelésre és utána akár 10-15 évig semmire, hanem egy életpályára, mely biztosítani tudja, hogy többen jöjjenek például az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni, tette hozzá Magyar Péter. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette az uniós helyreállítási alap forrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Budapesten. Magyarország az összes mérföldkövet és szupermérföldkövet teljesítette, tehát 100%-os mutatóval minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézi Dávid. Tehát teljesült mindazt, tette hozzá, mely ahhoz szükséges, hogy a teljes, 10 milliárd eurós eredet forrásokat, és ezáltal egyébként a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt a mintegy árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást hazahozzuk, közölte a közlekedési miniszter. A Cinefest klasszikus filmeket felvonultató eleme a Cine Classics 3 restaurált film vetítésével és egy munkamódszert elemző konferenciával tisztelek Pressburger Imre rendező és alkotótársa Michael Powell munkássága előtt, miközben John Williams művei is felcsendülnek a Miskolci Művészetek Házában. A szervezők tájékoztatása szerint a Miskolctól Londonig című program szeptember 10-én csütörtökön lesz a Béketeremben. A Powell Pressburger filmek közép-európai gyökereiről többek között Báron György újságíró és Muszatics Péter, a Cine Classics megálmodója beszélget. Közvetlenül ezután ugyanebben a teremben vetítik le az 1947-es Fekete Narcisz című filmet, míg este az 1944-ben bemutatott Canterbury mesét láthatják az érdeklődők. A fesztivál életműdíjasa Gáspár Sándor tiszteletére levetítik az 1990-ben készült Csable Csacsi című film mellett az Üvegtigris trilógia első, idén 25 éves részét is írták. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Szeptember 5-én szombaton tartja 18. országos

0: Retro víradását az Országos Vérellátó Szolgálat a rendezvény célja, a vérkészletek feltöltése. A víradást retro zene, sörvirsli menü és ajándékok teszik különlegessé. A 18. évforduló, valamint a nagykorúvá és víradóvá válás apropóján az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta az idei rendezvény. A víradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú embert várnak, aki megfelel a víradás egyéb feltételeinek. Miskolcon és Nyíregyházán a területi vérellátóban, míg Debrecenben a regionális vérellátó központban lesz lehetőség vért adni. Négy megye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyérítés a héten, közölte hétfőn a katasztrófa védelem. A közlemény szerint biológiai lárvagyérítést a keleti ország részben most nem végeznek a szakemberek. Egyedül a Tisza-tó változó feltöltöttsége kedvez a szúnyoglárváknak. A természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken korábban ugyancsak biológiai lárvagyérítés zajlott. A környező településeken a héten a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre kerül sor, tették hozzá.
1: Az időjárásról.
0: Kedden erősen felhős lesz az ég és eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Kezdődik a kontinentális reggeli az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó reggelt kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 7:30 hírekkel jelentkezünk, azt követően a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központról szólunk.
2: Az a tapasztalatunk, hogy az érdeklődők száma bár nem sok, de azért mégis az egy nagyon fontos tapasztalásunk, hogy vannak érdeklődők ez iránt, a hivatás iránt, a szolgálat iránt. Szeretnénk, ha még többen lennének, így aztán mindig keressük erre alkalmas résztvevőket.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Szeptember 1-e van az Egonok és az Egyedek nevenapja. Az Egon germán eredetű jelentése kart, hegy és erős, merész. Isten éltesse őket és mindazokat, akik e napon születtek. Budapesten megalapították a Magyar Iparművészeti Múzeumot, ez 1872-ben volt. Megnyílt 1881-ben az első polgári leánynevelő iskola a budavári Domonkos Kolostor helyén, a mai Szilágyi Erzsébet gimnázium elődje. 1923-ban a Richter skála szerinti 7,9 és 8,3 fokozat közötti erősségű földrengés rázta meg Tókiót és Jokohamát több mint 100 000 ember halálát okozva. E napon született 1642-ben Bethlen Miklós, erdélyi államférfi történész. 1740-ben Csernák László magyar származású holland matematikus született, 1808-ban Hugó Károly drámaíró, 1832-ben Veres Ferenc fényképész, 1840-ben pedig Balázs Árpád egyetemi tanár mezőgazdász szakíró született. 1872-ben Brüll Adél, vagyis Léda, Ady Endre múzsája született. És e napon született 1963-ban Kropkó Péter triatlonista. 1891-ben e napon hunyt el Ballagimor teológus, nyelvész, 1897-ben Schneider Antal orvos, honvédezredes, 1919-ben hunyt el Török Aurél orvos, egyetemi tanár, antropológus, 1915-ben Gelléri Mór közgazdasági szakíró, a magyar iparfejlesztés kiemelkedő alakja, 1922-ben Pet Samu műépítész, műegyetemi tanár hunyt el, 1928-ban pedig Bokor Elemér zoológus. 2006-ban e napon búcsúztunk Faludi György költő műfordítótól. Szent Mihály havának első napja van, ekkor léptek szolgálatba a juhászok, a kondások és a szőlőpásztorok. A szőlőhegyen ez a nap a záró nap, ettől kezdve tilos szekérrel, abroncsos edénnyel a szőlőben járni, megkezdődött a szőlőőrzés, a disznót pedig hízóba fogták. Kedves hallgatóink, ez volt a szeptember 1-i nap kalendáriuma.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Magány. Kora hajnalban ébredt, kiverte a víz, az átizzadt ágynemű alatt pedig fázott. Álmában felkavarodott emlékei összekeveredtek, valószínűtlenül ugrált közöttük. Egyetlen közös pont hatott rá dermesztően, a magány. A fürdőszoba tükréből megviselt arc mellett reá, a forró zuhany majd segít, gondolta, és fél órán keresztül mozdulatlanul állt a párás fülkében, közben birkózott a magánnyal, mint valami állandó ellenféllel. Egész eddigi életében zajlott ez a küzdelem, hol ő, hol az kerekedett felül, és most is érezte, hogy akár sikerül maga alá gyűrni, akár nem, nincs ereje rá, hogy véget vessen neki. Miért boxolt bele a csempébe kilátástalan indulattal? Miért nem lehet ennek véget vetni? Egykor volt közeli barátai, akik előtt nagy ritkán előhozta a témát, biztatták, hogy majd jön valaki, az egyedüllét nyomai is eltűnnek, mint az árnyék a nappali fényben. De nem jött senki, nyögte maga elé, senki, és előkerültek vele együtt öregedő érvei, vágyai azokkal szemben, akiket felelőssé tett az égető érzésért. Törölközőjével letörölte a párás tükröt, és aprólékosan végignézte magánytól görbülő vonásait, mintha valami belülről húzná, feszítené arcán a bőrt, és kímélet nélkül szaporítja a ráncait. Felöltözve állt az ablak előtt, és a függönyfogva nézte a lassan éledő utcát, az elhaladókra gondolt, akik mind hordanak a ruhájuk alatt egy-egy sorsot, tele sebekkel és fájdalmakkal. Ő a magányt hordja magában. Ez a felismerés megfogta, mint valami magvas gondolat, amiről sejti az ember, hogy általa közelebb jut a megoldáshoz. Az tény, hogy ereje nagy részét a magánynak köszönheti. Hiszen gyerekkorától edzi a lelkét, hatalmas erőfeszítésekre késztette eddig is, és emiatt tulajdonképpen hálás is lehetne, amiért sokat bír. Értelmetlen tovább lázadni, hűséges társa ellen, meg kell barátkozni vele. Aki a sorsa fölött őrködik, úgy is tudja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Ő majd megoldja. Az ujjai önkéntelenül elengedték a függönyt, és lement reggel.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyar Péter szerint a kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért és a felelősök megbüntetéséért. Az ezzel kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba a jogszabálymódosítást a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook bejegyzésében azt írta, a kormánynál jobban senki nem szeretné a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell, mert csak úgy lehet hiteles a folyamat. A kormányfő a bejegyzésében a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte, egyebek mellett beszámolt az uniós források felszabadításáról, a költségvetés helyzetének javításáról, jó hírként hivatkozott a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásra, a tűzifa és a vényköteles gyógyszerek áfájának csökkentésére, a szociális tűzifa keretének duplázására és az öregségi nyugdíj minimumának 2027-es 120 000 forintra történő emelésére. A miniszterelnök úgy fogalmazott, soha nem látott összefogással az országnak három hőhullámot és két energiaválságot is sikerült kezelnie. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra. A hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót tudnak fordítani a projektre, ehhez banki és piaci társfinanszírozással, akár további források is társulhatnak, így alakul ki a 2 milliárd eurónyi forrás, írta a közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a lakhatási válság már olyan mély, hogy a megoldása az állam aktív beavatkozása nélkül nem képzelhető el. A Wekerle lakásépítési program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. A miniszter kiemelte, hogy a lakhatási válság jeleként az albérletárak elszálltak, a saját lakás átlagfizetés mellett távoli álom lehet, nincs elég kollégiumi férőhely, nem épül elég új lakás, miközben a meglévő lakásállomány állapota is folyamatosan romlik a felújítások hiánya miatt. Évvégéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban a helyi szervezetektől a párt vezetésig. Erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek. A párt decemberre teljesen megújulhat, írták. Semjén Zsolt a KDNP elnöke szerint az elmúlt 16 év kormányzati teljesítménye nem volt tökéletes, volt számos hiba, de történelmi mércével mérve ez az időszak nem csak Magyarország keresztény és nemzeti vonatkozását határozta meg, hanem Európa politikáját is formálta. Megvédték Magyarországot a migrációtól és felrázták Európát, összegzett Semjén Zsolt, aki a választási vereség okát elemezve rámutatott, éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel soha senki nem tudott választást nyerni.
0: Az időjárásról.
1: Kedden erősen felhős lesz az ég és eső zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, szeptember végén indít újra képzéseket a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ. A jelentkezéseket folyamatosan várják a diakónia.hu oldalon található elérhetőségeken. Jelenleg Kelet-Magyarországon mintegy 600 család van, és körülbelül 2000 gyermekről gondoskodnak, de sokan nyugdíjba mennek, vagy betegség miatt kénytelenek abba hagyni ezt a szolgálatot, így folyamatosan szükség van újabb alkalmas családokra. Mindezekről Egri Ilonát, a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ vezetőjét kérdezte Búzás Bori.
2: Ismét felvételt hirdet a nevelőszülői szolgálatra a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ is. De mielőtt rátérnénk, hogy mik az elvárások és hogyan képzelik el az új képzéseket, arra gondoltam, hogy inkább arról beszéljünk, hogy a legutóbbiak hogy zárultak. A utolsó beszélgetésünkkor is éppen képzések zajlottak, ha jól emlékszem, több helyszínen is, és nyilván akkor is szó volt róla, hogy azért, mert valaki elkezdi a képzést, még nem biztos, hogy nevelőszülővé is válik, és gyermek is kerül hozzá. Nyilván ez is olyan, hogy az elhatározásnak meg kell születni, és utána pedig kiderül, hogy a Jóisten kit szán erre a szolgálatra. Tehát hogy sikerültek a legutóbbi képzések?
3: Hálásak vagyunk, mert ebbe az évben már 7 képzésünk zajlott le itt Kelet-Magyarországon, Miskolcon, Mátészalkán, Nyíregyházán, Debrecenben is. Volt olyan helyszín, ahol több is. Az a tapasztalatunk, hogy az érdeklődők száma bár nem sok, de azért mégis az egy nagyon fontos tapasztalásunk, hogy vannak érdeklődők ez iránt, a hivatás iránt, a szolgálat iránt. Szeretnénk, ha még többen lennének, így aztán mindig keressük erre alkalmas résztvevőket, és igen, az nagyon fontos, hogy ne csak a vágy, a gondolat érjen meg valakiben, hogy szeretne segíteni gyerekeken, olyan gyerekeken, akik a családjukban nem élhetnek, hanem ez a vágy, az az alkalmassággal is találkozzon, hiszen a szülőit szerepen túli elvárás ez, amit megfogalmazunk egy nevelőszülővel kapcsolatosan, hiszen tudnia kell szeretni átmeneti időre, ez az átmenet lehet, hogy nagyon rövid vagy hosszú idő, de ugyanakkor, ha úgy van, akkor el is kell tudnia engedni, hiszen az lenne a legjobb, hogyha arra ismét alkalmassá válna a vérszerinti szülő, hogy tudjon hazamenni a gyermek a saját családjába, vagy ha erre nincs mód, akkor örökbefogadó szülőkhöz kerülhessen.
2: Legutóbb hány nevelőszülő tett sikeres vizsgát?
3: Egy csoportba egyébként általában 15 fő végzi ezt a képzést, ismeri meg a nevelőszülőséggel együtt járó feladatokat, örömöket, kihívásokat, de köztük nagyon sokszor olyanok vannak, akik maguk házaspárokként végzik el a képzést, hiszen utána a szolgálatot is együttesen végzik, így aztán általában egy képzésbe 7-8 család végez, és aztán ők annak megfelelően, hogy az élethelyzetük, az alkalmasságuk még pluszban, hogy alakul. Jó reménység szerint azért a képzés elvégzésehez képes lett, később egy fél éven belül nevelőszülőve is tudnak válni. Tehát azért itt egy 40-50 család az, aki be tudunk mi mindenféleképpen gondolkozni, hogy szép fokozatosan megtalálják helyüket itt a Gyermekvédelmi Központnak a nagy közös családjába a többi majdnem 700 nevelőszülő között.
2: Sokakban felmerült a kérdés, hogy miért is van szükség a folyamatos képzésekre. Hát ugye nyilván azt is figyelembe kell venni, hogy ez nem egy örök életig tartó szolgálat. Van, aki elvállalja, és hosszú évek után betegség miatt vissza kell mondja, esetleg időskorára úgy érzi, hogy mondjuk egy kisebb gyermekről nem tudna úgy gondoskodni, tehát rengeteg oka van annak, hogy valaki miért fejezi be ezt a szolgálatot, ezért nyilván folyamatosan szükség van az utánpótlásra. Számon tartják-e, figyelik-e azt, hogy esetleg hány olyan család van, akikben már csak pár évet tudnak gondolkozni, és hány családra lenne valóban szükség, hogy te minél többen szülőkhöz kerülhessenek?
3: Mi azt tapasztaljuk a nálunk szolgálatot végző nevelőszülőknél, hogy egyébként a családon belül, ismerősi, baráti körben azok a nevelőszülők, akik elégedettek, tudják, hogy mennyi örömöt jelent ez a szolgálat, maguk is népszerűsítik a körülöttük állók, vagy körülöttük élők számára is, és ezáltal behívják közénk. Igen, ez egy fontos dolog, hogy lássuk azt, hogy ki éppen melyik életszakaszában tart, hogy ez hogy találkozik a gyermekek számára. Ugye mi mindig a gyerekek számára keresünk családokat, és hogy a gyerek számára alkalmas nevelőszülői családok legyenek, és mint ahogy az életünkben is így alakul, hogy egy kisgyerekes családnak más az elvárása, akiknél már úgymond kiürült a fészek, megnőttek a gyerekek, azoknál is más, illetve egy idősebb korban is más a támogató szerepe egy családnak. Mi ezt figyeljük, a nevelőszülői tanácsadók, szakmai vezetők, pszichológus kollégák, intézményi lelkész, közösen mi mindannyian azon dolgozunk, hogy ez az egyébként érzelmileg nagyon szép, de esetenként sok feladattal járó szolgálatban ne legyenek egyedül, és mellettük legyünk mindenféleképpen a nálunk lévő nevelőszülőknek.
2: Hány gyermekről gondoskodnak itt a gyermekvédelmi központban, hány családdal és hány családot szeretnének még beintegrálni?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy hány családot szeretnénk még integrálni, ahogy itt elhangzott, minél többet, minél több alkalmasat. Én hálás vagyok azért, hogy most emelkedett a jelentkezők száma, és ugye azok a szempontok, ami alapján a kiválasztások megtörténik mindenféle tekintetben, ugye mi biztosak tudunk lenni abban, hogy nem csak megpróbálja, hanem alkalmas is lesz erre a feladatra. Ugye most közel 700 nevelőszülői család van, nagyon sok közülük Szabolcsban, de Borsodban, Hajdúban, Békésben is, Hevesben is jelen vagyunk, illetve körülbelül 2000 gyermek, illetve utógondozói ellátott fiatal, és itt aztán nyilván van, aki egy gyermeket nevel, van, aki egészen 4-5 gyermeket is tud a családba fogadni, és itt a testvérek együttesen is tudnak akkor nevelőszülőknél élni, de természetesen bár a nevelőszülőkről beszélünk, de az intézményünknek része a lakásotthoni terület is, és vannak olyan gyerekek, akik a 11 lakásotthonunkban, gyermekotthonainkban élik a mindennapjainkat kollégáink segítségével, szeretetével, gondoskodásával.
2: Nekik is szükségük lehetne a családra?
3: Mindenkinek szüksége van szerintem a családra. Az a fajta gondoskodás, kötődés, szeretet, elfogadás, bizalom minden gyermeknek szükséges. Nagyon sok olyan plusszal próbáljuk itt a lakásotthonokban is segíteni a gyerekeket, ugyanúgy pszichológusokkal, kollégákkal, szakemberekkel, akik számukra egyfajta családias mintát tudnak mutatni. Természetesen onnan is van arra mód, hogy amennyiben a gyermek szükséglete ezt lehetővé teszi, keressünk számára nevelőszülői családot.
2: Pár dolgot már itt felvillantottunk, hogy pszichológus rendelkezésre áll a gyerekeknek és a családoknak, intézményi lelkész, és emellett egyébként a Gyermekvédelmi Központ rengeteg programot is szervez, segíti akár a nyaralást, a gyerekeknek a táboroztatását, és különböző olyan találkozókat is szervez, ahol maguk a nevelőszülők egymással is találkozhatnak, tapasztalatot cserélhetnek, és emellé ugye a közelmúltban jött egy olyan csomag, ami akár a anyagi biztonság szempontjából is megnyugtatóbbá tette ezt a szolgálatot. Mik a tapasztalatok, hogy azért, hogy egyre több mindent megtesznek azért, hogy tényleg akik gondolkodnak abban, hogy nevelőszülővé váljanak, egy olyan biztos hátteret tudjanak maguk mögött, ez emeli esetleg a képzésben részt venni kívánók számát?
3: Az elmúlt időszakban mi is ránéztünk erre, és az új jelentkezők kapcsán azt tapasztaltuk, hogy az egy nagyon fontos motiváció, az az elhívás, hogy segíteni szeretnének a gyerekeken. Ez természetesen ezen túl azért az, hogy az anyagi elismerés növekedett, én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Az, hogy ők foglalkoztatási jogviszonyban végzik, tehát nyugdíjjogosultságot szerezhetnek, ugyanúgy ugye a korábbi sok évvel ezelőtti tiszteletdíjhoz képest, most már azért ez egy munkahelyen, még ha az otthonukban végzett szolgálat is, de ez is nagyon fontos, az, hogy a közösség együttesen vagyunk, és például a fővárosi állatkertben több mint 2500-an vettünk részt, gyerekek, családok, és minden évben ezek a találkozók megvalósulnak, és olyan közös élmény erőt ad, ami szerintem nagyon fontos, hogy nem csak egy, tényleg így hangzott el ott a megnyitón is, hogy nem csak egy pillanatra ránézünk, hanem tényleg megéljük annak a teljességét, hogy gyermekvédelmi szakellátásban nehéz, de szép is együtt lenni. Persze azért a kihívásaink nekünk is vannak, tehát ugyanúgy jó lenne minél több nevelőszülő, akik minél több gyermeken tudjanak segíteni. Nyilván mi törekszünk arra, de ezek is kihívások, hogy minél több szakmai létszám legyen, minél inkább a plusz erőforrások, elismerések is hozzájöjjenek. Ezek lényeges szempontok, de azt gondolom, hogy alapvetően itt az a belső erő, az a megszólítottság, ami a segíteni akarás, ez talán a legfontosabb momentum még mindig a nevelőszülővé válásban.
2: Most mikor indítanának új képzéseket, hol és meddig lehet jelentkezni?
3: Az intézményünkben, tehát a diakónia.hu oldalon azonnal elérhető az, hogy amire igazából első körben sok esetben kíváncsiak az emberek, hogy hogyan lehetek nevelőszülő, mit kell ehhez tennem, stb. Tehát ezek a gyakori kérdések, mondhatjuk így is, és van e-mailes elérhetőség, telefonos elérhetőség is, és akár valamennyi kollégám, akik a területen vannak, de mi magunk is azon az elérhető telefonszámokon, e-mail címeken tudunk információt adni, illetve ami biztos, hogy szeptember végén indítunk képzéseket, és Debrecen, Nyíregyháza, Máté Szaka, Miskolc ismételten így a repertoárunkban van, és a jelentkezéseket folyamatosan várjuk. Azért nagyon sok képzésünk már csak nem telített, de hogy akkor semmi gond, mert akkor indítunk újat, és ez ne legyen gátja annak, hogy megtalálják a gyerekek a megfelelő családokat.
1: Kedves hallgató, Egri Ilonát, a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ vezetőjét hallották. A riporter Búzás Bori volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió műsorában hamarosan hírekkel jelentkezünk, 8 óra után pedig folytatódik a kontinentális reggeli, és újabb témákkal várjuk Önöket. Maradjanak velünk továbbra is!

8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.

0: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények országos tanévnyitó ünnepségén hétfőn Debrecenben, azt hangsúlyozva, a krisztusi szeretet minden egyes tantárgyban jelen lehet. Steinbach József a református nagy templomban a Fekete Károly tiszántúli református püspök ige hirdetését követő köszöntőjében kiemelte, hogy az anyaországban a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami hatalmas ajándék, lehetőség és felelősség. Egy új tanév kezdetén fontos kimondani, hogy nem üres térbe, hanem Isten szeretetébe érkezünk. Isten szeretetébe kapaszkodva indulunk el, mondta a püspök. Steinbach József úgy fogalmazott, hogy amikor Kárpát-medencei református tanévnyitót tartanak, valami fontosat tesznek láthatóvá. Azt, hogy bárhol éljen is egy magyar református közösség, ugyanannak a nagyobb üdvözítő történetnek, a legfőbb jónak a részei. Egy test vagyunk a Krisztusban, emelte ki. A református közoktatás küldetése olyan embereket nevelni, akik tudnak felelősséget vállalni, különbséget tenni jó és rossz között, akiknek van tartásuk, identitásuk, és nem kell ellenséget keresniük, mondta a debreceni nagy templomban Steinbach József püspök. Ceti István a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vallás- és egyházügyi helyettes államtitkára méltatta a református oktatási intézményeknek az évszázadokon át betöltött szerepét a tudományos ismeretek, a magyar anyanyelvi oktatás terjesztése terén, utalva Debrecen, Sárospatak, Pápa, Nagyenyed, Kolozsvár messzeföldön híres kollégiumaira. A debreceni nagytemplomi ünnepséggel hivatalosan is megnyitották a református iskolák 2026-27 tanévét. A polgárőrök idén is ott lesznek az óvodák és iskolák környékén, közölte az Országos Polgárőr Szövetség. A közlemény szerint a tagegyesületek szeptemberben önállóan és a rendőrséggel szoros együttműködésben is fokozottabban vesznek részt a bűnmegelőzési, azon belül is drog- és balesetmegelőzési feladatok végrehajtásában. Ez a gyakorlatban egyebek mellett azt jelenti, hogy az óvodák és iskolák környékén jelzőri tevékenységet látnak el, a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik a biztonságos átkelést, külön figyelmet fordítanak például az elektromos rollert használó gyerekek biztonságára, ha pedig szükséges, figyelmeztetik a fiatalokat a megfelelő védőeszközök használatára, a KRESZ előírásaira, sorolták. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről. A javaslatban szerepel illetményemelés és az úgynevezett preferált települési pótlék használata, valamint az országon belüli mobilitást elősegítő plusz intézkedés is, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött róla. Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebook oldalán közölte, javasolnak emelést a munkavállalók és a rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyban foglalkoztatottak számára is. Tudatta azt is, folytatódik a szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása is.
1: Az időjárásról.
0: Több helyen lehet zápor, zivatar, majd legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütés lesz, élénk helyenként erős széllel. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Győzelem a magány felett. Tartsatok ki egymás odaadó szeretetében. Péter apostol első levele, 4. fejezet, 8. vers. Nem kell egyedül élned ahhoz, hogy magányos légy. Némelyek közülünk házasok ugyan, érzelmileg mégis távol érzik magukat a párjuktól. Egyesek inkább eltűrik a verbális és érzelmi bántalmazást, csak ne maradjanak magukra. Sokszor éppen zsúfolt bárokban találjuk a legmagányosabb embereket. Elvegyülnek, de nem kapcsolódnak. Hogy mi a megoldás? Először is légy részese valaminek, ami túlmutat a saját érdekeiden. Amikor a tékozló fiút elhagyták egykori barátai, miután az utolsó fillérjét is elmulatta velük, egy disznóolban találta magát egyedül. A hitük miatt üldözött tanítványokról ezzel szemben azt mondja a Biblia, hogy amint elbocsátották őket, elmentek az övéikhez. Apostolok cselekedetei 4. fejezet 23-as vers. Nekik ugyanis voltak barátaik, akikkel közös volt a hitük és a látásuk, és akik tudták, hogyan imádkozzanak értük, miként erősítsék őket, és hogyan álljanak mellettük. Istennek vannak gyermekei, akik alig várják, hogy az életed részévé válhassanak. Némelyiküket a saját gyülekezetedben találhatod meg. Másodszor gyakorold mások elfogadását. Ha úgy szereted és fogadod el az embereket, ahogy vannak, azzal magadhoz vonzod őket. Mindenek előtt tartsatok ki egymás odaadó szeretetében, mert a szeretet sok bűnt eltakar. Péter apostol első levele, 4. fejezet, 8-as vers. Harmadszor nyisd mások felé. Kezd el mélyíteni a kapcsolataidat azáltal, hogy gyakrabban keresed azokat, akiket ismersz és nagyra tartasz. Ne hagyd, hogy beszippancson az a kommunikációs vákum, amely nem ismer egyebet a közösségi médián, az e-mailezésen vagy a csetelésen kívül. A Wired magazin alapítója arról vallott, hogy a szemtől szembeni beszélgetés a legkedveltebb kommunikációs formája, és csak ezt követi a telefonálás, majd az online kapcsolattartás. Kövesd a példáját ezen a téren! Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Folytatódik a kontinentális reggeli az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában a Tunyog-Matolcsi önkormányzat gazdálkodásáról és működéséről szólunk.
2: Közfoglalkoztatás keretében valósul meg a sertéseknek a tenyésztése. Minden nap azon dolgoznak, hogy az állatok ellátása biztosítva legyen, ezek a termékek megfelelő módon legyenek feldolgozva, előkészítve és a vásárlók elé tárva.
1: Azt követően arról hallhatnak, hogyan őrzik és teszik hozzáférhetővé múltunk értékes dokumentumait a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltárban.
3: Igyekszünk a tevékenységünket egy kicsit az emberekkel megismertetni. Ezek lehetnek egy-egy ismeretterjesztő cikknek a formájában, honlaptartalmak formájában, de vannak tematikus levéltári sétáink, vagy csatlakozunk rendezvényekhez, és amikor kívülről is be lehet jönni, és tényleg meg lehet ismerni ennek a kisétalán zárkózott intézménynek a belső munkáját.
1: Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! Tunyog Matolcs önkormányzata önellátó gazdálkodással segíti az itt élőket, ugyanis állattenyésztéssel és zöldségtermesztéssel foglalkoznak az önkormányzatnál. A település gazdag történelmi, valamint kulturális örökséggel rendelkezik, büszkék a hagyományaikra és a rendezvényeikre. Tunyog Matolcs gazdálkodásáról és működéséről Kovácsné Demeter Tünde polgármesterrel Széles Szabolcs beszélgetett.
2: Szatmárban a települések zöme arra törekszik, hogy folyamatos élet legyen az ott élők számára, értve ez alatt az önellátó gazdálkodást, a rendezvényeket, a hagyományok tiszteletét. Az egyik ilyen település, amely kiemelkedik, talán egy kicsit a többi közül, az Tunyog Matolcs, a Holcamos és Élőszamosnak a kanyarulatában a gazdálkodásra fogunk kitekinteni, ami egy önkormányzat életében igencsak nagyon fontos és meg nem kerülhető. Itt azért Tunyog Matolcs azzal is büszkélkedhet a nagyon sok programja mellett, hogy saját húsból és fagyiszója van, amely működik, és nagyon sokan látogatják. Polgármester asszony, hogyan jött maga az elképzelés, hogy egy településen belül ilyen épületek legyenek funkciókkal ellátva?
3: Még korábban 5 évvel ezelőtt épült meg a piacnak az épülete, befejezve ezzel a piacterünket, ahol 18 elárusító pavilon van, és egy piacépület 2 üzlettel. Ez már ugye több pályázatból lett összerakva, illetve egy füstölő is épült hozzá. Maga a piac látogatott, kedden és pénteken vannak piacnapok, és tavasztól egészen télen át, tehát minden évszaknak megvannak a maga keresett termékei, úgyhogy örülünk, hogy ezt így fent tudjuk. Volt egy kis renoválás, mert ugye sok év alatt már a pavilonok egy kicsit előregettek, de azon vagyunk, hogy megfelelő környezetet biztosítsunk az elárusítók és a vásárlók számára is. A piac épületében az egyikben ugye egy fagyizó üzemel, egy büfé igazából, hideg innivalókkal, süteményekkel szoktunk kedveskedni házi jelleggel a vendégek számára. A húsbolt pedig a saját nevelésű sertések vannak árusítva, és mindenféle finomságok, töltelékáruk, mint hurka, kolbász, tepertő, ezek nagyon keresettek, és az utóbbi időben már beindult a füstölő, ahol pedig házias jelleggel saját termékeinket füstöljük, és ugyanazt azt a régi ízt ízlelhetjük, mint amit a nagyapáink, apáink készítettek annó még régen. Ugye manapság már nagyon kevés háztartásban van sertéstartás, úgyhogy eléggé keresettek a termékek.
2: Mennyire jellemző a településre ezáltal az önellátás?
3: Teljes mértékben megvalósul. Igazából nagyon sok embernek van benne a keze munkája, mindennapi munkája. Közfoglalkoztatás keretében valósul meg a sertéseknek a tenyésztése, és itt szeretném megköszönni mindenkinek, tényleg a közfogisoknak is a munkájukat, de a munkatársainknak, mert minden nap azon dolgoznak, hogy az állatok ellátása biztosítva legyen, ezek a termékek megfelelő módon legyenek feldolgozva, előkészítve és a vásárlók elé tárva. Igyekszünk akciókkal kedveskedni a vásárlók számára, hiszen a célunk az, hogy minél többen vásárolhassanak helyben feldolgozott termékeket. Én nagy híve vagyok a rövid ellátási láncoknak, és itt ez megvalósul, hiszen helyben termelt terménnyel etetjük a saját telepünkön a sertéseket, és aztán pedig helyben feldolgozással kerül a helybéli üzletünkbe, a helybéli embereknek, tehát ennél rövidebb ellátási lánc már nincs is, de mindezzel egy környezettudatos, egy olyan árut bocsájtunk a vásárlók részére, ami biztosan megfelelő minőségű, és szíve-lelke mindenkinek benne van.
2: A zöldségtermesztés mennyire jellemző az önkormányzatra?
3: Hát ez egy másik olyan terület, amire nagyon büszkék vagyunk, és itt is a benne dolgozók kezemunkája látszik tényleg mindenen, hiszen nem csak a konyhát látjuk el zöldségekkel, konyhakerti növényekkel, hanem paradicsom, paprika, alma paprika is berakásra kerül, uborka, ezek mind a piacnapokon megtalálhatóak. 3 fólias sátrunk van, és akkor kétfajta paradicsom, kétfajta paprika termelődik benne, illetőleg a kertekben a mindenféle konyhakerti növények, amelyek a mindennapi főzéshez, vagy a télire elrakott savanyúság formájában találkozik vele a tunyogmatolcsi lakosság.
2: Most egy igencsak aszályos helyzetről beszélhetünk, amely nyilván a tunyogmatolcsiakat is érintette. Fel tudtak-e készülni, polgármester asszony, és hogyan tudtak ezen a nehéz időszakon, hát mondjuk úgy, hogy túllendülni?
3: Igazából ez egy tényleg rendkívüli helyzet, mint minket is, mint gazdálkodót, tunyogmatolcson is, meg a környéken is nagyon sok gazdálkodót ez megrendít. Tehát alkalmazkodni kell ehhez, de ebben én úgy gondolom, hogy tunyogmatolcs nagyon nagy segítséget kapott a vízügyi igazgatóságtól, amelyet köszönünk itt a lakosság nevében is, mert két szivattyúval történt a holtszamosnak a vízpótlása az élőszamosból.
2: Azért tunyogmatolcsról lehet, hogy már többször elmondtuk, de eléggé sajátságos helyzetben van. Fehérgyarmati járásban a második legnagyobb településről beszélünk Fehérgyarmatot követően, és a különlegességét adja, ahogy mondta polgármester asszony, a holtszamos és az élőszamos találkozásánál fekszik a település. Ezáltal mondhatom, hogy egy horgászparadicsom is?
3: Így van, a holtszamos az egy horgászparadicsom, tehát nagyon sokan keresik fel a területét a horgászat kedvelői, és szívesen látjuk a vendégeket itt Tunyogmatolcson.
2: Nagyon sok rendezvénye van a településnek, talán ez is kiemelkedik itt a járásban és a térségben, hogy a hagyományok tisztelete jellemző az önkormányzat gondolkozására is, és ugye a civilek számában is bővelkedik, hiszen sok civil szervezet van, olyan csoport, amelyik működik a településen, bejegyzett civil csoportként, avagy nem bejegyzett civil csoportként, de a település életét gazdagítják azzal, hogy a hagyományokat éltetik. Nézzük meg a rendezvényeket, milyen főbb rendezvényei vannak a településnek egy adott évben, polgármester asszony.
3: Nagyon sok rendezvényünk van, amire méltán büszkék vagyunk, és méltán büszkék vagyunk a civil szervezeteinkre, mert olyan részeit alkotják a településnek, akik tényleg aktívak, az élet minden részeit képviselik. A báli szezonnal kezdünk, tehát itt a gazdakör kiemelkedő szerepe van, a gazdabál, méltán híres már régi időkre visszamenőleg. Aztán, mikor vége van a báli szezonoknak, a szamosparti találkozó, ami jövőre fog jubilálni, és a rendezvénynek a gerincét, a vezérfonalát, az a hagyományőrzés a közösségnek az összetartozása adja, gasztronómiai és egyéb kulturális hagyományainknak, lovas hagyományainknak a megőrzése, bemutatása, ezt kiemelt feladatunknak tekintjük. Itt a szamosmenti hagyományőrzők, a lovas egyesület az, aki méltán fő szereplője ennek a rendezvénynek, hiszen ők a lovas hagyományokat őrzik és tovább éltetik. Nagyon jó látni, amikor a fiatalok is, a gyermekek is tovább viszik ezeket a hagyományokat. Aztán itt vannak a néptáncosaink, akik a szüreti bál, szüreti felvonuláskor mutatják be a táncukat a település egészén. Szerte a szatmári vidéken fellépnek különböző rendezvényeken, ők is azt a kulturális örökséget viszik tovább, amelyet szeretnénk, hogy minél tovább fent maradjon.
2: A sport is megjelenik, van futballcsapata is a településnek, sőt, hát itt olyan kerékpárutak vannak, hogy még erre is rá tud csatlakozni az önkormányzat, hiszen van saját rendezvénye is, amely mondhatni az Árapasztógáton keresztül zajlik, de van olyan is, amihez csatlakozik az önkormányzat.
3: Így van, a sportegyesületre is nagyon büszkék vagyunk, hiszen ők is nagyon jó eredményeket érnek el a megyei tornákon, illetve van egy röplabdapályánk, ahol alkalomattán nagyon sokan röplabdáznak, úgyhogy ezt is meg kell említsük. Igen, a biciklizés a Tunyogmatolcson egy nagyon jó dolog, tehát van rá lehetőség. Nagyon sokan használnak kerékpárt bent a településen, illetőleg egy-egy túra alkalmával az Árapasztó gátján lehet egy gyönyörű természeti környezetben biciklizni. Két rendezvényünk van, az egyik az önkormányzat sajátja, ami egy rövidebb távú túra, és van egy a Rotary által szervezett több önkormányzat bevonásával egy nagy Rotary Tour de Gát. Ez májusban szokott lenni, és itt is hát hatalmas nagy részvételi aránya, de ebben is minden alkalommal Tunyogmatolcs részt vesz. Bár itt ugye el kell mondanom, hogy nagy szívfájdalom, hogy a településen nincs kerékpárút, és nem köti össze a környező városokkal sem, vagy környező településekkel. Hát reméljük, hogy előbb-utóbb ez is elkészül, hiszen a nagy forgalom miatt erre igazán szükségünk lenne.
2: Mi az, amit polgármester asszony feltétlen ajánlana, hogy mindenképpen tekintse meg, ha már itt jár a településen?
3: Álljon meg a Petőfi Kurta kocsmájánál, sétáljon le a szamospartra, gyönyörködjön a hattyú családban, a vadkacsákban, tehát tényleg ez egy gyönyörű természeti környezet. Látszik a templomunk, a Matolcsi, a Tunyogi, mind a kettő gyönyörű, mind a kettő megtekinthető, de a holtszamos partján állva ugye a Tunyogi templom az, ami közvetlenül a látótérben van. Jöjjön el fagyisszon nálunk egy jót, így jön egy finom hideg üdítőt, látogasson el piacnapunkra is akár, és horgásszon egy jót, tehát annyi annyi látnivaló van Tunyogmatolcson, beszélgessen a kedves emberekkel, hiszen a szatmári faluként mérhetetlenül büszkék vagyunk a vendégszeretetünkre, minden ide érkezőt szívesen fogadunk.
2: És hogyha valaki még kíváncsi a település életére, akkor minden program, esemény fellelhető a tunyogmatolcs.hu közösségi oldalon, ahová polgármester asszony koordinálásával azért minden információ felkerül, hogy a lakosságot is értesítsék, na meg persze azokat, akik ide vágynak, vagy a településre érkeznek.
3: Így van. Borzasztó szerencsés polgármester vagyok, mert nagyon jó a képviselőtestülettel együtt dolgozni, és egy a gondolkozása mindenkinek, tehát mindenkit ugyanaz a vágy vezérelt, amikor képviselővé választották, hogy Tunyogmatolcs fejlődése, Tunyogmatolcs előrehaladása tartjuk szem előtt, és ebben a szellemben tevékenykedünk, úgyhogy én köszönöm mindenkinek a munkáját, az intézményi dolgozóknak, a közfoglalkoztatottaknak, tehát ez egy borzasztó nagy csapatmunka, hogy minden szépen flottul működjön, de én úgy hiszem, hogy ezeket az eredményeket csak így lehet elérni, kellő szerénységgel, alázattal és a közösséget szolgálva. Reméljük, hogy ez nagyon sokáig folytatódik, és Tunyogmatolcs tovább fejlődik, további fejlesztések valósulnak meg, aztán pályázatokat fogunk benyújtani a közeljövőben is, az út mellett elhelyezkedő buszvárok létesítésére, tehát tényleg a közösségi igényeket szem előtt tartva igyekszünk olyan fejlesztéseket megvalósítani, hogy minél élhetőbb, minél szebb település legyen Tunyogmatolcs.
2: Köszönöm a beszélgetést, kívánunk nagyon szép eredményeket a továbbiakban is az önkormányzatban.
3: Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink! Tunyogmatolcs önkormányzata önellátó gazdálkodással segíti az itt élőket, ugyanis állattenyésztéssel és zöldségtermesztéssel foglalkoznak az önkormányzatnál. A település gazdag történelmi, valamint kulturális örökséggel rendelkezik, büszkék a hagyományaikra és a rendezvényeikre. Tunyogmatolcs gazdálkodásáról és működéséről Kovácsné Demeter Tünde polgármesterrel Széles Szabolcs beszélgetett.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! A legtöbben tudják, hogy a levéltárak régi dokumentumokat őriznek, de hogy pontosan mivel foglalkozik egy modern levéltár, és milyen szolgáltatásokat kínál a kutatók, diákok, vagy akár a családfájukat kutató érdeklődők számára. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a következő percekben. A vendégünk Garas Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltárának igazgató helyettese, aki bemutatja az intézmény működését, feladatait, valamint hallhatjuk arról is, hogy mely szolgáltatások iránt a legnagyobb az érdeklődés napjainkban. A mikrofonnál Pokrovenszky Gergely.
2: Mióta dolgozik ön itt a levéltárban, és hogyan kapcsolódott be a itt folyó munkába?
3: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit. Jelenleg itt a Nyíregyházi Levéltárnak az igazgatóhelyetteseként működök 2024. szeptembere óta. Ezt megelőzően itt a Nyíregyházi Levéltárban 2021. január 1-e óta dolgozom. Ezt megelőzően Debrecenben kezdtem a levéltáros pályafutásomat 2013-ban. Itt a Tiszántúli Református Egyházkerületnek a levéltárában kezdtem el dolgozni, segédlevéltárosként, majd levéltárosként, és onnan kerültem át 2021-jel ide Nyíregyházára.
2: Nyíregyházán itt hogyan alakult a pályafutása, és mivel kezdte az itt folyó munkát?
3: Nyíregyházán én segédlevéltárosként kezdtem a levéltárosi munkát itt a levéltárban. A történettudományi érdeklődésemet azt azért meghatározta a korábbi levéltárosi munkásságom, az egyházi levéltárosi munkásság. Református egyházközségeknek a történetével foglalkoztam ezt megelőzően. Ezt folytattam is, valamilyen formában folytatom még ma is. És néhány évvel ezelőtt találtam rá a jelenlegi kutatási témámra is, vagy mélyedtem el benne jobban, mert a rátalálni már korábban rátaláltam, ugye az érdeklődési körömben ez benne volt. Én Bodrog, közi Bodrog zugi származású vagyok, és ugye itt a vízügy, illetve a folyóknak a közelsége, az ebből következő természeti, társadalmi, gazdasági hatásoknak a történeti összefüggései mindig is érdekeltek, és ez tudott testet ölteni itt a Nyíregyházi Levéltárban is a Tisza szabályozás történetének a kutatása terén. Ezen belül leginkább a Szabolcs vármegyében működő ármentesítő, folyószabályozó, vízszabályozó társulatoknak a működésével, vízi munkálatainak a 19. századi történetével foglalkozom, és ezt most jelenleg egy doktori képzés keretében is teszem, az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek a történettudományi doktori iskolájának vagyok a hallgatója.
2: Hol tart most ez a kutatás, és mi a célja majd ezzel a tényfeltárással?
3: Ez a kutatás elsősorban a doktori képzés keretei között folyik, de hát ugye ebből kimozdulva azért sok esetben vállalok előadásokat, ismeretterjesztő, illetve tudományosokat is egyaránt, illetve jelennek meg írásaim a témában, a témával kapcsolatban. Elsősorban most a Felső-Szabolcsi Tisza Szabályozó Társulat, és itt a Nyírségben, ez ugye a Rétközben működött a 19. században, itt alakult, és ugye a vele szomszédos Nyírség területén alakult nyírvízszabályozó társulatnak a belső működésével, tájhasználati mintázataival, árterületének a meghatározásával, ennek a történeti összefüggéseivel foglalkozom.
2: Kik tudnak ebben a kutató munkában segíteni, és honnan gyűjti az adatokat?
3: Az adatok gyűjtéséhez abszolút terepet ad a levéltárnak az állománya. Ezeknek a társulatoknak az iratanyagai összegyűjtve, szétszórva is, de a Szabolcs vármegyének a Alispán irataiban, illetve a vármegye korabeli intézményeinek a levéltári anyagaiban találhatóak meg. Innen történik a gyűjtés, illetve az interneten már a digitalizációnak köszönhetően rengeteg jegyzőkönyv, térképes anyag, statisztikai összeírásoknak az anyaga megtalálható, amelyek beépíthetőek ezekbe a kutató munkákba.
2: Itt a Nyíregyházi Levéltárban ugye végigjárt a ranglétrát, segédlevéltárosként kezdett, most pedig itt a harmadik emeleten beszélgetünk a igazgatói szobában. Hogy látja, milyen a levéltár élete most, és mennyire használják, mennyire tudják az emberek a nyíregyházia, hogy mivel is foglalkozik a levéltár, és mennyire keresik önöket?
3: Ugye itt a levéltár igazgató helyetteseként azt mindenképpen el kell mondanom, hogy mindig is nagy hangsúlyt fektetett az intézmény arra, hogy kilépjen egy kicsit a közönség elé, tehát megmutassuk magunkat, erre célt szolgálnak a rendezvényeink is, az internetes platformokon is jelen vagyunk, közösségi média felületeken is. Igyekszünk a tevékenységünket egy kicsit az emberekkel megismertetni. Ezek lehetnek egy-egy ismeretterjesztő cikknek a formájában, honlaptartalmak formájában, de vannak tematikus levéltári sétáink, vagy csatlakozunk rendezvényekhez, és amikor kívülről is be lehet jönni, és tényleg meg lehet ismerni ennek a kisé talán zárkózott intézménynek a belső munkáját, és hogy mivel is foglalkozunk itt mi a mindennapokban. Természetesen közigazgatási feladatokat is nagyban ellát a levéltár, ennek is vannak itt azért olyan jelei, hogy megkeresnek bennünket az ügyfelek személyesen is, levélben, illetve a digitális platformokon egyaránt, tehát ügyfélkapus, elérhetőségek, e-mail, mindent ide lehet érteni. Itt különböző jogbiztosító állampolgári jogok érvényesítéséhez szükséges, tulajdonképpen közigazgatási ügyekben nyújtunk segítséget a hozzánk forduló ügyfeleknek, illetve a másik ablakunk úgymond a külvilág felé az a kutatószolgálat, amikor tudományos kutatók, érdeklődő helytörténészek, szakdolgozat, tatott író hallgatók, vagy egyéb dolgozatukhoz, vagy más okból anyagot gyűjtő kutatók keresik fel a levéltárat, főképpen családkutatás céllal még mindig, de azért nyilván ez azért szélesebb a spektrum, tehát vannak helytörténészek, vannak egyéb irányú kutatók is, nekik pedig a folyamatos levéltári anyagnak a folyamatos feldolgozásával, segédletekkel való ellátásával, internetes adatbázisok építésével igyekszünk segítséget nyújtani. A fizikális iratanyagok betekintése mellett azért ki kell emelnünk a Magyar Nemzeti Levéltárnak az adatbázisait is, amelyeknek a száma már az meghaladja a 100-at is összességében. Itt rengeteg olyan anyagot és adatot találhatnak az érdeklődők, illetve kutatók, amelyek saját családjuknak a történetéhez, vagy ő lakóhelyük történetéhez nagyon jó felhasználhatóak is, otthonról ingyen elérhetőek.
2: Beszéljünk egy kicsit a családfa kutatásról, ugye egyre többen és egyre jobban próbálják ezt feltárni, és egyre nagyobb divatja van, ha lehet ezt mondani. De hogyan zajlik a családfa kutatás, aki ide betér, mivel próbálják segíteni az ő munkáját, mi az első munkafolyamat?
3: A családkutatáshoz kapcsolódóan mindig azzal szoktuk kezdeni, hogy maga a család kutatás, illetve a család történetnek a feltárása az soha nem a levéltárban kezdődik. Tehát ez a folyamat mindig otthon kezdődik, a saját családi irathagyatékban, fényképgyűjteményben, családi dokumentumok között, illetve családi történetek alapján, míg élő idősebb vagy egyéb hozzátartozókat kell, vagy érdemes megkérni arra, hogy meséljenek az életükről, meséljék el azokat az eseményeket, amelyeket ők megéltek, áttekintjük a fényképalbumokat, megnézzük a családi irathagyatékokat, és ebből már rengeteg olyan alapot le tudunk rakni, amire később a levéltári kutatás tud építkezni. Levéltári családkutatásnak az alapvető forrásai ezek az anyakönyvek. Itt a levéltárban, a vármegyei levéltárban kettő típusú anyakönyvet őrzünk, és kettő típusú anyakönyvben van lehetőség kutatni. Az egyik ezek közül az egyházi anyakönyvi másodpéldányok, a másik pedig a 1895 után, tehát a polgári anyakönyvezés bevezetését követően a polgári anyakönyvi másodpéldányok. Ezekben a kutatás valamelyest korlátozott, Ennek vannak jogi, illetve technikai okai is. Az egyházi anyakönyvi másodpéldányoknak a kutatására 1828 és 1895 közötti időintervallumban van lehetőség, ugyanis ebből az évkörből őrzünk itt ilyen dokumentumokat. A polgári anyakönyvek esetében ott ugye az anyakönyvi törvény, illetve a Nemzeti Levéltárnak a kutatási szabályzata az, ami a védelmi időkre vonatkozóan irányadó. Ezek nyilvánosak a kutatási szabályzatunkból elérhetőek, de ezeket a gyakorlott kutatók mindig tudják, és ezzel felszerelve, ezek az információk a felszerelve érkeznek hozzánk.
2: Hogyan alakul a levéltárnak az idei éve? Milyen események várnak még a leendő látogatókra és a szakmabeliekre?
3: Levéltárunk folyamatosan élen jár a közművelődési rendezvényeknek a szervezésében, amint ugye említettem, hogy szeretnénk minél közelebb vinni az emberekhez ezt az intézményt. Kiemelt eseménye lesz még az idén mindenképpen a szokásos éves levéltári nap az intézményünknek. Ez majd ősszel kerül megrendezésre, és ehhez kapcsolódik a vármegyei helytörténeti pályázat is, amiben a levéltár évről évre, mint kiíró részt vesz, és ehhez kapcsolódik a Vármegyei Honismereti Egyesület is, mint kiíró és szervező. Ezekről a részletes információkat majd honlapunkon, Facebook oldalunkon időben megosztjuk a követőinkkel.
2: Még a raktárbázisról nem beszéltünk, próbáljuk meg a hallgatóknak elmesélni, hogy mekkora adatbázissal rendelkeznek, mekkora dokumentáció állomány áll itt a levéltárban a rendelkezésükre, hol tárolják ezeket, és valóban mekkora helyet foglal el.
3: Ugye az iratanyagoknak, a levéltár iratanyagoknak a terjedelmét elsősorban iratfolyóméterekben szoktuk számítani, tehát gyakorlatilag ugye ez azt jelenti, hogy ha egymás mellé raknánk az iratokat, most függetlenül attól, hogy ez kötet, egy papírlap, vagy egy esetleg dosszié, akkor ez egymás mellé mögé rakva hány kilométert tenne ki. Ennek a jelenlegi állapota itt a Nyíregyházi levéltárban több mint 8000 méter, tehát 8 kilométer iratanyagról beszélünk. Ez jelenleg több telephelyen van elhelyezve, nagy része itt a központi épületünk, mint a Széchenyi utca 4 szám alatt, illetve van még Nyírtelep Varjulaposon külső raktárunk, illetve itt Nyíregyházán a Botthyány laktanyában van egy kialakított külső raktárunk. Itt is, innen is folyamatos az adatszolgáltatás, akár az ügyfélszolgálat, akár a kutatószolgálat terén.
2: Az ügyfelek mivel keresik meg önöket leginkább itt a levéltárban?
3: Ügyfélszolgálatot tekintve kiemelt ügyeknek számítanak az építésügyi megkeresések, itt korábban épült ingatlanoknak a használatba vételi engedélye, építési engedélye, ezekhez kapcsolódó egyéb engedélyeztetési dokumentumok amelyek a keresésnek a fókuszában állnak, de gyakori ügyfélszolgálati ügy a tanulóidőknek az ügye is, ugye valaki, hogyha elvesztette a bizonyítványait, vagy végzettséget igazoló dokumentumait, akkor alap esetben ezeknek a pótlására az az iskola tud lehetőséget adni, vagy tud segítséget nyújtani, ahol a tanulmányait végezte. Viszont, hogyha ez az iskola időközben, vagy intézmény időközben jogutód nélkül megszűnt, akkor itt ugye az iratanyagok bekerülnek a levéltárba, és így már a levéltár tudja ezekből az iskolai anyakönyvekből, illetve törzskönyvekből a megfelelő adatot kiszolgáltatni. Ezek is szintén ugye sokszor jogbiztosító jellegűek, hiszen továbbtanuláshoz, munkavállaláshoz szükséges ezek a dokumentumok. Ezen túlmenően még ügyfélszolgálati körbe tartoznak a munkaviszonyigazolások, korábbi munkáltatónál töltött éveknek, munkaidőknek, jövedelemnek a leigazolása nyugdíjba vonuláshoz elsősorban.
2: Az interjú végén beszéljünk arról, hogy hol tudják önöket elérni, milyen internetes elérhetőségeik vannak, és hol kiket kereshetnek bármilyen ügyben.
3: A Magyar Nemzeti Levéltárnak van egy központi gyűjtő honlapja, ott minden vármegyei tagintézménynek az elérhetőségei az alpontokban megtalálhatóak, illetve itt tudnak tájékozódni az ügyfelek, kutatók, érdeklődők az aktuális tartalmainkról, rendezvényeinkről, híreinkről. Telefonon is elérhetőek vagyunk a megadott nyitvatartási időben, illetve az ügyfeleinknek biztosítunk lehetőséget az elektronikus kapcsolattartásra, tehát hivatali kapun történő kérelmeknek a beküldésére. Természetesen a klasszikus papíralapú fizikai megkeresés is még mindig működik, tehát lehet így is hozzánk fordulni, illetve tájékoztatás ügyfelek, kutatók számára e-mailes úton is kérhető.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltára a vármegye történeti dokumentumait őrző, kutató és kezelő hivatalos állami intézmény. Családfakutatás területén anyakönyvi másodpéldányok, nemesi összeírások és hagyatéki iratok őrzése, helytörténeti területen városok, községek, iskolák és helyi üzemek történelmi dokumentációja. Garas Norberttel, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár igazgató helyettesétől hallhattunk arról, hogyan őrzik és teszik hozzáférhetővé múltunk értékes darabjait, milyen lehetőségeket kínál a levéltár a kutatók és az érdeklődők számára, valamint arról is, hogy mely szolgáltatásuk a legnépszerűbb az ügyfelek körében. A beszélgetést Pokrovenszky Gergely készítette.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét hallgassuk meg. Lukács evangéliuma 7. fejezetének 2. és 3. versei alapján. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el, és mentse meg a szolgáját. Mai igeszakaszunk egy gyógyítási történet része. Ám mintha mégsem maga a beteg, és az ő gyógyulása lenne az igazán hangsúlyos. Én mégis azt szeretném, ha ebből az irányból, a beteg irányából néznénk meg ezt a történetet. Mit tudunk meg erről a beteg emberről? Nagyon kevés dolgot. A neve nem derül ki a Bibliából. Azt viszont szinte teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy férfi volt. Alacsony sorban élt. Szolgaként élte mindennapjait és tevékenykedett. Egy katona, egy magas rangú tiszt, egy százados szolgája volt. Nem tudjuk, hogy hány éves volt, az sem derül ki róla.

0: gyógyulás. Hogy ez a szolga nem egy volt a sok közül. Nem azt gondolta a százados róla, ha meghal, majd lesz másik helyette. A százados nagyon kedvelte ezt a szolgát, írja igénk. Nem tudjuk, hány volt neki, melyiket, hányat kedvelt közülük, de az biztos, hogy ezt az illetőt nagyon kedvelte. Nagyon kedvelem. Te kire, hány emberre mondtad ezt? S rád hányan gondolnak így, hogy nagyon kedvelnek téged? Hiszen vannak a szeretteink. Igen, őket szeretjük, ők egyértelműen túl vannak az, akiket kedvelünk kategóriáján. Persze a szeretteinket se egyformán szeretjük, ám ők tényleg más kategória. Rajtuk kívül esnek azok, akiket kedvelünk. Ezek az emberek valamiért közel állnak hozzánk. Ők kikerülhetnek a barátaink, a munkatársaink, a lelki testvéreink közül. Ők tudnak valamit, ami nekünk bejön. Tetszik, és tényleg azt mondjuk rájuk, hogy kedveljük őket. Rájuk általában nem azt mondjuk, hogy szeretjük őket, hanem azt, hogy kedveljük őket. A mai ige magyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját a

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyarország konstruktívabb szereplő lett az Európai Unióban az új kormány alatt, de ez nem jelenti azt, hogy ne a magyar érdekeket védelmeznénk minden percben, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Hangoztatta, az Európai Unióban a jelenlegi helyzetben olyan kérdésekre kell összpontosítani, mint gazdasági együttműködés és a

0: versenyképesség. Úgy fogalmazott, el kell dönteni, hogy az Európai Unió pusztán túl akar élni vagy győzni, mert ez különböző megközelítésmódokat igényel. Szerinte azonban még mindig nem az utóbbi a vezető nézet Brüsszelben. Hangsúlyozta, hogy Közép-Európában mindenképpen a győzni akaró megközelítésmódon kell fáradozni. Magyar Péter kormányfő ennek kapcsán a regionális együttműködés jelentőségét is kiemelte Bledben. Sikerült hazahozni minden Európai Uniós forrás, de most kezdődik még a munka java, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, az uniós források felhasználásával úgy lehet fejlesztésekre költeni, hogy nem kell elvenni sehonnan. Négy nagy területet kiemelve jelezte, hogy a Baross Gábor tervvel megállítják a vasúti közlekedés leszakadását, a korábbi évek vasútrombolása helyett a vasútfejlesztésekre állnak át. Felveszik a kesztyűt a lakhatási válság ellen, új megfizethető lakásokat, bérlakásokat és kollégiumokat építhetnek, így több, megfizethetőbb és jobb életminőséget kínáló otthon lesz elérhető. Vízügyi fejlesztéseket is indítanak, mert végre lesz akarat, odafigyelés és pénz is arra, hogy az évről évre érkező aszály ne sújtsa ilyen mértékben az országot, mondta a miniszter. Gondoskodnak továbbá az energiabiztonságról is, a megújuló fejlesztésekkel és az energiahálózat fejlesztésével megerősítik az energiahatékonyságot, sorolta Vitézi Dávid miniszter. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények országos tanévnyitó ünnepségén hétfőn Debrecenben, azt hangsúlyozva, a krisztusi szeretet minden egyes tantárgyban jelen lehet. Steinbach József a református nagy templomban a Fekete Károly tiszántúli református püspök igehirdetését követő köszöntőjében kiemelte, hogy az anyaországban a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami hatalmas ajándék, lehetőség és felelősség. Egy új tanév kezdetén fontos kimondani, tette hozzá, hogy nem üres térbe, hanem Isten szeretetébe érkezünk. Isten szeretetébe kapaszkodva indulunk el. Steinbach József úgy fogalmazott, hogy amikor Kárpát-medencei református tanévnyitót tartanak, valami fontosat tesznek láthatóvá. Azt, hogy bárhol éljen is egy magyar református közösség, ugyanannak a nagyobb üdvözítő történetnek, a legfőbb jónak a részei. Egy test vagyunk a Krisztusban, emelte ki Steinbach József. Nyílt pályázatot hirdetett az összes nemzeti parki igazgatói posztra az élő környezetért felelős minisztérium, közölte Gajdos László tárcavezető. A pályázat célja, hogy az igazgató kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. Hangsúlyozta, a nemzeti parkok a természeti értékek legfőbb őrzői és kezelői, ezért meghatározó szerepük van abban, hogy a természeti örökség milyen állapotban marad fenn a következő generációk számára. A pályázati kiírás szerint az új nemzeti parki vezető 2026. november 1-én léphetnek majd hivatalba.
1: Az időjárásról.
0: Több helyen lehet zápor, zivatar, majd legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütés lesz, élénk helyenként erős széllel. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Csupor Dezső szakgyógyszerész, presbiter, a pirulakalausz.hu portál alapítója lesz, és két új tudományos eredményről beszélgetünk majd. Műsorunk első felében arról lesz szó, hogy változtak a nemzetközi ajánlások, és már 4 hónapos kortól adható földi mogyoró csecsemőknek, mindezt azért, hogy csökkentsék a későbbi mogyoró allergia kialakulásának kockázatát. A részleteket a szakember mondja el hamarosan.
2: Amikor az immunrendszer még nem teljesen érett, akkor sokkal rugalmasabb, és amikor találkozik a földi mogyoró allergénnel egy pár hónapos gyereknek az immunrendszer, akkor megtanulja, hogy ettől nem kell félni, hiszen ez a normál környezetnek a része. Na de hogyha ez már egy 5 éves korban következik be, akkor az immunrendszer az már sokkal fejlettebb, kevésbé rugalmas, és akkor ugyanazt a földi mogyoró fehérjét úgy fogja érzékelni, hogy ez valami olyan, amit eddig nem láttam, akkor ez biztos ellenség.
1: Aztán úgy tűnik, létezik a régóta áhított csodaszer a fogyáshoz. Tudományos kutatások igazolják, hogy az almaecet fogyasztása csökkenti a testsúlyt, ráadásul úgy, hogy nincs kockázata.
2: Körülbelül 2-3 hónap alatt körülbelül 7,5 kg fogyást lehetett elérni almaecet fogyasztással. Ez jelentős. Persze, aki fogyni akar, az néha ennél gyorsabban szeretne, de ez nagyjából az a tempó, amire azt mondják, hogy ez egy egészséges fogyás, akkor, hogyha valaki nem durván elhízott.
1: Mai vendégünk tehát Csupor Dezső szakgyógyszerész, a pirulakalausz.hu portál alapítója. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Már 4 hónaposan elkezdhető a mogyoró étrendbe illesztése, és ezzel csökkenthető a földi mogyoró allergia kockázata, derül ki a legújabb nemzetközi tudományos eredményekből. A mogyoró allergiában érintett gyerekek aránya növekszik, míg 1999-ben az USA-ban a gyermekek 0,5%-át se érintette a probléma, addig 2010-re már ez az arány 2%-ra növekedett. Ráadásul a súlyos mogyoró allergiások szerint életveszélyben vannak, ha akár kis mennyiségben is találkozik a szervezetük a mogyoróval, ám az új eredmények biztatóak. De mi változott, és mire érdemes figyelni? Csupor Dezső szakgyógyszerész, gyógynövénykutató, az MTA doktora, a Pirula Kalóz egyik alapítója mondja el a részleteket.
3: Új kutatási eredmények állnak rendelkezésre a mogyoró és a gyermekek allergiáját illetően, hozzátáplálást illetően, amerikai ajánlásokat illetően, de egy pár lépést lépjünk vissza. Ha azt kérdezem, hogy mennyire számít allergénnek a mogyoró, akkor arra mi a tudomány mai álláspontja?
2: Két oldalról is megközelíthetjük, hogy mennyire sok embert érint a mogyoró allergia, illetve azt, hogy ez mennyire súlyos. Nem nagyon sok embert érint. A mogyoró allergiásoknak az aránya az 1% alatt van a föld legtöbb országában. Viszont ez a mogyoró allergia, akinél kialakul, azok egy részénél olyan súlyos reakciót válthat ki, ami akár életveszélyes is lehet, vagy akár bele is lehet halni, hogyha nem avatkoznak be időben. Emiatt a mogyoró allergiával nagyon régóta foglalkoznak, hogy ez hogy lehet kezelni, most már vannak a kezelésre is módszerek, illetve hogy lehet megelőzni a kialakulását, és ebben született most egy áttörést jelentő kutatási eredmény.
3: Látszik, hogy tartalomgyártó is, hogy Dezső, mert szépen felvitted nekem az infót, hogy én tehessem föl a kérdést. Milyen tudományos eredmények születtek, amiről érdemes beszámolnunk?
2: Tulajdonképpen azért nem annyira új ez, már 10 éve azt lehet tudni, hogy az a korábbi elképzelés, ami azt jelentette, hogy úgy tudják megakadályozni az allergia kialakulását, hogy minél jobban megóvják a gyerekeket a mogyorótól, ez megdőlt. Ez 2015-ben jelent meg ezzel kapcsolatban egy cikk, néhány száz gyereknek a vizsgálatán alapult, ahol azt nézték, hogyha korán bevezetik a mogyorót az étrendben, az előnyös ahhoz képest, hogyha 5 éves korig egyáltalán nem kapnak mogyorót. És az derült ki, hogy azoknál, akiknél korán bevezették a mogyorót az étrendbe, ott sokkal ritkább a mogyoróallergia. Ez egy kb. 500 gyerek részvételével végzett vizsgálat volt, de már ez elég volt ahhoz, hogy nemzetközi ajánlások változzanak. USA-ban jelentkezett ez először, 2015-ben megváltoztatták, hogy hogyan kell bevezetni az étrendbe a mogyorót. Ez eltelt 10 év, és 10 év alatt már annyi adat összegyűlt, hogy most már nem csak néhány száz gyereknek az adatát elemezték, hanem több tízezer gyereknek az adatát elemezték, és megnézték, hogy az új ajánlások óta kimutatható-e az, hogy a mogyoróallergiások száma csökken.
3: És kimutatható.
2: És kimutatható, és ez azért nagy dolog, mert sokkal nagyobb a súlya annak, hogyha 100 000 gyereken állapítanak meg valamit, mint az, hogyha 500 gyereken. 500 gyereknél sokkal nagyobb annak a kockázata, hogy egy-két torz adat az egész eredményt megmásítsa. Ennek nem volt túl nagy kockázata, vagy túl nagy esélye egyébként, hiszen már a 500 gyerek adata alapján is teljesen egyértelmű volt, töredékére csökkent a mogyoróallergiások száma. Most ez az új vizsgálat azt igazolta, hogy az új ajánlások szerint bevezetett mogyoró az körülbelül 40%-kal csökkentette a mogyoró allergiáknak az arányát. És akkor egy dolog, amit lehet, hogy már az elején kellett volna mondani, hogy a földi mogyoróról beszélünk, tehát a földi mogyoró az, ami allergén, minden más mogyoró, ami forgalomban van, az nem ilyen komoly allergén. Tehát itt a földi mogyoró az, amiről szót ejtettünk eddig is.
3: Földi mogyorót még egy kicsit magyarázzuk, tehát ez az a kis barna, kemény héjú, megtörjük, és általában két szempottyon ki belőle, kis vörös héj alá.
2: Így van, felületen. Erről beszélünk, igen.
3: És egyébként már Magyarországon is megterem, mi most Szegeden beszélgetünk, és tőlünk nyugatra, Mórahalom térségében ismerek ilyen gazdálkodót, aki Magyarországon is termel földi mogyorót.
2: Igen, hát ez nálunk viszonylag új, de azért a boltokban már eddig is ott volt, és tavaly előtt, nem emlékszem pontosan, volt is egy nagyon tragikus eset, amikor egy gyerek azért halt meg, mert földi mogyoró allergiás volt, és valamiért az iskolában mégiscsak olyan ételt kapott, amiben mogyoró volt található. Egyébként haláleset ritkán következik be, mert most már nagyon sok helyen van olyan injekció, amit ha beadnak, amikor kialakul ez a durva allergiás reakció, ezt anafilaxiának hívják, akkor ennek ellenére az élete megmenthető, akkor következik be a haláleset, hogyha ez az életmentő injekció nincs a közelben.
3: Nekem egy másik történet jutott eszembe, de ez jobban ide kapcsolódott, mert itt gyerekről van szó, de egy budapesti néhány évvel ezelőtti eset, amikor egy turista járt ugyanígy egy étteremben, hogy hiába jelezte, hogy ő mogyoróallergiás, és erre figyeljenek, az ételében mégiscsak volt mogyoró, és ott az étteremben elhunyt.
2: Igen, és ez azért fontos, mert a mogyoróallergia nem olyan, hogy jó sokat meg kell enni, és akkor valami történik, hanem ha nyomokban mogyorót tartalmaz az étel, az már képes elindítani. Tehát ilyen 10 mg-tól kialakul a túlérzékenységi reakció annál, aki erre hajlamos. Ezért is van, hogy nagyon sok élelmiszerre ráírják, hogy nyomokban mogyorót tartalmazhat. Ez ugye egy átlag embernek nem jelent semmit, de aki mogyoróallergiás, ő ezeket az élelmiszereket teljesen kerülni fogja, mert neki már az elég. Tehát néha, hogyha egy olyan üzemben készül egy csoki, ahol mogyoros csokit is gyártanak, akkor a nem mogyoros csokitól is kialakulhat egy ilyen túlérzékenységi reakció, egyszerűen azért, mert az eszközök, a gépek kicsit szennyezettek, és belekerül annyi mogyoró a nem mogyoros csokiba, amitől egy ilyen allergiás beteg akár meg is halhat.
3: De egyébként ez hogy derül ki valakiről, hogy ennyire súlyosan mogyoróallergiás, hogy mondjuk ez a gyermek meghalt a mogyorótól, de egyszer találkozott a mogyoróval, és akkor még meg tudták menteni az életét, vagy ennek mi a vizsgálati háttere?
2: Az ilyen típusú allergia ez mindig úgy alakul ki, hogy amikor először találkozik a szervezet az allergénnel, akkor még nincs gond. A második találkozás az, ami akár végzetes is lehet. Első találkozás után egyébként már szűrhető az, hogy valaki hajlamos-e az ilyen allergiára, ezt különböző bőrtesztekkel is lehet szűrni, meg van olyan vérvizsgálat, amivel szűrni lehet, hogy valaki hajlamos az allergiára, még akkor is, hogyha ő még nem tapasztalt magán allergiás reakciót. Tehát ez szűrhető, de hát a legegyértelműbb egyébként az, hogyha kialakul ez a túlérzékenységi reakció. Ez nem mindenkinél ennyire súlyos, de aki ilyen anafilaxiás reakcióra hajlamos, annál bizony tényleg perceken múlhat az élete.
3: És milyen tünetei vannak egyébként a mogyoróallergiának a legsúlyosabb esetben is, de akár ilyen visszamenőleg is, ha ez így rangsorolható, amit úgy észrevehet valaki, akár a szülő a gyermekén, hogy ott allergiás reakció alakulhat ki?
2: Nagyon gyorsan kialakul ilyen arc, pír, duzzanat, légzési nehézség alakul ki, és nagyon rohamosan romlik a beteg állapota, tehát kezd a halálfélelem kialakulni, tehát keringési zavarok jelentkeznek, és beavatkozás nélkül, ha ez a folyamat elindul, ez magától nem fordul vissza.
3: Hát akkor azért ez egy szörnyű halálnak tűnik, hogyha valakinek ilyen allergiája van, és nem kap segítséget.
2: Igen, de mondom, a jó hír az, hogy egyrészt most már van immunterápia, tehát már ha valakinek ilyen allergiája van, az is gyógyítható, tehát már gyógyítható is a mogyorallergia, egy elég komplikált és hosszas kezeléssel a betegek egy része kigyógyítható. Másrészt most már a nagyon sok oktatási intézményben, hanem mindenhol, ezt most nem tudom, ott vannak ezek az életmentő injektorok, amivel meg lehet menteni a beteg életét, és akkor a harmadik, ami miatt beszélgettünk, hogy most már azt is tudjuk, hogy mit lehet azért tenni, hogyha valakinek gyereke születik, akkor sokkal kisebb esélye legyen mogyoróallergiás.
3: Mindjárt visszatérünk az eredeti témához, csak még egy kérdés, kíváncsi vagyok a véleményedről, hogy szerinted amúgy felkészültek mondjuk az oktatási intézményekben, vagy akár egy étteremben arra, hogy valakinek ilyen anafilexiás reakciója lesz, és tudják felismerni, használni azt az eszközt, hogy hol van, és hogy merjék használni? Egy óvónő, egy dajka, tényleg egy pincér?
2: Hát talán pont ez miatt a tragikus esetek miatt igen. Néha pont egy-egy ilyen tragikus eset az, ami a többieken segít. Mert felhívja a figyelmet arra, hogy ezzel foglalkozni kell, és azt tudom, hogy az oktatási intézményekben azóta sokkal komolyabban veszik ezt a témát, sőt, ugye azt is tudni kell, hogyha valakinek ismert ilyen anafilaxiás hajlama, ott maga a beteg is magánál hordja ezt az injektort, és a környezete azt tudja, hogy mit kell tenni. Tehát ha egy gyerek mogyoróallergiás, akkor ő maga, bármilyen kis gyerekről is legyen szó, nagyon ki van képezve arra, hogyha észleli magán a jeleket, akkor mit kell tennie, és általában a környezet is.
3: Oké, okay, és akkor visszatérve az ajánlás módosításra. Ahogy olvastam a cikkedet a Pirula kalauzon, ott, ha jól emlékszem, az a legkisebb ajánlás, hogy már 4 hónapos kortól elkezdhető az amerikai ajánlás szerint a mogyorós hozzátáplálás. Ugye ezt jól mondom?
2: Igen, igen.
3: De 4 hónaposan hogy adjunk mogyorót? Ez volt az első gondolatom. Igen. Ugye, hogy ott én attól is félnék a gyermekem esetében, egyrészt nem tudom hány foga van, az én gyerekemnek talán már 4 hónaposan volt egy-kettő, de nem hiszem, hogy a mogyorót rágnál elsőként, tehát itt valami pépes dologra gondoljunk, egy mogyoró vaj, mondjuk hozzákeveréssel, nem tudom, banánpüréhez?
2: Igen, igen. És nyilván itt figyelni kell arra, hogy tényleg akkor melyik mogyoróról van szó, tehát a földi mogyoró tartalmú krém az, ami ilyenkor szóba jöhet. Ez a 4 hónapos ajánlás, ez azokra vonatkozik, akik hajlamosak a mogyoróallergiára. Ez a mogyoróallergia hajlam, ez abból vehető le, hogyha valaki egy kis csecsemőnek ekcémája van, vagy van valamilyen egyéb ismert élelmiszer allergiája, akkor ő mogyoróallergiára is hajlamosabb. És ezeknél a gyerekeknél, vagy csecsemőknél javasolt, hogy már 4 hónapos kortól lehetőleg kapjanak mogyorót. Az ő esetükben az a legjobb, hogyha ezt megelőzően végeznek egy ilyen mogyoró érzékenységi vizsgálatot, ezt egy orvos tudja elvégezni, és hogyha az derül ki, hogy van hajlam arra, hogy ő mogyoró érzékeny vagy mogyoró allergiás legyen, de még nem vélelmezhető, hogy tényleg allergiás, na akkor kezdődjön el a hozzátáplálás. Minden egyéb esetben, hogyha ez a hajlam az ekcémával vagy az egyéb élelmiszer allergiával nem feltételezhető, akkor az az ajánlás, hogy a normális hozzátáplálás keretében, amikor a szülő úgy érzi, hogy adna mogyorót a gyereknek, akkor adjon. Csak ez azért változás, ez is, mert korábban viszont az volt, és ma is lehet magyar interneten ilyen helyeket találni, ahol azt mondják, hogy 3, 4 vagy 5 éves koráig ne adjunk mogyorót, tehát ez innen indultunk. És most ott tartunk, hogy bizonyos gyerekeknek már 4 hónapos kortól, a többieknek meg, hát minél előbb, de ott nincs így előírva, hogy már pedig 4 hónapos korban. Tehát szerintem az a jó, most így a szülőként is mondhatom, hogy azért célszerűbb ezt minél előbb megtenni. Nyilván 4 hónapos kor előtt semmiképpen nem. Akinek a gyerekénél ekcéma hajlam van, ott orvossal konzultálva, lehetőleg 4 hónapos kortól, de a többiek is minél előbb vezessék be. De egyébként ez az egész mogyoró téma, ez mondhatom, hogy ez csepp a tengerben, mert hogy az összes többi allergiával kapcsolatban is van egy ilyen szemléletváltás, és ma már azt gondolják, hogy az, hogy ilyen sok allergiás van, mert hogy az allergiásoknak a száma az megy fölfele folyamatosan, az részben pont azért van, mert azoktól az allergénektől el vagyunk zárva, amelyek kell, évezredeken át kapcsolatban voltunk. Tehát az az industriális környezet, amiben élünk, ez azt jelenti, hogy azokkal a természetes allergénekkel, beleértve a házi állatoknak a szőrét, tollát, meg a talajban található sok minden, amivel a korábbi életmód miatt találkoztunk, attól el vagyunk zárva. És ebből az következik, ami a mogyorónál, hogy amikor később találkozunk ezekkel, akkor a szervezetünk ezeket már idegennek ismeri föl. Mert az egész mögött az van, hogy amikor az immunrendszer még nem teljesen érett, akkor sokkal rugalmasabb, és amikor találkozik a földi mogyoró allergénnel egy pár hónapos gyereknek az immunrendszer, akkor megtanulja, hogy ettől nem kell félni, hiszen ez a normál környezetnek a része. Na de hogyha ez már egy 5 éves korban következik be, akkor az immunrendszer az már sokkal fejlettebb, kevésbé rugalmas, és akkor ugyanazt a földi mogyoró fehérjét úgy fogja érzékelni, hogy ez jó, valami olyan, amit eddig nem láttam, akkor ez biztos ellenség. És minden más allergiánál is valami hasonló van a háttérben.
3: Nagyon érdekes, amit mondasz, külön egy egész műsort meg lehetne tölteni ezzel, de most ettől próbálom visszafogni magam, csak egyetlen egy kérdés, és utána visszatérünk a mogyoróra, és le is zárjuk már hamarosan. Általánosságban akkor az elmondható, hogy egyrészt minél sokszínűbben egyen egy gyermek, ne tartsuk tőle távol a, nem tudom, a glutént, a tejet, a tojást, a paradicsomot, a mézet, nem tudom, az lehet, hogy az más kérdés, mert ott úgy emlékszem.
2: A méz az pont más kérdés.
3: Jó, oké, ezeket javíts ki, akkor kérlek. A B kérdés pedig az, hogy akkor hagyjuk, hogy ez is ilyen nevelési fórumokban őre menő viták mennek, hogy hagyjuk a gyereket koszt enni, most direkt így kifordítom, amit, vagy sarazni, nem tudom, a levelet a szájába tömködni, vagy figyeljünk arra, hogy rendkívül, nem tudom, tiszta legyen mindig a keze, hol a, vagy arany középút.
2: Hát szerintem a arany középút ott van, hogyha a gyerek kanála leszi a homokot a homokozóba, akkor azt ne, de az, hogyha normálisan játszik a homokozóba, az teljesen rendben van. Vagy az, hogy megsimogatja a kutyát, meg macskát, az is teljesen rendben van. Nyilván, hogyha hazamegyünk, a sarat lemossuk magunkról, meg evés előtt kezet mosunk, hogyha állatot simogatott a gyerek, ez normális. De az, hogy teljesen sterilen próbáljuk tartani a gyerekeket, az viszont úgy tűnik, hogy nem normális. És két ok miatt, az egyik ez, amit most beszéltünk, hogy találkozik azokkal az allergénekkel, ami kell az immunrendszerének az éréséhez, a másik pedig az, ami szintén egy alultárgyalt téma, hogy ez a sok fertőtlenítés, ez meg a bőrünknek a mikrobiomját károsítja. Ugye a bőrünkön is élnek baktériumok, amiknek csak egy része kórokozó, a másik része az meg olyan baktérium, ami pont ahhoz kell, hogy a bőrünket védje. És hogyha mi állandóan fertőtlenítjük magunkat, ezzel többet ártunk a bőr mikrobiomnak, mint amennyit használunk azzal, hogy a kórokozókat eltávolítjuk. Tehát ez egy kicsit túl pörgetett dolog, ez a tisztaságmánia, jelenleg így tűnik.
3: Egyszer tényleg beszélgessünk erről hosszabban, de az étel dolgot még a méz miatt mindenképpen azt mondd el, légy szíves, hogy a méznél mi a helyzet, meg akkor a többit, amit felsoroltam, azt akkor egyen a gyerek, tojást, stb.
2: Igen, igen, most nem szeretnék átmenni ilyen táplálkozási tanácsadóban, úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy akinek gyereke van, az a védőnőtől meg tudja kérdezni, hogy mit mikor kell bevezetni. Ezek folyamatosan változnak. Lehet, hogyha ezt az adást valaki 2 év múlva hallgatja meg, akkor már más lesz az ajánlás, úgyhogy azt tudom tanácsolni, hogy a védőnő megmondja, hogy mit mikor kell bevezetni, de úgy általában az a tendencia, hogy korábban, mint ahogy ez régen volt. Tehát az, hogyha a nagymamák szörnyűködnek, hogy miért kap az unokájuk ilyen fiatalon valamit, akkor azon ne lepődjünk meg. Az ő idejükben sokkal defenzívebb volt a hozzátáplálás, most egy kicsit változik minden. De van, amit meg nem az allergia miatt nem célszerű adni kisgyerekkorban, és a méz az pont ilyen. Mézben vannak olyan toxinok, amelyeknek a semlegesítésére a gyerek szervezete nem alkalmas. És itt nem allergiáról van szó, itt más jellegű mérgezést okozhat a méz, hogyha túl nagy mennyiségben, túl fiatal korban kapja a gyerek. Úgyhogy ott például jelen állás szerint ott nincs ilyen változás, hogy azt minél korábban be kell vezetni.
3: Oké, és egy utolsó kérdés a mogyoróhoz. Egyébként a mogyoró az egy értékes tápanyag, hogy mi van a mogyoróban, jó-e azt fogyasztani felnőttnek, gyereknek, hol van a helye a táplálkozásunkban, milyen mennyiségben, milyen rendszerességgel érdemes ezt, gyógyító hatása van-e, ugye te gyógynövényekkel is foglalkozol, ezért így kérdezem most kicsit idézőjelbe is, tehát mi az, amit tudunk egyébként a mogyoróról?
2: Hát ez jó kérdés, és teljesen másik fiókot nyitunk ki, de az allergiától eltekintve nem célszerű mogyorót rendszeresen nagy mennyiségben fogyasztani, és ennek az arra, hogy a benne található zsírsavaknak az összetétele az nem a legkedvezőbb. A mogyoróban nagyon sok omega-6 zsírsav van. Ezek az omega-6 zsírsavak, ezek a szervezetben átalakulnak, és részben olyan anyagok képződnek belőlük, amiknek gyulladáskeltő hatása van. A magyar ember, meg úgy általában a nyugati ember táplálkozásában ilyen omega-6 zsírsavból túl sokat fogyasztunk. Az omega-3 zsírsavból kellene többet fogyasztani, mert hogy annak az omega-3 zsírsavaknak a metabolitjai, amit a szervezet előállít, azok viszont gyulladás csökkentőek. Tehát van egy ilyen kedvező arány az omega-3, omega-6 zsírsav bevitelben, és hát ettől bőven eltérünk. Tehát sokkal több omega-6 zsírsavat viszünk be, mint omega-3-at, úgyhogy ha valaki sok mogyorót fogyaszt, az pont ezt az arányt még tovább a kedvezőtlen irányba tolja. Úgyhogy nem célszerű ezt a mogyoró fogyasztást túlzásba vinni. Kell az omega zsírsav is, de egy átlag ember ebből többet fogyaszt, mint kellene.
3: Gyógyhatása van-e? Tehát valami élettani pozitív, ami miatt nem tudom, tyúkszemre egy marék mogyoró.
2: Nem, ilyen hatás nincs, meg nincs olyan szerepe sem, ami miatt ez egy nélkülözhetetlen eleme lenne az étrendnek. Gyerekeknél leginkább azért kell bevezetni, hogy kialakuljon ez a tolerancia, hogy később, amikor bármilyen okból fogyaszt mogyorót, akkor ne legyen allergiás, nem azért, mert hogy már egy 4 hónapos csecsemőnek muszáj mogyorót ennie, emiatt kell bevezetni.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Csupor Dezső szakgyógyszerésszel, gyógynövénykutatóval, a Pirula Kalauz egyik alapítójával, akkor az almaecetről beszélgetünk majd, amelyről tudományos kutatások bizonyították be, hogy segítik a testsúlyvesztést, tehát a fogyást.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények országos tanévnyitó ünnepségén hétfőn Debrecenben, azt hangsúlyozva, a krisztusi szeretet minden egyes tantárgyban jelen lehet. Steinbach József a református nagy templomban a Fekete Károly tiszántúli református püspök ige hirdetését követő köszöntőjében kiemelte, hogy az anyaországban a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami hatalmas ajándék, lehetőség és felelősség. Egy új tanév kezdetén fontos kimondani, hogy nem üres térbe, hanem Isten szeretetébe érkezünk. Isten szeretetébe kapaszkodva indulunk el, mondta a püspök. Steinbach József úgy fogalmazott, hogy amikor Kárpát-medencei református tanévnyitót tartanak, valami fontosat tesznek láthatóvá. Azt, hogy bárhol éljen is egy magyar református közösség, ugyanannak a nagyobb üdvözítő történetnek, a legfőbb jónak a részei. Egy test vagyunk a Krisztusban, emelte ki. A református közoktatás küldetése olyan embereket nevelni, akik tudnak felelősséget vállalni, különbséget tenni jó és rossz között, akiknek van tartásuk, identitásuk, és nem kell ellenséget keresniük, mondta a debreceni nagy templomban Steinbach József püspök. Ceti István a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vallás- és egyházügyi helyettes államtitkára méltatta a református oktatási intézményeknek az évszázadokon át betöltött szerepét a tudományos ismeretek, a magyar anyanyelvi oktatás terjesztése terén, utalva Debrecen, Sárospatak, Pápa, Nagyenyed, Kolozsvár messzeföldön híres kollégiumaira. A polgárőrök idén is ott lesznek az óvodák és iskolák környékén, közölte az Országos Polgárőrszövetség. A közlemény szerint a tagegyesületek szeptemberben önállóan és a rendőrséggel szoros együttműködésben is fokozottabban vesznek részt a bűnmegelőzési, azon belül is drog- és balesetmegelőzési feladatok végrehajtásában. Ez a gyakorlatban egyebek mellett azt jelenti, hogy az óvodák és iskolák környékén jelzőri tevékenységet látnak el, a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik a biztonságos átkelést, külön figyelmet fordítanak például az elektromos rollert használó gyerekek biztonságára, ha pedig szükséges, figyelmeztetik a fiatalokat a megfelelő védőeszközök használatára, a KRESZ előírásaira, sorolták. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről. A javaslatban szerepel illetményemelés és az úgynevezett preferált települési pótlék használata, valamint az országon belüli mobilitást elősegítő plusz intézkedés is, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött róla. Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebook oldalán közölte, javasolnak emelést a munkavállalók és a rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyban foglalkoztatottak számára is. Tudatta azt is, folytatódik a szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása is.
0: Az időjárásról.
4: Több helyen lehet zápor, zivatar, majd legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütés lesz élénk helyenként erős széllel. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Csupor Dezső szakgyógyszerésszel, gyógynövénykutatóval. A következő témánk pedig az almaecet lesz. Ugyanis tudományos kutatások támasztják alá, amit már évtizedek óta voltak, akik állítottak, az almaecet fogyasztása segíti a fogyást. Az almaecet ugyanis lassítja a gyomorürülést, fogyasztásának hatására kevesebb inzulin termelődik, aminek hatása van a zsírraktározás elindításában. Az almaecet fogyasztása esetén ráadásul csökken az éhségérzet, és még gyulladás csökkentő hatása is van. Egy több mint 850 fős kísérlet alapján a résztvevők átlagosan 7,5 kilót fogytak, napi 30 ml almaecet fogyasztása mellett 12 hét alatt. Csupor Dezső szakgyógyszerész, gyógynövénykutató, az MTA doktora azt mondja, fontos szempont lehet az almaecet alkalmazása mellett az is, hogy az ecetfogyasztásnak nem ismerjük mellékhatását. Akkor a másik témánk pedig az almaecet, ami úgy került most a látókörödbe a Pirula Kalauzon megjelent cikk szerint, hogy fogyás szempontjából merült föl. Itt mi az indulópont? Tehát ez egy olyan, mint a népi gyógymódok, népi megfigyelések, hogy emiatt kellett a kutatóknak megnézni, hogy emögött tényleg van-e valami, tehát ezt régóta használják az emberek így otthon fogyásra, vagy hogy került eléd ez a téma?
2: Szerintem nem népi gyógymód az almaecet, de hogy már pár évtized használják, ez biztos. Én is tudok arról, hogy 90-es években ennek vannak nyomai, és amikor én először erről hallottam, hát én ezt teljes butaságnak tartottam, mert hogy miért fogynánk az ecettől, tehát ennek mi értelme van, sőt, ugye láttam olyan termékeket, ilyenek most is vannak, hogy alma ecet kapszula, na ez akkor még gyanúsabbá vált, hogy hogy lehet az ecetből kapszulát csinálni. Hát egy módon, hogy az ecetnek az illékony részét elpárologtatjuk, és ami visszamarad, az betesszük egy kapszulába. Hát mi marad vissza? Vannak ilyen polifenolos vegyületek az almaecetben, meg vannak olyan savak, amik nem illékonyak, ezek ugye visszamaradnak és beletelte egy kapszulába, de az ecetnek a nagy része, ami a víz, meg az ecetsav, az ilyenkor eltávozik. És nyilvánvalónak tűnt nekem, hogy az almaecet kapszula, meg az almaecet, az valószínűleg nem ekvivalens, de én egyikről sem hittem el nagyon, hogy ez hatásos lehet, de az elmúlt mondjuk úgy 10-20 évben elkezdtek gyűlni a bizonyítékok, és már úgy tűnik, hogy ennek mégiscsak van értelme.
1: És akkor milyen tudományos eredményeket ismersz, amiről azt mondod, hogy van eredménye, értelme az almaecet fogyasztásnak fogyásra való tekintettel?
2: Két irányba mehetünk. Az egyik az, hogy most már tudjuk, hogy ez hogyan hat, de hát ez csak mondjuk úgy, hogy érdekesség. Sok mindennek ismerjük a hatásmechanizmusát, aztán kiderül, hogy valójában az emberen ez a hatás ez nem elég kifejezett. Na de itt viszont már azt is tudjuk, hogy ez a fogyasztó hatás ez jelentős, mert amit egy most közzétett vizsgálatban leírtak, az az, hogy körülbelül 2-3 hónap alatt körülbelül 7,5 kiló fogyást lehetett elérni almaecet fogyasztással. Ez jelentős. Persze, aki fogyni akar, az néha ennél gyorsabban szeretne, de ez nagyjából az a tempó, amire azt mondják, hogy ez egy egészséges fogyás, akkor, hogyha valaki nem durván elhízott. És hogyha valami ezt a hatást képes kifejteni úgy, hogy mellette nincsenek komolyabb mellékhatásai, akkor ez egy elég jó szernek tűnik, és úgy tűnik, hogy az almaecetre ez érvényes, tehát nem figyeltek meg olyan mellékhatást, ami a felhasználását korlátozná.
1: Amikor ezt a cikkedet olvastam, ott az jutott eszembe elsőnek, hogy azt mennyire tudja vizsgálni egy ilyen vizsgálat, hogy mellette mit csinál az ember a fogyás érdekében. Mert oké, hogy lehet, hogy az almaecetet elfogyasztja akárhány millilitert, vagy kiskanállal, vagy rácsurgatja valami ételére, oké, de mellette sportol-e többet, mint korábban, kalóriadeficitben eszik-e, más teszik-e. Szóval ez mennyire egyértelmű szerinted az adatokból, hogy az almaecet okozta 7,5 kilós fogyást, vagy egy ilyen komplex életmódváltás és tudatos fogyás irányába való elmozdulás?
2: Teljesen jó felvetés, mert sok olyan cikk van, ahol fogyás segítő termékekről úgy mutatják ki a hatást, hogy nem csak egy beavatkozás történik az életmódba, hanem elkezd mellette sportolni, és az még jobb, amikor nincs is kontrollcsoport, hanem csak egy csoport van, aki mondjuk elkezd szedni egy kapszulát, és akkor mellette még életmódot, meg étrendet vált, és akkor a végén kimutatják a fogyást, és úgy interpretálják, mintha attól a kapszulától fogyott volna le, amit egyébként a futás meg az életmódváltás mellett beszed. Na itt most nem ez a helyzet, itt ezek elég jól tervezett vizsgálatok voltak, és az összehasonlító csoportokban ugyanolyan jellemzőjű embereket vettek be, és naplózniuk kellett, hogy egyébként még mit tesznek, és nagyjából a két csoport, tehát az, aki az almacetet fogyasztotta meg, aki nem, az egyébként nagyon hasonló volt. Tehát feltételezhetjük, hogyha senki nem csalt, akkor ez a hatás ez tényleg létezik, és nem valami háttér torzító tényezőnek az eredménye.
1: Most kicsit bulvárosba fordulok, akkor ilyen értelemben az almaecet egy csodaszer, hiszen sokáig arról beszéltek kutatók, szakemberek, hogy igazából a fogyásra nincsen csodaszer. Úgy emlékszem, hogy évekkel ezelőtt mi is beszélgettünk arról, hogy mondjuk az olyan gyógynövények, amik valamilyen fogyásszerű hatást érnek el, azok a legtöbb esetben a vízhajtó hatások miatt érik ezt el, tehát hogy hirtelen mondjuk egy kilóval könnyebb lesz az ember, mert kipörgeti a vizet a szervezetéből, de attól még a zsírréteg nem tűnt el. És akkor most bejött ez a vényre kapható fogyókúrás szer, erről egy mondatot mondj nyugodtan, de hogy ezt ettől eltekintve, akkor az almaecet ez egy újdonság ilyen értelemben.
2: Igen, újdonság, és egy kicsit ezekkel az új népszerű fogyasztószerekkel párhuzamba is hozható, mert a szemben a vizelethajtással, vagy a hashajtással, vagy ezáltal hatásos gyógynövényekkel szemben az almaecet teljesen más módon fejti ki a hatást, és ez a hatásmód, ez eléggé hasonlít azokra a modern csodás fogyasztó szerekre, amiket nagyon sok ember fogyaszt. Tehát itt nem az van, hogy vizeletet hajt, vagy hashajtó hatású, és akkor ugye, hogyha állandó hasmenésünk van, akkor lefogyunk, vagy pedig volt még egy csoport, ez az anyagcsere fokozó, ami egy kicsit mi megpörgeti az anyagcserét, vannak olyan növények is, azokkal az a gond, hogy azok általában vérnyomást is emelnek, és akkor emiatt veszélyesek. Na, ez teljesen más módon hat. Itt a hatásnak az alapja az, hogy a gyomor ürülést azt lassítja, emiatt a tehetségérzetet érez a fogyasztó, emiatt kevesebbet eszik, de az, hogy a gyomor ürülés lassul, abból az is következik, hogy a bélbe lassabban kerül be a szénhidrát, emiatt a cukor az lassabban szívódik föl, a cukor lassabban szívódik föl, akkor a cukor csúcs a vérben az kisebb, tehát nem megy föl annyira a vércukorszint, emiatt kevesebb inzulin termelődik, és az inzulin termelődés az pedig az egyik kiváltó ingere annak, vagy kiváltó oka annak, hogy elkezdjen tárolódni a zsír a szövetekbe. Tehát ez egy komplex folyamatnak a vége, és ugyanezt, amit most elmondtam, ugyanaz elmondható azokról a ma népszerű és a híres emberek, meg nem csak általuk szedett fogyasztószerekről. Tehát nagyjából ugyanez történik, hogy lassítják a gyomorülést, csökkentik az étvágyat, csökkentik emiatt a vércukorszint emelkedést a vérben, csökken az inzulintermelés, tehát nagyjából ugyanez van, természetesen sokkal intenzívebb formában, akkor, hogyha ezt egy komoly gyógyszernél nézzük. Az almaecetnél ez a hatás az enyhébb, de nagyon hasonlít.
1: Mellékhatása van-e az almaecet fogyasztásnak?
2: Hát ha valakinek gyomorfekéje van, akkor rontani fogja, mert hogy savas, ez egy savas folyadék, illetve hogyha almaecet fogyasztás után az ember nem öblíti ki a száját, vagy nem eszik utána, akkor a fogaknak ez árthat, hiszen ez egy viszonylag erős sav, de nagyjából ennyi. Egyébként úgy érdemes fogyasztani, most nem akarok ilyen konkrét tanácsot adni, de a hatásmechanizmusból adódóan ez akkor a legjobb, hogyha étkezés előtt fogyasztja el egyébként is az ember, mert akkor fogja ezt a hatást kifejteni, hogy lassabban ürül a gyomortartalom, nem megy fel annyira vércukorszint, tehát ezt így étkezéshez társítva célszerű fogyasztani.
1: És amit a gondolataid elején említettél, hogy szkeptikus voltál a különböző készítményekkel kapcsolatban, tehát a kapszula formában, vagy elém sodort már az internet ilyen gumicukorszerű, ilyen zselatinos, változatos, almaecetes valamit is. Tehát ezekben van különbség a hatásmechanizmusban, vagy a kutatás az kifejezetten a folyékony almaecetre vonatkozott, és nem tudjuk, hogy a kapszuláknak van-e hatékonysága?
2: A legtöbb kutatás az almaecetre vonatkozott, de volt olyan kutatás, ahol az ecetsavat nézték, és az ecetsavnál is nagyjából ugyanazt találták. Ebből arra következtek, hogy itt az almaecetben lévő ecetsav a fő szereplő, tehát nem is feltétlenül az almaecetben található egyéb anyagok, amitől az almaecet ugye jobb ízű, mint az ételecet, hanem maga az ecetsav, ami mind a kettőnek a savasságát adja. Tehát az, hogy az ecetet tartalmazó gumicukor, vagy az elpárologtatott ecetnek a maradványát tartalmazó kapszula az hatásos lenne, ott azért erős kételjeink vannak. Amúgy a dózis, ami úgy tűnik, hogy hatásos, ez a körülbelül napi 30 ml almaecet. Ez nem túl sok egyébként. Ez ilyen két evőkanál nagyjából ilyen mennyiségről beszélünk, de ez az ecetre vonatkozik. Mindaz, amit eddig elmondtam, az almaecet kapszulákról, arról nem nagyon tudunk semmit.
1: És akkor most lehet, hogy nem jól értelek, de ezzel azt mondod, hogy más ecetekre is ez igaz lehet, csak azért az almaecet került előtérbe, mert azt finomabb, könnyebb lenyelni egy kanál almaecetet?
2: Hát, hogy miért az almaecetet kezdték inni? Talán pont emiatt, mert hogy ennek jobb íze van. És emiatt a legtöbb vizsgálat is ezzel kapcsolatos, tehát ha azt kell mondanom, hogy mire van bizonyíték, akkor azt mondhatom, hogy az almaecetre. De van egy-két vizsgálat, ami nem almaecettel készült, és az is jónak tűnik. De ugye mi a bizonyítékokon alapuló orvos, vagy én azt képviselem, és ez bár nem orvoslás, de a gondolatmenet ugyanaz, hogy arra mondjak én valamit, amire van bizonyíték, és jelenleg az almaecetre van a legtöbb bizonyíték, de nem lepődnék meg, hogyha valaki elkezdeni az ételecetet vizsgálgatni, ami nem almából készül, hanem etanolnak a tovább alakításából, és nem tartalmaz ilyen különféle aromanyagokat, hogy annál is ez a hatás kialakulna. Mert úgy tűnik, jelenleg úgy tűnik, hogy itt az ecetsav a fő játékos.
1: Csak egy utolsó kérdés, Dezső, egyet hátrébb lépve az almaecettől. Milyen érzés neked az kutatóként, hogy nem volt igazad? Tehát az volt egy szkeptikus hozzáállásod, és szerintem ez csodálatos, hogy egyrészt elmered mondani egy interjúban, nem úgy teszel, mint hogy én már mindig is tudtam, hogy az almaecet az a legkirályabb fogyasztószer, csak senki nem hallgatott rám. Tehát, hogy elismered mondani, hogy volt egy szkeptikus hozzáállásod, megismerted a tudományos dolgokat, és aztán ezt be tudod ismerni. Szóval hogy kutatóként ez pont ettől izgalmas a szakmát, hogy van egy felvetés, aztán az eredmények meg mást mutatnak, és...
2: Igen, hát ez szerintem mondjuk úgy, hogy munkaköri kötelesség, hogy az ember így álljon hozzá, mert enélkül akkor dogmatikusan gondolkodunk, és ez meg nem kutatás. De én még annak is örülök, hogyha olyanról derül ki, hogy nem úgy van, ami sziklaszilárdan ténynek tűnik. Annak is örülök, hogyha arról kiderül, hogy pont fordítva igaz, de itt viszont azt éreztem, hogy itt van egy ilyen hatalmas űr, tehát egy bizonytalanság, mert most akkor maga az ecet a jó, az ecetsava jó, vagy az egyéb anyagok, amik az almaecetben vannak, mert korábban is azért volt valamiféle erre utaló jel, meg nekem már 90-es években is volt ismerősöm, aki esküdött arra, hogy az almaecettől fogyott le, tehát volt itt egy ilyen zavaros információ halmaza, amiben én örültem volna, hogyha most kiderül, hogy akár az, hogy ez teljes butaság, és hiába isszuk, mert úgyse jó, vagy az, ami most kiderült. Nekem mindegy, tehát én vagyok az almaecet bizniszben érdekelt. Én azt szeretem, hogyha a tudomány aktuális állása az valami számomra felfogható és magyarázható magyarázatot ad, és most itt úgy tűnik, hogy van. Aztán persze lehet, hogy majd 5 év múlva kiderül, hogy itt volt valami, amit nem vettek észre, és mégse ennyire jó. Jelenleg úgy tűnik, hogy ez hatásos.
1: Emlékszem még, hogy ki volt az ismerősöd a 90-es években, aki a almaecettől fogyott? Lesz csak azért kérdezem, hogy tudod rehabilitálni, tehát tudsz neki írni egy üzenetet, hogy kedves ismerősöm, amúgy valószínűleg tényleg attól fogytál, mert most a tudomány is alátámasztja?
2: Én nem mondtam neki akkor, hogy én ezt nem hiszem, de konkrétan egyébként emlékszem, hogy kiről volt szó.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csupor Dezső szakgyógyszerészt, gyógynövénykutatót, a Pirula Kalauz egyik alapítóját hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsora kedden délelőtt 10 órától. Kultúra. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyarország konstruktívabb szereplő lett az Európai Unióban az új kormány alatt, de ez nem jelenti azt, hogy ne a magyar érdekeket védelmeznénk minden percben, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Hangoztatta, az Európai Unióban a jelenlegi helyzetben olyan kérdésekre kell összpontosítani, mint gazdasági együttműködés és a versenyképesség. Úgy fogalmazott, el kell dönteni, hogy az Európai Unió pusztán túl akar élni vagy győzni, mert ez különböző megközelítésmódokat igényel. Szerinte azonban még mindig nem az utóbbi a vezető nézet Brüsszelben. Hangsúlyozta, hogy Közép-Európában mindenképpen a győzni akaró megközelítésmódon kell fáradozni. Magyar Péter kormányfő ennek kapcsán a regionális együttműködés jelentőségét is kiemelte Bledben. Sikerült hazahozni minden Európai Uniós forrás, de most kezdődik még a munka java, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, az uniós források felhasználásával úgy lehet fejlesztésekre költeni, hogy nem kell elvenni sehonnan. Négy nagy

0: területet kiemelve jelezte, hogy a Baross Gábor tervvel megállítják a vasúti közlekedés leszakadását. A korábbi évek vasútrombolása helyett a vasútfejlesztésekre állnak át. Felveszik a kesztyűt a lakhatási válság ellen. Új megfizethető lakásokat, bérlakásokat és kollégiumokat építhetnek, így több, megfizethetőbb és jobb életminőséget kínáló otthon lesz elérhető. Vízügyi fejlesztéseket is indítanak, mert végre lesz akarat, odafigyelés és pénz is arra, hogy az évről évre érkező aszály ne sújtsa ilyen mértékben az országot, mondta a miniszter. Gondoskodnak továbbá az energiabiztonságról is, a megújuló fejlesztésekkel és az energiahálózat fejlesztésével megerősítik az energiahatékonyságot, sorolta Vitézi Dávid miniszter. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények országos tanévnyitó ünnepségén hétfőn Debrecenben, azt hangsúlyozva, a krisztusi szeretet minden egyes tantárgyban jelen lehet. Steinbach József a református nagy templomban a Fekete Károly tiszántúli református püspök igehirdetését követő köszöntőjében kiemelte, hogy az anyaországban a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami hatalmas ajándék, lehetőség és felelősség. Egy új tanév kezdetén fontos kimondani, tette hozzá, hogy nem üres térbe, hanem Isten szeretetébe érkezünk. Isten szeretetébe kapaszkodva indulunk el. Steinbach József úgy fogalmazott, hogy amikor Kárpát-medencei református tanévnyitót tartanak, valami fontosat tesznek láthatóvá. Azt, hogy bárhol éljen is egy magyar református közösség, ugyanannak a nagyobb üdvözítő történetnek a legfőbb jónak a részei. Egy test vagyunk a Krisztusban, emelte ki Steinbach József. Nyílt pályázatot hirdetett az összes nemzeti parki igazgatói posztra az élő környezetért felelős minisztérium, közölte Gajdos László tárcavezető. A pályázat célja, hogy az igazgató kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. Hangsúlyozta, a nemzeti parkok a természeti értékek legfőbb őrzői és kezelői, ezért meghatározó szerepük van abban, hogy a természeti örökség milyen állapotban marad fenn a következő generációk számára. A pályázati kiírás szerint az új nemzeti parki vezető 2026. november 1-én léphetnek majd hivatalba.
1: Az időjárásról.
0: Több helyen lehet zápor, zivatar, majd legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütés lesz, élénk helyenként erős széllel. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió kulturális műsora. Kultúra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várja a közönséget. A Kultúra mai adásában a 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról, Várhelyi Krisztinával, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjével és Szikora Ágnes kommunikátorral beszélgetünk.
2: Nagyon nagy erőkkel készülünk. Az Éltető Lélek Alapítvány még 18 civil szervezetet tudhat maga mögött, akik szintén bekapcsolódtak, és hát természetesen a nagy intézményeink, hát ők helyszíneket biztosítanak, és bekapcsolódnak, kiállítást rendeznek, és természetesen az önkormányzat is, úgyis, mint helyszíneket biztosítja, úgyis, mint támogató bekapcsolódott az Arszakra Fesztiválba, és hát egy nulladik napot is szerveztünk, mert rengeteg jelentkező volt a műsorokkal, és 10 nap alatt 600 szereplővel 53 programot mutatunk be, úgyhogy hát ez elég komoly logisztikát igényel, hogy mindennek legyen helye, minden sikeres legyen. Amit én hozzátennék az, hogy nagyon magas színvonalúra sikerült a program összeállítása. Minden területen, tulajdonképpen a képzőművészet területén is 11 kiállításunk lesz.
3: Már az a kérdés, hogy erre a rettentő sok programra, ami ugye 11 nap alatt 53 program, de hát azért közel 60 programot is akár tudunk mondani, hiszen ugye vannak kapcsolódó történések és egyebek. Ennek valóban meglegyen a közönsége, hogy megteljenek azok az előadó termek. Eddig mindig nagy örömmel tudtuk elmondani, összegezni a fesztiválok végén, hogy azért zsúfolt teltházas előadásaink vannak, hatalmas az érdeklődés, figyelnek, jönnek, a közönség hálás ezekért a produkciókért is valóban jelen van, részt vesz, de hát azért minden fesztivál előtt azért ott van az a nagy kérdőjel, hogy valóban sikerül az idén is bevonzani. Tehát tulajdonképpen 10 000 embert kell, ha úgy veszük, bevonzani ahhoz, hogy valóban kikerekedjen, hogy azt tudjuk újra mondani, hogy teltházas előadásaink vannak. Szóval, hogy most inkább ez a druk van bennünk, ezt majd biztosan Krisztina is megerősíti, hogy ilyenkor az ember már nagyon higgadtan kell, hogy végig gondolja, hogy minden rendben van-e, és a promóció ugye sűrűsödik, és annak már egy nagyon koncentrált feladatnak kell lennie, hogy a közönséget elérjük, és hogy tudjuk őket motiválni, hogy valóban jelen legyenek.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kultóra. Kulturális egyóra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várja a közönséget. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjét és Cikora Ágnes kommunikátort hallják.
2: Nagyon nagy erőkkel készülünk. Az Éltető Lélek Alapítvány még 18 civil szervezetet tudhat maga mögött, akik szintén bekapcsolódtak, és hát természetesen a nagy intézményeink, hát ők helyszíneket biztosítanak, és bekapcsolódnak, kiállítást rendeznek, és természetesen az önkormányzat is, úgyis, mint helyszíneket biztosítja, úgyis, mint támogató bekapcsolódott az Arszakra Fesztiválba. És hát egy nulladik napot is szerveztünk, mert rengeteg jelentkező volt a műsorokkal, és 10 nap alatt 600 szereplővel 53 programot mutatunk be, úgyhogy hát ez elég komoly logisztikát igényel, hogy mindennek legyen helye, minden sikeres legyen. Amit én hozzátennék az, hogy nagyon magas színvonalúra sikerült a program összeállítása. Minden területen, tulajdonképpen a képzőművészet területén is 11 kiállításunk lesz, és hát azok közül is kiemelkedik a Petrás Mária és Máger Ágnes közös kiállítása, ami egy újszerűség, ami majd folytatódik szeptemberben egy tárlatvezetéssel és egy nagy koncerttel, amit a Petrás Mária ad. Tehát ez már tulajdonképpen itt van a közeljövőben, úgyhogy nagyon készülünk, minden rendelkezésnél, az utolsó simításoknál tartunk, hogy minden rendbe menjen.
3: Az utolsó simításoknál tartunk, de az utolsó simítások előtt van mindig a legnagyobb pánik. Bár persze ez ránk nem jellemző, mert rettentő higgadtan fordultunk rá a finisre, de ettől függetlenül azért az embernek ilyenkor szorul össze a leginkább a gyomra, hogy minden rendben legyen, hogy valóban még a sok-sok előkészület ellenére, hiszen már februárban elkezdtünk készülni, tehát már azért hosszú hónapok állnak mögöttünk a szervezés tekintetében, de hogy mégis csak ugye eljön az a pillanat, amikor már nincs visszaút, amikor már, ami nem történt, meg már nem fog, és már csak a programra, vagy a programokra lehet koncentrálni, szóval éppen ez az az időszak, amikor rettentően összeszedetten végig kell gondolni, hogy valóban nem feledkeztünk meg semmiről. Ilyenkor már nagy erőkkel rá kell koncentrálni a közönségre, hiszen az az egyik legerősebb pontja ennek a történetnek, amikor már minden meg van szervezve, a programok látszanak, kikerekednek, eldőltek, fixálódnak, akkor természetesen már az a kérdés, hogy erre a rettentő sok programra, ami ugye 11 nap alatt 53 program, de hát azért közel 60 programot is akár tudunk mondani, hiszen ugye vannak kapcsolódó történések és egyebek, hogy ennek valóban meglegyen a közönsége, hogy megteljenek azok az előadó termek. Eddig mindig nagy örömmel tudtuk elmondani, összegezni a fesztiválok végén, hogy azért zsúfolt teltházas előadásaink vannak, hatalmas az érdeklődés, figyelnek, jönnek, a közönség hálás ezekért a produkciókért is valóban jelen van, részt vesz, de hát azért minden fesztivál előtt azért ott van az a nagy kérdőjel, hogy valóban sikerül-e az idén is bevonzani. Tehát tulajdonképpen 10 000 embert kell, ha úgy veszük, bevonzani vonzani ahhoz, hogy valóban kikerekedjen, hogy azt tudjuk újra mondani, hogy teltházas előadásaink vannak. Szóval, hogy most inkább ez a druk van bennünk, ezt majd biztosan Krisztina is megerősíti, hogy ilyenkor az ember már nagyon higgadtan kell, hogy végig gondolja, hogy minden rendben van-e, és a promóció ugye sűrűsödik, és annak már egy nagyon koncentrált feladatnak kell lennie, hogy a közönséget elérjük, és hogy tudjuk őket motiválni, hogy valóban jelen legyenek.
1: Nagyon sok program, sok esemény, sok fellépő, sok művész, nagy összefogás. Milyen tematikára épül tulajdonképpen a fesztivál? Hogyan épülnek fel a programok?
2: Én most a motivációhoz kapcsolódnék, hogy több olyan tényező is van, ami motiválhatja a közönséget, mert nagyon sok újdonság van. Tehát új programok, új elgondolások vannak. Például zeneszerzői pályázatot hirdettünk meg, amire olyan pályamunkák készültek, ami mindegyik bemutatható, tehát közönség előtt előadható. 13 alkotás érkezett 10 előadótól. Ezt mindig a gálán szeretjük bemutatni, de összesen 4-et tudunk, mert csak bemutatni. Ez az Assisi Szent Ferenc tiszteletére kiírt pályázat volt, mert halálának a 800 éves évfordulója van. És a másik része, amit nem tudunk bemutatni, majd azt a Minorita templomban fogjuk Assisi tiszteletére bemutatni egyházi keretek között, vagy templomi körülmények között, ami azért válogattuk, hogy ami odaillik, az kerüljön oda. Hasonlóképpen újdonság az, hogy pályázatot hirdettünk képzőművészeti alkotások készítésére, és erre nem csak hazai pályázatok, hanem nemzetközi szintű alkotások is érkeztek, amiben megint egy különleges kiállítás készül. Ugye említettem a Petrás Mária féle műsort, az is egy óriási előkészületet jelent, aminél éppen ott tartunk, hogy már elszállították a Petrás Mária alkotásait, éppen készül a kiállítás. Nagyon sok újszerű zenei produkció lesz, például meghívtuk a Krédó együttest, ez egy kárpátaljai igen nagy hírű és magyar örökségdíjjal kitüntetett csapat, akik hát nagyon-nagyon színvonalas verses éneklést mutatnak be. Aztán lesz egy francia zeneszerző művének a bemutatása, amiben kórusok, 3 kórus és a Miskolci Szimfonikus Zenekar működik közre, tehát ezek azért elég nagy szabású alkotások lesznek. Aztán nekem az egyik szívügyem, meg büszkeségem is a Vihula Mihályló operája, a Káin bélyege. Ez azért a szívügyem, mert ugye, hogy nincs operafesztivál, mégiscsak egy miskolci zeneszerző operáját tudjuk bemutatni, és hát itt is nagy készülődés van. Nagyon jó énekesek adják elő a programot, nagyon jó kórusokkal, tehát ez a Művészetek Házában lesz, sokat várok tőle. De hát minden területről van produkció, 11 féle kiállításunk lesz. Lesz egy tudományos konferencia, ami a szimbólumokról szól, a szimbólumok keletkezése, tehát a szimbólumok jelentőségét mutatja be, ugye hát minket körülvesz, meg a világ tulajdonképpen a szimbólumokra épül, mert az emberiség kezdete óta a szimbólumok szerepet játszanak, vagy egy olyan eszköz, amit mindenki megért, tehát erről lesz egy nagyon tudományos konferencia, nagyon színvonalas előadókkal, tehát nagyon sokrétű. Lesznek irodalmi programok, lesznek közönségépítő programok, ami nagyon összetett, sokrétű, együttműködő, interaktív programok lesznek, tehát nagyon sokféle programból lehet válogatni.
3: Sok mindenre ráfűznék, most a Krisztina mondandójával kapcsolatban. A szimbólumok egy rendkívül izgalmas dolog, szerintem erről még nagyon-nagyon sokat lehetne majd beszélni. Krisztina azt mondta, a szimbólumokat mindenki megérti. Ezzel nem teljesen értek egyet, vagy ezzel egy picikét vitatkoznék, mert valóban vannak olyan szimbólumok, amik közkincsítettük őket, és ugye folyamatosan a hétköznapi nonverbális kommunikációban használjuk őket, de egyébként meg egy csomó olyan szimbólum van, ami nehezebben dekódolható. kódolható, és ezek megértése igazán izgalmas, azt gondolom, és a konferencia is valójában bizonyára arra is kísérletet tesz, hogy ezeket a nehezebben dekódolható, ám rendkívül izgalmas, sok jelentést hordozó szimbólumokat fel tudjuk fejteni, és olyan előadók lesznek a konferencián, akik ezt rendkívül izgalmasan tudják majd elővezetni, úgyhogy valóban ez az egyik olyan program, ami szerintem, amire mindenképpen érdemes odafigyelni. A másik dolog, hogy egyetlen mondat erejéig kanyarodnék csak vissza a saját magunk által, a fesztivál által meghirdetett pályázatokra, ugye a zenei pályázatra, a képzőművészeti pályázatra. Különlegesek ezek minden évben, van már ennek története vagy előzménye a fesztivál életében, ugyanakkor ez rendkívül fontos, hiszen egy fesztivál presztízsét növeli az, hogy saját maga tud előállítani idézőjelben, vagy arra késztetni, hogy előállítsanak ilyen jellegű alkotásokat, művészeti értékeket, ilyen kincset. Tehát azt gondolom, hogy ez rendkívül nagy dolog, hogy egy fesztivál ezt megengedheti magának, hogy új ilyen jellegű pályázatot hirdet, ez be tudja mutatni, teret tud ennek biztosítani, tehát hogy az alkotókat tulajdonképpen ilyen szempontból is menedzselni tudja, hogyha lehet így mondani. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy rendkívül nagy erőssége ennek a történetnek, és hát valóban még nagyon-nagyon sok van. Például izgalmasak a helyszíneink.
2: Igen, a helyszíneink is izgalmasak, csak nekem most az járt a fejembe, hogy nekem nagyon nagy örömet okoz az, hogy nagyon sok fiatal kapcsolódott be, és a fiatalok különleges műsorokkal, mert például ugye a flashmobot ismerjük, hogy az egy nagy létszámú és ilyen vidám dolog, utcai zenélést foglal magába, de az is körülbelül 120 gyerek fog énekelni az utcákon, vagy még több, és ráadásul bekapcsolódnak kicsik is a Szent Imre iskolának a kicsinyei, és színdarabokkal készülnek, irodalmi előadásokkal készülnek, ahogy egy színdarabot előadni, meg betanulni, azért, meg azt megírni, tehát ezek is egy önálló alkotások. Például Jézus Pere címmel lesz egy színdarab bemutatva, amit ugye hát az egy önálló alkotás, meg más iskoláknak is lesz. Tehát nagyon széles körbe bekapcsolódtak az iskolák, tehát ez egy nagy előny. Eddig jobban kellett noszogatni az iskolákat, most pedig készségesek voltak. A helyszíneink azok szintén nagyon jók, ezt köszönhetjük részben a polgármester úrnak, hogy térítésmentesen kapjuk meg. A Művészetek Házában lesz két komoly előadás, az a opera bemutató és a zárógála. Aztán a Zenepalotában lesz, a Városházán lesz több előadás, a Városháza aulájában kiállítás lesz, irodalmi előadások, aztán több templom is lesz a helyszín, ugye, és akkor azért a egyház és felekezetek is komolyan bekapcsolódnak, mert van a zarándoklat programunk, tehát ezt így nevezzük, hogy hitéleti programok, ami a hit gyakorlásához kapcsolódnak. Ezek a templomi koncertek, a nyitó koncert, a templomi záró koncert, a Szent Keresztfert magasztalása búcsó a Kálvárián, és az zarándoklat, tehát még lehet, hogy van más is, van meg az Árdakápolnában is, tehát több helyszínen lesz ilyen, ahol szintén fiatalok vesznek részt, és hát az zarándoklat ez szintén már most nem újdonság, viszont egy egyedi dolog, hogy az Arszakra Fesztivál alkalmával és Miskolcon egyáltalán 40 templomot mind felekezettől függetlenül az zarándokok végigjárnak, és ez a Kálvárián végződik a Szent Kereszt felmagasztalása búcson. Szóval a helyszínek is nagyon-nagyon vonzóak, tehát én azt gondolom, hogy is szoktam én már ilyenkor mondani a vége felé, még rengeteg a dolog, mert ugye most kell készíteni a forgatókönyvet, most kell átgondolni, hogy hova lesz elhelyezve az asztal, meg kiszállítja oda, tehát minden apróságról gondoskodni kell, ugyanakkor még Nagyon régen kértem fel például a püspök urakat, hogy vegyenek részt, azt most ugye személyesen szintén meg fogom látogatni őket, és egy meghívással, egy műsorfüzettel, hogy akkor megbeszéljük pontosan, hogy mi az elképzelése, az övéké, a miénk, tehát még most nagyon sok feladat van, de én ilyenkor már úgy vagyok vele, hogy most már mindent megtettünk, rengeteget dolgoztunk, mindenki kitette a szívét, lelkét, de hát most már többet nem tudunk tenni. És akkor az eredménynek meg kell születnie, így gondolom.
3: Hát a fesztivál kommunikátorának van még most dolga. Neki meg akkor is ki kell tenni a szívét, lelkét, mert hogy ilyenkor kell beleerősíteni a kommunikációba. Ugye a flashmobokat említettük, a flashmob is egy olyan típusú program, ami kifejezetten a promóciót segíti, hiszen kivisszük a fesztivált az utcára, belakjuk egész Miskolcot, Krisztina rengeteg helyszínt említett, de ugye így izgalmas azt látni, hogy mindenhol jelen vagyunk, tehát ugyan a szakrális művészetekről szól ez a fesztivál, ugyanakkor azért ezt mégsem ilyen szigorúan tekintjük, hanem számunkra az a fontos, hogy mindenkit megérintsen az az üzenet, amit mi gyakorlatilag szeretnénk szétszórni, és tulajdonképpen Miskolcra hozni ezzel a fesztivállal. A fesztivál egy országos kezdeményezés, az idén 20 éves, több mint 400 program zajlik majd Magyarországon és határon túl is, de el kell képzelni, hogy ebből közel 60 Miskolcon. Tehát Miskolcnak olyan kiemelkedő presztízse van az Arszakra Fesztivál kapcsán, és ez abszolút dr. Várhelyi Krisztinának, főszervezőnek köszönhető, aki ilyen nagyot mert álmodni, és azt merte mondani, hogy akkor ebből a tortából milyen nagyot szeretnénk kihasítani, és ezzel hozzájárulni tulajdonképpen ez a kezdeményezéshez, tehát hogy igazán egy ilyen grandiózus ötlet volt ez, és hát persze ezt meg is kell tudni valósítani, de hogy most már a promóciói a főszerep, és én azt szeretném, arra szeretném felhívni a figyelmet, egyrészt arra, hogy az információkhoz hogy jut hozzá a közönség, ezt a Arszakra Fesztivál Miskolc Facebook oldalán, és az Éltető Lélek, ugye a szervező Éltető Lélek Facebook oldalán elérhetőek a programok, ott mindenféle bejegyzés is születik, tehát nyomon követhető, hogy készül a fesztivál, milyen izgalmak vannak, például a sokat emlegetett Máger kiállításhoz új képek készültek annak a folyamatairól, és vannak izgalmas bejegyzések, meg hát most már mindenki ugye egy kis életkép el is lassan majd hozzájárul ehhez a kommunikációs folyamathoz. A honlapokon, az országos honlapon, Arszakra Fesztivál honlapján valamennyi miskolci program is feltöltve, kereshető, legyűjthető, a miskolci programok, tehát érdemes ott is nézegetni. Készültek programfüzeteink, leporellók, egy kicsit részletesebb programfüzetek, amihez helyel közel hozzá lehet jutni. Például a következő Régiségvásárban is kin leszünk, az előzőben is folytattunk egy kis promóciós munkát, de a következőben is ott leszünk, és szeretnénk elérni ott is a közönségünket. Figyeljenek ránk, lassan-lassan megszokják, hogy tulajdonképpen ez egy olyan széles körű program, ami mindenkinek szól, minden korosztálynak, azt gondolom, és mindenféle érdeklődésű embernek, hiszen ez a hatalmas kínálat, azt gondolom, hogy ebben mindenki talál olyat, ami számára izgalmas lehet, és esetleg szívesen jelen van.
1: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon, szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a seregszemle célja idén is. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Várhelyi Krisztinával, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjével és Szikora Ágnes kommunikátorral.
0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

0: Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon, szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a seregszemle célja idén is. Most folytatjuk a beszélgetést Várhelyi Krisztinával, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjével és Szikora Ágnes kommunikátorral.
2: A művészekről mondanék pár szót. Február óta ez napirenden van, ez az Arszakra Fesztivál műsora, és ugye azt csak el kell gondolni, hogy 600 művész készül tulajdonképpen, és óriási lelkesedéssel és óriási áldozatot tesznek. És ugye az is egy fő cél, hogy Miskolc művészeinek legyen olyan terepe, olyan bemutatkozási lehetősége, ahol azért meglátják ezt a sokszínűséget és a Miskolcnak ezt az alkotókészségét és a kulturális szintjeit és a kulturális kínálatát. Tehát ez nagyon fontos a művészek számára is. Tehát amellett, hogy a keresztény értékeket közvetítjük, meg próbáljuk gyarapítani, amellett a miskolci művészeknek egy bemutatkozási fellépési lehetőség is. Ezt nagyon komolyan veszik a művészeink.
1: És minden évben nagyon nagy hangsúlyt kap az összefogás, ami segíti, övezi tulajdonképpen a fesztivált, akár a művészek, akár a civil szervezetek, miskolci intézmények részéről.
3: Ami nagy öröm számunkra, és nagyon bízunk benne, hogy ha folytatódni tud a fesztivál, akkor ebben mindig fejlődünk és előre lépünk. Ugye említettük talán, de ha nem, akkor most újra mondjuk, hogy ingyenesek az Arszakra Fesztivál programjai. Ahhoz, hogy ingyenes programokat tudjunk kínálni ilyen nagy számban, és ilyen komoly programokat a közönségnek, ahhoz bizony támogatókra van szükségünk. Miskolci város a fesztivál mellett áll, és valóban hoz áldozatokat és segíti a fesztivált. Ugyanakkor nagyon szeretnénk, hogyha vállalkozók, akár szerveződések, tehát akik tudnak akár anyagiakban is segíteni nekünk, a fesztivál mellé állnának, hiszen ugye vannak olyan dolgok, amik pénz nélkül nem működnek, tehát muszáj, hogy ehhez valamiféle forrást gyűjtsünk, úgyhogy ebben az idén mindenféleképpen történt előrelépés, természetesen nem sorolhatok most itt támogatókat, nem is fogom tenni, ugyanakkor mégis megköszönném nekik, hogy ilyen áldozattal éltek, segítettek, látnak fantáziát abban, hogy együttműködjenek, jelen legyenek ilyen módon a fesztiválon ők is. Ez számunkra is segítség az ő kommunikációjuk bekapcsolásával, és hát minden bizonnyal nekik is, őket is megemelkedik, hiszen azért egy ilyen magas művészetekkel teli rendezvénysorozat azért azt gondolom, hogy presztízsnövelő egy-egy cég, egy-egy intézmény számára is, úgyhogy én nekik szeretném ezt most megköszönni, illetve hát természetesen mindenkinek, aki részt vesz ebben, bármivel is segít, munkával, bármilyen tárgyi eszközzel, akarattal, jó szándékkal, akár jó szóval, úgyhogy nagyon szépen köszönjük nekik.
2: Ez most nagyon fontos, nagyon sokat számít, hogy támogatják, van támogató, itt belépnek új támogatók, mert bizony támogatásban igen nagy hiány van, tehát az alapítvány nagyon komoly pénzügyi gondokkal küzd, de ezt nem akarom különösebben hangsúlyozni, úgyhogy most ez nagyon jól jön, ha besegítenek, tehát ez egy nagyon fontos dolog most.
1: Ha most műsoridőnk nem is engedi az összes programot részletesen felsorolni, de ha esetleg egyet-kettőt, legérdekesebbeket, legfontosabbakat, ha kiemelnék.
2: Hát, amit említettem is, a szimbólumok valósága, a valóság szimbólumai, ezzel indult tulajdonképpen az egész program, egy tudományos konferenciával szeptember 11-én, ez reggel 9-kor kezdődik, és utána egyfolytában előadások vannak, nagyon érdekes előadások lesznek, mert ez kiterjed a általánosságba, az egyház területére, az építészet területére, a gyógyítás területére, tehát nagyon sok rétű lesz ennek a megközelítése, a valóság szimbólumainak a megközelítése. Tehát ezzel kezdődik. Ugyanezen a napon van a nyitó koncertünk, az este 6 órakor a Zenepalotába. Most ennek az a érdekessége a nyitókoncertnek, hogy itt miskolci fiatal ifjú tehetségek lépnek fel, akiket úgy válogattunk be, hogy a Zenita, a zenével az ifjú tehetségeket alapítványnak volt egy versenye, amin részt vett az alapítványunk, és a verseny győzteseinek az lett a jutalma, hogy ezen az Alszakra Fesztivál nyitó koncertjén szerepelhetnek. Tehát ezek az ifjú tehetségek, ezek nagyon-nagyon készülnek, mert nekik ez egy nagy közönség előtti, tulajdonképpen azért elsőnek számítható, ami a saját körükön kívül van, elsőnek számítható bemutatkozása a miskolci nagy közönségnek. Ők nagyon készülnek, és mivel én nagyon nagy elragadtatással néztem ezt a versenyt, ezért azt gondoltam, hogy ugyan ingyenesek a koncertjeink, de ezen a nyitó koncerten az ifjú tehetségek javára szeretnénk adományt gyűjteni, mert hát ők is küszködnek, és hát kit támogassunk leginkább, az ifjú tehetséget, a jövőnket tulajdonképpen. Úgyhogy ez egy fontos programunk. Ugye lesz ez a Krédó együttes, amit szintén említettem, rájuk is nagyon várunk, ők szombaton, szeptember 13-án fognak fellépni az evangélikus templomban, és a miskolci vonós négyes, a Nagy Zsófiéknak a vonós négyese fogja őket kiegészíteni, tehát ez is egy különleges program lesz. Aztán lesz a Művészetek Házába az opera bemutató, ez hétfőn lesz, a Művészetek Házába 6 órakor, aztán lesz a Regő Zsoltnak a műsora, ez pénteken lesz 18-án, és akkor szintén ez a nagy koncert, amiben több, ez a francia zeneszerzőnek a koncertje, ami 19-én lesz a Miskolci Szimfonikus Zenekar közreműködésével, és 3 kórus, meg szóló énekesek, és ennek is híres karmestere lesz, Szabó Sípos Máté, díszdíjas karmester lesz. Tehát ez egy különleges darab lesz, érdemes mindenféleképpen érdemes erre eljönni, és ugye hát a nagy kiállítások, tehát amiről már szintén beszéltünk, és lesz szeptember 15-én lesz még egy akkor egy tárlatvezetés, és a napkelettől napnyugatig koncert, illetve az Alszakra műtárgya, ez a 3 program lesz együtt, ez szeptember 15-én lesz délután.
3: Amiről még nem beszéltünk, hogy lesz versmondó versenyünk, mint ahogy minden évben szokott, irodalomról még nem olyan sok szót ejtettünk, de valóban ami a hozzánk kapcsolódó, az Éltető Lélek Alapítványhoz kapcsolódó irodalmi csoportok fellépnek. Azt gondolom, hogy azok a verselők, akik Miskolcon megmutatkoznak, visszatérő jelleggel ők bekapcsolódnak, hoznak új programot, hoznak saját verseket, adott esetben neves miskolci szerzők, írók, költők verseit bemutatják, és hát ott is van egyfajta ilyen tehetséggondozás, hiszen ugye már évek óta visszatérő programunk a versmondó verseny. Flach Antal ezer szállal kapcsolódik az Alszakra Fesztiválhoz, szakrális zeneszerzői estje, és azt gondolom, hogy rendkívül népszerű a Vasgyári Szent István templomban, és van egy másik helyszínünk, ahová olyan sokan jönnek mindig, hogy a Csilláron is lógnak, hogyha lehet így mondani, az pedig a zsinagóga. Tehát a zsinagógában, a zsinagóga beli koncertek, azt gondolom, hogy azok ilyen legendásak már az Alszakra Fesztiválon.
2: Igen, hát tudnánk erről bőven beszélni, mert a Flakta Antal zeneszerzői estjéhez, ugye, ahhoz is ezek szintén ősbemutatók lesznek, tehát Tóni mindig meglepetésekkel készül a Szakra Fesztiválra, mert saját alkotásait mutatja be. Például az irodalmi előadásokban is, amit például a Jacsó Pál közreműködésével, ő az egyik szereplő, de neki is új alkotásai erre az alkalomra írt novellája, versei kerülnek bemutatásra. A szavaló versenyen szintén új tehetségek mutatkoznak be, tehát amit így elmondtunk, hogy újdonságok, az tulajdonképpen minden egyes műsorszámban valamiféle újdonság megtalálható.
3: Valóban hosszasan sorolhatnánk, mégis én közben lapozgatom is itt a programfüzetet. Tényleg, ha elkezdjük, akkor nem fejezzük be. Hát minden szentnek maga felé hajlik a keze, úgyhogy engedelmetekkel, vagy engedelmükkel én is elmondanám azt a programot, ami az én szívem csücskében van. Ez pedig az Ártér Találkozások beszélgetés sorozat. Ez egy interaktív program, ami tulajdonképpen több mint egy évtizede, sőt már majdnem két évtizede benne van Miskolc közéletében. Most már annak is hagyományai vannak, hogy az őszi szezont az Alszakra Fesztiválon kezdjük, és aztán havonta mindig egy-egy programot évvégéig gyakorlatilag hozzáteszünk. Én úgy vélem, hogy az idén nagyon komoly hívószavak fogalmazódtak meg, amennyire egyértelmű, vagy egyszerűnek, vagy evidensnek tűnik az, hogy a jelenről, a jövőről, a múltról beszélgetünk, az időről beszélgetünk, ha lehet így mondani, az azt gondolom, hogy annál izgalmasabb kérdéseket vet fel, annál izgalmasabb témákat vonz, és én bízom benne, hogy ez most is rendkívül izgalmas alkalom lesz mind a négy program, ami tulajdonképpen az Alszakra a fesztivál égisze alatt az Éltető Lélek Alapítvány támogatásával jön létre. Egy olyan összművészeti programról van szó, ahol az irodalmat, a zenét, a tudományokat bekapcsoljuk, adhok, tárlatot szervezünk, ha arról van szó, mindig vannak alkotások, amiket bemutatunk, és közben olyan sok irányból kivesézzük magát a témát az Akadémiai Bizottság Miskolci Székházában. Mindenképpen érdemes belekóstolni ebbe a programba. Nagyon sokan ismerik már, hiszen tényleg rengeteg programot megcsináltunk már, 200-hoz közelít ezeknek a beszélgetéseknek a száma, de ha valaki ezt még nem próbálta meg, még nem érezte meg ennek a hangulatát, akkor nagyon nagy szeretettel várjuk, és hát persze azokat is, akik meg visszajárnak, meg akik már voltak és szeretik.
2: Mi még tudnánk sorolni a műsorokat, mert például nagyon komoly program szokott lenni mindig az Avasi Műemlék templomba, a Gergely Péter Pál vezette kórusoknak a bemutatója, most Bach kantáta est lesz a műsoron, tehát ezek mindig nagyon-nagyon komoly zenei események, mert szóló énekesek és szóló hangszeres művészek egészítik ki tulajdonképpen a kórusokat, tehát zenekarral együttműködő koncert lesz, előtte még lesz egy előadás, Gyula Éva professzorasszonynak az előadása, ami neki egy kutatása, a Református Műemlék templomban végzett kutatásának az eredményét fogja bemutatni, tehát nagyon-nagyon sok gazdag programunk lesz, aztán lesz egy Ave Mária nevű programunk, ami a Budapesti Mátyás templomnak a énekese fog eljönni, és ad egy önálló koncertet, az is egy különlegesség, mert ilyen még nem volt Miskolcon.
3: Egy olyan helyszínt, egy olyan helyet is megnyit az Alszakra Fesztivál, ami ritkán enged, vagy ahová ritkán engednek be bocsátást, ugyan a városjárás idején már egy picit belekóstolhattak, láthatták újra az evangélikus könyvtár kincseit a miskolciak, de most az Alszakra Fesztivál idején szeptember 18-án lesz egy olyan programunk, ahol szintén a könyvtárban lehet körbenézni, tulajdonképpen egy több mint 7000 kötetes kincs együttes, könyv együttes várja ott az érdeklődőket, és Miskolc könyvtára, tehát a város könyvtára is volt, az evangélikus könyvtár volt olyan időszaka a városnak, amikor az volt a város könyvtára. Nagyon szép berendezése van, érdemes oda is betérni, és egy kicsikét beszívni azt a fajta levegőt, amit ott a régi könyvek révén meg lehet tapasztalni, vagy meg lehet érezni.
2: Na, meg a Szelet a Parkba is érdemes kimenni, mert a Szelet a Parkba is lesz egy nagyon színvonalas műsor. Opera áriákat mutat be, hát ott szintén komoly művészek. tehát az is egy nagyon hangulatos program lesz, és az odailleszkedő zene lesz, ami a Szeleta Parkba illik.
3: Első alkalommal helyszínünk a Szeleta Park, úgyhogy bízunk benne, hogyha egy picit ki is esik nem a belváros vonzásában van, de maga az a természeti környezet, ami a parkot körbeveszi, és maga az a nagyon szép létesítmény is vonzó a közönség
2: számára. Meg az a szeretet, amivel ott várnak minket tulajdonképpen.
3: Így van, így van. Legfontosabb.
2: Igen.
1: És ha valaki kedvet kapott, hol érdeklődhet bővebben a programok iránt?
3: Nagyon fontos, hogy keressék a Facebook oldalainkat, az Arszakra Fesztivál Miskolc Facebook oldalát, a Szervező Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalát, az Országos Arszakra Fesztivál honlapot, ahol legyűjthető, Miskolcra kereshető programegyüttes van feltöltve az oldalra, tehát ott mindenféleképpen aprólékosan is tudnak tájékozódni, keressék programfüzeteinket. Sok belvárosi helyen, például a Turinform irodában folyamatosan jelen vannak a leporellóink, a programfüzeteink, tehát abból is mindenképpen tájékozódhatnak, úgyhogy bízom benne, hogy akit érdekel a téma, és a hívó szót tudja, Miskolci Arszakra Fesztivál, az talál információkat erről.
2: Ha már hívó szó, azért ne feledkezzünk el a mottóról, mert az idei Arszakra Fesztiválnak a mottója reményt és jövőt adok nektek. Szóval ezen nagyon most el kell gondolkozni a mai körülmények között ezen a címen és ezen a hívó szón.
1: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várja a közönséget. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjét és Cikora Ágnes kommunikátort hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgatják.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Októberben egyszeri diákonként 26 ezer forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsiárak miatt. Az erről szóló dokumentumok a kormány.hu-n olvashatók. A szakminisztérium tervezete azt tartalmazza, hogy a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az egyház által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő energiaár növekedésből, továbbá a víz és a csatornadíjak nagykereskedelmi árának emelkedéséből adódó idei többletkiadások ellentételezéséhez. A támogatást az Államkincstár októberben folyósítja. Minden cselekménynek kell, hogy következménye legyen, akkor járnak el jogszerűen, ha minden cselekménynek, amit feltárnak, lesz következménye, mondta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke a Kontroll.hu-nak adott interjúban. Unger Anna hangsúlyozta, összegeket és intézményeket nem mond, de van egy fantasztikus nyomozati elnök helyettes, és reméli, rövid időn belül lesz még másik három. Megjegyezte, hogy sok ügyet ismernek, és sok ügy van az emberek fejében. A hivatal most minden jogkört megkap ahhoz, hogy a vélelmeket, illetve a sejtéseket bizonyítékokkal támassza alá. Várhatóan október végéig átfogó jelentést készít a Magyar Tudományos Akadémia a Jéger-jégkármérséklőrendszer működéséről, annak környezeti és egészségügyi hatásairól, valamint arról, hogy lehet-e szerepe az aszály mértékének alakulásában, közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a telex.hu-nak. A társavezető kifejtette, a Hungaromet adatai alapján statisztikailag nem igazolható, hogy a Jéger az aszály

0: mértékének növekedéséhez vezetne, ugyanakkor azt is vizsgálni kell, hogy a rendszer az eredeti célját, a jégkárok mérséklését milyen hatékonysággal látja el. A miniszter szerint a magyar agráriumot az aszály mellett a kedvezőtlen világpiaci és európai gazdasági környezet is sújtja. Továbbá jelentős az energiahatékonyságban is a lemaradás. A bejelentett aszálykárok már most nagyobbak, mint a történelmi 2022-es aszály idején, és szinte valamennyi ágazatot érintik, tette hozzá. A gazdálkodók alkalmazkodását a támogatási rendszer átalakításával is ösztönöznék. A következő uniós támogatási ciklusban a forrásokat jobban hozzá akarják igazítani a vízmegtartáshoz és a fenntartatóbb művelési módokhoz, mondta a szakminiszter. Elsodort egy embert a vonat hétfő este Nyíklátházán, emiatt fennakadások voltak a miskolci fővonalon, közölte a MÁV Inform. Tájékoztatásuk szerint a balesetben érintett a keleti pályaudvarról Kassára indult Intercity, valamint a mögötte közlekedő Füzesabonyból Hernádnémeti Bőcsre tartó személyvonat a helyzet tisztázásáig várakozásra kényszerült. Miskolc és Hernádnémeti Bőcs között két személyvonat ki is maradt, tegnap este tették hozzá. A katasztrófa védelem közlése szerint a sérült gyalogoshoz mentőhelikopter érkezett.
1: Az időjárásról.
0: Több helyen lehet zápor, zivatar, majd legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütés lesz, élénk helyenként erős széllel. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Miskolci Léva József Református Gimnázium és Diákotthon. Ebben a tanévben elindul a 8 osztályos képzés, tehát mostantól már 10-11 éves diákok is tanulhatnak az intézményben. Az ötödikesek számára a kollégiumban alakítottak ki tantermeket, ahol egész nyáron zajlottak a munkálatok. Az idei tanév prioritásairól és célkitűzéseiről dr. Simon Zoltán főigazgatót kérdezem ebben az órában. Remélem, hogy velünk tartanak.
0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.

0: házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Szokatlanul sűrű volt a nyár a Miskolci Léva József Református Gimnáziumban. Az intézmény gőzerővel készült a 8 osztályos képzés bevezetésére, emiatt felújítások zajlottak a kollégiumi szányban, és a középiskola pedagógiai munkáját is fel kellett készíteni az ötödikesek érkezésére. Nem csak erről az új mérföldkőről, hanem az idei tanév terveiről is beszélgetünk ebben az órában dr. Simon Zoltán főigazgatóval, aki már itt is van velünk a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat.
2: Én köszönöm a lehetőséget, és áldás békesség, üdvözlök tisztelettel mindenkit.
1: Minden készen áll az új diákok érkezésére a Lévaiban?
2: Nagyon jó hírem van, minden készen áll, olyannyira, hogy megkezdődött az újonnan érkezett diákoknak az a foglalkozás, ami a Lévaiban hosszú hagyományra tekint vissza, és ezt mi úgy hívjuk, hogy éretlen tábor. Ma már az újonnan érkezett diákok az első éjszakájukat is eltöltötték a diák otthonban, 170 fő, csak hogy ez egyben utalás arra, hogy mennyi új diákunk érkezett, és a tanévet 21 osztállyal és a stúdióba való megérkezésem előtt összesítettem 675 pillanatnyilag 675 diákkal kezdjük, a diákotthonunkban pedig 150 fővel, 4 lánycsoporttal és 2 fiúcsoporttal.
1: Meglehetősen nagy számok ezek. Lehet-e tudni, hogy az újonnan érkező ötödikes diákok hányan lesznek pontosan? És hány osztály indul ebben a képzésben?
2: Igen, természetesen ezt hosszú előkészítő munka előzte meg, és jól átgondolt pedagógiai elvek alapján egy osztállyal jelenleg, bár a jelentkezések száma messze túlmutatott ezen, és nagyon nehéz volt dönteni, de hát részben ezek objektív tényezők segítettek, ugye az írásbeli és a szóbeli pontszámainak a matematikai átlaga, tehát ilyenkor nagyon nehéz helyzetben van az ember, igazgatóként is egy ilyen nagyfokú túljelentkezés esetén. Válaszolva a kérdésre, egy osztállyal indul a 2026-27. Tanévben a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünk 32 fővel.
1: Milyen tagozaton?
2: Alapvetően alapozás, tehát egy általános tagozat, ként indul, de a Lévaiban meglévő 6-osztályos és 4-osztályos struktúránkba beépülve igazából lehet mondani, hogy angol és matematika. Bár az 5.-6. osztályban alapozás, de továbbmenőleg integrálva a 6-osztályos gimnáziumi rendszerbe, illetve az azt követő 4-osztályosba, valamint a meglévő tehetséggondozó rendszerünkbe, mentorprogramba igazából matematika és angol.
1: Mennyiben jelent új kihívást a Lévai számára, hogy mostantól már 10, illetve 11 éves diákok is lesznek az intézményben? Mennyire írja át ez a Lévainak a mindennapjait, a pedagógiai munkáját?
2: Teljes mértékben. A nyitó értekezleten a kedves kollégák felé többször ismételve magam hangsúlyoztam, hogy ez nem csak az iskolában egy szerkezeti váltás, a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünk indítása, hanem értelemszerűen ez egy pedagógiai kultúra, egy új pedagógiai kultúra meghonosítása és egyelőre tanulása. De válaszolva még inkább az előzetesen feltett kérdés, hogy mi előzte meg, értelemszerűen, ahogy mondtam, objektív és pedagógiailag átgondolt, de gyakorlatorientált térképezés is, feltérképezése, elsődlegesen országos szinten, tehát regionális és országos szinten, de leginkább országos szinten mozdultunk el a tekintetben, hogy az országban meglévő református, hasonló szerkezettel, 6-8-4 osztályos, vagy csak 8 osztályos gimnáziumi képzéssel működő iskolákat kerestünk meg. Először egyrészt egy pilot, egy általános ismerkedés, egyfajta megállapodás, és ez például a szentendrei iskolával oda vezetett, hogy a képzésünkön tanító tanárokkal már tavasztól jól átgondoltan 2 ütemben hospitálási céllal érkeztünk. De ugyanígy Kiskunhalasra, ahol szintén hasonló szerkezetű iskolák, tehát hogy próbáltuk megelőzni, és mosolyogtak kis a kedves igazgatótársak, amikor megérkeztünk mindkét iskola esetében, elmondtam, hogy mi azért jöttünk, hogy tanuljunk a hibátokból. Tehát, hogy persze nincs hibájuk, hanem tapasztalatuk van, és azt a töbletet, azokat a hiátusokat, hiányokat már igyekeztünk úgy felépíteni, és kialakítani a kerettantervünket, fizikai, tárgyi feltételeinket, pedagógiai elvünket, ügyeleti rendünket, szülőkkel való kapcsolattartást, hogy ezeket a meglévő tapasztalatokat már beépítve lehetőleg kerüljük el. De hát természetesen az út, az a tapasztalás útja nekünk, a 8 év folyamos gimnáziumi képzés tekintetében különösen állunk elé, nem fogunk, én azt gondolom, kétségbe esni, hanem reflektív módon igyekszünk válaszokat adni a fellépő vagy velünk szembe jövő új pedagógiai feladatokra, célokra.
1: Tulajdonképpen ilyen okok indokolták ennek a 8 osztályos képzésnek a bevezetését. Mi volt az oka annak, hogy így döntött a Lévai, hogy el kell mozdulni ebbe az irányba?
2: Két szempontból közelíteném meg. Az első, a tiszaminnani református egyház kerület jól átgondolt pedagógiai elvek alapján és kiegészülve azzal, hogy a missziós munkának tekintette is, valóban többször az egyházkerület elnökségével beszélve megerősödött, és használtuk is ezt a fogalmat, hogy az utolsó pillanatban lépett a fenntartó a 8 év folyamos gimnáziumi képzés beindításával. Miért? Mert hogy köztudott dolog, hogy a szülők jó egy évtizede, két évtizede, én is azt tapasztalom, hogy a társadalmi közbeszédben a hatosztályos, majd ugye a 8 évfolyamos gimnáziumi képzések tekintetében úgy gondolják, és én azt mondom, hogy pedagógiailag helyesen gondolják, hogy az a többletidő, amivel bekerül egy intézménybe, a tantárgyakra fordított többszörös idő, a vertikális elmélyítő és gyakorlatorientáltabb tanulás jobban kedvez annak, hogy majd a gyermeke céltudatosabban tanuljon tovább, válassza meg azt a szakot, ahol amelyel egyetemi évek alatt magasabb szintre jut, és egyben megalapozza a jövőjét. Tehát a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésnek a társadalmi köztudatban van egy primátusa. És ennek vannak pedagógiai céljai, érvei a szülők tekintetében, és ezek, én azt tudom mondani igazgatóként, de leginkább pedagógusként is, hogy helyesek. Természetesen ezzel lehet vitatkozni, de én azt gondolom, ennek most itt nem ez a helye, hanem arra a kérdésre válaszolva is az elsődleges szempont, hogy a felismerése ennek az igénynek, szülői igénynek az egyházkerület részéről is megtörtént, és ezért nagyon jól együttműködve és nagyon gyorsan a fizikai teret is meg tudtuk valósítani, teljesen támogatólag hatott. Természetesen még hátra van, nem csak a 26-os, 27-es tanév, hanem ennek egy hosszú időbeli kifutása kell, hogy teljesen mind a fenntartó, mind pedig a lévai szempontjából, akár igazgatói szinten, pedagógusi szinten, a diákok szintjén, tehát hogy szervezetileg, szerkezetileg, megnyugtatólag pontos választ adjunk, hogy jól reagáltuk le ezt a kérést, helyesen reagáltuk le, és helyesen jártunk el. És már is a második szempontra válaszolok itt egy picit egy idegen terminussal, de hadd hozzam ide, ez egy legitimációs funkció, következik az elsőből, tehát ez a szülők részéről egy elvárás volt, hiszen jól tudjuk, ahogy az előbb mondtam, hogy a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésnek szánt köztársadalmi primátus azt eredményezte, hogy igazából a református általános iskolákból nem református közegbe mentek ezzel a szándékkal, vagy ezzel a szülői előzetes meggondolásokkal, megfontolásokkal, jövőorientációval, tehát nem a református intézményhálózatban folytatta nagyon sok református általános iskolába járó gyerek a tanulmányait, illetve a jövőjét. Tehát ebből a szempontból mind fenntartói részről, mind pedig az iskola részéről ez a felismerés helyes volt. Ezt nem, nekem már a 25. augusztus 15-5-e után, ugye, amikor egy évre szólt a megbízásom most egészen 2026. augusztus 15-éig, az 5 éves ciklusra elnyert feltétele volt, az újabb igazgatói 5 éves ciklusomnak feltétele volt egy második pályázat. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy én a pályázatba belefoglaltam ezt, de igazából nem az én kezdeményezésem, hanem iskola szintről dr. Ábrám Tibor egykori főigazgatónk már felismerte ezt a szülői igényt, felismerte ezt a fenntartói igényt, és ő indította el a folyamatot. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most be tudtam teljesíteni, és nyomon tudtam követni, és semmi akadálya nincs annak, hogy meginduljon hivatalosan is ez a képzés.
1: Majd mindjárt beszélgetünk még a fizikai megvalósításról, illetve a főigazgatói megbízásnak a meghosszabbításáról. Még egy kérdést engedjen meg előtte, hiszen a Lévaiban mindig nagyon fontos volt a közösség, és az intézményen belül végzett felmérések is azt támasztják alá, hogy a diákok nagy része valójában az összetartozást, a közösség élményt tartja az egyik legerősebbnek a Lévaiban. Az új diákok esetében, hiszen itt a kicsikre gondolok, és ugye itt egy meglehetősen nagy korosztálybeli különbség van, tehát 5-esek és 9-esek, nyilván ott van még az átmenet, ugye a 6-osztályos képzés miatt, de hogy nem jelente majd a kicsiknek kihívást az, hogy be tudjanak illeszkedni ebbe a közösségbe, és hogyan próbáljam meg majd támogatni, ez a másik kérdésem a gimnázium, azt, hogy tulajdonképpen ezek a korosztályok együtt hatékonyan tudjanak majd közösen dolgozni és építeni a közösséget a Lévaiban.
2: Igen, köszönöm szépen, nagyon releváns a kérdés. Most jövök 10 órától, volt egy egyeztetésünk, ahol lefektettük az új 8 évfolyamos gimnáziumi képzésbe érkező diákoknak a napi rutinját, iskolai létnek a rutinját. Egészen erre készültünk a legjobban, és talán ettől féltünk a legjobban. Rögzítettük ma a végérvényesé vált, hiszen hivatalosan megindul a tanítás, az oktatás nevelés, rögzítettük a szülő, hol teszi le a gyereket, meddig hozza be, hiszen ezt még eddig nem ismertük, mikor veszi fel, meddig ügyelünk rá, mit csinálunk szünetbe, hogyan ebédeltetünk, külön ebédeltetjük napközi. Őket együtt, ebből napközi, ugye 4 óráig tartó felügyelet, ebbe szépen belemondtuk a diákot, ha nevelőtanárait, a mi saját humán erőforrásunkat, a csengetési rendet megfigyeltük, hogy ugyanaz legyen ott is, mert hogy aztán majd mindjárt a kérdéséből adódóan majd válaszolok, majd várom a kérdést, természetesen egy picit a fizikai tér esetében többet beszélek erről, hogy ez hogy is néz ki a tér szempontjából, de egyelőre a pedagógiai elvek alapján nagyon, de nagyon odafigyeltük, hogy figyelembe vegyük ugye egy szóval azt a korosztályi életkori sajátosságot, amely jellemző a 8 évfolyamos gimnáziumba érkező diákokra. Hiszen ezek az életkori sajátosságok nagyobb pedagógiai felügyeletet időben, térben, nagyobb ellenőrzést, főleg az étkezés területén, és csak is az étkezés területén, egy picit megkülönböztetve először külön asztalhoz, más idősávban külön tanár fogja elkísérni, egy személyben meg visszakísérni, kényesen figyelünk az iskolai szocializációknak minden szegmensére, minden részletére, és természetesen ez elment és elmegy az idáig, hogy az ünnepeken ők milyen formában vesznek részt, most szeptemberben érkező és várható hatalmas a Lévaiban egy hétre kiterjedő kampány esetében, vajon ők hogy reagálják le, illetve a soron következő eseményeknél mikor szerepeljenek, milyen formában, verssel, hogyan mutatkozzanak meg. Minden részletet kidolgoztunk és rögzítettük, várjuk, hogy ez tényleges valójában mit fog eredményezni, mennyire fog szegmentálódni, és mennyire nem a meglévő 6-osztályos és 4-osztályos diákaink életkori sajátosságán belül, vagy azon kívül, vagy amellett.
1: Ez még talán felkészültünk. Tanároknak is egy új kihívás. Igen. Lesz. Jó, nézzük a fizikai megvalósítását ennek a beruházásnak, mert hogy az eredeti terv az volt, hogy a kollégiumban kap majd helyet az új osztály. Maradt is ez, ha jól tudom, milyen beruházásokra volt szükség, milyen átalakításokat kellett elvégezni az intézményben, hogy készen álljon az új évfolyamnak a befogadására.
2: Gyönyörű, nagyon gyönyörű az épületünk, és minden előzetes építészeti tervet és koncepciót a kivitelezés során magas fokon tudtuk biztosítani, minőség és esztétikai szempontok tekintetében, és nagyon, de nagyon szépen köszönöm a generál kivitelezőnek ezúton is, és természetesen az egyházkerületnek a támogató hozzáállását, anyagi feltételeit, de nem csak ezt, hanem az imádságait, és azt az önzetlen és időt nem számva több, mint gyakorlatilag 8-10 hónapon keresztüli állandó, sokszor hetente két alkalommal is történő egyeztetést és bejárást, ami lehetővé tette, hogy beszámolhassak ilyen nyugodtan és örömmel arról a fizikai térről, amely véleményem szerint egyedülálló módon és nagyon kivételesen tudja biztosítani az új 8 évfolyamos képzésünk fizikai tereit. Miről van szó? Hát először is a Tóth Pál diákotthon fiú szárnyának az első emeleti része teljes átalakításra került. Ez azt eredményezte, és az előzetes koncepcióink szerint a meglévő felmenő 8 évfolyamos gimnáziumi képzést már figyelembe véve 4 tantermet alakítottunk ki, 2 csoportszobát, 1 tanárit, 2 mosdót, 2 raktárt, és gyakorlatilag egy közösségi teret.
1: Tehát lesz egy külön tanári?
2: Lesz egy külön tanári, ami azt jelenti, hogy az előbb említett étkeztetés, szünetben, felügyeletek szünetben, és a kimondottan nagyobb odafigyelés az életkori sajátosságuknál fogva ezeknek a diákoknak, azt követelte, és nagyon helyesen már beraktuk, már kávéfőző, irodabútor, asztal, már nyomtatónk is van, a tegnap kipróbáltuk, és az életlen tábor kapcsán mind a tantermet, mind a csoportszobát, mert hogy egy tanteremben és hozzá kapcsolódóan egy csoportszobában a csoportbontás miatt kezdjük meg ténylegesen a nevelés-oktatást a helyiségekben. Tehát ezeket igénybe vettük, lesz egy és van egy tanárink, ahol természetesen legtöbbet az osztályfőnök és pótosztályfőnök, de a gimnázium épületéből óratartás céljával átérkező tanároknak is a helyszíne egyben, illetve a szünetben felügyeletet tartó hol pedagógus, hol nevelőtanár, tehát konkrétan szakos tanár, vagy nevelőtanár, mert hogy a beosztás alapja az is, hogy a szakos tanár a óra végeztével ott marad, felügyeli szünetben, majd érkezik az új, átveszi. Ha ez nem megy, akkor, ahogy említettem, a Tóth Pál diákotthon fizikai közelségének köszönhetően a nevelőtanárok is vállalnak felügyeletet szünetben értelemszerűen. A helyiségeink, ezeket nagyon fontos, hogy elmondanom, megerősítenem 21. századi kívánalmaknak megfelelően digitális táblával, de hagyományos úgynevezett zöld táblával is, hiszen itt erre szükség van. Beépített légkondicionáló, a mennyezetben beépített 2 darab légkondicionálóval, párátlanítási módszerekkel, nagyon, de nagyon igényes és mosható higiéniai feltételeknek megfelelő padlóval, fallal, nagyon jó megvilágítással, és természetesen az iskola Microsoft 2018-tól, és az annak megfelelő digitalizáció a főépületből, a gimnázium épületből, wifi rendszeren keresztül teljesen új modern feltételek mellett biztosított. Összehangolásra került a tűzriadó rendszerünk is ezáltal, illetve a gyenge áram újra gondolásának köszönhetően, ahogy beszéltem, és jól döntöttünk, és remélem, hogy beválik a csengetési rendünk is, azonos lesz, hiszen fizikailag 2 épületről beszélünk, ezt egy folyósó, egy fedett és átjárható és fűthető folyósó köti össze, ami nem rövid, de a csengetési rend mégis biztosítja azt, hogy együtt él ez a 2 fizikai tér, és együtt lélegzik.
1: Pont erre akartam rákérdezni, hogy hogy a kicsiknek fizikailag mennyire lesz átjárása a gimnázium főépületébe, illetve a tornatermet vagy az úszodát fogják-e majd tudni használni?
2: Igen,
1: ebben a
2: teljes mértékben, hiszen az úszodát és gyorsabban leérnek, és külön egy picit megkülönböztetett módon az étkezőhöz. Az osztályfőnökünk leleményességének köszönhetően, és ennek nagyon örülök, az úszóda a sportcentrum előtti letérkőzett teret már felfestette, és ott lesz egyelőre az iskolai szocializáció kívánalnainak megfelelően egy picit, hát nem marginalizált, hanem mégis különálló, és még csak nem is használom az elkülönítést, fogalmat, különálló játékos, az ugrálásra alkalmas és különböző csoportos játékok számára vagy feltételeinek kialakított, fedett és naptól is védett közösségi tér. Ez nem jelenti azt, hogy a sportudvarra nem mehet, a büfébe nem mehet le, de gondoskodunk arról, hogy ők egy picit külön, főleg az elején a sportcentrum előtti nagyon igényes, és még egyszer mondom, térkővel lefedett részen gyakorlatilag el tudnak különülni. Miért kellett ez? Leginkább azért, mert ugye a délutáni órákban őket a tanulószobából kiemelve vagy megmozgatva el tudjuk különíteni attól a formától, ami a Lévaiban működik a gimnazisták részére, hogy délután röplabda, foci, tehát hogy a sportcentrumunk még nagy mértékben használt, vagy kihasznált, vagy éppenséggel túlzsúfolt, így az újonnan érkező kicsiknek lesz egy különálló játékos tere.
1: Hosszú távon nyilván meg kell várni az első tapasztalatokat, de hogy alapvetően mi az, amit várnak ettől a 8 évfolyamos képzéstől, illetve ennek a bevezetésétől?
2: Mi magunk számára megfogalmazott pedagógiai célunk az egy reflektív folyamat, hogy végre nem csak a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésben tanító tanárok, hanem az ösztantestület szembenézzünk az előbb említett szülői legitimációnak annak a formájával, hogy hosszú távon egy nagyobb linearitást, pedagógia linearitást élvezve, mindenki a saját szaktárgyának megfelelően ellenőrizze, vagy kísérletezzen önmagával, és természetesen közösségileg, hogy ez a szerkezeti átalakulás és strukturális váltás tudja-e, és most egy picit szerénytelen leszek, tudja-e eredményezni azt, hogy túllépjük mondjuk azt a folyamatot, mert el kell mondanom, hogy a 2025-ben és 26-ban, 26. tanévben az iskola összátlaga 4,60%. Tehát 2 gyerekünk volt, aki 3-as és 4-es közötti átlagot produkált. Mindenki más a fölött, 4 fölötti átlag. Az aranyosok gáláján 191 oklevelet tudtam átadni, amely azt jelenti, hogy városi, megyei, országos vagy OKTV első, második, harmadik helyzet. Sokszor felmerült beszélgetve a kollégákkal, hogy vajon numerikus, tehát kvantitatív értelemben hová fog vezetni az új 8 évfolyamos gimnáziumi képzés, mert azt láttuk a felvételi során, hogy önkéntelenül a rendszer szelektálta önmagát, hiszen itt olyan erős öngenerált szelekciós folyamat indult be az előbb említett túljelentkezés miatt, ami matematikailag adott volt. Tehát, hogy nem megsértve a 4 évfolyamos gimnáziumi képzésünkre járó diákokat, de picit mégis, ha nem is minden osztály esetében, de meg tudtuk különböztetni és el tudtuk könyvelni azt, hogy a 6 évfolyamos gimnáziumi képzésünk erősebb. Sok szempontból erősebb, mint a 4 évfolyamos. Na most azt próbálom itt felvezetni és definiálni, hogy a 8 évfolyamostól ezt várjuk, mindenféle prekoncepció és előítélet vagy elfogultság nélkül, de determinálja az előbb említett és az interjúnk elején említett hosszabb időtáv, ami pedagógiailag és a tantárgyi struktúra szempontjából egy pedagógusnak rengeteg előnyt tud adni, ha azt sikerül felismerni, és sikerül közösségileg a lehető legjobb mértékben a diák számára a meglévő tehetséggondozási rendszerünkön, komplex tanulói támogató rendszerünkön belül biztosítani.
1: Ennek a szelekciós folyamatnak, amit említett, nincs olyan veszélye, hogy önkéntelenül elitizál a képzés?
2: De sajnos igen, én ezt már vezetőként felismertem, hiszen hadd mondjam el itt nyilvánosan, hogy urbanizálódik a lévai, tehát a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünkre beérkező diákok lakhelyét tekintve közel 80%-ban városi. Tehát az előbb említett missziós terület, ahol a lévai ugye egy nagyobb, tehát Borsodabahui Zemplén megye hálóját kifeszítve a kollégium nagyobb számban fogadta, és eltérő, tehát mozaikosabb volt a diákok összetétele a 8 évfolyamos osztály tekintetében, egy urbánusabb, városiasabb, és ez önkéntelenül egy társadalmi szelekciót is jelent, ezt nem kell eltagadni, ezzel szembe kell nézni, de generálja. És nem mi generáljuk, hanem önmagát generálja ez a folyamat.
1: A 8 osztályos képzés elindítása mellett melyek lesznek az idei tanévnek a legfontosabb szakmai és közösségi céljai?
2: A szakmai célokkal szeretném kezdeni. Az előbb említett tehetséggondozó rendszer, és hogyha lehetek egy picit öncélú, akkor nem csak a 5 évre nyertem el az igazgatói kinevezésem újabb 5 évre, hanem a kutatótanári pályázatom is újabb 5 évre újul meg január 1-ével. Ez azt jelenti, hogy a meglévő tehetséggondozó rendszerünk, amely a 6 és 4 évfolyamos gimnázium tekintetében működik, azt az én kutatótanári pályázatom vállalásai szerint adoptáljuk a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésre, de tovább léptünk ezen, mert vállalja a kutatótanári programom, hogy ezt a komplex tehetséggondozó rendszert elsődlegesen a Tiszán inneni református egyházkerület összes iskolájával példaértékűnek, mintaértékűnek tekintjük, és adoptálhatóvá tesszük. Erre egy külön füzet készül majd az 5 éves kutatótanári program végeztével, eközben természetesen az egyházkerülettel egyeztetve mindig igyekszünk ezt a modellt adoptálhatóvá tenni, felkínálni, megismerhetővé tenni, de túllép ezen a kutatótanári programon vállalásai, hiszen nem csak a kerület, hanem országosan és a Kárpát-medencére kiterjedő, a lévaiban már jól működő komplex tehetséggondozó rendszerünket szeretnénk kiterjedni. Ez az elsődleges a szakmai tekintetben. A másodlagos, bár nem másodlagos, de és nem is harmadlagos, és nem is negyedleges, mert még nagyjából hadd nevezzek meg 3 területet. Már először is a kicsikre és az eltérő életkori sajátosságokra visszatérve a házi rendünket módosítottuk, a diákok kinézetét, öltözködését illetően, és itt nagyon, de nagyon keményen differenciáltunk.
1: Ebben szigorúbbak lettek, vagy éppen enyhítettek az eddigi szabályokon?
2: Én szerintem enyhítettünk, de nagyon racionálisan és nagyobb objektív módon, és figyelembe véve a globalizációs és a lévait is elérő 21. századi kihívásokat, tehát ebben nagyon, de nagyon tudatosak vagyunk. Nemzetközi kapcsolat a másik terület, amiben tovább léptünk, hiszen az elmúlt tanévben egy újabb holland kapcsolat, francia, és az Erasmus programunknak meginduló Erasmus, ez eddig nem volt a lévaiban, most már Erasmusunk van Spanyolországgal, Törökországgal, Lengyelországgal Erasmus kapcsolatunk, ezek már oda-vissza működnek, most szeptemberben, illetve tavasszal tovább folytatódnak, illetve, ahogy mondtam, még egyel szeretnék számolni, és dr. Ábrám Tibor egykori főigazgatónk 93-96 közötti időszakban egyedülálló módon és egy személyben kezdeményezte a Kárpát-medencei református gimnáziumok közötti testvériskolai kapcsolatok működtetését. Ez az utóbbi időben elhalványult, nekem már tudatos és a nyáron meginduló törekvésem volt, hogy már szatmárnémeti iskolával, református gimnáziummal felvettük a kapcsolatot, és nem ezt nem egyedül tervezem a lévaival, hanem például a Jókai Általános Iskola igazgatójával, Gólya Zoltánnal érkeztünk együtt Szatmárnémetibe, és közösen nem csak gimnázium, hanem általános iskola és gimnázium keretében egy hármas, egy triumvirátussal éltek ezzel a fogalommal, próbáljuk meg az új testvériskolai kapcsolatokat kialakítani. Pedagógiai célunk pedig tovább erősíteni a digitalizációt, és ugye itt, bár nem érkezett külön kérdésként, de hadd kitérjek rá, természetesen állandóan fontolgatjuk, és expertjeink továbbképzésre járnak, a mesterséges intelligencia jelentette kihívások kezelése, és hát előbb-utóbb arra fog kényszerülni a lévai is, hogy mint sok egyetem ezt lefektessük, és a nevelési oktatási kínálatunkba megfelelő módon használjuk.
1: Tehát már valamilyen előrelépést egyébként az intézmény ezen a
2: téren? Igen, egy hármas küldöttségünk már több ide vonatkozó hazai és nemzetközi konferencián vett részt, többek között az Erasmus programunk most ősszel, amely Spanyolországba indul, ezzel kapcsolatos a mesterség és intelligencia megismerésével és annak etikus, tudatos használatával. Tehát tudatosan készülünk erre.
1: Többször említette a beszélgetés során, hogy ezen a nyáron 5 évvel, ugye, jól mondom, hosszabbították meg a főigazgatói megbízatását, tulajdonképpen az 1 év próbai idő után. Mit jelent önnek ez a bizalom?
2: Ez a bizalom, ez megerősítést mindenféleképp, és itt szeretném elmondani, hogy a tiszáninneni református egyházkerület elnökségével, teljes elnökségével és munkatársaival a lehető legjobb kapcsolatot véleményem szerint tudtam kialakítani, és remélem, hogy a fenntartó részről ez ugyanez elmondható, bár kaptam ide vonatkozó formális és informális megerősítést is, és ezúton is nagyon, de nagyon köszönöm ezt a szakmai bizalmat, túl azon, hogy támogatták anyagilag és finanszírozták a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünket. Ez egy megerősítés fenntartói részről, de ami a legjobban eső része, hogy értelemszerűen a tantestület is megszavazott, teljes mértékben, teljes bizalommal megerősítést és felkérést kaptam a következő 5 évre. Ez nagyon, de nagyon sokat jelent, és végül, de nem utolsó sorban, Istennel szemben is úgy érzem, hogy most már semmi kétséget, tehát minden kétséget kizáróan el tudom mondani, hogy ez egy szolgálat és ez egy elhívás.
1: Voltak kétségei?
2: Nem, alapvetően nem, csak emberi módon, bizonyos tekintetben, bizonyos időben és bizonyos fáradtsági szinten kérdésfeltevések. De teljes elbizonytalanás nem volt, kérdésfeltevések voltak, ahol megerősítést vártam, és értelemszerűen mindig az ember az embertől várja a megerősítést, hát Istentől ez sokkal nehezebb kikényszeríteni, sőt lehetetlen, mert az úgy jön. Kérdés, hogy felismerjük, de a nyár folyamán teljes mértékben megerősödtem a tekintetben, és biblikus értelemben kaptam visszaigazolást, hogy az út az továbbra is a szolgálat útja, a Lévai József Református Gimnázium küldetés nyilatkozatának megfelelően egy szolgálati út.
1: Érzékelhetőek, illetve érezhetőek, hogy lesznek oktatáspolitikai változások. Kérdésem az lenne, hogy a Lévai József Református Gimnázium milyen együttműködésre számít az új kormánnyal, illetve látnak-e már bármilyen olyan területet, amiben akár radikális változás is lehet az eddigiekhez képest?
2: Teljes mértékben vezetőként készülök, és figyelem az ide vonatkozó híreket, és minél hamarabb igyekszem értelmezni a rendeleteket, és nem utolsó sorban kollégáktól tájékozódni. A nyitottság jellemez bennünket. Én egyelőre azt látom, és azt vélem, hogy az egyházi fenntartású iskolákra nézve, vagy azokra vonatkozó információk nem egyenarányban, vagy nem egyenértékű módon érkeznek a tankerületi iskolákra vonatkozó rendeletekhez képest. A centralizáció tekintetében várható egy decentralizáció, erre a Léva is felkészült, és nem tekinti úgy, hogy ezzel bármilyen fajta autonómiáját veszíteni, én szerintem nem. A decentralizáció következtében én vezetőként, és olyan vezetőként, aki tankerületi, tehát úgymond világi intézmények vezetője is voltam, és nem utolsó sorban egyetemen dolgozó oktató és tanszékvezető. Én azt gondolom, hogy rengeteg olyan lehetőség nyílhat, amely a decentralizáció következtében, hogyha én ezt a oktatáspolitikai szándékot látom egyelőre, a decentralizációt, és erre készülve nem félek, de a közösség, a tantestület és az iskola közösség nevében is kijelentettem, nem félünk semmilyen fajta autonómia vesztéstől, hanem egyszerűen egy nyitottság, kíváncsiság, és hogyha úgy tetszik, egy tanulni vágyás vagy új tapasztalatok szerzése vezet egyelőre bennünket, vagy ez a fajta kíváncsiság hív. Ami ugye sok szempontból kérdéses, hát ez is leginkább a társadalmi közbeszéd tárgya, hogy az egyházi iskolák mindig több pénzt kapnak, ezt nagyon jól tudjuk, hogy ez így ebben a formában teljesen hiteltelen, nem igaz. Azt várjuk, hogy csak másfajta finanszírozási módszerünk van, nem több, hanem másfajta. Azt várjuk, hogyha az ebben bekövetkező változást is generál, vagy generálódik önként az oktatáspolitikában, az nekünk ne hiátus vagy kevesebb pénzt, hanem egy újabb, racionalizált objektív feltételek mellett meglévő, de ugyanezt a finanszírozási formát lehetővé tévő új oktatáspolitikai irányzat. Amit még látok az oktatáspolitikának, az magam számára is ad hivatkozzak itt a Miskolc Egyetem Tanárképző Intézet egykori tanszékvezetőjeként a reformpedagógiai irányzatok erőteljesebb, vagy ha úgy tetszik, egy formatív értékelésnek bizonyos kontúrjai felfedezhetőek néhány médium vonatkozó írásaiban, mind elektronikusan, papíralapon, vagy éppenséggel podcast, vagy bármilyen más formában. Én ettől nemhogy nem félek, hanem adoptálni kívánom. Tehát számomra a reformpedagógiai irányzatok, vagy bármikor is a pedagógiai kultúra újragondolása vagy relativizálása sosem állt tőlem távol, intézményvezetőként egyáltalán nem, és én azt gondolom, hogy a pedagógusainktól sem, meg az iskola közösségétől sem, a diákainktól meg pláne nem.
1: Innen folytatjuk majd a következő beszélgetésünket. Köszönöm dr. szépen. Simon Zoltán, a Miskolci Léva József Református Gimnázium és Diákotthon főigazgatója volt a vendégem, akit nem csak az új 8 év folyamos képzésről, hanem ennek a tanévnek a pedagógiai és közösségi céljairól is kérdeztem.
2: Köszönöm a lehetőséget, áldás békesség!
0: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra hallgatnák, akkor látogassanak el az europaradio.hu weboldalra. Legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják itt. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Kojsze Péter. Tartsanak velem legközelebb is. Viszont hallásra!
0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban a helyi általános iskola tanévnyitó ünnepségén kedden. Az államfő azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végeztette hozzá. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények országos tanévnyitó ünnepségén Debrecenben, azt hangsúlyozva, a krisztusi szeretet minden egyes tantárgyban jelen lehet. Steinbach József a református nagy templomban a Fekete Károly tiszántúli református püspök ige hirdetését követő köszöntőjében kiemelte, hogy az anyaországban a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami hatalmas ajándék, lehetőség és felelősség. Egy új tanév kezdetén fontos kimondani, hogy nem üres térbe, hanem Isten szeretetébe érkezünk. Isten szeretetébe kapaszkodva indulunk el, mondta a püspök. Steinbach József úgy fogalmazott, hogy amikor Kárpát-medencei református tanévnyitót tartanak, valami fontosat tesznek láthatóvá. Azt, hogy bárhol éljen is egy magyar református közösség, ugyanannak a nagyobb üdvözítő történetnek, a legfőbb jónak a részei. Egy test vagyunk a Krisztusban, emelte ki. A református közoktatás küldetése olyan embereket nevelni, akik tudnak felelősséget vállalni, különbséget tenni jó és rossz között, akiknek van tartásuk, identitásuk, és nem kell ellenséget keresniük, mondta a debreceni nagy templomban Steinbach József püspök. Ceti István a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vallás és egyházügyi helyettes államtitkára méltatta a református oktatási intézményeknek az évszázadokon át betöltött

0: de pétatudományos ismeretek a magyar anyanyelvi oktatás terjesztése terén, utalva Debrecen, Sárospatak, Pápa, Nagyenyed, Kolozsvár messzeföldön híres kollégiumaira. A debreceni nagytemplomi ünnepséggel hivatalosan is megnyitották a református iskolák 2026-27-es tanévét. Októberben egyszeri diákonként 26 ezer forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsijárak miatt. Az erről szóló dokumentumok a kormány.hu-n olvashatók. A szakminisztérium tervezete azt tartalmazza, hogy a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az egyház által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő energiaár növekedésből, továbbá a víz és a csatornadíjak nagykereskedelmi árának emelkedéséből adódó idei többletkiadások ellentételezéséhez. A támogatást az Államkincstár októberben folyósítja. A polgárőrök idén is ott lesznek az óvodák és iskolák környékén, közölte az Országos Polgárőr Szövetség. A közlemény szerint a tagegyesületek szeptemberben önállóan és a rendőrséggel szoros együttműködésben is fokozottabban vesznek részt a bűnmegelőzési, azon belül is drog- és balesetmegelőzési feladatok végrehajtásában. Ez a gyakorlatban egyebek mellett azt jelenti, hogy az óvodák és iskolák környékén jelzőri tevékenységet látnak el. A jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik a biztonságos átkelést. Külön figyelmet fordítanak például az elektromos rollert használó gyerekek biztonságára, ha pedig szükséges, figyelmeztetik a fiatalokat a megfelelő védőeszközök használatára, a KRESZ előírásaira, sorolták. Hazahozta a Miskolci Mirehu Kft. A Norvégiában széles körben használt kukaművek környezetvédelmi oktatási programot, és a Norvégiában élő, de Miskolcon született alkotójával együttműködésben ismertette a miskolci óvodákkal. A kukaművek alapja 20 egymáshoz kötődő mese, melyeket papírszínház segítségével lehet előadni. Valamennyi meséhez ugyanis egyedi illusztráció is készült. A Mirehu a 2026-27-es nevelési évben a Miskolci önkormányzati fenntartású óvodákban egy pilot, azaz kísérleti projekt keretében indítja el a programot. 33 miskolci óvodát összesen 115 óvodai csoportot támogatva a kukaművek eszközeivel, mondta a mesére épülő játékos anyag megalkotója Tóth Szamosi Anna.
1: 2015-ben jelent meg a Móra kiadónál két mesekönyvem, a Kukaművek mesesorozat, és ez képezte az alapját annak az oktatási programnak, amit később a meséken alapuló oktatási környezetvédelmi mesesorozatként került kidolgozásra. A mesék kétféle formátumban léteznek, egyrészt egy hosszabb mesekönyvi verzióban, másrészt pedig egy rövidebb papírszínház formájában előadható meseként, tehát a fiatalabb óvodás korosztályt és a kicsit idősebbeket, a iskola előtt állókat is meg lehet szólítani, akik türelmesebbek és jobban bírják a mesehallgatás hosszabb idejét, azoknak a hosszabb verziót is felolvashatják az óvonők, a kisebbeket pedig egy különleges történetmesélési technikával, ezzel a fakerettel, papírszínház fakerettel, mint egy színházi élményként lehet megszólítani. Összesen 20 mese készült el az óvodák számára, minden óvodai hónapra két mese jut, tehát úgy számoltunk, hogy 10 hónap egy óvodai év, és mindig az adott hónap témájának megfelelő meséket raktunk össze. Norvégiában működik, már 425 óvodában, Dániában most van tesztelés alatt, tehát ott még egyelőre 25 óvoda teszteli. Hatalmas örömmel fogadják, és nagy lelkesedéssel, és nagyon-nagyon sok visszajelzést kapok, mind rajzok, mind kérdések formájában.
0: A kormány meghosszabbítja a tanodák és a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozási szerződéseit 2027. december végéig, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormányrendelet célja a tanodaszolgáltatások és a fejlesztő foglalkoztatás folyamatos és kiszámítható finanszírozásának biztosítása, illetve a 2028 és 30 közötti időszakra vonatkozó általános pályázat megalapozott előkészítése. A kormány döntése értelmében így a tanodák és a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására nem kell kiírni pályázatot. A most év végéig hatályos szerződések 2027 év végéig meghosszabbodnak automatikusan. Ezek az intézmények a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tanulását, felzárkózását és iskolai integrációját segítik, olvasható a közleményben. A kullancsok az időjárás alakulásának függvényében márciustól júniusig, júliusig, majd újra szeptembertől októberig, novemberig fordulnak elő nagy számban. A kullancs főként a kutyákat veszélyezteti, és a babeziózis terjesztője. A betegségek megelőzésének legfontosabb tényezője a kullancsok elleni megelőző kezelés folyamatos alkalmazása. Ma már számos korszerű gyógyszer és kezelési módszer is ismert, a legelterjedtebb a rácseppen oldatok havi rendszerességgel történő alkalmazása, mondta Kis Daniella, a Miskolci Állatkórház állatorvosa.
2: Egész éves probléma az most aztán még inkább az egekben van. Úgy városban is nagyon jellemző a kullancsok és a szúnyogok jelenléte, de az erdőben ez ugye hatványozódik. A citusok esetében szerencsére betegség terjesztés szempontjából kicsit korlátozottabbak a félelmeink. Azért az ő esetükben is csípések és emiatt kiütések, viszketés az felmerül. Tehát nekik is vannak készítmények, akár cseppes, akár tablettás formában, hogy ezeket megelőzzük. Magát ugye a csípést azt nem tudjuk megelőzni, csak hogyha ugye repellenszert használunk, de az ebből elfolyuló betegségeket azokat mindenképpen, úgyhogy náluk kinti cicáknál is szintén, mint kutyusoknál havonta javasolt, de bentieknél is 3 havonta érdemes kombinált készítményeket alkalmazni. A kutyusok esetében viszont sokkal inkább fontos ennek, ezeknek a szereknek az egész éves havi szintű alkalmazása. Ugye itt is van egy pár kivétel, ami több hónapra is szól, viszont ugye a kullancsok által terjesztett már nem csak a babézia, hanem sajnos az ehrlichia, illetve az leishmaniás sejtű is már egyre gyakoribb. Ezek régebben sokkal mediterránabb betegségek voltak, de sajnos a klímaváltozással már Magyarország teljes területére is egy teljesen jellemző betegségekről van szó. Ezek viszont nagyon komoly egészségügyi vonatkozással bírnak, olyan mértékű levertséget, étvágytalanságot és teljes májvese eltolódásokat tudnak okozni, ami viszont már van, hogy életveszélyes állapotig is tud fajulni, és igazából egy havi szintű védekezéssel ezzel mind tudunk tenni.
0: Várhatóan október végéig átfogó jelentést készít a Magyar Tudományos Akadémia a Jéger-jégkármérséklőrendszer működéséről, annak környezeti és egészségügyi hatásairól, valamint arról, hogy lehet-e szerepe az aszály mértékének alakulásában, közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a telex.hu-nak. A társzavezető kifejtette, a Hungaromet adatai alapján statisztikailag nem igazolható, hogy a Jéger az aszály mértékének növekedéséhez vezetne, ugyanakkor azt is vizsgálni kell, hogy a rendszer az eredeti célját, a jégkárok mérséklését milyen hatékonysággal látja. A miniszter szerint a magyar agráriumot az aszály mellett a kedvezőtlen világpiaci és európai gazdasági környezet is sújtja, továbbá jelentős az energiahatékonyságban is a lemaradás. A bejelentett aszálykárok már most nagyobbak, mint a történelmi 2022-es aszály idején, és szinte valamennyi ágazatot érintik, tette hozzá.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcs kertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
3: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólya kalifa.
3: Rosti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
7: Hat. Dédmama arra volt kíváncsi, hogy hányadikba jár és milyen tanuló. Ez még könnyű kérdés volt, harmadikba és kitűnő. Hogy szeret-e zongorázni? Nem tanul zenét. Ezen Décsiné elcsodálkozott, mert úgy emlékezett, hogy ő a lányával együtt az Oszkár zongoráját is odaadta. Szegény Oszkár milyen szépen játszott. Nem is volt természetes, hogy valaki ennyi mindenben legyen tehetséges. Szuszunak már a száján volt, hogy elmondja. A zongorát eladták, még amikor Anyica fiatal lány volt. Mert Annuska egy nagypénteken, mikor nagyapa kulcssal lezárta a zongorafödelet, hogy senki meg ne zavarhassa az ünnepet valami zenével, árral felfeszítette a zongorát, a Rákóczi indulót dübörögtette rajta, és énekelt is mellé. S mikor nagyapa elfenekelte, azt bömbölte, hogy neki nagypénteken muszáj zongoráznia, és olyan nap nem is lehet az esztendőben, amelyiken a jóisten ne örüljön a zenének, hiszen a zene olyan gyönyörű, és attól még lehet gyászolni a Krisztust, úgy is halott, nem hallja. Persze nem mondja el, ilyesmit nem lehet elmondani egy idegennek, s különben is Annuskáról nem szabad beszélni, még a dédmamának sem. Dédmamának ki van festve a szája, a szemöldöke meg a szempillája fekete, a haja meg fehér. Vajon nagyapa észrevette, hogy dédmama festi magát? Borzasztóan öreg lehet már. Szuszu bámulva nézte a kezét, a lötyögő, széles, vörös aranykarika gyűrűvel. Hogy nem szégyel gyűrűt húzni egy ilyen ráncos kézre? Dédmama nyakán egy szalag is volt, gyöngyből, egy fekete szalag, hátul kis csokorba kötve. Minek a nyakába szalag? Nagyapa ezért is csak haragudni fog. Az ő házukban nem szabad semmiféle cifraságot se viselni. Nagyapa még azt sem engedte meg, hogy az ő fülét kifúrják. Lám, abból is milyen nagy baj lett, hogy Annuskának egyszer volt egy aranygyűrűje. Megint Annuskára gondol. Megint rá kell gondolnia ma egész nap. Miről lehetne még beszélgetni dédmamával? Tanácstalanul nézte. Megmutatta már a babáját, a mackót, a füzeteit, még a horgolását is. Dédmama erre is csak bólogatott, pedig milyen nagy szó az, hogy az osztályban ő tud egyedül kézimunkázni. Anyica megtanította mindenre. Csinál ő mást is, amit más gyerek nem. Vallásórára jár hetenként kétszer, kedden és pénteken 4-től 5-ig. Édesapa tanítja a Cserép utcai iskolában. Hittanra jár, és meg is mondja, nem úgy, mint a többiek. Az ő osztályában majdnem mindenki jár hittanra, de csak titokban. Neki szabad nyilvánosan is, édesapa békepap. Vajon dédmama tudja, hogy mi az a békepap? Milyen nyugodtan ül itt, s amikor nem kérdezősködik, folyton ételekről beszél. Nagymama a lánya volt neki, úgy, mint ő Anyicának. Vajon, ha ő kin feküdnék egy koporsóban, Anyica is így üldögélne itt a lugasban, és citromos rizsről beszélgetne? Tudta, hogy nem. Anyica nem élné túl, ha ő meghalna. Én vagyok a mindene, jutott eszébe az anyja suta becéző szava. Édes mindenem. Tudta, hogy így van, örült neki. Décsiné unalmasnak találta Zsuzsannát. Nem érezte elég gyerekesnek, túlságosan nyugodt volt, csendes. Sótlan ember, mondta az ilyenekre Oszkár. Sótlan ez a gyerek, nem lelkesedik semmiért. Micsoda unalmas népek! Mennyire nem jelent semmit a vérségi kapcsolat. Ez a gyerek itt tulajdonképpen elég közeli rokona. Editnek, az édeslányának az unokája, húsa húsából, és nem érez iránta semmit. Ez lenne az Oszkár dédunokája. A temetés teheti, hogy annyit gondol Oszkárra, annyiszor maga elé képzeli vékony fiús testét, fekete haját. Unalmas ez a dédunoka, unalmas az anyja is. Edith riasztó volt, idegesítő. Csak Oszkár volt felvillanyozó, megnyugtató, szép. Jó volna még egyszer látni Oszkárt, hallani, ahogy fütyül a műteremben, hazavárni. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ezt írták a gyászjelentésre. Vajon ezek komolyan hiszik ezt? Oszkárnak nem is nyomtatott gyászjelentést. Nem bírta leírni, hogy nincs. Ma is élhetne. Ha Edith fiú lett volna, ha hasonlított volna valamelyest, nem hasonlított egy vonása sem. Tulajdonképpen Kálmán se hasonlított, csak ezt nem vette észre azonnal. Annyit látott belőle, hogy Kálmán is rohan az utcán, nem hord kalapot, mint Oszkár, és kis pipát szívott cigaretta helyett. Nem, Oszkár eltűnt nyomtalanul, hasonmás nélkül. Mit kezdjen ezzel a sovány gyerekkel itt? Minden játékot, füzetet látott már, a tankönyveit is megnézte, amelyek szép rendben hevertek egymáson a laktáska mélyén. Hát persze, ha ilyen iszonyatos tankönyvekből tanítanak egy 8 éves gyereket, nem is maradhat benne semmi gyermeki. Visszanyomta Szuszu kezébe a táskát, hátradőlt a fonott székben, lehúnyta a szemét. Napozom egy kicsit, mondta Zsuzsannának, és az komolyan bólintott. Dédmama épp úgy tesz, mint nagyapa vagy Kati néni. Elmélkedem, szokta mondani nagyapa, ha elfogja az álmosság ebéd után, és hátradől a nagy székben. Pihentetem a szememet, lelkem, susogja Kati néni, ha nagyon tűz a meleg, s a fás színben nincs semmi tennivaló. Dédmama napozik. Hát csak napozzék. Meg kellene néznie a leckét, holnap már iskolába megy. Kilépett a lugasból, s a háló ablaka alá kuporodott a kispadra. Nyári estéken, mikor későn sötétedett, ide szokott kiülni az anyjával. Kettőjük között a fonott kosár, amelyben a javítani való harisnyák és lepedők púposodtak. Szép piros kosara volt anyicának, Anzsu fonta valamikor. Ez a Jázon padja, mesélte anyica. Itt ült mindig Jázon a Foxy, innen ugatta a holdat, ha valami rosszat érzett. S ide telepedett hajnaltájt minden nap, innen leste, mikor néz már ki Annuska az ablakon. Zsuzsanna nem ismerte Jázont, csak a történetet tudta anyicától, hogy mikor Annuska elment, még hónapokig üldögélt sírva, nyűszítve hajnaltájt a padon. Egyszer aztán apa dühében hozzávágta a súlyzóját a hálóból, mert sose hagyta aludni őket. Akkor megsérült valamiképpen, nem evett, nem tudott többet felülni a padra, gunnyasztott, aztán egyszer csak meghalt. Szuszu nagyon örült, hogy nem kellett végignéznie, hogy hal meg Jázon kutya. És nagyon boldog lett volna, ha most se kellene kimennie a temetőbe. Ő mindentől félt, amiből elszállt az élet. Mikor Kati néni kirázza az egérfogót, s mióta nincs macskájuk, a döglött egér ott marad a hamu tetején a szemetes vödörben, nem mer kimenni a konyhába egyedül. Még a gyászruhától is fél, amelyet mindjárt fel kell vennie. Iszonyú lesz hónapokig feketében járni. A a legiszonyúbb a délután, amikor majd meglátja a nagymamát, akit soha se látott életében. Majd összeszorítja a szemét, és nem fog felnézni. Vajon van a halottnak szaga? Kati néni azt mondja, igen. Anyicának fátyla is lesz, amelyet majd az arcára ereszt. Neki is jó volna egy ilyen fátyol, az alatt nem is vennék észre, hogy nem néz rá a koporsóra. Még sose volt temetésen, sose látott halott embert. Ide Tarbába, a Kosárfonó utcához haza az út az iskolából, mióta a szomszéd épületből meg az ispotályból óvodát csináltak, s jövetmenet el kell mennie a temetkezési vállalat nagy üvegablaka előtt. Sose mer felnézni, mert az üvegen át koszorúk és koporsók látszanak. Anyica azt mesélte, hogy az ő kislánykorában két aranyangyal is ott ült a kirakatban, és egy koszorút tartottak, ami üvegnefelejtsekből volt. A középen egy világos kék gyermekkoporsó is állt, és egy óriási baba feküdt benne szemfedél alatt. Anyica nevet, mikor ilyesmikről mesél neki, de ő még hallgatni sem szereti, nem nézne rá soha a kirakatra. Kati néni azt mondta tegnap este, mikor levitte neki a vacsoráját, hogy aztán ne féljen a halottól, nincs attól mit félni, nem kér az már több kenyeret. Még csak az kellene, hogy kenyeret kérjen. Hát minek volna neki az a kenyér? Majd belekapaszkodik Anyicába. Nem kapaszkodik bele Anyicába, mert neki Kati nénivel kell mennie. Tegnap a vacsoránál hallotta, hogy édesapáik részletesen megbeszélték, ki kivel legyen. Elől megy nagyapa dédmamával, utánuk édesapa Anyicával, aztán Árpád bácsi, meg Franciska néni, leghátul meg Kati néni, meg ő. Ha Annuska is ott lesz, kivel megy majd Annuska? Csak ne tartana sokáig. Dédmama elszunnyadt, félrebillent a feje, s hogy a nyaka elbicsaklott, elcsúszott rajta a gyöngyszalag is. Most már látszott, miért kötötte a nyakába. Előbukkantak mély száraz ráncai. Szuszu elundorodott, mintha valami illetlent látott volna. Hátat fordított a lugasnak, visszafelé ült a padon, sovány térde a vakolathoz súrlódott. Kirakta maga mellé a táskáját. Holnap már iskola megint? Iskolába járni jó. Árpád bácsival együtt indulnak minden reggel 7:30. Az ő tanítónője, Zsófi néni már az osztályban matat mindig, mire ők 3:45 előtt valamivel megérkeznek. Zsófi néni szereti Árpád bácsit. Hát, Szuszut is szereti. Nekik, harmadikos lányoknak az emeleten van a tantermük, az Árpád bácsi osztályának, a harmadik fiúnak a földszinten. A múltkor náluk valaki ellopott egy töltőtollat, a Huszár Enikő töltőtollát. Nem lett meg soha. Vajon az Árpád bácsi osztályában is lopnak? Vajon Árpád bácsi a gyerekektől is lop, vagy csak nagyapától? Tulajdonképpen nem is érdemes tanulni. Holnap úgy se kérdezik majd semmiből. Nagymama 4 napja halt meg, 3 nap óta nem feleltették. Zsófi néni azt mondta az osztálynak, nagyon jók legyenek hozzá, mert meghalt a nagymamája. Mit szólt volna Zsófi néni, ha velük van azon az estén, amelyen megtudták, hogy nagymama meghalt? Árpád bácsi vette fel a telefont a társalgóban. Ő kiáltott át az ebédlőbe, ahol éppen a vacsoránál ültek. Anyica könnye belecsorgott a paprikás krumpliba. Nagyapa letette a villát, bajuszát rágta, elsápadt, felállt. Az Úr adta, az Úr elvette. Apa nem szólt semmit, az utolsó szemig felszurkálta a krumplit a tányérjából. Kati néni óbégatni kezdett, kiküldték. Ne bőgj, mondta apa Anyicának. Árpád bácsi rágyújtott. Nagyapa fels alá járkált a szobában. Árpád bácsi kihozta a szilvapálinkát, mindenki ivott, Anyica is, még Kati néninek is küldtek egy pohárral. Majdnem olyan volt, mint egy születésnap. Nem érdemes tanulni, csak nézegette a könyvet. Gyorsan és szívesen tanult, mégis mindig lassan készült el a leckével. Mert valahányszor elővette a tankönyveket, előre lapozott, és a képeket nézegette. Most az édes anyanyelvünk akadt a kezébe, az új nyelvtankönyv, amelyről Zsófi néni azt mondta, hogy ők az első osztály, amely ebből a könyvből tanul. Kísérleti tankönyv a harmadik osztály számára. Szuszu beleolvasott valahol. Laci 2 hétig nagymamájánál volt falun, megfigyeléseit feljegyezte. Beszédünk mondatokból áll, gondolatainkat szóban és írásban is kifejezhetjük. Ha ő elmenne dédmamával falura, ő is feljegyezheti a megfigyeléseit. Dédmama festi a száját meg a szemöldökét, a nyaka ráncait gyöngyszalaggal takarja. Dédmamám alacsony és sovány, a körmét lakkozza, de a körme piszkos. Dédmamám nem szereti a tejet, nagyon öreg és rövidesen meg fog halni. Laci ezt írta a barátjának. Kedves Feri, mezei nyulat láttam. Milyen buta ez a Laci, hogy ilyesmiről ír. Kedves Feri, írta Szuszu gondolatban. Hallottam édesapát sírni. Ma éjszaka történt. Felébredtem a sírás hangjára. Először azt hittem, hogy álmodom, de aztán később már tudtam, hogy ébren vagyok, és hogy édesapa sír. Anyica mélyen alszik, ő nem vett észre semmit. Fordított egy lapot. Kép. Egy ágy, egy szomorú fiú, egy éjjeli szekrény, az éjjeli szekrényen hőmérő és poharak. Mit óhajt a beteg gyermek? Bárcsak egészséges lennék, ezt óhajtja. Bárcsak megint kin futkározhatnék a réten, bárcsak ne kellene bevennem az orvosságot. Ágy. Vajon mi történhetik éjjel az ágyban, az anyica ágyában? Kedves Feri, nem tudom, mi van éjjel a hálószobában, mikor néha felébredek. Valami történik, valami különös. Vajon édesapám bántja ilyenkor anyicát? Mit óhajt az egészséges gyermek? Tűnődött Szuszu. Bárcsak ne kellene kimenni a temetésre. Bárcsak megláthatnám Anzsut. Nagyon szeretném látni Annuskát. Anzsut látta már egyszer, jutott eszébe. Anyica a zsibogóra ment paradicsomos üvegeket venni, s a kezénél fogva húzta el őt a legszélső sortól, ott pipázott Anzsu, nem akart köszönni neki. Szegény Anyica hogy félt? Hogy szeretett volna ő is beszélni Anzsuval, de rettegett, hogy észreveszi valaki. Szuszu látta, hogy Anzsu észrevette őket, és nagyon szeretett volna oda menni hozzá, mert Anzsu előtt egy zsákdarabon kis kék madarak ültek, de nem lehetett. Anyica 20 fillérrel többet adott az üvegek darabjáért, mint eltervezte, csak már mehessenek. Kati néni rosszul tudta, hogy Anzsu aznap nem lesz kinn a vásáron, mert beteg. Ha ő kaphatott volna egy olyan kis madarat, rózsaszín tollból volt a farka, és billegtetni tudta a nyakát. Megint egy kép. Almát szednek bekötött fejű asszonyok, meg egy lajbis parasztember. Szuszu gyakran volt almaszüreten. A téli almát rúddal verték le, mint a diót, a nagyon féltettet meg egyenként létráról szedte le anyica vagy édesapa, vagy olyan hálós rúddal, mint a kosárlabda kapuja. Náluk nem volt soha se bekötve a feje senkinek. Vajon a fővárosban bekötött fejjel szedik az almát? Anzsura gondolt megint, ahogy 2 óriási pucér lábát maga elé nyújtotta a kis székről, és a pipáját szopogatta. Szürke nadrág volt rajta meg ing, de nem volt lajbia. Lajbi, tanítja Zsófi néni, lajbiban járnak a paraszt emberek. Valami színház járt itt a múltkor, táncosok meg énekesek. Neki nem volt szabad elmennie, mert bűnbánati hétre esett az előadás, de Kotormán Julis látta, és azt mesélte, minden táncosnak volt virágos lajbia. Hát akkor Anzsunak miért nincsen? Gergelynek sincs, aki a szőlőjükben dolgozik. Csak kiskabátja. a főváros képe következett. Középen folyt a folyó, a két partján Pest és Buda. A folyó az csak folyó volt, gyakran kijártak a Tiszához, folyót már látott eleget. Igaz, hogy ez itt a Duna, hidak vannak rajta, az egyik partja sík, a másik hegyes. A harmadik osztály tanulói felmentek a Jánoshegyi kilátóhoz. Szétnéztek, de gyönyörű a kilátás, hogy csillog a Duna, Nini ott az országház. Vajon melyik lehet az országház? És mi az egyáltalán? Az Istenháza a templom, a papháza parókia, de az országháza? Egyszer ők is elmentek kirándulni Hidibe tavasszal, mikor a Tisza virágzott. Anyica csirkét csomagolt a kosarába, de elvesztette a kosarat a vonaton, és Zsófi néni adott neki enni a magáéból. Mikor megérkeztek, senki sem mondta, hogy szép a kilátás, pedig nagyon szép volt. Vécére mentek és lefeküdni, mindenki álmos volt. A Tiszáról ugyan beszéltek, de nem azt mondták, hogy csillogó, pedig csak úgy verte a nap, hanem hogy büdös. Tomi mondta, Berény Tamás a fiúosztályból, hogy büdös a Tisza, kotúszaga van. Mi lehet az a Jánoshegyi kilátó? Hol az a Jánoshegy? Annuska a Költő utcában lakik. 12. kerület, Költő utca 97. Körülnézett, mintha hangosan mondta volna ki a titkot. 12. kerület, Költő utca 97. Ott volt a levél az édesapa bibliájában. A leragasztott levél, amelyen már bélyegek is voltak, valamikor a nyár elején találta meg egy este, mikor egyszer leküldték a kápláníába tintáért. Sötét volt már, mire leérkezett, lesodorta a teleírt íveket az asztalról, s mikor lehajolt értük, észrevette, hogy a fiókon rajta a kulcs. Soha mióta élt, nem látta még nyitva az édesapa fiókját. S tudta Anyicától, hogy nem látta még nyitva senki a házból. Kirántotta, belenézett. Cédulák voltak benne, valami pénz is egy dobozban, képek, de nem volt ideje megnézni, milyenek. S a Bibliában, a sárközi himzéses borító alatt, amelyet Anyica csinált, ott érződött valami kemény. Ott volt a levél. Máté Korinna, Budapest, 12. Költő utca 97. Egész este reszketett azután, Anyica megismérte a lázát. Ma sem érti, miért nem mondta meg neki, hogy mit talált. Nem azért hallgatott, mert rosszat tett. Ha rosszat tesz, mindjárt elmondja és megkönnyebbül. Ezt valahogy nem bírta megmondani. Költő utca 97. Azon az estén, amikor nagymama meghalt, nagyapa kimondta az Annuska nevét. Azt a lányt is értesíteni kell, mondta nagyapa. Nem adhatjuk a világ szájára. Nem űzhetjük el az anyja koporsója mellől. Anyica zokogott, Árpád bácsi megsimogatta a nagyapa vállát, és megcsókolta a kezét. Apa nem mondott semmit, csak elpirult, sötét-vörösre pirult, bekapta a száját. A címét se tudjuk a szerencsétlennek, mondta a nagyapa, és apára nézett. Hogy fogjuk értesíteni? Költő utca 97, akarta mondani Szuszu, de szerencsére nem jött ki hang a torkán. Anyica fuldokolva sírta, hogy hiszen éppen nagyapa tiltotta meg mindenkinek, hogy a nevét is kimondják Annuskának, vagy utána járjanak, hol van, mit csinál. Ő várta, hogy apa megszólal. Közben minden iszonyú volt, mert a szája meg belül folyton arra formálódott, hogy Költő utca 97. Édesapa akkor már sápadt volt, s azt mondta, mit tudja ő, hogy Annuska hol lakik, küldjék ki Kati nénit Anzsuhoz, ha valaki egyáltalán tudja a városban a címét, Anzsu bizonyosan tudja, s most, hogy nagymama meghalt, akármi történt is közöttük és Anzsu között, meg is fogja mondani. Kati néni elsántikált még aznap este. Szuszu már ágyban volt, mikor visszaérkezett. Anyica sírva olvasta fel a céduláról a címet. Költő utca 97. Igen? Kérdezte édesapa. Szóval fennlakik a Svábhegyen? Szuszu leguggolt a földre, karcolni kezdett a homokba. Ez itt Buda, ez itt Pest. A főváros kerületekre oszlik. Az ő városuk is kerületekre oszlik. Tarba, ahol laknak, a harmadik kerület. Budapest, 12. kerület, itt lakik Annuska. Apa tudta, hogy hol. Miért nem mondta meg, ha tudta? Miért bocsásson meg az úr Annuskának? Anyica szereti Annuskát. Költő utca 97. Itt folyik a Duna. Melyik lehet az a Svábhegy? A táviratot édesapa fogalmazta. Tegnap előtt vitte el Kati néni a postára. Ha eljött Annuska, azóta itt van a városban. Annuska. Annuska néni tulajdonképpen, de nem tudja azt mondani neki, hogy néni. Ott táncolt a gondolatai között a sok Annuska, akiről hallott. A rossz kis Annuska, aki felkopácsolta a zongora tetejét. Annuska, aki az Anyica ölében ül és kiköpi az ételt, aki a képes világtörténelmet összefirkálja. Annuska, aki Jázont kiváltja egy aranygyűrűvel, a hóba fekszik, csúnyákat mond, énekel, nem engedelmeskedik senkinek. 9 éve ment el. Akkor 20 éves volt. 20 meg 9, az 29. Annuska néni. Nem tudja kimondani. Annuska. Nagymamát azóta felravatolozták. Kotormán Juli volt a múlt hónapban egy temetésen, de nem félt egy cseppet sem. Nem kér az már kenyeret, azt mondta Kati néni. Rémes lenne, ha nagymama felülne a koporsóban és kenyeret kérne. Miért sírt édesapa annyira tegnap éjjel? Alig tudott újra elaludni, olyan sokáig sírt és imádkozott. Nagymama miatt? Nem. Nagymamát nem szerette senki ő náluk. Dédmama felébredt. Szuszu megérezte, hogy őt nézi. Lesimította a ruháját, tovább karcolt a porba. Ez itt a Gellért-hegy, ez a Szabadságszobor. A képen semmiről se lehet látni, hogy hegy. A hegy magas, csúcsa van, olyan hegy is van, amelyiket hóborít. Még soha életében nem látott hegyet. Anyica azt mondja, mikor Annuskát külföldre vitték, hogy jobb kislány legyen belőle, és Pesten először meglátta a hegyeket, sikoltozni kezdett, kitépte a kezét az Anyica kezéből, és elrohant az utcán a hegyek felé. Magyarország fővárosa Budapest. Mit óhajt a beteg gyermek? Beszédünk legkisebbik egysége a szó. Költő utca 97. Milyen lehet a hegy? Az igazi hegy? Sokkal nagyobb, mint a Kunhalom. A Költő utca a Svábhegyen van. Annuska hegyen lakik. Vajon van-e kutyája? És az is nyűszíte neki reggel az ablak alatti padon. Miért sírt édesapa éjjel? Szegény Anyica, vajon mit szólna, ha tudná, hogy édesapa sírt? Janka kiszólt a konyhaablakon, hogy bemehet, felveheti a gyászruhát. Összerakta a holmiát engedelmesen. Janka szánakozva nézte, hogy tűnik el vékony teste a fekete szövetben. Milyen csendes ez a gyermek, milyen jó. Ártatlan szeme van, igazi kis gyerek szeme, átlátszó. Nincs mögötte titok. Annuskának folyton változott a tekintete. A zsuzsannái mindig egyformán tiszta, nyugodt. Szuszu még gyerek, nem tud semmiről. Annyit ismer a világból, amennyit ő mesélt neki róla. Engedelmes, szelíd. Úgy lehet szeretni, mint valaha Annuskát. Csak békésebben, mert Zsuzsanna nem kiszámíthatatlan, és sose töri olyasmin a fejét, ami nem neki való. Szuszu igazi gyerek, az egyetlen lény a világon, akit tökéletesen megért és felfog. Anyica, gondolta Szuszu, odafúrta a fejét az anyja karjához. Az anyjának is olyan szaga volt, mint a gyászruhának, kicsit savanyú, fekete szaga. Nagymama kint fekszik a ravatalon, és nem siratja senki. Nagyapa sem. Nagyapa megint elvitte magával a pincekulcsot. Az alkohol egészségtelen. A szőlősked kulcsa sincs a kulcstáblán. De jó lenne egy kis szőlő. Az úr a bűnös asszonynak is megbocsát. Apa hazudott. Árpád bácsi lop. Anyicát nem szereti senki ő kívüle. Hazánk fővárosa Budapest. Költő utca 97. Apa nagyon jól tudta, hol lakik Annuska. Miért nem mondta meg, amikor kérdezték?
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigail.
2: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péter esetője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
1: Gólya Kalifa.
3: Zsoszti fiú esetet.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Októberben egyszeri diákonként 26 ezer forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsijárak miatt. Az erről szóló dokumentumok a kormány.hu-n olvashatók. A szakminisztérium tervezete azt tartalmazza, hogy a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az egyház által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő energiaár növekedésből, továbbá a víz és a csatornadíjak nagykereskedelmi árának emelkedéséből adódó idei többletkiadások ellentételezéséhez. A támogatást az Államkincstár októberben folyósítja. Minden cselekménynek kell, hogy következménye legyen, akkor járnak el jogszerűen, ha minden cselekménynek, amit feltárnak, lesz következménye, mondta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke a Kontroll.hu-nak adott interjúban. Unger Anna hangsúlyozta, összegeket és intézményeket nem mond, de van egy fantasztikus nyomozati elnök helyettes, és reméli, rövid időn belül lesz még másik három. Megjegyezte, hogy sok ügyet ismernek, és sok ügy van az emberek fejében. A hivatal most minden jogkört megkap ahhoz, hogy a vélelmeket, illetve a sejtéseket bizonyítékokkal támassza alá. Várhatóan október végéig átfogó jelentést készít a Magyar Tudományos Akadémia a Jéger-jégkármérséklőrendszer működéséről, annak környezeti és egészségügyi hatásairól, valamint arról, hogy lehet-e szerepe az aszály mértékének alakulásában, közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a telex.hu-nak. A társzavezető kifejtette, a Hungaromet adatai alapján statisztikailag nem igazolható, hogy a Jéger az aszály mértékének növekedéséhez vezetne, ugyanakkor azt is vizsgálni kell, hogy a rendszer az eredeti célját, a jégkárok mérséklését milyen hatékonysággal látja. A miniszter szerint a magyar agráriumot az aszály mellett a kedvezőtlen világpiaci és európai gazdasági környezet is sújtja, továbbá jelentős az energiahatékonyságban is a lemaradás. A bejelentett aszálykárok már most nagyobbak, mint a történelmi 2022-es aszály idején, és szinte valamennyi ágazatot érintik, tette hozzá. A gazdálkodók alkalmazkodását a támogatási rendszer átalakításával is ösztönöznék. A következő uniós támogatási ciklusban a forrásokat jobban hozzá akarják igazítani a vízmegtartáshoz és a fenntartatóbb művelési módokhoz, mondta a szakminiszter. Elsodort egy embert a vonat hétfő este Nyíklátházán, emiatt fennakadások voltak a miskolci fővonalon, közölte a MÁV Inform. Tájékoztatásuk szerint a balesetben érintett a keleti pályaudvarról Kassára indult Intercity, valamint a mögötte közlekedő Füzesabonyból Hernádnémeti Bőcsre tartó személyvonat a helyzet tisztázása

0: várakozásra kényszerült. Miskolc és Hernád Németi Bőcs között két személyvonat ki is maradt, tegnap este tették hozzá. A katasztrófa védelem közlése szerint a sérült gyalogoshoz mentő helikopter érkezett.
1: Az időjárásról.
0: Több helyen lehet zápor, zivatar, majd legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütés lesz, élénk helyenként erős széllel. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Bauer Bence, Németország szakértő, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a kívást. Jó napot kívánok! Tartományi választások lesznek Németországban, amelyek közül több a főhatalomra is hatással lehet. De hogyan függ össze egy német tartományi választás a kancellári hatalommal? Ez itt Magyarországon szokatlan, ez hogy működik Németországban?
2: Németországban 16 tartomány van, 16 ország, ahogy a német alaptörvény rendelkezik. Nem is Bundesland, ahogy sokan mondják, hanem ugye Land, ott van a főhatalom. És a ottani emberek szavaznak az ottani parlamentről, van ott egy tartományi kormány, számvevőszék, alkotmánybíróság. Gyakorlatilag minden ott rendeződik, a rendőrség, a közügyek, az igazságszolgáltatás, akár az iskolarendszer. Azaz nagyon fontos a tartománynak a politikája a mindennapi emberek szerepében, és egy átlag német viszont ritkán érintkezik a szövetségi politikának a konkrét hatásaival az életére nézve. Nyilvánvalóan ott adó, külpolitika, Európa politika, de azért alapvetően a mindennapi élethelyzetekben a tartományi intézkedésekkel találkoznak az emberek, és nagyon gyakran a szövetségi törvényeknek a végrehajtásáért a tartományok felelnek. Azaz elmondhatjuk, első tétel mondatként, ha úgy mondjuk, ott van a főhatalom. És miért fontos ez a német szövetségi politikára nézve? Közpolitikailag, közjogilag lényeges, hisz a tartományok kormányainak a képviselői ülnek a szövetségi tanácsban, 69 fős a szövetségi tanács Berlinben, és közösen döntenek egyes törvényekről a Bundestaggal. Azaz ez a második kamara, ha így akarjuk mondani. Azaz közvetlen beleszólásuk van a tartományoknak a szövetségbe. A tartományok alapították meg a szövetséget 49-ben. Ők a létrehozók, ők az alapítók, alapító okirat úgymond, a Grundgesetz. És ezért lényegesen bele tudnak szólni közpolitikai, közjogilag is. A harmadik pont, amit ki szeretnék emelni, az az, hogy a tartományi választások ugye 5 évenként vannak, kivéve Bremen, ott 4 évenként, és fontos nagy szabású, úgymond közvélemény kutatást is akár magába foglalhat egy ilyen tartományi eredmény, azaz bizonyos indikátorokat tud adni, hogy hogy teljesít a szövetségi politika, hogy teljesítenek a pártok. És mindig érdemes erre figyelni, egy tartományi választás alapvetően befolyásolja a szövetségi politika hangulatát, kitekintését, alakulását, és most 3 sorsdöntő ilyen tartományi választásra kerül sor szeptember hónapban Németországban.
1: Csak hogy tovább bonyolítsuk, minden párt indul mindenhol Németországban? Tehát ha egy párt egy tartományban X eredményt ér el, abból lehet következtetni, hogy a másik tartományban nagyjából ugyanezt az eredményt fogja elérni?
2: Most tényleg bonyolítjuk a helyzetet, nagyjából ez így van. Nagyjából a lényeges pártok mindenhol elindulnak. Van egy nagyon fontos kivétel, a CDU Bajorországban nem indul, hanem az összes többi 15 tartományban, és Bajorországban csak a CSU indul a CDU helyett, viszont ők nem indulnak el más tartományokban. Volt erről vita, hogy esetleg a CSU elindulna máshol is. Amikor a német egyesítésre sor került, szóba került az, hogy Türingiában, Szászországban a CSU-nak legyen regionális, úgymond fióktelepe, de végeredményben úgy állapodtak meg, hogy a CDU 15 tartományban indul, a CSU 1 tartományban, Bajorországban. És természetesen vannak olyan pártok, amelyek egyes tartományokban erősek, például a szabad választók Bajorországban erősek, ők ugye a bajor tartományi kormányban ment is vannak. Viszont máshol megfigyelhető, hogy ugyanazok a pártok indulnak nagyjából, de azért nagyon eltérő eredményekkel. Fő tendenciaként azt mondhatjuk, hogy délen, délnyugaton, nyugaton a CDU erősebb, a szociáldemokraták inkább északon erősek, és az AfD alapvetően keleten a legerősebb, és ez nagyon érdekes helyzet alakul most ki, hisz nem csak Sachsen-Anhaltban lesz tartományi választás, ami ugye kelet, hanem Mecklenburg-Előpomerániában, ahol ugyanúgy kelet, de nagyon északon van, azaz ott a keleti politika hatásai érvényesülnek, de ugyanúgy az északi politika hatásai, ezt most így mondhatjuk, egy viszonylag erős szociáldemokrata párttal. Ezek a minták dominánsak, és természetesen közvetlenül a szövetségi parlamentben ülő pártok le tudják szűrni, hogy az eredmény számukra mit jelent, milyen tendenciákat lehet kiolvasni belőle, és mit jelent a szövetségi politikára nézve is.
1: Nem akarom fölöslegesen túlbonyolítani, de a Bundesrepublik Deutschland meg a Kelet-Németország politikai mintázata az összesímult az egyesítés óta, vagy az még mindig más?
2: Pont, hogy nem. és hogy még boronítsuk a helyzetet, az egyesítés az politikailag egy egyesítés volt, és szerintem így is jó mondani, de közjogilag ez nem egy egyesítés volt, hanem egy csatlakozás volt, ugyanis Helmut Kohl akkoriban időszűke miatt úgy döntött, hogy a 23. paragrafus alapján történik ez az egyesülés, ami ugye semmi más, mint a kelet-német tartományok csatlakozása a nyugat-német szövetséghez, a szövetségi köztársasághoz, és Saarland integrációja az 50-es években így történt. Az volt az úgynevezett első kis újraegyesítés, és bár újraegyesítés mondunk, de közjogilag ez egy csatlakozás volt. És körülbelül így is lehet leírni a mintázatokat, és így is lehet leírni az atmoszférát, meg a mentalitásokat, hogy gyakran keleten úgy érzik, hogy ők csatlakoztak valahova, és azokat a szabályokat, amiket közösen kell alkalmazni, nem ők hozták, nélkülük hozták meg. Egy hasonló érzés alakult ki sok közép-kelet-európai országban az Európai Unióhoz történő csatlakozás során is, hogy egy meglévő struktúrához csatlakoztak, úgymond a keletiek.
1: Muszáj volt elfogadni.
2: Így van. Muszáj volt elfogadni, és itt nyilvánvalóan itt egy nemzet, egy újraegyesítéséről beszélünk Németország esetében. Lehetett volna az alaptörvény 146. paragrafusa szerint ezt lebonyolítani, ami ugye tényleg egy egyesítés lenne, egy új népszavazás, új alkotmány, minden. Tehát az olyan sokáig tartott volna, hogy nem lehet tudni, nem lehetett akkoriban 90-ben tudni, hogy Gorbacsov meddig marad a helyén, meddig lehet ezt csinálni. Azaz Helmut Kohl ehhez a bevált módszerhez folyamodott, és gyakorlatilag ez az újraegyesítés közjogilag csatlakozás volt. Na de nem kikerülve a kérdését, ugye az volt a kérdés, hogy pártpolitikailag, politikailag hogy mutatkozik ez meg. Sajnos nem lehetett teljesen integrálni, bár formailag ugyanazok a pártok vannak, és formailag ugyanaz a jogrendszer van, és ugyanaz a politikai rendszer, na de pártpolitikában nagyon eltérő a kép. Még nyugaton elmondhatjuk, hogy a hagyományos pártok nagyon dominánsak, keleten először a posztkommunista PDS, később Die Linke volt meghatározó, egyesekkel kormányzott is, vagy junior partnerként, vagy akár miniszterelnöket adva, lásd Türingia. De most egyre inkább az látszódik, a német politika térkép vizsgálata során, hogy keleten az AfD, az Alternative für Deutschland lett az a párt, amely minden helyen, első helyen szerepel a mérésekben, a kelet-német tartományokban. Ez látszik most a elkövetkező tartományi választások során is, és ha megnézzük a német politika térképet, akár az utolsó Bundestag szövetségi parlamenti választás során, akkor látszik, hogy kelet az teljesen kék, nyugat alapvetően fekete, és északon azért vannak még úgymond vörös szegmensek, de így fest most Németország politika térképe.
1: Sachsen-Anhalt, Berlin, Mecklenburg, Elő-Pomeránia. Ez jön szinte egymás után, valamelyik egy napon is lesz. Melyikre kell leginkább figyelni?
2: Leginkább szerintem a Sachsen-Anhalti választás szeptember 6-án lesz releváns. Hisz itt egy olyan helyzet alakulhat ki, hogy az Alternative für Deutschland nem csak, hogy az első helyen szerepel, 40-42%-on mérik jelenleg, hanem előfordulhat az a helyzet is, hogy kormányozni fognak. Ez lenne igazán a meglepő, vagy egy új fejlemény, és ezért szerintem a Sachsen-Anhalti választásnak egy nagy dinamikája van, nagy jelentősége van, és későbbiekben persze ugyanúgy fontos Mecklenburg Előpomeránia, ott már erősebb a szociáldemokrata befolyás, az AfD egy kicsit gyengébb, de ott is 36%-on mérik az AfD-t, ott is befut az első helyre, szeptember 20-án befuthat az első helyre, és ugyanúgy szerintem Berlin is azért érdekes, hisz Berlinben egészen különleges mikrokoszmasz uralkodik, Berlinben 5 pólusú a pártpolitikai rendszer, 5 nagyjából egyforma párt, a legerősebb 19%. Ott is az lesz a kérdés, hogy a CDU még be tudja húzni az elsőbséget, esetleg a bal párt kerül ki győztesként, vagy akár az AfD, de Berlinben nagyon valószínű, hogy már tudjuk az eredményt, bárhogy fest, valószínűleg a 3 baloldali párt fog kormányozni, azaz Berlin e tekintetben annyira nem érdekes, hisz nagyjából lehet tudni, mi történik. Sokkal érdekesebb, hogy Sachsen-Anhaltban tud-e az AfD kormányozni, esetleg kell-e valamilyen partner hozzá, ugye mindenki más azt mondta, hogy nem hajlandó az AfD-t támogatni, de esetleg egyes képviselők akár támogathatnak egy AfD-s jelöltet, vagy akár, ha az AfD kisebbségben marad, a CDU megteszi-e azt, hogy a többi 3 baloldali párttal együtt alkot kormányt, vagy egy együttműködést, az is egy nagyon meglepő fejlemény lenne, hisz le kell szögeznünk, a Brandmauer, a tűzfal, a politika karantén, amiben az AfD-t tartják Németországban, a CDU belül egy 2018-as pártkongresszusi határozattal került ugye megfogalmazásra, nem csak az AfD-vel szemben, hanem a balpárttal szemben is.
1: Tudjuk. A kiegyensúlyozottság jegyében.
2: A kiegyensúlyozottság jegyében, ugyanis amikor felfutott az AfD 15-16-17-be, akkor a 18 decemberi pártkongresszuson, amikor Friedrich Merz először szállt sikertelenül ringbe a pártelnöki pozícióért, akkor az volt a nagy dilemma, hogy hogy lehet kizárni az együttműködés az AfD-vel, meg a balpárttal, és akkor ezt a döntést hozták. Bár azért el kell mondanunk, hogy a balpárt tekintetében ezt a döntést azért gyakrabban megkérdőjelezték a CDU-ban, sőt a praktikus politikában már a balpárttal együtt szavaztak több ízben. Például a türingiai úgynevezett Szeder koalíció. A Szeder koalíció azért Szeder koalíció, mert a Szeder gyümölcsnek a színeiből összeálló pártok alkotják, ez CDU, a fekete, SPD vörös, és a lila BSV lenne úgymond a Szeder három színe. Ők 44 mandátummal rendelkeznek a türingiai törvényhozásban, ahol 88 képviselőhely van, az egy pat helyzet, nem is kisebbségkormány, egy pat kormányzás, és ott viszont a balpárttal azért együttműködnek, sőt szövetségi szinten is történt már együttműködés a balpárttal, amikor 2025. május 6-án Friedrich Merznek nem sikerült első fordulóban elnyerni a kancellári többséget, akkor csak úgy lehetett az ügyrendtől eltérő szavazást megtartani még aznap egy második fordulóval, hogy az ügyrendtől eltérne kétharmados többséggel. Ehhez kellett a balpárt szavazata. És balpárt úgymond szavatolta, hogy Friedrich Merz még aznap kancellár lehessen, és el tudjon indulni másnap európai turnéra. Azaz a balpárt tekintetében ez már úgymond áthágták, és most itt lesz a nagy kérdés, hogy a CDU-ban áthágják ezt a határozatot, ezt a tűzfalat az AfD tekintetében. Szászanhált tűnik egyébként az ideális terepnek, hisz ebben a tartományban a CDU-sok meg az AfD-sek már szavaztak közösen, például a közszolgálati televíziónak a díjemelése ellen 2020-ban, és az itteni CDU-sok még inkább a CDU-nak a jobb oldalán helyezkednek el. És ha nem is lenne formális együttműködés a két párt között, nem tudom elképzelni azt a forgatókönyvet, hogy az AfD-nek 2 vagy 3 szavazata hiányozna az abszolút többséghez, és a CDU-ból ne lenne 2 vagy 3 olyan képviselő, aki egy anonim szavazás, titkos szavazás során esetleg oda teszi az X-et. Hisz ugyanúgy vitatott, ha a CDU úgy alakítana kormányt, hogy beveszik a szociáldemokratákat, a zöldeket, netán a balpártot is, külső támogatóként, vagy akár integráns részeként egy koalíciónak, az ugyanúgy vitatott, azaz a CDU nagyon nehéz helyzetben van, és majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy paradox a helyzet, a CDU stratégiailag valószínűleg inkább abban érdekelt, hogy az AfD most abszolút többséget szerezzen, és ez a nagyon nehéz döntés, hogy kivel alkosson kormányt, vagy esetleg átszavaznak az AfD-re, ettől a nagyon nehéz döntéstől megszabaduljon.
1: De az, hogyha az AfD hozza a mostani mérések szerinti nagyon masszív 40-42%-át, ez nem rombolja le automatikusan a választói akarat miatt a tűzfalpolitikát? Nincs mit tenni akkor, nem?
2: Természetesen ez így van, hogy az AfD 40-42%-ot szerezhet, és a tűzfalnak a legitimáció erősen megkérdőjeleződik. Szerintem sokat járok Kelet-Németországban, és szerintem a CDU szavazóinak és egy jó nagy része keleten nem gondolja azt, hogy a tűzfal egy jó dolog. De a CDU ugye egy masszív kancellári gépezet, egy hatalmi gépezet, és ott nagyon fontos, hogy milyen politikát fogalmaznak meg, és visznek keresztül, akár a tartományokban. És nyilvánvalóan a CDU nem akarja magát kitenni annak a támadás sorozatnak, amit a baloldali pártoktól kapna, ha együttműködne az AfD-vel. Gondoljunk bele! A szövetségi parlament kampányban 2025. januárjában volt egy olyan szavazás, sőt 2 a Bundestagban, amikor úgymond az AfD-vel alkotott többséget a CDU. Az egyik szavazás ott pont nem jött össze a többség, a másik szavazás során összejött, itt a migrációról volt szó, és egy óriási protest hullám söpört végig Németországon 25 február elején, ahol nem csak az AfD-seket támadták meg, AfD-s irodákat is támadtak meg, baloldaliak, antifák, hanem a CDU-t is. És ettől a CDU nagyon tart. A CDU-nak a politikája olyan volt, hogy folyamatosan próbált megfelelni vélt vagy valós társadalmi, akár baloldali elvárásoknak, és nehéz helyzetben vannak, így is, úgy is. És ne felejtsük el, 20%-on már szövetségi szinten a CDU, az AfD szövetségi szinten 28-29%-on. Tartományi szinten kicsit még erősebb a helyzete az AfD-nek, ugye 40-42, CDU 20-22 százalékban. Azaz azt jelenti, hogy a CDU így is rossz helyzetben van, és a Friedrich Merz kormányzásáról még nem is beszéltünk, szóval nekik valamikor el kell dönteniük, hogy a baloldal része lesznek-e a jövőben, ahol folyamatosan, ha együtt működnek, baloldali pártokkal működnek együtt, vagy viszont akár az AfD felé nyitnak. A CDU hármas csapdába esett, egy strukturális csapdába, hisz bárhol kormányoz, ők baloldali pártokkal kormányoznak. Egy személyzeti csapdába, hisz a régi merkeli politikát viszik tovább gyakorlatilag hasonló személyzettel, és egy tartalmi csapda is, hisz nagyon sok tekintetben a szociáldemokratáknak a politika programját hajtják végre a szövetségi kormányon, és nagyon nehéz egy konzervatív kereszténydemokrata akcentust felfedezni. Gondoljunk bele, most Szászanhátban nézzük az eredményeket, vagy nézzük a várható eredményeket, 5 évvel ezelőtt a CDU-t még 37%-ot szerzett, ami akkoriban nem volt egy csúcseredmény, de mához képest 37%, hát az nagyon jó. És folyamatosan rosszabbak a mérései a CDU-nak, és az AfD folyamatosan nyomás alatt tartja.
1: De ha a tűzfal politika lebontása miatt tiltakozási hullám indul el, akkor mitől tud erősödni az AfD? Valami militáns kisebbség tiltakozik a tűzfal politika lebontása ellen? Ettől tart a mainstream politikai erő?
2: Hát, hogy ez most kisebbség vagy nem, keleten szerintem kisebbség, igen, egyetértek műsorvezető úrral, viszont nyugaton azért mindig úgy kell ezt nézni, hogy a CDU azért már balra tolódott, hisz a CDU-tól nagyon sok szavazó elment az AfD irányába, sőt az AfD irányába érkeztek szociáldemokrata szavazók is, volt liberális szavazók is, és akik még maradtak, az a 20%, azok már a jelenlegi hatások ellenére még mindig ott vannak, és sokan egyébként a baloldalból átszavaztak a CDU-ra, hogy az AfD-t úgymond megakadályozzák első erőként. Azaz itt már sok nincsen, és bármennyit össze tud szedni az AfD 30-40%-ot, de mindig ott van egy 50-60%, aki ellene van. És ugye ne felejtsük el, ezt talán fontos ebben a műsorban leszögezni, mert gondolom, hogy a hallgatók ezt tudják, Németországban egy arányos választási rendszer van. Nem csak szövetségi szinten, a tartományi szinten is. Azaz 40%-kal ott még nem lehet kormányozni egyedül. Tényleg annyi kell, hogy erősebb legyen az első helyezett párt, mint az összes többi bejutó együttesen, azért egyadja az abszolút többséget. Ez egy többségi választási rendszernél megoldható 40%-kal. Egy arányos választási rendszer helyzetében, mint Németországban van, nem oldható meg. Magyarán kell koalíciós társ, amíg ott a tűzfal, addig ez nem megy. Az AfD-ben hosszú távon se számolnak azzal, hogy szövetségi szinten kormányoznak, és hogyha esetleg úgy alakulna, hogy tényleg jó eredményeket érnek el, akkor is arra kellene építeniük, hogy valamilyen módon a CDU vagy a CDU egyes részei építik le a tűzfalat, hogy velük lehessen együttműködni, hisz az összes többi párttal ez kizárt. És most az AfD-nek bizonyítania kell, hogy ha kormányoz, akkor konszolidáltan tud kormányozni, hogy mondjuk nincs itt semmi látnivaló, normálisan csinálják. Ha viszont nem, akkor azt is bizonyítania kell, hogy ők valami módon hosszú távon képesek lesznek a demokratikus pártrendszer részesévé válni, és olyan mértékben beleszólni a közügyekben, hogy ők nem radikálisak. Mert azért azt is el kell mondanunk, jelenleg az AfD-ben még azért vannak radikális elemek. Szóval nem az egész párt en general egy szélsőséges, azt azért nem mondanám, de azért nagyon sok olyan személyiség politizálott, akikről azért sok jót nem lehet gondolni.
1: De mi az AfD-tek taktikája ilyenkor? Konszolidálódva erősödik, radikalizálódva erősödik, vagy nézi, ahogy a szövetségi kormány dolgozik, és inkább nem csinál semmit, várja, hogy hibázzanak.
2: Igen, a tökéletes stratégia egyébként ilyenkor arra lenne, hogy hátradőlni és egy teát vinni, hisz a szövetségi kormányzat meg a szövetségi politika nem jó képet fest, ugye 85% elutasítja Friedrich Merz munkásságát, és tényleg kivárásra játszhatna az AfD. De az AfD türelmetlen, hisz minden olyan újonnan létrehozott formáció először türelmetlen, és próbál ugye nagy lózungokkal élni, és ők főleg a fiatalok körében hasítanak, a social médiában hasítanak, a közösségi médiában, ők nagyon erősen kritizálnak bizonyos dolgokat a szövetségi politikában, nagyon harsányan teszik ezt, és kettős a stratégia. Egyik oldalon be akarják bizonyítani, hogy ők tudnak kormányozni, akarnak is, Alice Weidelnek körei, és akkor vannak olyanok, akik folyamatosan ilyen fundamentál ellenzéki szerepre törekednek, Björn Höcke, Türingiában és mások, akik viszont abból akarnak profitálni, hogy amortizálódik úgymond a pártrendszer, és folyamatosan perzselik maguk előtt, úgymond a nagy napra várva, amikor úgymond 50% plusz X-et szereznek, és egyedül kormányoznak. Hogy ez a nagy nap be fog-e következni, én ebben azért lehet némi tamáskodást bejelenteni. Én úgy gondolom, hogy ez nem olyan egyszerű, és ezért ez egy kettősség, és az AfD-nek a belső harcai, melyekről most viszonylag keveset látunk, mert ugye amikor siker, a siker útján halad egy párt, akkor keveset hallani a belső harcokról, de vannak belső harcok, amik pont ebbe a kettősség köré lehetne lerajzolni, hogy valaki azt mondja, hogy próbáljunk normalizálódni, vannak olyanok, hogy azt mondják, hogy radikalizálódjunk. És ugye ne felejtsük azt se, hogy Alice Weidel nem 1000 éve pártelnök. Volt ott Jörg Meuthen, Frauke Petri, Bernd Lucke, nagyon sok pártelnököt leszalámizta maga az AfD, hisz túl moderátnak bizonyultak, és ők mindig másik irányba mentek. Azaz első oldalon radikalizálódik, folyamatosan kitaszítják őket, áldozati szerep radikalizálódik, másik oldalon viszont egy 40%-os pártnak, vagy szövetségi szinten 30%-os pártnak valamilyen módon mégis bizonyítania kellene, hogy azért tudnak kormányozni, és egy komolyra vehető politikai erő. És ez a kettőség jellemzi az AfD-t.
3: Van politikai szlogenjük, amiről az AfD-t, aki a holdról nézi őket, föl lehet ismerni? Vagy éppen emiatt nagyon sokfélét kell mondaniuk?
2: Nagyon sokfélét mondanak, de ha végignézzük a politika programjukat, én nem tartom, nyilván volt egy olyan rész, amiről nagy vita volt, hogy Németország lépjen ki az Európai Unióból, ez szerepelt egyszer egy program, akkor megint kivették, de ez például egy nagy kérdés. A külpolitika egy nagy kérdés, a NATO elköteleződés, nagy kérdés az Oroszországhoz fűződő viszony. Szóval a külpolitikában, Európa politikában bizonytalanok, viszont belpolitikában, gazdaságpolitikában, migrációs politikában nagyon olyan dolgokat mondanak, amit egyébként a CDU még talán 10-15-20 éve mondott, és egy választó elvárná, hogy ezeket a CDU mondaná meg. Például azt, hogy egy olyan bűn elkövető külföldi, vagy akár migránst, aki jogtalanul tartozik az országban, azt ki kell toloncolni. Ez egy olyan dolog, amit a CDU maga is megtenne nagyon szívesen, ha a szociáldemokrat nem megállt parancsolnának ennek a politikának. Vagy akár a gazdaságpolitikában alacsony adók. Akár a közbiztonság erősítése. Ugye Németországban egy közbiztonsági probléma is van, és a migrációnak a negatív hatásai között egyértelműen a közbiztonság romló helyzete szerepel. Az iskolarendszer romló helyzete szerepel. Egészségügy, városkép, utcakép, rendezettség. Szóval én irányban akarják elvinni a dolgokat, ami úgy alapvetően nem egy szélsőséges politika. Szerintem ezt minden más párt, minden más országban át tudná írni. De Németországban agyon vannak ideologizálva ezek a viták, ezek a diskurzusok, hisz ha olyan ember vagy olyan politika mozgal mondja ezt ki, amelyet úgymond nem szalonképesnek tartják számon a többiek, akkor ez egy extrém megnyilvánulás.
3: De más az AfD-s politikus szájából a deportálás szó, mint mondjuk egy CDU-s politikus szájából, pedig ugyanazt jelenti.
2: Igen, és nyilvánvaló az deportálás szó egy csúnya szó, és mindenkinek nagyon rossz emlékei jönnek ilyenkor vissza, és főleg, hogyha egy inkább karcosan jobboldali, hanem akár szélsőjobboldali párt mondja ezt. Ha a CDU mondaná, akkor ez úgymond elfogadott. És ez ott jelenik meg, hogyha gyakorlatilag egy beadvány van, az AfD nyújt be egy törvényjavaslat, ott teljesen hétköznapi témában, akkor az a CDU nem szavazhatná meg, mert az AfD-től jött. Ha viszont a CDU adja be, vagy az SPD, ugyanaz a tartalom, akkor meg lehet szavazni. Szóval itt nem mindenképpen a tartalom számít már, hanem nagyon gyakran a forma, az eljárás, a struktúrák, és egyébként, hogy ki honnan jött. Ez Németországban mindig nagyon fontos, és nem mindenképpen a tartalmi kérdések a döntőek, hanem hatalomtechnikai kérdések a döntőek, és a pártpolitikai kérdések a döntőek.
3: Bauer Bence, Németország szakértő, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója, a Rádió Arénájának vendége. Mivel kampányolnak a németországi pártok? Mi áll az egyes fő riválisok kampányának középpontjában? Saját témák egymásra reagálnak? Valaki megpróbálja tematizálni az egész kampányt? Hogy megy?
2: Ez nagyon különböző. Ugye előbb kifejtettem, hogy a tartományi választások során a szövetségi politikánk van egy szerepe. Azaz egy olyan kettőség jellemzi az ottani kampányt, hogy valamilyen módon kell reflektálni, reagálni a szövetségi politikára, hisz ott játszódik a politikai aréna, úgymond, ha most a műsornak a nevét tekintetben felhasználhatom, az a politikai aréna, ott vannak a fontos döntések, azt követik az emberek, és a tartományi politika játszik egy szerepet, amennyiben a tartománynak itt vannak hatáskörei. Például elmondható, hogy majdnem minden tartományi kampányban a oktatási politika nagyon fontos, hisz ez egy helyi ügy, helyben döntik el a választópolgárok, a helyi politikusok, és mindig egy fontos szerepet játszik. Most megfigyelhetjük, hogy Berlinben a közbiztonság egy fontos kérdés. Az oktatás, ugye nagyon gyakran azzal szembesülnek a német szülők, hogy nagyon sok tanóra elmarad, és az oktatás helyzete. Úgyhogy nyilvánvalóan az oktatás helyzete egy nagyvárosban, mint Berlin, ki van téve a migrációs hatásnak. Fontos Berlinben mindig a közlekedés politika. Berlinben nagyon lényeges kérdés egyébként az államosítás kérdése, hisz a baloldali pártok, főleg a balpárt nagyon erőteljesen kampányol a tekintetben, hogy a nagy ingatlan kezelő vállalatokat államosítsák. Az igazi kommunista program. Ezek ugye a berlini témák, azok mindig egy kicsit különösek, és mindig egy kicsit mások. Viszont Mecklenburg-Előpomerániában és Sachsenhaltban megfigyelhető, hogy a politikai agenda setting, hogy most ezt a szót így használhatom, az agenda definícióját alapvetően az AfD adja. Az AfD nagyon hathatásosan kampányol a migráció kérdésében, a rend, law and order, gazdaságpolitika. Azzal kampányol például az AfD Sachsenhaltban, hogy a közszolgálati televízióhoz nem akarnak már hozzájárulni. Ugye ez Németországban, ez 16 államnak a közös szerződése, államközti szerződés volt egyszer, ebből már úgy 2020-ban említettem. Ők például azt mondják, hogy ki akarunk innen lépni. Ezek a hangsúlyos kérdések a kelet-német tartományokban. És nagyon nehéz például az ottani kormányzó pártok helyzete, ugye Mecklenburg-Előpomerániában a szociáldemokraták regnálnak, Sachsenhaltban a kereszténydemokraták. Ők próbálják a status quo-t megvédeni, de egyre inkább nyilvánvaló sok választópolgár szemére, hogy nem mindenképpen olyan jó az a status quo, hisz látják, hogy 5 évhez képest romlik a helyzetük, és nagyon sok a bizonytalanság, és egyébként Friedrich Merz kormányának a megítélése az ugye bele ront a szerepbe. Most a mai hír, hogy Friedrich Merz bejelentette, hogy részt vesz a Sachsenhalti kampányban. Most a CDU-sok nem igazán tudják, hogy most örüljenek ennek, vagy sem. Egyébként mindig jó, ha egy sikeres kancellár részt vesz egy tartományi
3: szervezetben. Kivéve, ha nem sikeres a kancellár.
2: Igen, ezt most köszönöm, hogy ön mondta, és nem nekem kellett mondanom. Annyira azért nem sikeres a kancellár. És mondtam, hogy 15% a támogatottsága Merznek, 85% elutasítja. Nem akarok itt most szuperlatívokkal dolgozni, de én ilyet még nem láttam. Régóta járok ide az Arena műsorába, régóta költem Németországot, gyakorlatilag az egész életemet, a német politikát követtem, szenteltem, figyeltem 14 éves korom óta, én ilyet még nem láttam, hogy egy kormánynak 85%-os az elutasítottsága. És semmilyen nemzetközi párhuzamot nem akarok felvonultatni, de a CDU 20%-on áll. Azért Magyarországon volt egy kormánypárt, hogy gyakorlatilag ennek a duplájával elvesztette a választást. Ezeket a dimenziókat azért el kell valahogy rendeznünk a fejünkben. Ez nagyon rossz. Ez tényleg nagyon rossz. És Friedrich Merz napjai szerintem meg vannak számolva, bár a szövetségi politikáról nem beszéltünk, de ugye volt egy nagyon sikertelen kormányátalakítás júliusban, volt egy nagyon sikertelen frakcióvezetőváltás, Friedrich Merznek a vezetői kvalitásai, emberi kvalitásai súlyosan megkérdőjeleződtek, és történt olyan, csak példagyanánt egy olyan szerencsétlenség, hogy egy sachsenhalti politikus volt a szövetségi kormányban, egy egészségügyi államtitkár, Tino Zorge, hát ott úgy sikerült leváltani, hogy a sajtóban értesült róla. És ez most a 4 héttel a választás előtt mondjuk az ottani pártszervezet gondolhatják, hogy nem tört ki üdvriaggatásokban ennek a hírnek a láttán. És ilyet nem lehet csinálni. Szóval egymásnak a tisztelete a CDU-n belül sokat szenvedett az utolsó időben, és most úgy látom, hogy gyakorlatilag már majdnem mindenki mindenki ellen, és ez nem jó a pártszolidaritás tekintetében.
3: Építenek valakit Friedrich Merz mögött? Csöndben, nyilván nem előtérben, mert hát az elég világos álláspont volna, de mögötte épül valaki?
2: Az a helyzet, hogy Friedrich Merzhez abszolút loyális politikusok elfogytak. Volt ez talán még Carsten Lindemann sokáig, ott volt egy törés, másokoknál fogva, ő most egészségügyi miniszter. Talán a új frakcióvezető Thorsten Frey lenne olyan, aki tényleg loyális, és az új kancellária miniszter asszony Nina Várken lenne az, aki lojális Friedrich Merzhez. Ők a meghatározó politikusok Merz mögött. Hogy ők olyan kvalitásokkal rendelkeznének, hogy esetleg kilépnek Friedrich Merz árnyékából, és maguk fogalmaznának meg egy politikai agendát, azt nem hiszem. Klasszikusan Németországban a második vonal adja a potenciális első vonalat. A második vonal ugye mindig egy frakcióvezető, a miniszterek, a tartományi miniszterelnökök, CDU pártelnökök. Itt adja magát, hogy a nagy tartományok vezetői úgymond vindikálják maguknak ezt a pozíciót. Klasszikusan mindig az észak-rajna-veszfáliai miniszterelnök, egyébként független a személytől, de egyszerűen az, hogy ő a legnagyobb tartomány, 18 milliós tartományról beszélünk. Az egész németországi szövetségi köztársaság történetét végig kísérte az a tény, hogy a észak-rajna-veszfáliai miniszterelnök bármikor lehet kancellár. Ott most Hendrik Wüst a miniszterelnök, ő neki 27-ben egy választást kell megnyernie, egy fekete-zöld együttműködést vezet, ő inkább a párt bal szárnyához tartozik, centrista szárnyához. Őt szokták említeni, mint potenciális utód. Természetesen mindig ott van Markus Zödernek a neve, a bajor miniszterelnök, aki a CSU-nak az elnöke, ő azzal tud dicsekedni, hogy egy polgári kormányt visz, ezt azért mindig érdemes elmondani, hogy a bajor kormány tényleg egy polgári kormány, mindenhol máshol a jobb oldal együttműködik a baloldallal, ő ugye a CSU-jával, a szabad választókkal alkot egy együttműködést, és akkor van még ott más miniszterelnök is, Boris Rhein Hessenben, talán még Dániel Günther Schleswig-Holsteinban, ott van még Michael Kretschmer Szászországban, aki régi motoros, szóval ők merülnek fel. A miniszterek szintjén én most jelenleg nem látok. Jens Spahn volt frakcióvezető, volt egy olyan, akiről mindig azt mondták, hogy kancellári ambíciók a rendelkezhető, el is indult még egyszer CSU, CDU elnöknek, de ő ugye lemondott, a béranyaság programba vett részt emiatt. Szóval nagyon nehéz, mert Friedrich Merznek a legvehemensebb kritikusai egyébként azok a konzervatív CDU-sok, akik őt nagyon erősen támogatták. Azért egy óriási nagy emberi csalódottság is egy szerepet játszik. Ők úgy gondolták, hogy merkeli évek után most itt egy konzervatív fordulat jön el, és Friedrich Merz megtestesíti ezt, jobbra viszi a CDU-t, visszahozza a régi méréseket. Ez nem következett be. Ugye egyik kortárs beszédében Friedrich Merz úgy fogalmazta, akkor 10%-on állt az AFD, hogy ő megfelezi az AFD-t. Hát nem megfelezte, hanem meg háromszorozta. Amit megfelezett, az a CDU most egy kicsit némi túlzással, de hát 20%-on áll a CDU. Szóval nehéz helyzetben van Merz, de még nehezebb helyzetben lennének azok, akiknek ki kellene jelölni egy utódot. A CDU nem arról híres, hogy megbuktatják a kancelláriaikat, és ugye különböző ellenérdekelt felek vannak itt. Ha egy baloldali, vagy a balszájból érkező kancellár jönne, az nyilvánvalóan még több frusztrációt okozna, de ugyanúgy, ha egy karcosan jobboldali CDU-s vagy CSU-s politikus jönne Friedrich Merz helyére, az akkor a balszájban okozna frusztrációt. Az azért hosszú távon, bár nem szép ilyet mondani, hosszú távon nem látok annak reális lehetőségét, hogy a CDU stabilizálódjon, hisz folyamatosan ott van az AFD, mint új politikai formáció, és előbb-utóbb a CDU a kérdés mentén fog szakadni, törni, hogy milyen módon lehet egy erősödő AFD-vel együttműködni. Én ezt látom, hisz azt nem tartom reálisnak, hogy az AFD programját úgymond maguk implementálják, maguk megvalósítják, és úgymond kiveszik az AFD-ből a méregfogat. Ez szerintem ez már késő, ez korábban kellett volna, talán még egy 4-5-6 évvel ezelőtt, amikor még 10%-on volt.
3: De most nem lenne hiteles? Hát hogyha korábban lényegében egyetértenek számtalan kérdésben, hát láttunk már ilyet, hogy meg kifogjuk a szelet a vitorlájukból, mondanak valamit, és megcsináljuk, megvan hozzá hatalmunk, kormányon vagyunk.
2: Igen, ez egy jó megközelítés, támogatom, de ugye ne felejtsük el, hogy nem csak tartalmi kérdések számítanak, hanem formális kérdések is. És a formális hatalomtechnikai pásztrukturális kérdés, hogy az AFD adna akkor egy kancellárt, adna egy miniszterelnököt, ebbe a CDU mennyire tudna belemenni, sehogy. Az azért faramúci helyzet van, akik azoknak drukkoltak 2024. szeptemberében, hogy Ausztriában jobboldali kormány legyen, azok inkább annak kellett, hogy drukkoljanak, hogy a ÖVP kerül első helyre, és nem az FPÖ, hisz abban a helyzetben, úgymond, amikor a tradicionális, hagyományos, konzervatív kereszténydemokrata párt adja az első embert, akkor egyszerűbb egy ilyen kooperáció, egy kisebb jobboldali formációval, mint amikor ez a úgymond kisebb, vagy újabb politikai formáció már nagyobb lesz, és úgymond túlnő az eredeti, azt most így lehet mondani, az eredeti hagyományos jobb-közép párton, akkor már nagyon nehéz. Szóval ilyenkor folyamatosan abban a helyzetben sodródik a CDU, hogy meg akarja tartani a hatalmat, nekik az a fontos, hogy ők adják az első embert, a kancellárt, és ilyenkor inkább a baloldallal paktálnak le, hogy megtartsák a hatalmat, és akkor a tűzfalat fenntartják, de ezzel egyre inkább arra megy a párt, és még többet veszítenek az AFD irányába. Ezért mondom azt, hogy ennek akkor volt esélye, amikor az AFD kisebb volt. És az AFD hajlandó volt egyébként még a CDU-t támogatni, úgymond.
3: Lehetett volna domestikálni.
2: Igen, pontosan. És jelenleg én úgy látom, hogy az AFD már nem hajlandó, hogy elfogadja a CDU-nak az elsőbségét. Nyilvánvaló, ha most mondjuk nagyjából 18% pont a mérésekben, vagy 20% pont a mérésekben a különbség az AFD és a CDU között az AFD javára. Hát egy 18% ponttal vezető párt elfogadná azt, hogy a lényegesen jelentéktelen párt adná a miniszterelnököt, az már szerintem már az már nem elképzelhető. Az már egyszerűen ki van zárva. Ugye nagyjából én 10% pont különbségnél tenném a határt arra, hogy egyértelműen eldőljön, hogy ki vezet, és ki nem. És ez a vonat elment, és a CDU most már csak kapkodja a fejét, és futta az események után, és ők úgy gondolják, hogy most viszont akkor a hatalmat kell megtartani, akár a baloldallal együtt, akár a tartalmi pozíciók feladása mellett, és ez ugye tovább erodálja a szavazóbázisát. Ez a faramúci helyzet, amiben a CDU van.
3: Azt mondta, hogy a kancellár napjai ön szerint meg vannak számlálva. Ez egy lemondás? Valami előrehozott választás van ennek bevált technikája Németországban?
2: Fő szabály szerint nem. Meglepő, hogy egyébként Magyarországon már évtizedek óta nem volt előrehozott választás. Ugye a kék cédulás választás volt egy előrehozott 47-ben, Németországban viszont már 4 volt a második világháború után. Volt ugye 72-ben, 83-ban, 2005-ben, meg 2025-ben. Azaz ott már van egy gyakorlati ismerettség arról, hogy kezd lebonyolítani, bár közjogilag nem olyan egyszerű a parlamentet feloszlatni, ugye több forgatókönyv van. Az egyik forgatókönyv, ha előrehozott választást akarunk, akkor a kancellár egy bizalmi szavazást kér maga ellen.
3: És elbukja.
2: Elbukja, a sajátjai nem szavazzák meg, ugye így búcsúzott Olaf Scholz a hatalomból, és akkor kiírnak egy választást, nagyjából napra pontosan kimondhatjuk, hogy 6 hónapig tart egy ilyen folyamat. Ugye Olaf Scholz kormánya 2024. november 6-án bukott meg, és 2025. május 6-án iktatták be Friedrich Merzet, misztikusan pontosan 6 hónappal rá. Ennyi ideje Németországnak nincs, és ez egy politikai vakvágány lenne. Második lehetőség, Friedrich Merz lemond, és akkor záros határidőn belül egy új jelöltet kell megválasztani. Itt ugye megint húzódnak az ügyek, ügyvezető kormányként maradna bent, ügyvezető kancellárként maradna bent, ez se egy optimális megoldás, bár nyilvánvalóan sokkal gyorsabb, mint egy előrehozott választás. A harmadik közjogi lehetőség az a konstruktív bizalmatlansági indítvány, ami ugye egyszer a német történelemben már megtörtént, 82. október 1-én. Ez úgy történik, hogy egy olyan indítványt adnak be a Bundestagban, hogy a jelenlegi kancellárt leváltják egy másik kancellárral.
3: És egy aktussal.
2: Egy aktussal, és gyakorlatilag tovább viszi az ügymenetet. Ilyen konstrukció Magyarországon is van. Ez ugye megtörtént Helmut Schmidtről Helmut Kohlra váltottak 82-ben. Ez lenne egy lehetőség, de mindezeknél lehetőségeknél mindig figyelembe kell vennünk az aktuális politikai erőviszonyokat. Egy ilyet nem tud a CDU egyedül megcsinálni, hanem hogy a CSU is kell hozzá, meg az SPD, a szociáldemokrata párt. A szociáldemokrata párt nem érdekelt abban, hogy a CDU úgymond egy új emberrel nekivágjon, aki akár sikert hozhat a CDU-nak. A szociáldemokrata ez nem érdeke, hogy a CDU sikeres legyen. Nekik az az érdekük, hogy minél tovább bent magyarulnak a kormányban, minél több döntést a saját szájízük szerint intézzenek, és ugye meglegyenek a pozícióik, és benne maradjanak. És ugye az is egy fontos ismérv, hogy az előrehozott választás, a aktuális közvéleménykutatási adatok ismeretében az AfD nyerné meg, mondjuk 7-8-9% pont előnnyel a CDU-CSU előtt, és ezt se akarják a hagyományos pártok. Azaz én egy ilyen evickérést látok lehetségesnek, és hogyha tényleg egy megállapodás lenne, hát vagy Friedrich Merz ugye megunja az egészet, és oda dobja az egészet, ő nagyon kolerikus, akkor úgymond lemondana, és akkor történjen, ami történjen, az ő baja.
3: Hangulatember?
2: Hangulatember nagyon. Egyébként azt mondják róla,
3: hogy... Egy fegyelmezett bankár képét mutatja az összes képen.
2: Mutatja, igen, de egyébként ő egyébként skorpió, semmi rossz a skorpiókról, de ő egyébként annak írében áll, hogy kolerikus, kiabál, nem tudja magát visszafogni, és egyébként a nyilvános megnyilvánulásai, amikor mond mindig egy erőset, azért erre utalnak. És ha tényleg nagyon konstruktívan kezeli Friedrich Merz a helyzetet, akkor belemegy egy olyanba, hogy kijelöl a pártja a koalíciós társak közösen egy utódot, vagy azzal egyetértésben egy utódot, és akkor ő azt mondja, elfogadja ezt, hogy őt leváltják. Hát nem egy dicsőséges búcsú, de én úgy látom, hogy nem lehet tartósan egy 15%-os támogatottságú kormányt vinni, valamit ki kell találni. És hogyha azt tartalmilag nem akarnak váltani, ha nem akarnak az AfD felé nyitni, hanem úgymond kozmetikázni akarnak tovább, akkor még egy ilyen personális csere tűnhet még a legoptimálisabb forgatókönyvnek, mert az, hogy semmit nem csinálnak, azt szerintem nem jön szóba ilyen adatoknál, és ugye föl ne felejtsük el, a dinamika, ami a műsor elején elhangzott, ami egy ilyen tartományi választásokból kiindulhat, az azért eléggé domináns. Szóval elindul itt egy ilyen lavina, amikor már történik valami, ugye emlékezzünk rá, Olaf Scholz kormánya közvetve a 2024. szeptemberi tartományi választások után bukott Brandenburgba, Szászországba és Türingia volt akkor voksolás. Hasonló történhet akár most is.
3: Harmadik hónapja legalább nem csökken a német gazdaság, hanem picikét növekszik. Ez nem mentheti meg a kancellárt? Vagy ahhoz egy masszívabb növekedés kell. Valaki már 1%-ot is mond.
2: Hát én úgy látom, hogy azért ezek a növekedések, ezek inkább ilyen nagyon, nagyon macskakörömbe helyezendő kijelentések, ezek nagyon gyenge adatok, és szerintem ez nyilván fontos, hogy növekedés legyen, de a növekedésnek azért valami módon túl kell szárnyalni azokon a problémákon, amit emberek a mindennapjaiban látnak. Mit látnak a mindennapjaikban? Leépülnek az ipari munkahelyek, drágul az élet, drága az energia, migrációs problémák vannak, közbiztonsági problémák. Szerintem azt, hogy most 1%-kal növekedik akár a gazdaság, vagy valamivel kevesebben, vagy amikor többen, ez már szerintem nem az a sorsdöntő kérdés. Masszívan kell megérkezni ennek a fellendülésnek a választópolgároknál. És mondok most egy példát. 2025. május 14-én a programalkotó beszédében a Bundestagban Friedrich Merz azt mondta, idézett, hogy azt szeretné, és az fog bekövetkezni, hogy még nyár előtt az emberek hathatásosan látják, hogy a migrációs helyzet javul, és a gazdasági helyzetük javul. 25 nyaráról beszélt. Most 26 nyarának vége van, és nem következett be ez a fordulat, és az emberek még mindig türelmesen várnak, de egyre inkább elveszítik a türelmüket, és ez látszik az AFD-nek a jó mérési adatain, hogy az emberek elpártoltak a CDU-tól.
3: Rosszul csinálja a kancellár, vagy a koalíciós társ, vagy a külső körülmények akadályozzák, hogy ezt a programot, amit a programalkodó beszédében világosan elmondott, végrehajtsa.
2: Bár a politikában a sajnálat szó az nem létezik, és nem is szabad ilyet alkalmazni, de én őszintén szóval sajnálom egy kicsit Friedrich Merzet, mert nem csak a programalkotó beszédében, a programalkotó könyvet is írt, és csomó jó dolgot mond, és egyébként nagyon reálisan látja a helyzetet. Nagyon szépen leírja, hogy mi a probléma a Németországban, és mit kellene tenni. Kiváló politika elemző Friedrich Merz. De én is egy politikai elemző vagyok, de én nem kormányzok, Friedrich Merz viszont a Német Országi Szövetségi Köztársaság kancellárja. Azaz neki nem csak egy elemzést kell megtenni, hogy megnevezi a problémákat, egészen korrekten és teljesen józanul, és meglátásom szerint teljesen jól, hanem neki ezt meg is kell valósítani. És bár lehet a szociáldemokrata pártra hivatkozni, hogy ők mindent megállítanak, de azért mégis 28%-ot szerzett a CDU a parlamenti választások alkalmából, 16-ot az SPD. Gyakorlatilag nem fele akkora, de majdnem dupla olyan erős a CDU. Ebből azért egy olyan programot kellett volna kovácsolni, ami minimálisan megfelel a CDU szavazóinak a várakozásainak. Ez nem történt meg. Mi több választási ígéreteket dobtak sútba, például adósságfék, szerintem ebben a műsorban is beszéltünk erről. Ezek nem jó dolgok. Azaz, Prihmez látja, hogy mit kell tenni, de semmilyen tekintetben nem tudta ezt megvalósítani, nem tudott erényt szerezni ennek a politikának a koalíciós társával szemben, de ő a kancellár. És a német Grundgesetz, az alaptörvény kimondja, hogy a kancellár adja a politikának az irányelveit, és ez nem történik meg. Ő csak egy elemző, és mindig mond valamit, ami tényleg nagyon jó, és tényleg támogatom, de meg kell ezt valósítani. És szerintem itt dől el, hogy valaki jó vezető vagy sem, és meglátásom szerint sajnos Friedrich Merz a tekintetben nem bizonyul erős vezetőnek.
3: Külpolitikában erős vezetőnek számít Friedrich Merz. Németország az Európai Unió legnagyobb gazdasága, a világ harmadik legnagyobb gazdasága, hogyha országok szintjén nézzük, mert mondjuk Kalifornia azért nagyobb, de az egy másik összehasonlítás.
2: Már eleve az, hogy valaki Németország kancellárja, ez predesztinálja arra, hogy Európában a vezető szerepre tudjon szert tenni, és gazdaságilag is erős Németország. Merz egyébként kiválóan használta a külpolitikai úgymond imázsát Németországnak, 30 helyre utazott egy év alatt, nagyon sok partnerséget alapított meg, mindenhol járt, gyakorlatilag elismerik, és ez jó. De nem lehet hosszú távon csak a külpolitikára alapozni egy politikát, ha nincsenek belpolitikai sikerek. Láttuk már más összefüggésekből is, hogyha belpolitika akadozik, akkor külpolitika az embereket nem érdekli. Bár szép és jó, hogy Németország elismert, és én is támogatom Németország globális szerepét és európai szerepét, jó és üdvös, de nem ez a sorsdöntő a német választó számára, amikor elmegy voksolni Szászhátban szeptember 6-án, Mecklenburg-Előpomeriában szeptember 20-án, meg Berlinben szeptember 20-án, a belpolitikai dolgok számítanak, és pont ezt teszi az AFD, hogy nem külpolitikáról beszél, hanem arról, hogy tényleg hogy működnek a rendszerek, hogy működik az állami ellátórendszer, hogy működik az iskola, az oktatás, az egészségügy, szépen végig lehet vinni, és ez, ami az embereket a végén érdekli, mert ez a mindennapjuk, és e tekintetben üdvös és jó, ha egy külpolitika sikeres, de a belpolitikával is foglalkozni kell.
3: Német belpolitikában az a szokás, hogy csak bírálják a fennálló rendszert, vagy meg is mondják, hogyha hatalomra kerülnek, akkor hajszál pontosan hogyan fogják csinálni, mert a kettő az nagyon különböző. Magyarán az AFD megmondja, milyen lesz az iskola rendszer?
2: Az AFD sokat burkoltan elmond, de sok dologról, vagy sok programelemről nincsen igazán 100%-os bizonyosság, hisz ők nem tudnak semmilyen olyan tapasztalati értékre visszanyúlni, ami saját kormányzásokból eredne. Ha a CDU valahol egy tartományban azzal kampányol, hogy egyébként úgy kéne csinálni, mint a másik tartományban, mert ott mi kormányunk, úgymond, akkor ez egy mindenki számára elérhető érték. Az AFD teljesen, úgymond, egy ilyen vákumban dolgozik, hisz nem csak, hogy nincsen semmilyen kormányzati tapasztalatuk, ők nem egy olyan régi párt, ugye 13 év az német dimenziókban azért nem egy régi pártnak számít, 2013-ban alapították, hanem ugye ők szisztematikusan a döntéshozatalból is ki vannak taszítva a tűzfal miatt, ugye a pártalapítványok nem kap pénzt, nem tudnak érdembe beleszólni a ügyekbe, nem tudnak
3: megfigyelés alatt állnak,
2: stigmatizálják őket, és szerintem ez egy veszélyes folyamat, hogy egy újonnan lévő politikai formációt a meglévők úgymond kitaszítják, becsmérlik, etc. Ez nem jó, ez semmi jóhoz nem vezet, és szerintem az lenne fontos, hogy valami módon integrálják őket. Erről ugye előbb beszéltünk. Szóval én úgy látom, hogy nehéz az AFD-nek bármit is bizonyítania, mert nekik nincsen semmilyen tapasztalat, és szakértők is kevés van, és hogyha most kormányoznának esetleg Szászonhátban, akkor nagyon nehéz lenne egy működőképes kormányt összerakni. Tapasztalt szakemberekkel, ez egy óriási kihívás, ez teljesen félre is mehet. Lehet, hogy katasztrófa lesz az egész, improvizálás, kapkodás, és a szavazók azt mondják, hogy Jézus Mária, hát ilyet aztán nem akarunk. De az is lehet, hogy a végén nincs semmi látnivaló, egészen normálisan elviszik azt a Szászonhátot, és szerintem amikor ugye arról van szó, hogy a szavazóknak nagy része azért mégis strukturálisan konzervatív, és nem akar túl sok felbojdulást, és nem akar túl sok úgymond kísérletezést, akkor talán egy olyan tartomány, mint Szászonhát, ahol viszonylag kevesen laknak, azért nem olyan jelentős, ott már inkább beárázzák a szavazók azt, hogy na, ebben az esetben most viszont próbálkozunk valami újjal, talán nincs akkora jelentősége, mint a szövetségi szinten történne egy ilyen.
3: Nézzük meg, hogy sikerül, ha jól sikerül, akkor kaptok egy támogatást a mi tartományunkban is, nagyjából így.
2: Nagyjából így lehet ezt elképzelni, de mondom, ez az AFD számára egy nagy veszély, hisz ők semmilyen tapasztalata nem rendelkeznek, se erőforrásokkal, se semmi. Innen egy jó kormányt vinni az nagyon nehéz, és lehet, hogy titokban az AFD-sek annak drukkolnak, hogy mégse sikerüljön az abszolút többség, és lehet, hogy titokban a CDU-sok a tekintetben drukkolnak, hogy jöjjön össze az AFD-nek az abszolút többség, és ne neki kelljen a balpárttal úgymond vergődniük. Ez egy nagyon érdekes kampány, és nagyon okosak leszünk szerintem 6-án este.
3: Köszönöm szépen. Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója, Németország szakértő volt a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
0: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban a helyi általános iskola tanévnyitó ünnepségén kedden. Az államfő azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végeztette hozzá. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények országos tanévnyitó ünnepségén Debrecenben, azt hangsúlyozva, a krisztusi szeretet minden egyes tantárgyban jelen lehet. Steinbach József a református nagy templomban a Fekete Károly tiszántúli református püspök ige hirdetését követő köszöntőjében kiemelte, hogy az anyaországban a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami hatalmas ajándék, lehetőség és felelősség. Egy új tanév kezdetén fontos kimondani, hogy nem üres térbe, hanem Isten szeretetébe érkezünk. Isten szeretetébe kapaszkodva indulunk el, mondta a püspök. Steinbach József úgy fogalmazott, hogy amikor Kárpát-medencei református tanévnyitót tartanak, valami fontosat tesznek láthatóvá. Azt, hogy bárhol éljen is egy magyar református közösség, ugyanannak a nagyobb üdvözítő történetnek, a legfőbb jónak a részei. Egy test vagyunk a Krisztusban, emelte ki. A református közoktatás küldetése olyan embereket nevelni, akik tudnak felelősséget vállalni, különbséget tenni jó és rossz között, akiknek van tartásuk, identitásuk, és nem kell ellenséget keresniük, mondta a debreceni nagy templomban Steinbach József püspök. Ceti István a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vallás- és egyházügyi helyettes államtitkára méltatta a református oktatási intézményeknek az évszázadokon át betöltött szerepét a tudományos ismeretek, a magyar anyanyelvi oktatás terjesztése terén, utalva Debrecen, Sárospatak, Pápa, Nagyenyed, Kolozsvár messzeföldön híres kollégiumaira. A debreceni nagytemplomi ünnepséggel hivatalosan is megnyitották a református iskolák 2026-27 tanévét. Hazahozta a Miskolci Mirehu Kft. A Norvégiában széles körben használt kukaművek környezetvédelmi oktatási programot, és a Norvégiában élő, de Miskolcon született alkotójával együttműködésben ismertette a miskolci óvodákkal. A kukaművek alapja 20 egymáshoz kötődő mese, melyeket papírszínház segítségével lehet előadni. Valamennyi meséhez ugyanis egyedi illusztráció is készült. A Mirehu a 2026-27-es nevelési évben a Miskolci önkormányzati fenntartású óvodákban egy pilot, azaz kísérleti projekt keretében indítja el a programot. 33 miskolci óvodát összesen 115 óvodai csoportot támogatva a kukaművek eszközeivel, mondta a mesére épülő játékos anyag megalkotója Tóth Szamosi Anna. A kormány meghosszabbítja a tanodák és a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozási szerződéseit 2027. december végéig. Terül ki a

0: Magyar közlönyből. A kormányrendelet célja a tanodaszolgáltatások és a fejlesztő foglalkoztatás folyamatos és kiszámítható finanszírozásának biztosítása, illetve a 2028 és 30 közötti időszakra vonatkozó általános pályázat megalapozott előkészítése. A kormány döntése értelmében így a tanodák és a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására nem kell kiírni pályázatot. A most évvégéig hatályos szerződések 2027 év végéig meghosszabbodnak automatikusan. Ezek az intézmények a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tanulását, felzárkózását és iskolai integrációját segítik. Olvasható a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: Több helyen lehet zápor, zivatar, majd legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütés lesz élénk helyenként erős széllel. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Szolgálatban az ifjúság.
2: Az volt a kiinduló ötlet, hogy szerettünk volna ebben a háborús helyzetben egy olyan alkalmat csinálni, ahol a sok fiatal együtt van, és együtt dicsőíthessük az Urat, mert mi úgy gondoltuk, hogy ez egy hihetetlenül fontos alkalom lehet arra, hogy új emberek megismerhessék egymást, hiszen a környező falukból és a környező városokból jönnek el hozzánk ilyenkor több százan.
1: A Gályarab emlékkövek című kötet.
3: Ha a történelmet úgy szemléljük, hogy egy fix, megírt, lezárt struktúra, akkor nehéz másként megmutatni abból bármit. Ha viszont úgy nézünk rá, hogy ez folyamatosan íródik azáltal is, ahogy telnek az évek, másként tekintünk vissza, akkor egészen újszerű narrációkat lehet elmondani egy történetről, egy történelmi pillanatról, ami egyszer megesett.
1: Hitelesnek lenni az emberek és Isten előtt.
4: 10 év múlva egy egyházat, amely Krisztus evangéliumát prédikálja, és amely azt a hitelességet képviseli, ami szükséges ahhoz, hogy különböző társadalmi csoportok számára az egyház, mint hiteles intézmény legyen. De a hitelesség azt is jelenti, hogy hiteles az önmagához, hiteles a Bibliához, hiteles a hitvallásokhoz, de hiteles az emberek előtt is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Space.
1: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
2: Kárpátalja. Egy református ifjúsági találkozó természetesen nem jöhet létre a fiatalok nélkül. A beregszászi református gyülekezetben a fiatalok aktívan bekapcsolódnak a gyülekezeti szolgálatba, és ez az idei villámtöltésen is megmutatkozott. Nem csak dicsőítéssel szolgáltak, hanem a találkozó szervezésében is részt vállaltak. A következőkben 4 fiatallal beszélgetünk arról, hogyan élték meg a találkozót, mit jelent számukra a közösség és a szolgálat. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
3: A mikrofon előtt köszöntjük Répási Annát és Csági Evelint, a beregszászi református gyülekezet ifjúságának a képviseletében. Áldás békességet, szárusztok!
4: Mi is üdvözöljük a Pulzus Rádió hallgatóit.
5: Nagyon sokat beszéltünk ma arról, hogy ez a rendezvény a fiataloknak az ötlete, és a villámtöltés immáron ezen a helyszínen második alkalommal, de összességében véve harmadik alkalommal kerül megrendezése. Mi volt az alapötlet? Mi volt a kiinduló gondolat, amely tőletek fiataloktól származik?
4: Az volt a kiinduló ötlet, hogy szerettünk volna ebben a háborús helyzetben egy olyan alkalmat csinálni, ahol a sok fiatal együtt van, és együtt dicsőíthessük az Urat, mert mi úgy gondoltuk, hogy ez egy hihetetlenül fontos alkalom lehet arra, hogy új emberek megismerhessék egymást, hiszen a környező falukból és a környező városokból jönnek el hozzánk ilyenkor több százan, és ez remek alkalom arra, hogy megismerhessék az emberek egymást, vagy új kapcsolatokat, akár régieket is fenntarthassanak, és ami minket ösztönzött arra, hogy szeretnénk azt, hogy minél többen ismerjék meg az Urat, és minél többet tudjanak hozzáfordulni, így az egész pont erre épül, hogy evangelizációk vannak, de közben játékaink is vannak, és így próbáljuk emlékezetessé tenni ezt az egész rendezvényt.
3: Ti hogyan csöppentetek bele? Mi volt az az ösztönző gondolat, hogy hát akkor én ebben szeretnék részt venni.
4: Mi ketten, még 23 nyarán, amikor a legelső villámtöltés volt, akkor úgy gondoltuk, hogy jó lenne ennek egy ilyen platform, egy médiás platform, ahova ki tudjuk tenni a készületeket, majd a plakátokat, majd pedig az alkalomról készült fényképeket és videókat. Annával így álltunk bele a szolgálatba, hogy ezt létrehoztunk, egy ilyen Instagram oldalt, és ide tettük közzé ezeket a dolgokat. Valamint itt most is az idei villámtöltésen is mind a ketten fotózunk, forgatunk, csináljuk az ilyen médiás dolgokat, valamint az előkészületekben is ott voltunk, szóval díszítettünk, rendezgettünk, ötleteltünk, hogy mit lehetne a mai napra hozni, ami emlékezetes maradjon, de mégsem nem olyan, amilyen tavaly volt, vagy az elsőn, úgyhogy így álltunk bele ebbe a szolgálatba ilyen módon.
3: Hogyan jöttek a visszajelzések? Ugye ifjak szólítanak meg ifjakat más környezetből, más településekről. Milyen voltak az első visszajelzések?
4: Nagyon pozitív visszajelzéseink voltak, és hihetetlenül néztük tényleg az üzeneteinket, amik bejöttek nekünk az Instagram oldalunkra, hiszen a villámtöltés alatt nagyon sokan csináltak képeket, hiszen készítettünk egy fotófalat is, és egy ilyen Instagram keretet, ahol lehet fényképeket csinálniuk, és nagyon-nagyon sokan, több száz ember csinált ott képeket, csoportképeket attól a gyülekezetektől, ahonnan jöttek, és mindegyiken megjelöltek minket, odaírták, hogy a villámtöltésen, stb., és nekünk már ez nagyon-nagyon jól esett, hogy felvállalják, hogy ők itt vannak, és megmutatják az ismerőseiknek, kiteszik azt, hogy ők eljöttek a mi rendezvényünkre, és ők itt vannak velünk. Aztán, amikor lement a villámtöltés, akkor nagyon sok olyan üzenetet kaptunk még, hogy nagyon-nagyon jó volt a villámtöltés, és jövőre is szeretnénk jönni. Képeket küldözgettek nekünk, hogy akkor milyen képeket csináltak a mi rendezvényünkön, és ez számunkra annyira hihetetlenül pozitívum volt, hogy már csak ez is ösztönzött minket arra, hogy következő alkalommal is meg kell ezt az egészet rendeznünk, tovább kell folytatnunk ezt a platformnak a fenntartását, és nem csak a villámtöltéssel kapcsolatban teszünk fel egyébként képeket, videókat, vagy publikálunk dolgokat, hanem olyan dolgokról is, amik a gyülekezetünkben vannak. Így akár a KT-tábornak a megrendezése, ifis hetek, ifis napok, bármi, ami a gyülekezetben van. van, és mi fiatalok csinálunk. Ezt szeretnénk megmutatni a világnak, az embereknek, a követőknek, hogy Beregszászban, ebben a kisvárosban is mennyi minden dolog van, és hogy minket fiatalokat hogyan tud az Úr vezetni ilyen téren.
3: Egy 100-200, jelen esetben közel 500 fős rendezvénynek a megszervezéséhez, hát azért több ember kell. Az ifjúság mennyire volt nyitott mondjuk a 3-4 évvel ezelőtti kezdeti gondolatra, mennyire volt könnyű csapatot szervezni a rendezvény mögé?
4: Igazából mindenki támogatta, szóval amikor előjött az az ötlet, hogy csinálunk egy ilyen ifjúsági napot, ami ilyen nagyobb szabású, akkor mindenki jött bele, hogy jó, csináljuk. És akkor mindenki odaállt, és ki, amiben tudott segíteni. Valaki, például inkább a fiúk, ugye a nagyobb dolgokat cipelték, vitték, lányok takarítottak, ugyebár díszítettünk is rengeteget, úgyhogy teljesen pozitívan állt mindenki hozzá. Voltak nehézségek, persze, mert nem mindent tudtunk rögtön kivitelezni, és kellett plusz segítség máshonnan is, de az Istennek ez sem volt lehetetlen, és segített, és létre tudtuk hozni.
5: Kicsit a feltöltésnek a hatásáról beszéljünk. Számotokra milyen hatás, amikor láthatjátok, hogy megvalósulnak különböző ivatémák, és megvalósulnak ezek az álmok, amik a villámtöltés kapcsán ott van. Mert igazából most azt láthatjuk, hogy összeállt minden. Milyen volt ez a folyamat?
4: Még először 23-ban, amikor megrendeztünk, nagyon szkeptikusak voltunk ezzel kapcsolatban, hiszen nem gondoltuk azt, hogy ennyi embernek fog tetszeni, és nem csak a magunk elvárásait szerettük volna beteljesíteni ezzel, hanem másokét is, és mások kedvére is szerettünk volna ezzel tenni. Így először azt gondoltuk, nagyon feszültek voltunk, és igazából minden alkalommal nagyon feszültek vagyunk, hiszen ugye ezzel nagyon-nagyon készülünk, és nagyon szeretnénk ezt jól megcsinálni. Mindent az Úr akarata szerint szeretnénk csinálni, de ugyanakkor mi is emberek vagyunk, és nagyon sok helyen elcsúszunk sajnos. De én úgy gondolom, hogy egyébként a saját tapasztalataimból kiindulva engem nagyon feltölt, és már az, hogy elérkeztünk ehhez a mai naphoz, hogy meg tudtuk rendezni, és tényleg elértünk odáig, hogy a nulláról ezt az egészet ki tudjuk takarítani, egy csomó mindent át tudjunk helyezni, ki tudjuk dekorálni, meg tudjuk hirdetni ezt az egészet, ez nekünk már egy hihetetlenül nagy löketet adott, hogy ezt mi akarjuk tovább csinálni, és mi szerintünk ez jó lesz, és olyan lesz, amilyen lesz, de legalább a miénk. És meg tudtuk rendezni, és nem szólt közben, hála az Úrnak, semmi, és még szerintem egy csodálatos nap vár ránk.
3: Az első benyomások a mai napról?
4: Legjobb. Klassz. Nagyon jó. Nagyon jó látni, hogy ilyen sokan eljöttek. Igen, tényleg. Most szerintem rekordot döntöttünk egyébként, mert majdnem 500-an vagyunk.
5: Honnan érkeznek a fiatok, erre mit tudunk?
4: A Dobronyi Liceum teljes létszáma most, akik ott vannak, eljöttek. Volt egy csapat, akik több mint 100-an jöttek egyszerre. Egy nagy busszal jöttek, szóval hirtelen néztünk, és nagyon sok, és nagyon jó, és nagyon örülünk nekik.
3: Köszöntjük a mikrofonok előtt Tarackközi Lídiát és Bobán Sámuel, az IFI-ben tagjait. Áldás békességet is lehozott benneteket újra mikrofon előtt.
4: Áldás békesség. Köszönjük a lehetőséget, és sok szeretettel köszönjük mi is a hallgatókat.
5: Meséltek a közösségben lévő, gyülekezetünkben lévő és ifjúsági zenekarnak a működéséről. Azért, akik hallottak már benneteket, azért nagyon-nagyon-nagyon kedves és szívmelengető gondolatokkal találkozik a dicsőítések alkalmával.
4: Mindezért az Úr a dicsőség. Körülbelül 5-6 éve alakultunk, nyilván mindig az életünk része volt a dicsőítés, mindkettőnknek a gyülekezetben nőttünk fel, így kivettük a részünket benne, amikor csak tudtuk. És nagyjából egy ilyen 3 éve kezdtünk önállósodni, és azóta pedig hát már mondhatni egyedül visszük az ifi csapat, az dicsőítő csapatot.
3: Mint olyan, vagy a dicsőítő csapat, mint olyan, hány főt, hány tagot számlál?
4: Most 7-et, azt hiszem, igen, van egy zongorásunk, egy hegedősünk, Samu a gitárosunk, most csatlakozott a testvére dobon, és 3-an éneklünk.
3: Mit jelent a dicsőítésnek a fogalma? Ha ti megjelentek valahol, akkor mi a ti feladatotok, mi a ti missziótok?
0: Amikor dicsőítünk, akkor igyekszünk arra figyelni, hogy ez kedves legyen először Istennek, és igyekszünk minél több embert bevonni, hogy ezáltal szolgálni tudjunk Isten felé, és hirdetni tudhassuk az ő igéjét. Nyilván fontos, hogy összetartó csapat legyen, és összetartóak is vagyunk, és azt gondolom, hogy nagyon jól megértjük egymást, és szerintem biztosan állíthatom, hogy az Úr áldása rajta van ezen az ifi benden.
3: Mai napon a szolgálatotok az folyamatos, tehát tiétek volt a nyitán gyakorlatilag. Milyen tapasztalatokat szereztetek, milyen volt szembenézni 400-500 fiatallal?
4: Izgultunk nagyon, de így, hogy az első rész már lement, így egy kicsit könnyebb, és az az érzés, amikor meghalljuk, hogy nem csak mi éneklünk, és ezt a sok próbát, meg energiát, amit beletettünk, az nem csak annyi, hogy mi kiállunk, és csak mi éneklünk, hanem meghalljuk, ahogy 400 ember becsatlakozik, ez nekem
6: az egyik legkedvencebb érzésem.
5: És amúgy te fiatalként elég komoly szinten műved a zenének a különböző részét, azért ismerünk téged, láttunk már színpadon klasszikus, ugye az egyéb nagyobb produkcióknál is. Mit jelent számotokra fiatalként, hogy Isten dicsőíthetjétek akár gitárral, énekkel, akár zenekarral? Ez mennyire segít Isten megértésében, meg hogy mondjuk ezt az evangéliumot elvigyétek a saját korosztályatok számára?
0: Tehát először is egy nagy megtiszteltetés, mert tényleg, hogy van ez a lehetőség, és úgy gondolom, hogy ezzel a lehetőséggel, ha tudunk, akkor élni kell, és igyekszünk minél több helyen, minél több emberhez eljutni, különböző gyülekezetekbe is, hogy ott is szolgálni tudjunk, dicsőíteni. És egy nagyon felemelő érzés, amikor a dicsőítés közben, énekek közben együtt éneklünk, és halljuk a tömeget, és szívmelengető és áldott pillanatokat eredményez.
2: Az elmúlt percekben szolgálatról beszélgettünk 4 beregszászi fiatallal.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A vallásháborúk idején protestáns prédikátorok tanítók sokaságát fogták perbe jogtalan vádak alapján, és elhurcolták Gálya rabságra. Idén a jubileumi emléképben rájuk és a megmenekülésükre emlékezünk. 350 évvel ezelőtt egy holland admirális, de Ruyter szabadította ki őket. Akkor ért véget hosszú szenvedésük. A szerencsések hazatérhettek, de voltak, akik életüket vesztették. A több évszázados eseménynek máig megmaradtak a lenyomatai az érintett közösségekben. Az emlékezet azonban nem egységes. Az évfordulóra jelent meg Csorba Dávid Gálya rab emlékkövek című kötete a tiszántúli református egyházkerület támogatásával, még az év elején. A debreceni református kollégium múzeumának szakigazgatója megpróbálta közérthetően gazdag illusztrációval egybegyűjteni és bemutatni a tárgy örökséget. Csorba Dáviddal Olá Ilona beszélgetett.
2: Miben más ez a kiadvány, vagy miben tud újat hozni ehhez a történethez?
3: Ha a történelmet úgy szemléljük, hogy egy fix, megírt, lezárt struktúra, akkor nehéz másként megmutatni abból bármit. Ha viszont úgy nézünk rá, hogy ez folyamatosan íródik azáltal is, ahogy telnek az évek, másként tekintünk vissza, akkor egészen újszerű narrációkat lehet elmondani egy történetről, egy történelmi pillanatról, ami egyszer megesett. A kiskönyvecske címe azért emlékkövek, mert azt feltételezem, hogy ennek a 350 éves történetnek még nincs meg a fix értelmezése. A rengeteg fennmaradt adat és aztán a kultuszhoz kötődő emléktáblák miatt, mert nagyon sok helyi emlékezete van, nagyon sokféle emlékezet.
2: Sokféle értelmezés és lenyomat,
3: és valahogy úgy járunk ezzel, mint amikor Németországban eldöntötték, hogy ha szeretnének valamire emlékeztetni embereket, akkor nem hosszú szövegeket kell leadni, nem történelmi órát kell tartani, hanem szimbolikus jeleket kell hagyni, azaz itt ebben az esetben a 44-45-ös világégés tapasztalatait rögzítették. Azon az úton, ahol a száműzött, halálra ítélt embereket vonultatták egy városból, a köveket írják át, azokra teszik rá azokat a neveket, hogy itt lakott, itt ment.
2: Debrecenben is vannak ilyen úgynevezett botlatókövek a holokauszttal kapcsolatban.
3: Így van. És ezek a botlatókövek vagy emlékkövek, ezek aztán elterjedtek egész Európában, és nagyon sokféle van belőlük. A mi esetünkben a Gálya rabok történetének emlékkövei azt jelzik, hogy különböző emlékezeti formák alakultak ki, sokszor olyanok is, amelyeket az emlékezők maguk alakítottak ki, és nem a forrásokból következik. Van, ahol úgy emlékeznek a Gálya rabokra, hogy a nemzeti oldalt erősítik. Van, ahol a felekezeti szimbólumokat erősítik. Van, ahol az egész kárpát-medencei öntudatot és egy erdélyi kapuba faragják bele azokat a szimbólumokat és azokat a neveket, amelyek őket erre a történetre emlékeztetik. Van, ahol egy kehely fennmaradt, pont abból az időből, amikor hazatértek a Gálya rabok. És ez már egy egészen más típusú üzenet. Amikor a kocsi gyülekezethez hazatér Kocsi Csergő Bálint, aki megírta a Gálya rabok történetét, és elmondja, hogy az üldöztetést is lehet úgy érteni, hogy annak valami távolabbra mutató üzenete van, mert a szabadulásnak is az Úristen megmentette őket, de az Úristen végig ott volt velük a nyomorúságok idején is, akkor ez a közösséget megerősíti. Visszatért a papjuk hozzájuk, pedig nyelveket beszél, pedig külföldön élt, megtehette volna, hogy nem tér haza, és mai értelemben jogilag nem biztosították őket, hogy visszahelyezik őket a státuszukba, hogy innentől tiszta lappal indulnak. Úgyhogy gyakorlatilag visszajött úgy, hogy tudta, hogy bármikor üldözhetik. És amikor a közösséget általában éri egy ilyen nyomorúság, egy üldözési helyzet, egy ilyen traumatikus élmény, akkor ha lát maga előtt egy tanút, aki ezt megszenvedte, és emelt fővel tekint az égre, és azt mondja, hogy semmi gond, mi összetartozunk, sőt, nem csak egymáshoz, hanem az Istennek terve van velünk, akkor ez a típusú idealizmus, ez a típusú keresztény alázat, ez egy közösséget teremtő erővé válik.
2: Az emlékkövek emlékeztetnek, tehát fontos, hogy beszéljünk erről, mert ezeknek a történeteknek, ennek a történetnek napjainkig elérő ható tanúságai vannak. Az értelmezés pedig ezek szerint azért több rétű, mert ezeket a tanúságokat úgy vonhatjuk le, ami különböző szempontok szerint erősíthet meg, vagy gyengíthet. A közösségépítő erő, ez a közösség megerősítés, ez nyilvánvalóan a pozitívumok közé tartozik. De ugyanakkor volt egy ideig vezető út, aminek meg nagyon sok negatív felhangja van, amire anélkül, hogy kiéleznénk a felekezetek közötti különbségeket, hiszen most nem ennek a korát éljük, azért kell emlékezni, mert tanúsága ennek is van, pozitív és negatív oldalról is.
3: Hogyne. Van, de azért nem szeretem én se a katolikus testvérek elleni pozíciót beállítani, mert ha megnézzük a Gálya rabok iratait, hogy milyen helyzeteket írtak le, hogyan és kik vegzálták őket, hogyan és kik verték őket, milyen helyzetekbe vitték bele őket, milyen testi nyomorúságokat kellett elszenvedniük, akkor azt látjuk, hogy nem a gyülekezetek, nem a katolikus testvérek voltak ott, hanem a hatalom emberei.
2: Tehát igen. Nem a felekezetnek ne, szól, felekezet bármelyik felekezetnek, hanem a mindenkori hatalom, az elnyomó, az üldöző és az üldözött.
3: Igen, akkor az, így van, akkor az üldöző használt egy felekezeti nyelvet, és kiállt egy felekezet érdekét láttatva. Tehát láttunk már ilyet, hogy a politika felvesz egy nyelvezetet, és az lesz liberális, az lesz keresztény, bármilyen, és akkor annak az égisze alatt tesz valamit. De attól még, tehát mondjuk egy Wagner zenéje, amit Hitler használ, az nem fogja tönkretenni Wagner zenét azért, mert Hitler is szerette. De bizony erre nehéz úgy nézni Hitler után, hogy bizony egyszer volt egy rettentő ember, aki nagyon sok gonoszságot tett, és valamiért kedvelte ezt a zenét. Ezeket jó átbeszélni, rögzíteni, mert mondjuk az egyes korszakok emlékezetei más-más képeket kötnek ezekhez a tárgyakhoz. A kocsi gyülekezethez visszatérve, a kis közösség azzal tudta kifejezni a háláját, hogy egy nagyon drága úrvacsorai kelyhet készített, és annyit íratott rá, hogy 1679, mire pont hazatért a lelkésze. És azóta is ezzel a kehellyel szolgáltatják az úrvacsorát egy évben egyszer a konfirmandusoknak. Tehát ezzel őket vezetik be ebbe a közösségbe, szimbolikusan az Úrral való egységbe, és erősítik meg a hitükben őket. Egy másik esetben mondjuk egy mai Szlovákia, régi magyar felvidék, gömöri kisfalvai esetében ők megélhették azt, hogy Trianon után ők már nem magyar állampolgárok, sőt ne is nagyon használják a magyar nyelvet, a magyar identitás jelképeit ne tegyék ki, a magyar felekezetüknek, legyen az református katolikus, sem kellene használnia a jelképeit, hiszen közben jött egy teljes állam ideológiai váltás, a kommunizmus, és gyakorlatilag ők az üldöztetést is, a félretételt, de ugyanakkor sok esetben az átköltöztetést, áttelepítést, kitelepítést, gulágra vitelt és minden egyéb nyomorúságot is megéltek. Tehát amikor ők emlékeznek egy Gája Robikra, akinek már csak a neve maradt fenn az emlékükben, akkor azt tudják mondani, hogy analogikusan velük is megesett, velünk is megesett az üldöztetés. Ők is megszabadultak, mi is meg fogunk szabadulni.
2: Erre a kötetre nézve, mit sikerült ebben összegyűjteni, megmutatni ezekből a hagyatékokból, örökségekből?
3: Reménységem szerint sokat. Nagyon sok minden van, ami a Gája Robokra vonatkozik, de azok általában kéziratok. Több nyelven, mocskakaparással vagy elegáns kancelláriaírással, de minden esetre egyelőre kevesek számára hozzáférhető módon. Amiket én ide tettem ebbe a kötetbe, azok az adott emlékezeti eszközök, az emlékezet helyek, táblák, képek, szobrok, festmények, tárgyak, amelyek a kultuszhoz kötődnek. És ha azt nézem, hogy nagyon gyakran lelkészeink körében is elhangzik olyan mondat, hogy ó, hát nem sok emlék maradt ebből a Gája Robságból, egyedül itt Debrecenben van. Akkor itt ezen a egyrészt térképeken, amiket Ősz Attila tervezett, másrészt tárgyakon, amiket feleségem és Ősz Attila fotózott együtt ide a könyvbe, azokon keresztül lehet látni, hogy nagyon sok emlékhely van teljes Kárpát-medencében, nagyon sokféle módon emlékeztek meg ezekről a régmúlt történésekről, és éreztek hasonlóságot maguk és a régi történetek emberei között.
2: Most, hogy ezzel a színes képekkel illusztrált, fotokópiákkal díszített, térképekkel bemutatott történettel elénk tárta a Gája Robok szenvedését és megmenekülését. Ezzel olyanokhoz is el lehet juttatni ezt, akik eddig még nem vagy nem mélységében tudtak ezzel találkozni?
3: Abszolút. Kicsin kis fejezeteket állítottam össze, kis mozaik köveket. Mindegyik alcím egy saját kis zárt történetet ad elő. Tehát aki kis elmélkedésre vágyik, az elolvashat egy nyomorúság, egy szenvedés történetet, és rádöbbenhet arra, hogy milyen volt az a világ, amit ők megéltek, és hogy ebből nekünk, mai keresztény embereknek milyen hasznos tanulságok szűrhetők le.
2: Egy könyvnek ez a legfontosabb dolga, hogy elgondolkodtasson.
3: Igen, beszéltünk arról, hogy ez egy hatalmi erőszak volt, ami elindította ezt a folyamatot, és én arra szerettem volna rámutatni, hogy ugyan a Gája Robság az már megszűnt. Azok a nagy birodalmak, azok a nagy erők, amik ekkor irányítottak, azok megszűntek. De azok a helyzetek, amikbe ők kerültek, amit egy keresztény ember hitvallási helyzetnek nevez, azok nem. Azok minden korszakban ismétlődnek. Tehát valahányszor rájuk nézünk, akkor látjuk azt, amikor mai szóval valakit bullyingolnak, valakit kipécéznek, valakin erőszakot tesznek szóval, az ellen hogyan lehet védekezni? Milyen módon álltak meg ők a hitben, vagy menekültek el, vagy gondolkodtak el rajta, hogy ez az ő útjuk-e vajon, vagy nem? Kértek segítséget egymástól, olvasták a Bibliát és keresték a nekik szóló napi üzenetet benne. És én azt szeretném ebben felmutatni, hogy a Gája Robokra azért is jó emlékezni, mert nem voltak mások, mint mi. Nem különleges hősökről, sztárokról van szó. Ugyanolyan erős kiállású, vagy éppen gyenge jellemű emberekről, akik valamiért vállalták ezt az utat, és ameddig tudták, addig kitartottak benne. Voltak a végsőkig, volt, aki a halálig, és őrájuk külön jó szívvel emlékezünk a kiállásukért, mert nem tagadták meg azt a hagyományt, amiben álltak. Annyi minden kötődik egy felekezeti identitáshoz, hogy akkor azt mondani, hogy teljesen más ember legyél, az akkor egy sorskérdés volt, abból nem lehetett kiállni.
2: Tulajdonképpen nem csak akkor, mert az, hogy mit választok, hű leszek-e önmagamhoz, vagy a túlélés miatt az egyszerű utat választom, ez szerintem nem egy 350 éves kérdés, ma is kérdés, vagy ez kérdés lehet, hogyha az élet úgy fordul, olyan helyzetet hoz elénk. No de ez még nagyon messzire vezetne, most így lezárásként inkább azt kérdezem, mit remél, kiket szólíthat meg ez a kiadvány?
3: Úgy hiszem, hogy ennek a hitvallási helyzetnek, az etikai problémáknak megvan ma is a tanúsága, és jó szívvel ajánlom azoknak, akik szeretik a krimit, akik szeretnek egy színes történetet látni, sok színes képpel, könnyes stílusban, mert elgondolkodhatnak egy ilyen régmúlt történeten, és magukra láthatnak bizonyos helyzetekben.
1: Az elmúlt percekben Csorba Dáviddal beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Tát kapukkal a holnap felé. Az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben és a világban. Az idei kolozsvári magyar napokon a tárt kapukkal mottóhoz kapcsolódva a Refo udvar is kitárta kapuit, és színes program kínálattal várta az érdeklődőket. Csütörtökön a hagyományos püspöki beszélgetésre került sor. Kolumbán Vilmos József, az erdélyi református egyházkerület püspöke válaszolt Tusai Szilárd diakóniai referens kérdéseire. A beszélgetés után Kolumbán Vilmos József püspököt kérdeztük az egyházról, mint otthonról. A riporter Pilbák Kincső.
2: Tárt kapukkal a holnap felé az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben és a világban. Az idei kolozsvári magyar napokon a tárt kapukkal mottóhoz kapcsolódva a Refo udvar is kitárta kapuit, és színes programkínálattal várta az érdeklődőket. Csütörtökön a hagyományos püspöki beszélgetésre került sor, ahol Kolumbán Vilmos József, az erdélyi református egyházkerület püspöke válaszolt Tusai Szilárd diakónei referens kérdéseire. A beszélgetés után Kolumbán Vilmos József püspököt kérdeztük az egyházról, mint otthonról.
3: A püspök úr mikor érzi magát otthon az egyházban?
4: Hát leginkább akkor, amikor egy rendes református igehirdetést hallok, amely a klasszikus reformátori tanítás szerint arról szól, hogy Isten mit tett értünk, illetve az embernek milyen felelőssége van ezért, de az otthonérzéshez hozzátartozik az is, hogy amikor egy olyan gyülekezetet látok, amely élő gyülekezet és élő közösség van benne.
3: Milyen szerepe lehet a református egyháznak, hogy az emberek otthonnak lássák?
4: Hát a református egyháznak befogadónak kell lenni abban az értelemben, hogy ahogy Krisztus elküldte a tanítványait, hogy tegyetek tanítványukká minden népeket, az egyháznak is ezt kell tennie, de ez nem azt jelenti, hogy feladhat bármit is abból, amit Krisztus tanított nekünk, és a hitvallásokban megfogalmaztak a reformátorok.
3: Hogyan tud a fiataloknak otthon teremteni az egyház?
4: Fiatalok mindig az egyik legérdekesebb generáció, amely az egyház foglalkozik, hiszen a fiatalokban nagyon sokszor benne van a lázadás és a kételynek a gondolat, amivel az égvilágon semmi gond nincs, ez hozzátartozik a fiatal léthez, de nyitottnak kell lenni a fiatalok irányába, meg kell hallgatni a kérésüket. Én ezt úgy is mondom, mint lelkipásztor, de úgy is, mint aki tanított 10 éven keresztül középiskolában és a 25 éven keresztül a teológián, hogy ez a komolyság, ez a hitelesség és az őszinte odafigyelés nagyon-nagyon sok fiatal számára magát a megbecsülést és a nyitottságot jelenti.
3: És azoknak, akik zártnak látják az egyház kapuit, hogyan tudja az egyház kinyitni ezeket a kapukat?
4: Akik úgy látják, hogy zárt az egyház kapu, én azt üzenem azoknak, hogy jöjjenek el és nézzék meg, hogy az ajtók nyitva vannak.
3: A ragaszkodás mellett mi az, amiben az egyház mégis nyitni tud, újat tud mutatni?
4: Én abban látom ennek a jelentőségét, hogy az egyháznak mindig érzékenynek kell lennie a társadalmi változások irányába, hiszen a társadalmi változások, legyen az bármilyen, akár gazdasági, akár ideológiai, azok mind érintik azokat az embereket, akik ma részesei a társadalomnak, és hogy ezek újabb és újabb kérdéseket vetnek fel, és az egyháznak valamiféle választ kell ezekre a kérdésekre találnia, ezzel segítve az embert eligazodni ebben a világban.
3: Igen, ebben a világban éppen itt is említődött, hogy a kaotikus világban hogyan tud az egyház békét, otthont nyújtani, mutatni?
4: Hát az egyház önmagában sajnos nem elegendő ahhoz, hogy egy háborúnak véget tudjon vetni. Az, amit meg tud tenni az egyház, az két következő dolog. Az egyik az, hogy békére inteni és a béke fontosságára felhívni a társadalom figyelmét. A másik pedig, hogy segíteni, támogatni mindazokat, akik a háború következtében szenvednek. Az elmúlt 4,5 évben az orosz-ukrán háború kapcsán az erdélyi református egyház, romániai magyar református egyház számtalan gyűjtést indított, lelkészek a saját fizetésükből pedig rendszeresen felajánlanak egy bizonyos összeget azok számára, akik Kárpátalján most éppen szolgálatot végeznek, és a gyülekezeti gyűjtésekből gyógyszert, pelenkát, olyasmit visznek oda a kollégák, munkatársak, amelyre ott most égető szükség van, és amely számukra most elérhetetlen.
3: Milyen egyházat szeretne látni a püspök úr 10 év múlva?
4: 10 év múlva olyan egyházat, amely Krisztus evangéliumát prédikálja, és amely azt a hitelességet képviseli, ami szükséges ahhoz, hogy különböző társadalmi csoportok számára az egyház, mint hiteles intézmény legyen. De a hitelesség azt is jelenti, hogy hiteles az önmagához, hiteles a Bibliához, hiteles a hitvallásokhoz, de hiteles az emberek előtt is.
3: És mit üzen annak a fiatalnak, aki nem Erdélyben képzeli el a jövőjét?
4: Elsősorban azt, hogy jöjjön haza és nézze meg, hogy itt is van lehetőség, és itt is ki lehet alakítani azt az életformát, azt az élethelyzetet. Ami nem feltétlenül anyagi vonzatról szól, hanem inkább arról, hogy az ember megtalálja a számításait, és egy olyan közösségben él, amelybe beleszületett, és amelynek minden rezdülését érzi és érti.
1: Az elmúlt percekben Kolumbán Vilmos Józsefet, az erdélyi református egyházkerület püspökét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

0: Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Októberben egyszeri diákonként 26 ezer forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsiárak miatt. Az erről szóló dokumentumok a kormány.hu-n olvashatók. A szakminisztérium tervezete azt tartalmazza, hogy a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az egyház által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő energiaár növekedésből, továbbá a víz és a csatornadíjak nagykereskedelmi árának emelkedéséből adódó idei többletkiadások ellentételezéséhez. A támogatást az Államkincstár októberben folyósítja. Minden cselekménynek kell, hogy következménye legyen, akkor járnak el jogszerűen, ha minden cselekménynek, amit feltárnak, lesz következménye, mondta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke a Kontroll.hu-nak adott interjúban. Unger Anna hangsúlyozta, összegeket és intézményeket nem mond, de van egy fantasztikus nyomozati elnök helyettes, és reméli, rövid időn belül lesz még másik három. Megjegyezte, hogy sok ügyet ismernek, és sok ügy van az emberek fejében. A hivatal most minden jogkört megkap ahhoz, hogy a vélelmeket, illetve a sejtéseket bizonyítékokkal támassza alá. Várhatóan október végéig átfogó jelentést készít a Magyar Tudományos Akadémia a Jéger-jégkármérséklőrendszer működéséről, annak környezeti és egészségügyi hatásairól, valamint arról, hogy lehet-e szerepe az aszály mértékének alakulásában, közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a telex.hu-nak. A társzavezető kifejtette, a Hungaromet adatai alapján statisztikailag nem igazolható, hogy a Jéger az aszály mérték növekedéséhez vezetne, ugyanakkor azt is vizsgálni kell, hogy a rendszer az eredeti célját, a jégkárok mérséklését milyen hatékonysággal látja el. A miniszter szerint a magyar agráriumot az aszály mellett a kedvezőtlen világpiaci és európai gazdasági környezet is sújtja, továbbá jelentős az energiahatékonyságban is a lemaradás. A bejelentett aszálykárok már most nagyobbak, mint a történelmi 2022-es aszály idején, és szinte valamennyi ágazatot érintik, tette hozzá. A gazdálkodók alkalmazkodását a támogatási rendszer átalakításával is ösztönöznék. A következő uniós támogatási ciklusban a forrásokat jobban hozzá akarják igazítani a vízmegtartáshoz és a fenntartatóbb művelési módokhoz, mondta a szakminiszter. Elsodort egy embert a vonat hétfő este Nyíklátházán, emiatt fennakadások voltak a miskolci fővonalon, közölte a MÁV Inform. Tájékoztatásuk szerint a balesetben érintett a keleti pályaudvarról Kassára indult Intercity, valamint a mögötte közlekedő Füzesabonyból Hernádnémeti Bőcsre tartó személyvonat a helyzet tisztázásáig várakozásra kényszerült. Miskolc és Hernádnémeti Bőcs között két személyvonat ki is maradt, tegnap este tették hozzá. A katasztrófa védelem közlése szerint a sérült gyalogoshoz mentőhelikopter érkezett.
1: Az időjárásról.
0: Több helyen lehet zápor, zivatar, majd legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütés lesz, élénk helyenként erős széllel. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a folytatásban is a Svéd Asztalt, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják, Lénárt Vanda vagyok. Hallgassák meg kínálatunkat 17 óráig. Hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, majd hitéleti gondolatokkal útra valót adunk. Fél ötkor regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Ezután témánk lesz, hogy a debreceni könyvbarátai hálózat egy civil összefogás, amelynek tagjai intézmények, szervezetek, cégek közösen népszerűsítik az olvasást, az irodalmat, a könyveket. Közeleg a hálózat legnagyobb éves programja a könyvbarátai nap és az arra felfűzött Book Weekend. A témáról bővebben fél öt után nem sokkal hallhatnak, ez tehát a kínálatunk 5 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Szeptember 1-e van az Egonok és az Egyedek nevenapja. Az Egon germán eredetű jelentése kard, hegy és erős, merész. Isten éltesse őket és mindazokat, akik e napon születtek. Budapesten megalapították a Magyar Iparművészeti Múzeumot, ez 1872-ben volt. Megnyílt 1881-ben az első polgári leánynevelő iskola a budavári Domonkos Kolostor helyén, a mai Szilágyi Erzsébet gimnázium elődje. 1923-ban a Richter skála szerinti 7,9 és 8,3 fokozat közötti erősségű földrengés rázta meg Tókiót és Jokohamát több mint 100 000 ember halálát okozva. E napon született 1642-ben Bethlen Miklós, erdélyi államférfi történész. 1740-ben Csernák László magyar származású holland matematikus született, 1808-ban Hugó Károly drámaíró, 1832-ben Veres Ferenc fényképész, 1840-ben pedig Balázs Árpád egyetemi tanár mezőgazdász szakíró született. 1872-ben Brüll Adél, vagyis Léda, Ady Endre múzsája született. És e napon született 1963-ban Kropkó Péter triatlonista. 1891-ben e napon hunyt el Ballagh Imor teológus, nyelvész, 1897-ben Schneider Antal orvos, honvédezredes, 1919-ben hunyt el Török Aurél orvos, egyetemi tanár, antropológus, 1915-ben Gelléri Mór közgazdasági szakíró, a magyar iparfejlesztés kiemelkedő alakja, 1922-ben Pet Samu műépítész, műegyetemi tanár hunyt el, 1928-ban pedig Bokor Elemér zoológus. 2006-ban e napon búcsúztunk Faludi György költő műfordítótól. Szent Mihály havának első napja van, ekkor léptek szolgálatba a juhászok, a kondások és a szőlőpásztorok. A szőlőhegyen ez a nap a záró nap, ettől kezdve tilos szekérrel, abroncsos edénnyel a szőlőben járni, megkezdődött a szőlőőrzés, a disznót pedig hízóba fogták. Kedves hallgatóink, ez volt a szeptember 1-i nap kalendáriuma.
0: Az Európa Rádió kalendárium.

Magány. Kora hajnalban ébredt, kiverte a víz, az átizzadt ágynemű alatt pedig fázott. Álmában felkavarodott emlékei összekeveredtek, valószínűtlenül ugrált közöttük. Egyetlen közös pont hatott rá dermesztően, a magány. A fürdőszoba tükréből megviselt arc mellett reá, a forró zuhany majd segít, gondolta, és fél órán keresztül mozdulatlanul állt a párás fülkében, közben birkózott a magánnyal, mint valami állandó ellenféllel. Egész eddigi életében zajlott ez a küzdelem, hol ő, hol az kerekedett felül, és most is érezte, hogy akár sikerül maga alá gyűrni, akár nem, nincs ereje rá, hogy véget vessen neki. Miért boxolt bele a csempébe kilátástalan indulattal? Miért nem lehet ennek véget vetni? Egykor volt közeli barátai, akik előtt nagy ritkán előhozta a témát, biztatták, hogy majd jön valaki, az egyedüllét nyomai is eltűnnek, mint az árnyék a nappali fényben. De nem jött senki, nyögte maga elé, senki, és előkerültek vele együtt öregedő érvei, vágyai azokkal szemben, akiket felelőssé tett az égető érzésért. Törölközőjével letörölte a párás tükröt, és aprólékosan végignézte magánytól görbülő vonásait, mintha valami belülről húzná, feszítené arcán a bőrt, és kímélet nélkül szaporítja a ráncait. Felöltözve állt az ablak előtt, és a függöny fogva nézte a lassan éledő utcát, az elhaladókra gondolt, akik mind hordanak a ruhájuk alatt egy-egy sorsot, tele sebekkel és fájdalmakkal. Ő a magányt hordja magában. Ez a felismerés megfogta, mint valami magvas gondolat, amiről sejti az ember, hogy általa közelebb jut a megoldáshoz. Az tény, hogy ereje nagy részét a magánynak köszönheti. Hiszen gyerekkorától edzi a lelkét, hatalmas erőfeszítésekre késztette eddig is, és emiatt tulajdonképpen hálás is lehetne, amiért sokat bír. Értelmetlen tovább lázadni, hűséges társa ellen, meg kell barátkozni vele. Aki a sorsa fölött őrködik, úgy is tudja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Ő majd megoldja. Az ujjai önkéntelenül elengedték a függönyt, és lement reggelizni.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. szeptember 1-én kedden 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények országos tanévnyitó ünnepségén hétfőn Debrecenben, azt hangsúlyozva, a krisztusi szeretet minden egyes tantárgyban jelen lehet. Steinbach József a református nagy templomban a Fekete Károly tiszántúli református püspök ige hirdetését követő köszöntőjében kiemelte, hogy az anyaországban a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami hatalmas ajándék, lehetőség és felelősség. Egy új tanév kezdetén fontos kimondani, hogy nem üres térbe, hanem Isten szeretetébe érkezünk. Isten szeretetébe kapaszkodva indulunk el, mondta a püspök. Steinbach József úgy fogalmazott, hogy amikor Kárpát-medencei református tanévnyitót tartanak, valami fontosat tesznek láthatóvá. Azt, hogy bárhol éljen is egy magyar református közösség, ugyanannak a nagyobb üdvözítő történetnek, a legfőbb jónak a részei. Egy test vagyunk a Krisztusban, emelte ki. A református közoktatás küldetése olyan embereket nevelni, akik tudnak felelősséget vállalni, különbséget tenni jó és rossz között, akiknek van tartásuk, identitásuk, és nem kell ellenséget keresniük, mondta a debreceni nagy templomban Steinbach József püspök. Ceti István, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vallás- és egyházügyi helyettes államtitkára méltatta a református oktatási intézményeknek az évszázadokon át betöltött szerepét a tudományos ismeretek, a magyar anyanyelvi oktatás terjesztése terén, utalva Debrecen, Sárospatak, Pápa, Nagyenyed, Kolozsvár messzeföldön híres kollégiumaira. A debreceni nagytemplomi ünnepséggel hivatalosan is megnyitották a református iskolák 2026-27 tanévét. A polgárőrök idén is ott lesznek az óvodák és iskolák környékén, közölte az Országos Polgárőr Szövetség. A közlemény szerint a tagegyesületek szeptemberben önállóan és a rendőrséggel szoros együttműködésben is fokozottabban vesznek részt a bűnmegelőzési, azon belül is drog- és balesetmegelőzési feladatok végrehajtásában. Ez a gyakorlatban egyebek mellett azt jelenti, hogy az óvodák és iskolák környékén jelzőri tevékenységet látnak el, a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik a biztonságos átkelést, külön figyelmet fordítanak például az elektromos rollert használó gyerekek biztonságára, ha pedig szükséges, figyelmeztetik a fiatalokat a megfelelő védőeszközök használatára, a KRESZ előírásaira, sorolták. Tunyogmatolcson a szamosparti találkozó a különleges programjai mellett arról is nevezetes, hogy a szatmári gasztronómia mindenféle formában jelen van ezen a hagyományőrző rendezvényen. A helyi intézmények és civil szervezetek a főzésből és sütésből is kiveszik a részüket, de a baráti önkormányzatok ugyancsak boldogan látogatnak el a Szamos melletti eseményre augusztus 20-án. Szamos újlak vezetőjét, Bégány Róbert polgármestert hallják.
2: Nagy örömünkre szolgált, hogy polgármester asszony, illetve a képviselőtestület ismételten már sokadik alkalommal meghívott, hogy részesei lehessünk nemesebb eseménynek. Egy kis kiegészítés, nem csupán az önkormányzat, unokanővérem, unokabátyám, illetve neki kedves párjaik is nem csupán az alapanyagot, hanem a munkájukat is adják a mai nap összejöttéhez. Finomabb falatokat készítettünk, illetve a gondozási központból kedves hölgyek most is serénykednek, éppen lapcsánkát sütnek, illetve csőrögét. A másik csapat szatmári gulyásleves, aranyra sült kárász, amit jó magam is kedves fiam Zsombor készít, illetve unoka bátyám pedig szarvasgombás kecskepörköltöt készített. Hála Istennek nagy sikere volt. Az előzőleg említett csapat még palóclevessel, illetve azt hiszem csülök, illetve körömpörkölt plusz tarhonyával készült. A forgalom véleményem szerint korábbi évekhez képest egy kicsit csappant, de még messze van az este, még bízunk, hogy többen ellátogatnak. Szeretettel várunk mindenkit. Közösségépítés számomra nagyon fontos. Május 1-én volt egy rendezvényünk, ami elmondhatom büszkén, nagyon jó sikerült. 20 traktor, 4 kamion vonult fel, azt követően pedig majál is tartottunk. a szamosújlakiaknak, illetve a szamosújlakról elszármazottaknak családi napot tartunk, ahová szeretettel várjuk az előbb említett csoportot. Ott is elmúlt éve 12 csapat főzött, finomnál finomabb ételekkel készültek, hál' Istennek sikere van. Ezen kívül adventet szoktunk tartani. Az elmúlt évben kicsit változtattunk, mert korábban süteményes, a bolt előtt ilyen karácsonyi hangulat, legutóbbi évben viszont disznóvágást tartottunk, aminek nagyobb sikere volt.
1: A gasztrutcában Gyügye első embere Miklós Albert polgármester elmondta, mivel is készültek a vendégek számára.
3: Titkos recept az a háború óta, meg előtte is sok kárpátaljai költözött be a községünkbe, és szerettük volna megmutatni, hogy a kárpátaljaiak hogy sütik a finom saslikot. Az itteni magyar emberek is tapasztalják meg a ízét, és saslikkal készültünk, és a hagyományos krumplis lángos, sima magába, köttesen, és szilvalekvárral. Ezzel láttuk vendégül a vendégeket. Kicsit meglepődtünk, hogy vendéglátás jól indult, csak a fogyasztás indult gyengén, és hát itt sajnos a végén, hál' Istennek, nagyon egy-két vendég megsejtődött, hogy nem jutott neki saslik, úgyhogy még sütettünk volna szerintem 2-3 adagot a mai nap folyamán. Ami azt jelenti, hogy még legalább 20 kiló szerintem még, ami be lett volna pálcolva, még el tudtuk volna kínálgatni, fogyasztatni a vendégekkel. Szerencsére ugye 2002-ben felújítottuk a református templomot, és azóta folyamatosan nyári szezonban a kerékpárosok, meg hát a turisták is nagy szeretettel látogatják, ugye középkori templomok útja, egy árpádkori templom, Európa-nosztadíjas, ugyanúgy a szomszédközség a szamosülök, és hát nyári szezonban elég sokan felkeresik, hál' Istennek. Tetszik, meg egy örökség a mai világban, reméljük, hogy a továbbiakban is minél több turista fel fogja keresni községünket. És várjuk majd a következő ilyen főzőcskén, családi napon, szamosülökön, ugyanúgy a tudyommatolcsiakat, már környékbeli vendégeket.
1: Sikerült hazahozni minden Európai Uniós forrás, de most kezdődik még a munka java, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, az uniós források felhasználásával úgy lehet fejlesztésekre költeni, hogy nem kell elvenni sehonnan. Négy nagy területet kiemelve jelezte, hogy a Baross Gábor tervvel megállítják a vasúti közlekedés leszakadását, a korábbi évek vasútrombolása helyett a vasútfejlesztésekre állnak át. Felveszik a kesztyűt a lakhatási válság ellen, új megfizethető lakásokat, bérlakásokat és kollégiumokat építhetnek, így több, megfizethetőbb és jobb életminőséget kínáló otthon lesz elérhető. Vízügyi fejlesztéseket is indítanak, mert végre lesz akarat, odafigyelés és pénz is arra, hogy az évről évre érkező aszály ne sújtsa ilyen mértékben az országot, mondta a miniszter. Gondoskodnak továbbá az energiabiztonságról is, a megújuló fejlesztésekkel és az energiahálózat fejlesztésével megerősítik az energiahatékonyságot, sorolta Vitézi Dávid miniszter. Nyílt pályázatot hirdetett az összes nemzeti parki igazgatói posztra az élő környezetért felelős minisztérium, közölte Gajdos László tárcavezető. A pályázat célja, hogy az igazgató kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. Hangsúlyozta, a nemzeti parkok a természeti értékek legfőbb őrzői és kezelői, ezért meghatározó szerepük van abban, hogy a természeti örökség milyen állapotban marad fenn a következő generációk számára. A pályázati kiírás szerint az új nemzeti parki vezető 2026. november 1-én léphetnek majd hivatalba.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A debreceni könyvbarátai hálózat egy civil összefogás, amelynek tagjai intézmények, szervezetek, cégek közösen népszerűsítik az olvasást, az irodalmat, a könyveket. Közeleg a hálózat legnagyobb éves programja a könyvbarátai nap és az arra felfűzött Book Weekend, amit mindig szeptember 8-ához az olvasás világnapjához közeli hétvégén tartanak. Idén szeptember 3-a és 5-e között 25 partner részvételével szerveznek mindenféle aktivitást. Szombat lesz a főnap, maga a könyvbarátainak napja, amikor a debreceni nagy templom mögötti emlékkert lesz a központ, itt mutatkoznak be a résztvevők. Olá Ilona riportját hallják.
2: Idén szeptember 3-ától 5-ig rendezi meg Debrecenben a Book Weekendet és annak fő attrakcióját, a könyvbarátai napot, a könyvbarátai hálózat. Az eseményről Új Judit, a könyvbarátai hálózat tagja, az egyik főszervező, helytörténeti kutató, a Csicsogó produkció alapítója tájékoztatott.
3: Harmadik alkalommal szervezzük meg a könyvbarátai nap, illetve a Book Weekendet másodjára, mert hogy tavaly bővítettük ki Book Weekendre, tehát hogy egy ilyen többnapos programsorozatra, de alapvetően megtartottuk a főnap, a szombat, a szeptember 5-e a könyvbarátai nap az emlékkertben. Mindig az olvasás világnapja környékén szervezzük ezt a programot, ami szeptember 8-án van, és az ehhez legközelebb eső hétvégén, így esett ugye a választás erre a szeptember 3 és 5 közötti időpontra, és természetesen az olvasás népszerűsítése alapvetően a cél. Kicsit a keretekről. Körülbelül 70 tagja van a hálózatnak, természetesen nem mindenki aktív, közel olyan 30 szervezet, aki ilyen nagyobb aktivitást mutat, és már hagyományosan minden évben a debreceni önkormányzat támogatja a hálózatot egy keretösszeggel, ami idén 2 millió forint, és ennek a felhasználásáról a tagok saját maguk döntenek. Idén úgy döntöttünk, hogy ez az összeg arra elég, hogy ezt a Book Weekendet megrendezzük. Egy részére kiírtunk egy picike kis részvételi pályázatot, a tagok pályázhattak programelemekkel, a másik részéből ennek az összegnek pedig a különböző technikai költségeket, illetve a külső fellépőket finanszírozzuk. 25 szervezet vesz részt az esemény lebonyolításában valamilyen formában, egyébként 18 pályázat érkezett, de van, akinek nincs szüksége forrásra ahhoz, hogy megvalósítsa a saját programját, illetve a nagyobb intézmények, mint a Mélius könyvtár eszközökkel segítik, illetve humán erőforrással segítik a program megvalósítását, illetve a Csokonai Színház, ők programot is hoznak, és biztosítanak helyszínt is.
2: A másik főszervező Erdei Nóra, idegenvezető, az Export Debrecen alapítója, a könyvbarátai hálózat tagja, az esemény beharangozóján arról beszélt, hogy alakult ki a Book Weekend, és miért ezt az elnevezést választották.
4: Miért lett ez a három nap, illetve miért Book Weekend? Könyvbarátai napot először 2024-ben szerveztünk, akkor az volt ennek az egésznek a célja, hogy magát a hálózatot megmutassuk. Tehát, hogy kicsit a láthatóságunkat erősítsük, hiszen nagyon szerteágazó egyébként, akik képviseltetik magukat ebben a hálózatban, és akartunk egy közös napot, amikor egy helyen koncentráltan bemutatkozhatunk, és népszerűsíthetjük mindenféle aktivitással azt, hogy miért jó könyvet a kézbe venni, miért jó olvasni, miben segíthet bennünket az életünket, a könyvek, illetve az olvasás, és aztán tavaly már felmerült az a gondolat, hogy mivel nagyon klasszul meg tudtunk egy napot tölteni, hogy mi lenne, hogyha ezt egy picit kibővítenénk, és mivel a városban már volt, meg van olyan kezdeményezés, hogy különböző műfajokban több napos, vagy akár egy hetes programsorozatot szerveznek, például ilyen a Dance Week, Art Week, tehát hogy a képzőművészet és a tánc, meg a különböző műfajokkal már egy-egy hetet meg tudnak tölteni programokkal. Mi is gondoltunk egy nagyot, és úgy voltunk vele, hogy van ebben annyi, van bennük annyi muníció, hogy ha még egyelőre nem is egy hetet, de akár egy hosszú hétvégét meg tudnánk tölteni. És akkor itt választ is adtunk arra a kérdésre, ami sokakban még mindig felszokott merülni, hogy miért angol neve van ennek a programsorozatnak, mert így fog egy olyan sorozatba beleilleni, ami egy új brandet is talán épít itt ebben a városban, hogy a különböző műfajoknak külön-külön héten van bemutatkozási lehetőség, de nem maradtunk el természetesen a magyar nyelvtől sem, mert a könyvbarátainak az továbbra is a kiemelt eseménye ennek a programnak.
2: A Book Weekend sok-sok programmal tölti meg a Cívisvárost, már a nyitónapon lesz miből válogatniuk a könyvek kedvelőinek, mondta Erdei Nóra.
4: Szeptember 3-án csütörtökön kezdünk, és már azon a napon 5 programmal várjuk az érdeklődőket. Lesz a Diószegi Sámuel Botanikus Kertben egy irodalmi sétánk. Ez ugye a Pós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégiumnak az udvarán található botanikus kert, akik a Könyvbarátai Hálózat legfrissebb tagjai, és nagyon aktívak, úgyhogy ott lesz egy irodalmi séta. Lesz Silent Book, tehát irodalmi interaktív játékokkal várják a Tóth Árpád Gimnázium diákjai, tanárai az érdeklődőket. Ez egy nagyon izgalmas, és szerintem a jövő egyre inkább ebbe az irányba megy majd, hogy ebben a digitális, minden zajjal, impulzusokkal teli világban szeretnék egy picit jobban, én úgy gondolom időről időre, egyre jobban visszakapcsolódni az offline és analóg élményekhez, úgyhogy ebből is adunk majd ízelítőt. Vezetett úr az Alföldi Nyomdában, ugye olvasás nincs könyvek nélkül, hát tudunk olvasni egyébként már digitális eszközökön is, de mi azt valljuk, hogy jó kézbe venni. Pár ezer forintos tárgyról van szó, amit megveszünk, és ott van benne egy egész világ. Tehát, hogy vegyünk könyvet a kézbe, mi ezt próbáljuk propagálni, és ezeket meg máshol nyomják, mint a nyomdában, tehát az ország legrégebbi vállalat az Alföldi Nyomda, ahova ingyenesen lehet majd bemenni. Fontos, hogy minden programunk ingyenes egyébként, illetve exkluzív látogatás lesz majd az építészeti archívumban, ami most már új helyszínen várja az érdeklődőket, és a Csokonai Társalgó egy extra programa kedveskedik szeptember 3-án a Csokonai Nemzeti Színház egyik új darabjához, ami a repertoárban egy új darab, Lorca életművét, munkásságát fogják majd kicsit közelebb hozni az érdeklődőkhez az Adi Parkban, természetesen a színházi társulat képviselőivel.
2: Új Judit folytatta a programok ismertetését.
5: Szeptember 4-én ugye a Demkinek ilyen hagyományos mesés délután a Timárházban, és sok program kapcsolódik egyébként Fazekas Mihályhoz, aki 260 évvel ezelőtt született. Pénteken a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtárában tartanak Fazekas Mihállyal kapcsolatos programot, és nekem lesz még egy programom, az Üdvözlégy Szent Anna, ami egy városismereti séta a volt katolikus temetőben a Vágóhíd után. Én nagyon régóta szerettem volna a funkció nélküli kápolnába valamilyen kulturális eseményt szervezni, és amellett, hogy én bemutatom a régi temetőt, illetve a kápolnát, Bárdos Ildikó fog népi vallásos énekeket énekelni a kápolnában ezen az alkalommal.
4: Még annyit azért tegyünk hozzá, hogy a Debreceni Irodalomháza, Megyesi Ferenc Emlékmúzeum és Debreceni Irodalomháza udvarán egyébként, most Fazekas Mihályhoz visszakanyarodva, az ő emlékére, ugye Fazekas Mihály volt az, aki a fűvészkertet megalapította a Diószegi Sámuellel közösen, illetve az első magyar nyelvű fűvészkönyvet is ők írták meg, és az ő emlékére egy kis emlékkert is várja egyébként. Ingyenesen a nyitvatartás időben a látogatókat. Annyit elárulok, hogy a Fazekas Mihály emléksét a keretében mi ott fogunk majd végezni.
5: És akkor jön a szeptember 5-e a Könyvbarátai nap, amit hagyományosan a Keretbrezben elnyitunk. Ők tavaly is és tavaly előtt is itt voltak velünk, tehát lesz egy ilyen hangos felütése a napnak, és aztán szintén hagyományosan az Ibolya utcai általános iskolának lesz egy díjkiosztója, aztán nagyon sok minden a Slam Poetry Est idén új helyszínen a Csokonai Fórum teraszán kerül megrendezésre. Lesznek beszélgetések a Karakter kávézóban, a Karakterben szinte egész nap lesz valamilyen program, elsősorban felnőttek, hogy fiatal felnőtteknek, kamaszoknak szóló beszélgetések, és kinn az emlékkertben pedig még ezen kívül bábelőadások.
2: A 25 csatlakozó hálózati tag és a partnerek valamennyi programját nehéz lett volna felsorolni, de további részleteket árult el a teljesség igénye nélkül Erdein úra.
4: Gyerekekre mindig gondolunk, hiszen valljuk, hogy az olvasás, illetve a könyvek szeretete az gyerekkorban kezdődik, csecsemőkorban kezdődik akár, úgyhogy a gyerekeket mindig próbáljuk megcélozni, becsábítani ezekre a programokra. Kuckó művésztanya lesz majd ebben a segítségünkre, többek között. Az Ibolya utcai általános iskola, ők minden évben minden Könyvbarátai napon eddig bemutatkoztak, és ez most sem lesz másképp. Nekik mindig vannak irodalmi pályázataik, illetve most egy bookface pályázatuk is volt. Ennek az eredmény hirdetése és a bemutatója szintén a Könyvbarátai napon lesz majd. Bábszínházi előadással is várja a fiatalabbakat, idősebbeket a Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesület. Ők is jól ismertek arról az oldalukról, hogy már több éve van pályázatuk, amire be lehet küldeni meséket, verseket, és ebből kötetet is minden évben megjelentetnek. Úgyhogy erre a pályázatra írt meséknek a díjnyertes meséje kerül majd bemutatásra. Nagyon izgalmas egyébként Zsupos Gabinak a Papírszínháza, a Debreceni Dózsa György általános iskola a Művelődési és Diáksport Alapítvány a képviseletében. Rengeteg izgalmas program, de az Olvas Többet közösségi felolvasás, Debreceni Ady Endre Gimnázium és a DST Pécsi Mihály Építőipari Technikum közös projektjeként fog majd most bemutatkozni. Mit sem példáz jobban ez kezdeményezés, mint hogy a könyveknek még igenis van helye a mai világban, és az olvasás, illetve a könyvek összehozzák az embereket. Úgyhogy gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ez is a célja ennek az eseménynek. Rengeteg aktivitással készül a Demki és a Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, a debreceni Bocskai István Általános Iskola korhű díszletek között fog majd magyar írók műveit bemutatni, belöltözés is lesz, olvasási szövegértési verseny lesz, plakátok, jelmezek, felolvasások, az író-olvasó találkozás, alföldi szellemes kincskeresés, interaktív, térképes kincskeresés, nem csak az Emlékertben lesznek majd szeptember 5-én programok, hanem más helyszíneken is. A debreceni Német Kulturális Fórum egy köztéri könyvszekrény kapcsán fognak majd könyveket gyűjteni, de egy workshopot is tartanak majd az Én könyvem, az Én történetem címmel. És a debreceni Református Kollégium Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtára két programmal is kedveskedik az érdeklődőknek. Egyrészt a könyvbarátai napon, tehát a szombati napon szeptember 5-én, illetve szeptember 4-én is biztosítják ezt a programot, szintén a Fazekas Mihály emlékév kapcsán. Lehet majd bejárni a nagykönyvtárat, illetve a kollégiumot, ahol egykor Fazekas Mihály is tanult. És a Művésztér Műhely Egyesület még mindig nagyon izgalmas programokat ígér, amit nem hangzottak el. Book crossing, könyv elhagyás, pop-up vers kiállítás, rímes és időmértékes ugróiskola, irodalmi puzzle, interaktív foglalkozás.
1: A debreceni könyvbarátai hálózat egy civil összefogás, amelynek tagjai intézmények, szervezetek, cégek közösen népszerűsítik az olvasást, az irodalmat, a könyveket. Közeleg a hálózat legnagyobb éves programja a könyvbarátai nap és az arra felfűzött Book Weekend, amit mindig szeptember 8-ához az olvasás világnapjához közeli hétvégén tartanak. Olá Ilona riportját hallották.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, a műsort készítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától, Katona Bélától. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
6: Isten igéjét hallgassuk meg. Lukács evangéliuma 7. fejezetének 2. és 3. versei alapján. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el, és mentse meg a szolgáját. Mai ige szakaszunk egy gyógyítási történet része. Ám mintha mégsem maga a beteg, és az ő gyógyulása lenne az igazán hangsúlyos. Én mégis azt szeretném, ha ebből az irányból, a beteg irányából néznénk meg ezt a történetet. Mit tudunk meg erről a beteg emberről? Nagyon kevés dolgot. A neve nem derül ki a Bibliából. Azt viszont szinte teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy férfi volt. Alacsony sorban élt. Szolgaként élte mindennapjait és tevékenykedett. Egy katona, egy magas rangú tiszt, egy százados szolgája volt. Nem tudjuk, hogy hány éves volt. Az sem derül ki róla, volt-e családja. Ami igazán lényeges vele kapcsolatban, hogy súlyosan megbetegedett, már haldoklott. Abban a korban, amelyben az olvasott események játszódnak, nem sok esélye volt egy ilyen státuszú és állapotú embernek a gyógyulásra. A szolga, a szolga. Darab, darab. Tudom, erőseket mondtam az előbb, de körülbelül így tekintettek rájuk. Istennek hála, nem minden esetre volt ez igaz. S valahol pontosan innen indul el a gyógyulás. Hogy ez a szolga nem egy volt a sok közül. Nem azt gondolta a százados róla, ha meghal, majd lesz másik helyette. A százados nagyon kedvelte ezt a szolgát. Írja igénk. Nem tudjuk hány volt neki, melyiket, hányat kedvelt közülük, de az biztos, hogy ezt az illetőt nagyon kedvelte. Nagyon kedvelem. Te kire? Hány emberre mondtad ezt? S rád hányan gondolnak így, hogy nagyon kedvelnek téged? Hiszen vannak a szeretteink. Igen, őket szeretjük, ők egyértelműen túl vannak az, akiket kedvelünk kategóriáján. Persze a szeretteinket se egyformán szeretjük, ám ők tényleg más kategória. Rajtuk kívül esnek azok, akiket kedvelünk. Ezek az emberek valamiért közel állnak hozzánk. Ők kikerülhetnek a barátaink, a munkatársaink, a lelki testvéreink közül. Ők tudnak valamit, ami nekünk bejön. Tetszik, és tényleg azt mondjuk rájuk, hogy kedveljük őket. Rájuk általában nem azt mondjuk, hogy szeretjük őket, hanem azt, hogy kedveljük őket. A mai ige magyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.

0: rituális munkát végeztette hozzá. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények országos tanévnyitó ünnepségén Debrecenben, azt hangsúlyozva, a krisztusi szeretet minden egyes tantárgyban jelen lehet. Steinbach József a református nagy templomban a Fekete Károly tiszántúli református püspök ige hirdetését követő köszöntőjében kiemelte, hogy az anyaországban a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami hatalmas ajándék, lehetőség és felelősség. Egy új tanév kezdetén fontos kimondani, hogy nem üres térbe, hanem Isten szeretetébe érkezünk. Isten szeretetébe kapaszkodva indulunk el, mondta a püspök. Steinbach József úgy fogalmazott, hogy amikor Kárpát-medencei református tanévnyitót tartanak, valami fontosat tesznek láthatóvá. Azt, hogy bárhol éljen is egy magyar református közösség, ugyanannak a nagyobb üdvözítő történetnek, a legfőbb jónak a részei. Egy test vagyunk a Krisztusban, emelte ki. A református közoktatás küldetése olyan embereket nevelni, akik tudnak felelősséget vállalni, különbséget tenni jó és rossz között, akiknek van tartásuk, identitásuk, és nem kell ellenséget keresniük, mondta a debreceni nagy templomban Steinbach József püspök. Ceti István a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vallás- és egyházügyi helyettes államtitkára méltatta a református oktatási intézményeknek az évszázadokon át betöltött szerepét a tudományos ismeretek, a magyar anyanyelvi oktatás terjesztése terén, utalva Debrecen, Sárospatak, Pápa, Nagyenyed, Kolozsvár messzeföldön híres kollégiumaira. A debreceni nagy templomi ünnepséggel hivatalosan is megnyitották a református iskolák 2026-27 tanévét. Hazahozta a Miskolci Mirehu Kft. A Norvégiában széles körben használt kukaművek környezetvédelmi oktatási programot, és a Norvégiában élő, de Miskolcon született alkotójával együttműködésben ismertette a miskolci óvodákkal. A kukaművek alapja 20 egymáshoz kötődő mese, melyeket papírszínház segítségével lehet előadni. Valamennyi meséhez ugyanis egyedi illusztráció is készült. A Mirehu a 2026-27-es nevelési évben a Miskolci önkormányzati fenntartású óvodákban egy pilot, azaz kísérleti projekt keretében indítja el a programot. 33 miskolci óvodát összesen 115 óvodai csoportot támogatva a kukaművek eszközeivel, mondta a mesére épülő játékos anyag megalkotója Tóth Szamosi Anna. A kormány meghosszabbítja a tanodák és a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozási szerződéseit 2027. december végéig, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormányrendelet célja a tanodaszolgáltatások és a fejlesztő foglalkoztatás folyamatos és kiszámítható finanszírozásának biztosítása, illetve a 2028 és 30 közötti időszakra vonatkozó általános pályázat megalapozott előkészítése. A kormány döntése értelmében így a tanodák és a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására nem kell kiírni pályázatot. A most évvégéig hatályos szerződések 2027 évvégéig meghosszabbodnak automatikusan. Ezek az intézmények a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tanulását, felzárkózását és iskolai integrációját segítik, olvasható a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: Több helyen lehet zápor, zivatar, majd legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütés lesz élénk helyenként erős széllel. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban egy olyan vendéget hívtam meg, akit a szerkesztés közben összeszámoltam, legalább 35-ször kérdeztem az elmúlt években az Európa Rádióban, de már évek óta nem hallhatják a hangját. Ő nem más, mint Gilice Réka, a Magyar Református Szeretett Szolgálat egykori szóvivője, kommunikációs vezetője, aki 15 éven át dolgozott az MRS-nél. Azért hívtam meg, mert most 20 éves a Magyar Református Szeretett Szolgálat, és az elmúlt hónapokban is hallhattak beszélgetéseket olyanokkal, akik részesei voltak, vagy most részesei a Református Szeretett Szolgálat történetének. Számomra egy ilyen meghatározó arc és hang Gilice Réka ebből a 20 évből. Tehát vele beszélgetek ma, és szóba kerülnek majd az első sikerek.
2: Legelső orvoscsoport misszió után még Bölcskei Püspök úrral a Zsinaton tartottunk egy sajtótájékoztatót, és tényleg a kamerák meg a újságírók alig fértek be a terembe. Ez képileg most is előttem van, és tudom, hogy az ilyen büszkeséggel töltött el, hogy yes, ez az, hallanak a Református Szeretett Szolgálatról.
1: Felidézi majd a legemlékezetesebb interjúkat is.
2: A BBC készített interjút velem, és angolul. Be kell valljam, azért izgultam, mert nem gondoltam, hogy megfelelő a szókincsem ahhoz, hogy át tudjam adni, amit szeretnék, de az én életemben és karrieremben azért nyomot hagyott, hogy én a BBC-nek nyilatkozhattam itt Budapesten. Úgyhogy arról bevallom, még van egy képernyőképem is, hogy a BBC-ben látszódom.
1: Na és persze az is szóba kerül majd, hogy mit jelentett és mit jelent az MRS Gilice Rékának.
2: Hozzám adott a karakteremet formálta az az időszak, amit ott töltöttem. Nem csak azért, mert az első munkahelyem volt, hanem azért is, mert rengeteg mindenben tudtam részt venni. Nagyon sok élethelyzetet láttam, nagyon sok mindenben benne voltam. Ez egy olyan természetes közeg volt számomra, amiben jó volt létezni. Minden fáradtság és feladat ellenére lélekemelő volt, hogy ennek részese lehettem.
1: Mai vendégünk tehát Gilice Réka, a Magyar Református Szeretett Szolgálat egykori szóvivője, kommunikációs vezetője. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Lehet, hogy Rékát ki lehet venni a szeretett szolgálatból, de Rékából nem lehet kivenni a szeretett szolgálatot, mondja Gilice Réka, aki 15 évig kommunikációs munkatársa volt a most 20 éves Magyar Református Szeretett Szolgálatnak. Ez idő alatt adott interjút angolul a BBC-nek, de rengeteg más interjút adott, például nyilatkozott a Kossuth Rádiónak, amit tudta, hogy a szülei biztosan hallgatnak éppen akkor is, de megélte azt is, amikor alig jött el valaki arra a sajtótájékoztatóra, amit ő szervezett a Zsinatra. Élményekről, emlékekről, segítségnyújtásról beszélgetünk a következő percekben Gilice Rékával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével.
3: Egyáltalán te hogyan kerültél a Református Szeretett Szolgálattal kapcsolatba, hogyan lettél ott szóvivő először, és szerintem csak egy mondatot a múlt idézéshez, szerintem sokaknak te voltál az első arc-hang név, akivel azonosították a szeretett szolgálatot, hiszen te kommunikáltad kezdetektől, vagy nagyon az elejétől, hogy mit is akar ez a szervezet elérni. Szóval te hogy kerültél kapcsolatba az MRS-szel?
2: A szeretett szolgálatról, amikor először hallottam, az bátyámon és sogornamon keresztül volt, mert ők akkor még a teológián tanultak Debrecenben, és önkéntesként segítették a szeretett szolgálat munkáját. Ahogy viszont én személyesen kapcsolatba kerültem a szeretett szolgálattal, az egy külföldi, egy holland együttesnek köszönhető, mert 2007-ben, abban az évben, amikor végeztem is, mielőtt a diplomámat megszereztem volna, mentünk egy turnéra, egy 10 napos turnéra Magyarországon. Ez a holland együttes 40 évig járt Magyarországra evangelizálni a koncertjeink keresztül, és nekik segítettem éveken keresztül műsorvezetéssel és tolmácsolással. És 2007-ben volt az első jótékonysági turné közösen ezzel a Sírhadas együttessel, és akkor a Szeretett Szolgálat egyik programjára gyűjtöttünk, illetve az volt a fontos cél, hogy megismertesse mindenhol, ahova csak eljut ez az együttes, megismertesse a Szeretett Szolgálat nevét és a tevékenységeit a koncerten résztvevőkkel. És mivel én voltam a koncertnek a műsorvezetője, ezért az én feladatom volt az is, hogy beszéljek a Szeretett Szolgálatról és az aktuális programról, amire éppen gyűjtött a szervezet. Minden helyen a koncertek előtt és után kint volt a Szeretett Szolgálatnak a standja, illetve munkatársai és önkéntesei, akik utána bővebben tudtak beszélni a szervezetről. De nekem ez volt a feladatom, hogy minden egyes nap bemutassam a tevékenységét a Szeretett Szolgálatnak. És ott már találkoztam Fodor Gusztival, nagy tiszteletű úrral, polgármester úrral, tehát Fodor Gusztáv volt az, akivel többször beszélgettem, és a turné végére azt mondta, hogy figyelj, te hol is végzel kommunikáció szakon is? Hát, igazából nekünk jó lenne egy ember, aki segíti a Szeretett Szolgálat hírét továbbvinni. És ebből a beszélgetésből alakult ki, ez májusban volt, utána júniusban diplomáztam, és abban az évben szeptemberben pedig kezdtem is a Szeretett Szolgálatnál.
3: És volt egyébként olyan ambíciót, hogy te szóvivő leszel valahol, vagy a kommunikációs szakmán belül, hát annyi mindent lehet csinálni. Mi volt, ami mondjuk egy fél évvel ezelőtt, a jelenet előtt ott volt benned, hogy majd ha végzel, akkor szeretnéd azt csinálni?
2: Igazából, amikor végeztem, akkor 2 állásajánlatom már volt, és ez beképzelten hangozhatna, de hogy nem én kezdtem el keresni munkát, hanem otthon Szentesen, mivel nem csak kommunikáció szakon, hanem tanító és kommunikáció szakon végeztem. Az első szakommal, a tanítóval megkeresett annak az általános iskolának az igazgatója, ahol a 3 hónapos tanítási gyakorlatomat végeztem, hogy nagyon örülne, hogyha náluk tanítanék, mert akkor alsóba lehetne egy osztályom, én pedig felsőben történelmet taníthatok, és akkor örülne, hogyha ezt a 3 hónapot folytatnánk, és a következő évben náluk kezdenék. Ez nagyon jól esett, de be kell valljam, hogy ehhez túl vidámnak éreztem magam, hogy lehet, hogy az én személyiségem még abban a tanári közösségben nem biztos, hogy beleférne. A másik pedig szintén Szentesről jött, az Ottani Televíziónál voltam gyakorlaton, illetve nem csak gyakorlaton, hanem önkéntesen még, amíg végeztem az iskolát, bejártam, hogy a gyakorlatból tanuljam meg, hogy hogyan is kell televíziózni, és akkor azon gondolkoztam, hogy ott helyezkednék el. De hát jött a Szeretett Szolgálat, úgyhogy Isten ezt máshogy gondolta, máshogy tervezte, és mentem a Szeretett Szolgálathoz.
3: És ez mennyire volt neked egyértelmű, hogy erre fogsz igent mondani? Hát most ennyi év távlatából talán nehéz ezt így visszaidézni, de hát lehet, hogy nagy dilemma volt ez neked, vagy egyértelmű út volt, hogy akkor ezt a lehetőséget Isten tette a lábaid elé, és erre az útra kell lépni, vagy vívottál azzal, hogy Szentesi TV, mert a tanítást, azt, a mikrofonom ki volt kapcsolva, de jót nevettem rajta, hogy oda túl vidám voltál, szóval hogy az talán érződik, hogy azt nem akartad elvállalni. Mennyire volt dilemma benned, hogy akkor Szentesi TV vagy Szeretett Szolgálat?
2: Utólag annyira könnyű azt mondani, hogy egyértelmű volt, hogy akkor a Szeretett Szolgálat, de a televíziózás is vonzott, ott sem feltétlenül a kamera előtt állni, hanem riporterként inkább a kamera mögött, és arra irányítani a figyelmet, aki valami jót tud mondani. Úgyhogy az azért elgondolkoztatott. Ami a legnagyobb kérdés volt számomra, az inkább az, hogy én nem akartam Budapestre költözni. Ez valahogy ott volt a listámon, nem kellett volna feltétlenül Szentesen maradnom, de valahogy én nem akartam a fővárosba költözni. De ebből is látszik, hogy tetszett annyira ez a munka, hogy emiatt Budapestre költöztem, és így választottam ezt, mert nagyon sok lehetőség volt benne. Persze akkor még nagyon fiatal volt a szervezet, nagyon sok minden nem alakult ki, nem voltak olyan struktúrák, mint most vannak, de ez is egy külön élmény volt aztán, hogy együtt alakíthattuk ki. Úgyhogy azt mondom, hogy visszatekintve végül is egyértelmű volt, hogy Isten ezt akarja számomra. Én nem tudtam egyből, hogy Isten ezt akarja nekem, mert ez a Budapest annyira nem vonzott.
3: És mik az első emlékeid, mint a Magyar Református Szeretett Szolgálat szóvivője? Emlékszel-e, hogy kinek adtad az első interjút? Emlékszel-e az első, nem tudom, sajtóközlemény témájára, amit ki kellett adni, az első sajtótájékoztatóra, amit meg kellett szervezni? Valamilyen emlékfoszlányod van-e az elsőkről?
2: foszlányok vannak, de 19 évvel ezelőttről beszélünk, úgyhogy be kell valljam, hogy nem emlékszem arra, hogy mi volt a legelső interjú, amit adtam, vagy a legelső sajtótájékoztató. Most így, ahogy ezt kérdezted, emlékképek ugrottak be, hogy ülök közlemények felett, és hányszor írom át, hogy az jó legyen, hogy biztos, hogy azon nem múljon, hogy átvegyék a hírt, hogy nem jól fogalmaztam meg. Azt tudom, hogy a legnagyobb hírértékkel rendelkező programok azok voltak, amikor már mondjuk az orvoscsoportunk külföldre ment, és akkor bevallom, engem is meglepett, hogy az előzetes, meg az utólagos, vagy az érkezés utáni sajtótájékoztatón mennyi sajtóorgánunk volt. Mert előtte azért nem volt annyira könnyű, vagy nem feltétlenül volt könnyű a híreinket eljuttatni a legtöbb sajtóorgánummal, bár próbálkoztam, tehát hogy nagyon sok mindenkit úgy kerestem meg, hogy nem ismertem, csak addig kutattam, amíg találtam egy elérhetőséget, de hogyha emlékezetes pillanatokról beszélünk, akkor az nagyon, amikor a legelső orvoscsoport misszió után még Bölcskei Püspök úrral a Zsinaton tartottunk egy sajtótájékoztatót, és tényleg a kamerák meg az újságírók alig fértek be a terembe. Ez képileg most is előttem van, és tudom, hogy az ilyen büszkeséggel töltött el, hogy yes, ez az, hallanak a református szeretett szolgálatról.
3: És van ennek fordított története, amikor úgy érezted, hogy mindent megtettél, és alig jött el valaki, alig akart valaki interjút készíteni, és az olyan rossz érzés volt?
2: Volt olyan, amikor szintén zsinatos történet, valamelyik akciónkról hívtunk össze sajtótájékoztatót, és rutinos szervezőként kértem visszajelzést, hogy biztosra tudjuk, hogy mennyi sajtóorgánum lesz ott a sajtótájékoztatón, és 3 vagy 4 orgánum bejelentkezett, mondtam, jó, nem sok, de rendben lesz, és a sajtótájékoztató kezdetekor az egyházi sajton kívül senki nem volt ott. És akkor elkezdtem telefonálgatni, hogy hello, akkor mégis mi történt, és kiderült, hogy volt valami olyan nagyobb történés aznap, ami miatt átcsoportosították a stábokat, de az összeset. Tehát az számomra egy hideg zuhanya a felért, hogy én így nyugodtan hátradőltem, hogy hát regisztráltak, jönni fognak, de mégsem jöttek. Úgyhogy igen, sajnos voltak kudarc élmények is.
3: És ha már itt felhozod az egyház és világi sajtó közötti különbséget, tudsz erről egy kicsit mesélni, hogy ezek szerint abból, amit mondasz, az kiolvasható, hogy az egyházi sajtó az pozitívabban állt hozzátok, vagy hűségesebben követte a munkátokat, mennyire volt jellemző ez, és mennyire kellett megdolgozni minden egyes világi sajtós megjelenésért, híradó másodpercért, vagy újságcikkért, vagy bármilyen megjelenésért?
2: Az egyértelműen el tudom mondani, hogy az egyházi sajtónak a mai napig hálás vagyok, mert ugyanúgy fontosnak tartották a mi híreinket, mint ahogy mi fontosnak tartottuk. Nem kellett megküzdeni az egyházon belüli hírversenyben azon, hogy foglalkozzanak a mi kérdéseinkkel és ügyeinkkel, vagy sem. Ebben nagy segítség volt az is, hogy minden héten, amikor volt a Zsinaton szerkesztőségi ülés, ugyanúgy szót kaptunk, ugyanúgy elmondhattuk minden egyházi sajtóorgánumnak, hogy mi az, amit most érdemes kiemelniük. Egy idő után mindenki ráérzett arra, hogy a másiknak mi a jó, meg hogyan jó, és akkor úgy vittük oda a témákat is, hogy nekik is érdekes legyen, meg érdemes is legyen velük foglalkozni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok Zsinati Kommunikáció osztálynak is, a reflapnak, a rádiónak, a tévének, tehát tényleg én nem panaszkodhatom, mert az egyházon belül azt gondolom, hogy azért is, mert hasonló volt az értékrend, ezért ők is ugyanazt tartották fontosnak, mint amit mi, és értették, hogy mit miért csinálunk, és miben mi a fontos. A világi sajtóban bármennyire is voltak nagyon magas pontok, ott szerintem minden egyes megjelenésért meg kellett küldeni. Ezek közül kivétel volt a különböző külföldi missziók, vagy az olyan tevékenységeink, amik rácsatlakoztak, vagy egy nagy katasztrófáról, valami olyanra, ami egyébként is nagyon nagy hírértéket képviselt a sajtóorgánumoknál. Emlékszem arra, hogy azt hiszem, hogy a Haiti első misszió során volt az, hogy már nem tudom, hogy hány óra eltérés volt, idő eltolódás volt a kinti és a hazai idő között, viszont éjszaka nem tudom, magyar idő szerint ilyen 11 és éjfél környékén kaptam meg az aznapi híreket a kinti csapattól, akkor azokat megszerkesztettem, kiküldtem mindenkinek, sokan sajtósok közül már akkor válaszoltak, vagy voltak, utána reggel 6-kor hívott fel. Újabb információért, tehát hogy az egy nagyon zsúfolt időszak volt, és akkor sokat kellett tennünk azért, hogy folyamatosan információval lássuk el őket, hogy aztán, amikor hazajön a csoportunk, akkor is érdekes legyen számukra. Tehát akkor, amikor egy nagyon nagy misszióban voltunk, vagy a menekültválságról volt szó, hogy Kárpátaljáról, Ukrajnából, ahogy érkeztek ide az emberek, akkor őket fogadtuk, akkor sokkal nagyobb nyitottság volt, mint sem amikor egyébként a számunkra, vagy a nélkülözők számára fontos programról szerettünk volna beszélni, azzal lehet, hogy nehezebben kerültünk be. Viszont az is kialakult, hogy voltak már műsor típusok, vagy konkrét műsorok, ahova rendszeresen hívtak bennünket. A közmédiában például a Családbarát magazinnál annyira jó kapcsolatba kerültünk, hogy nem csak azt, hogy rendszeresen hívtak be műsorba, hanem amikor például a saját műsornak a születésnapját ünnepelték, akkor úgy ünnepelték, hogy nekünk ajánlottak fel adományokat. Például kijöttek az egyik intézményünkre, és akkor ott disznótorost csináltak, és akkor ott volt a műsor, de hogy már ők szerettek volna minket megajándékozni, mert ahogy beleláttak a munkákba, azt mondták, hogy hát ők úgy ünnepelnék magukat, hogy valójában akkor nekünk adnak ezzel, és ezek meg nagyon jó élmények voltak.
3: Az élményeid, de tovább fűzve kérdezem, hogy ilyen legemlékezetesebb interjú, most inkább pozitív értelemben mondom, de ha van negatív és elmesélhető, az is érdekel persze, tehát ami valamilyen okból, ez egyfajta pozitív ok, de mondjuk ha nem tudom, a legemlékezetesebb médium, akinek nyilatkozhattál, vagy egy újságíró, akit nem tudom, ismertél és örültél, hogy most már végre téged is megkérdez valamiről, vagy egy olyan helyszínen, időpontban, bármilyen, ami miatt az nagyon emlékezetes.
2: Nagyon sok ilyen van, és nem diplomatikus akarok lenni, de azért az elején elmondanám, hogy hálás vagyok minden egyes alkalomért, amikor egy szerkesztő úgy gondolta, hogy érdemes megszólítani a református szeretetszolgálatot és bemutatni annak egy-egy programját, vagy egy nézőpontot, bármit, amit mi hozzá tudtunk adni egy beszélgetéshez. De ha legemlékezetesebb, akkor nem feltétlenül a tartalom miatt, de akkor, hogyha beszélhetek magamról személyesen nekem, az, hogy a Kossuth Rádióban, amit a szüleim minden nap hallgatnak a konyhában, folyamatosan megy a rádió, ott megszólítottak és tudtunk beszélgetni, és az rendszeres volt, hogy interjút adtam, az sokat jelentett, mert egyrészt azt gondoltam, hogy büszkék rám a szüleim, másrészt meg azért mégis országos médiumban megjelenni. A másik ilyen a menekültválság idején volt, amikor a BBC készített interjút velem, és angolul. Be kell valljam, azért izgultam, mert nem gondoltam, hogy megfelelő a szókincsem ahhoz, hogy át tudjam adni, amit szeretnék, de az én életemben és karrieremben azért nyomot hagyott, hogy én a BBC-nek nyilatkozhattam itt Budapesten. Úgyhogy arról bevallom, még van egy képernyőképem is, hogy a BBC-ben látszódom, mert a bátyámik külföldön élnek, és akkor ők küldtek egy képet, hogy ez tényleg lement adásban.
3: Egyébként van ilyen gyűjteményed még a printlapok idejéből, vagy képernyőképekből, vagy csak ezt őrzöd, vagy néhányat őrzöd, és nincs ilyen, nem tudom, itt a büszke anyukák, amikor kivágják az összes újságcikket a sportoló gyerekükről, az első U8-as meccstől az olimpiai aranyéremig.
2: Azt hittem, hogy nincsen akkor a lakásom, hogy mindent meg tudtam volna őrizni, de például néhány magazin, amit én szerkesztettem, abból még egy-egy példány megvan, a Jobbadni magazin, amit a szeretett szolgálattal kiadtunk. Van egy-egy interjú is, de mindent nem tudtam volna megőrizni, ami könnyebb és kevesebb helyet foglal azok a fényképek, és nem csak az interjúkról, hanem egyébként pont most az elmúlt két hétben digitalizáltam CD-ről, DVD-ről fényképeket, hogy ne ezeken az adathordozókon legyenek meg. És ott akkor átmentem a munkahelyi fényképeken, amiket lementettem, és ezekben nem csak az interjúk voltak benne, hanem ami a szívemnek még kedves, hogy lehet, hogy kommunikációval foglalkoztam, és szóvivő is voltam, de hogy nekem lelkileg az nagyon sokat adott, amikor tevékenyen a munkába is részt tudtam venni. És ezek közintén most csaltak az arcomra, amikor láttam ezeket a fényképeket, hogy együtt dolgoztunk a kollégákkal, hogy a vörösiszap katasztrófa után lapátoltuk a vörösiszapot, amikor már beengedtek önkénteseket, hogy a Tisza járvíz során vittük az élelmiszeradományokat, Málkas ígérő vízben mentünk, és akik még ott maradtak a házukban, nekik vittünk, amit csak tudtunk. Ezeket a fényképeket végignézni mindig megdöbbent, hogy mennyi mindenre volt lehetőségem a szeretetszolgálatnál, és ezt szeretem a legjobban, amikor szerintem hitelesebben tudok beszélni valamiről, hogyha én is részese vagyok, nincs sem, hogyha csak a kollégák elmesélik, hogy mi és hogyan történt, úgyhogy ezt mindig jobban szerettem, amikor egy-egy akcióban én is tevékenyen tudtam részt venni, és utána mesélhettem el az élményeket.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatjuk a beszélgetést Gilice Rékával, aki a most 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálatnak 15 éven át volt kommunikációs munkatársa, egy ideig szóvivőként, később kommunikációs vezetőként volt jelen a szervezet életében. Most a 20 éves jubileum kapcsán beszélgetünk vele az ő saját élményeiről, emlékeiről. Maradjanak az Európa Rádióval!
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Pontosabb és egyértelműbb feladatmegosztással működik tovább a kormány, derül ki a kormányzati kommunikáció keddi közleményéből. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Pósfai Gábor belügyminiszterhez, az Információs Hivatal Orbán Anita külügyminiszterhez, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat pedig Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterhez tartozik. Azt is írták, hogy a módosítás nem rendeli a miniszterelnökséget vezető miniszterhez a teljes nemzetbiztonsági és védelmi rendszer irányítását, mert ezen területek összkormányzati koordinációját továbbra is Tóth Péter, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója látja el. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterhez kerül, egyebek között a kiberbiztonság, a nemzeti adatvagyongazdálkodás és a mesterséges intelligencia több kormányzati feladata. Az egészségügyi tárca esetében egyértelműbbé válik az egészségügyi intézményrendszer, a népegészségügy és az egészségbiztosítás irányítása, míg Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter feladatai kiegészülnek, egyebek között a kora gyermekkori intervenció egységes irányításával és az óvodai nevelés rendszerével kapcsolatos felelősséggel, áll a kormányzati kommunikáció összegzésében. A miskolci Lévai József Református Gimnázium megújult épületrészében a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával többek mellett tantermeket, tanárit, közösségi teret és mosdókat alakítottak ki. A fejlesztés a fenntartó egyházkerület csaknem 300 millió forintos támogatásával valósult meg. Simon Zoltán, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon főigazgatója elmondta, hogy a Tóth Pál Diákotthon fiú szárnyát alakították át. Hozzátette, az idei tanévben egy 32 fős 8 év folyamos osztály indul, akik egy tantermet és egy csoportszobát, illetve a kísérőhelyiségeket használják majd. A főigazgató azt is elmondta, hogy a tervek között szerepel, mely szerint néhány éven belül már 4 osztályt szeretnének indítani a 8 év folyamos képzésen belül. Egységes költségvetési rendszert szorgalmaz a köznevelési intézményekben a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a szervezet keddi tanévnyitó tájékoztatóján felhívta a figyelmet arra, hogy a központi költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat. A kapott támogatás mértékében nagy különbségek vannak attól függően, ki az intézmény fenntartója. Elmondta, a szakszervezet javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak az ősszel, mert olyan rendszer létrehozását szeretné, melyben minden gyermek ugyanannyit ér, településtől, fenntartótól függetlenül. Augusztusban több mint 40%-kal csökkent az eladó lakó ingatlanok iránti érdeklődés éves szinten, és 15%-kal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakó ingatlanok száma, közölte az ingatlan.com kedden. A legnagyobb éves visszaesés Budapesten 44% és a megyeszékhelyeken 43%-kal mérték, a kereslet csökkenése a községekben is 31%-os volt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte, a kereslet visszaesése nem a lakáspiac hirtelen gyengülését jelzi, hanem az egy éve elindult Otthon Start program hatása, ami olyan vevőket is a piacra terelt, akik eredetileg későbbre tervezték a vásárlást. Az ingatlan portál szerint az adatok a tavalyi rendkívüli időszak utáni normalizálódást jelzik.
0: Az időjárásról.
4: Több helyen lehet zápor, zivatar, majd legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék, délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Gilice Rékával, a Magyar Református Szeretetszolgálat korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével. A beszélgetés apropója, hogy az MRS idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, és a kerek évforduló nyomán pedig már több beszélgetést hallhattak az elmúlt 20 évről különböző szereplőkkel, akik vagy részesei voltak az MRS életének. Ma Gilice Réka történetét ismerhetik meg.
2: Na és ezekből az élményekből van olyan, ami, hát jó, tényleg nehéz a leget így kiemelni, de ami így most eszedbe jutott, hogy soroltad a Vörösiszapot, Árvizet, egy arc, egy történet, egy pillanat, ami úgy ott van benned, mint legemlékezetesebb, akinek átnyújtottál egy doboz élelmiszert, vagy egy beszélgetés, vagy bármilyen, ami elmesélhető?
3: Azt hittem, hogy nekem a beszélgetések jelentettek a legtöbbet, mert az, amikor adományt vittünk, az is jó, de azt általában más adta, és úgy tudtam csak továbbadni. De az az első évben volt, amikor az ételosztáson, amit egyébként hajléktalanoknak szerveztünk, de nyilvánosan megkérdettünk, hogy bárki jöhet, akkor nem csak hajléktalanokkal beszéltem, hanem egy idős nénivel is, aki elmondta, hogy azért jött el erre az ételosztásra, mert akkor az ebédnek az árát megspórolja, és tud venni valamit az unokáinak ebből a pénzből. Ez csak egy sűrített változata volt a beszélgetésünknek, de nagyban árnyalta azt a képet, hogy én hogyan gondolkozom arról, hogy kik a nélkülözők, és mi az a szint. Nem tudom, hogy ez így érthető, de engem megütött az, hogy egyrészt hogyan szeretne gondoskodni az unokáiról, másrészt pedig az, hogy egy ebédnek az ára mennyire sokat tud jelenteni valakinek az életében, és ha ezt az egyet meg tudja spórolni, azzal is mennyivel előrébb van. Úgyhogy emlékszem erre a beszélgetésre, nagyon a Szilágyi Dezső téren voltunk az otthoni gyülekezet tagjaival, és ez így átértékelődik. Egyrészt az is nagyon sokat jelent, hogy milyen erős gyülekezeti kapcsolatok alakultak ki, akikkel együtt dolgoztunk és akciókat közösen szerveztünk, tehát konkrétan baráti kapcsolataim vannak a mai napig is onnan. Másrészt pedig óriási erő van abban, ahogy együtt dolgozunk. A legelején, amikor a szeretetszolgálatnál kezdtem, akkor besegítettem az adminisztrációban is, és akkor még voltak ezek a sárga csekkek, amiket az újságunkkal küldtünk ki, hogyha valaki szeretné bármelyik programunkat támogatni, akkor ő maga beírhatja az összeget, hogy mennyivel szeretne támogatni, és milyen programra. És ennek az adminisztrációjában, amikor részt vettem, akkor írogattam be a neveket, címeket és az összegeket. És a beszkennelt csekken, ahogy láttam az idős embereknek a kézírását, az fogalmazódott meg bennem, hogy lehet, hogy ő csak 500 forintot tud adni erre a programra, de azt odaadja. Az a tipikus kaskaringos kézírás, ahogy a nagypapám írt, amikor ezt megláttam a csekken, az nekem sokkal többet jelentett a csekknek az értékénél, mert azt mutatta, hogy nekem tetszik, amit ti csináltok, szeretett szolgálatnál emberek, lehet, hogy nem tudok túl sokat félretenni, de szeretném ezt erre a jó célra fordítani. És ez a munkámban is nagyon sokat jelentett, mert egyrészt a szeretett szolgálatnál, hála az egyháznak, mi úgy működtünk, hogy a fizetésünket az egyházi támogatásból finanszírozták, tehát mi a befizetett adományokból egy fillért sem kaptunk munkatársat, és plusz motiváció volt nekem látni ezt a csekbefizetést, hogy minden egyes fillér a lehető legjobb helyre menjen, mert az a bácsi vagy az a néni csak ezt az összeget tudta, de ezt oda akarta adni, és ott nekünk fontos feladatunk, hogy az jó helyre menjen.
2: És lelkileg hogy tudtad ezeket a történeteket elhordozni, akár az ebédárás történet, akár ezt így végig gondolva, hogy milyen helyzetben van az idős írású bácsi, aki az 500 forintját adja, ha 500-at tud adni, vagy akár más helyzetek, akikkel beszéltél, amiket láttál. Szóval mennyire viselte meg a lelkedet, amikor valami nehéz helyzetben voltál, Vörösiszap katasztrófa, stb. Hogy tudtad ezt, hát nem is tudom, milyen jó szó, feldolgozni, figyelmen kívül hagyni, beépíteni az életedbe, de nem bele roppanni lelkileg, hanem menni tovább, és a következő interjúba is mosolyogva elmondani, hogy segítsenek az emberek, mert szükség van rá.
3: egyrészt azt gondolom, hogy ettől hitelesebb lett az is, amit én utána tudtam mondani, mert átéreztem. Másrészt pedig, amikor egy ilyen helyzetben segítőként vagy ott, az is pluszt jelent, meg te is átgondolod, hogy lehet, hogy néha az önsajnálat az felmerülhet az ember életében, hogy milyen sokat dolgozol, keveset alszol, mennyi feladat van, bármi feszültség lehet, vagy akár magánéletben, munkában, bárhol. De ezt az ember átértékeli, amikor annyi más sorsot látok, akkor azt kell mondanom, hogy hú, de azért ehhez képest én mennyire áldott vagyok, és hogy azt gondolom, hogy a fájdalom meg az együttérzés mellett ez ad hálát is az ember szívébe, mert nem azt fogja nézni, hogy mennyivel több is lehetne neki, hanem azt mondja, hogy de jó, hogy én itt lehetek, és másnak, aki még rosszabb helyzetben van, tudok segíteni.
2: Volt-e olyan programotok, akciótok, ötletetek, akár a te ötleted, ami így külön kedves volt neked az ilyen azonnali beavatkozásokon túl, mint a Vörös Iszap, amit már említettél, tehát ami ilyen elindított program volt?
3: Saját ötletet nem illik mondani, úgyhogy mondom az egyik kedvencet, aminek a születésénél ott voltam, a Szeretet Híd programunk, ami az elejétől egyáltalán, hogy a név létrejöjjön és hogyan működjön, akkor még az ifjúsági irodával, a Zsinati Ifjúsági Irodával egyeztetve csomó megbeszélésünk volt, próbáltunk bevonni embereket, hogy segítsék azt, hogy hogyan jöjjön létre a programnak a felépítése, és az, hogy ott lehettem tényleg a születésénél a Szeretet Hídnak, az számomra a későbbiekben is nagyon sokat jelentett. Mondhatnám, hogy egyfajta gyermekemnek éreztem ezt a programot, még ha utána kerestünk is embert, és kiváló Vadillát vette fel a Szeretet Szolgálat, hogy ezt a programot koordinálja, és nagyon jó kézben is tartotta. Valahol azt hiszem, hogy a Szeretet Híd az mindig is a szívem csücske volt, és nem csak azért, mert a kezdetektől részt vettem benne, mielőtt még meghirdettük volna a programot, hanem azért is, mert emlékszem, hogy mindig ezt mondtam róla, hogy a Szeretet Híd önkéntes program az azért jó, mert egyrészt összefogja a Kárpát-medencében élő reformátusságot, másrészt pedig azért, mert mindenki megtalálhat a hozzáélő feladatot, és ebben hiszek a mai napig, hogy ezekben az önkéntes programokban is az a jó, hogy nem kell óriási dolgokat tenni, lehet, hogy valaki csak süteményt süt az önkénteseknek, vagy más módon segít, de hogy nincs olyan, hogy te valamivel ne tudnál segíteni, és a Szeretet Híd erre volt jó példa. Arra volt jó példa, hogy nem csak a fogyatékkal élőkhöz lehetett menni segíteni, hanem igenis azt mondták, hogy de hát mi is akarunk önkénteskedni, és a fogyatékkal élők is jöttek különböző programokra, hogy ők is segíthessenek. És ez nagyon jó volt látni, hogy ebben nincsen limit, csak az elszántság kell, és akkor úgy is megtalálod, hogy valahogy te is tudsz segíteni. Azt hiszem a Szeretet Híd miatt is a kedvencem.
2: Mindezen történetek után kérdezem, hogy mit jelentett neked a Magyar Református Szeretet Szolgálat, amíg része voltál, és azt is meg fogom kérdezni, hogy mit jelent ma, hogy már nem vagy része, és nyugodtan egy kérdésben is válaszolsz, de azért teszem így fel, mert kíváncsi vagyok, hogy van-e a kettő között különbség.
3: Egyrészt a Szeretet Szolgálatra visszagondolnom, az egy otthonos érzés. Amikor a Szeretet Szolgálatnál dolgoztam, már pedig ez az életemből elég hosszú időszak volt, nagyon sokat jelentett, mert a munka mellett, munkaszolgálat hivatás mellett barátokat is kaptam. Az, hogy egy jó munkakörnyezetben, jó fejemberek között tudok dolgozni, akikből még barátok is lehetnek, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot, a számomra nagyon sokat jelent. És bevallom, követem az MRS-ről, a Szeretett Szolgálatról a mai napig a híreket, nézem, hogy mi újság van a szervezet házatáján, és büszke is vagyok rá, hogy átvezettem a következő kérdésbe. Igazából nem azt mondom, hogy a mindennapjaimban, de a mostani időszakomban is jelen van a Szeretet Szolgálat, mert bármikor beszél, vagy szóba kerül az, hogy hol dolgoztam, mikkel foglalkoztam. Rengeteg példa van, amit megélhettem a Szeretet Szolgálaton keresztül, és amikor ez szóba kerül, akkor nem valami, én büszke vagyok arra, hogy ennél a szervezetnél dolgozhattam ilyen hosszú ideig, és mennyi mindent megélhettem. Azt gondolom, hogy az a 15 év, amit a szervezetnél voltam, az azért maradt meg a mai napig, mert hogy minden, ami ott történt, az formálta a személyiségemet olyanná, amilyen ma vagyok. És nem biztos, hogy mindenre rá tudok mutatni, hogy mi miatt lettem olyan, amilyen, de hozzám adott, a karakteremet formálta az az időszak, amit ott töltöttem. Nem csak azért, mert az első munkahelyem volt, hanem azért is, mert rengeteg mindenben tudtam részt venni. Nagyon sok élethelyzetet láttam, nagyon sok mindenben benne voltam. Ez egy olyan természetes közeg volt számomra, amiben jó volt létezni. Minden fáradtság és feladat ellenére lélekemelő volt, hogy ennek részese lehettem.
2: És mennyire volt neked nehéz váltani, amikor úgy döntöttél, hogy nem a szeretett szolgálat szóvivőjeként és kommunikációs vezetőjeként folytatod meg később, ahogy a szervezet alakult, növekedett, akkor úgy emlékszem, hogy volt egy ilyen tisztségbeli módosítás is, vagy feladatköri módosítás, már nem feltétlenül egyedül végezted a kommunikációs feladatokat. És nekem, csak hagy indokoljam a kérdést, nekem akkor az egy nagyon furcsa volt elképzelni, hogy hát hogy mehetne tovább a református szeretett szolgálat Gilice Réka nélkül, tehát úgy nagyon összenőtt a kommunikáció. Hát nyilván nekem te voltál a szervezetből a legközelebbi ember, mert egy újságíró nyilván a szóvivővel, kommunikációs vezetővel egyeztet, hogy mit szeretne, és akkor a másik meg segít neki, hogy az összejöjjön. Számtalan ilyen eset volt. Zárójel, az ilyen teljesen speciális kérdéseimre is emlékszem, hogy mindig figyeltél, amikor én az Európa Rádió szegedi tudósítója voltam, és akkor külön számon tartottad, hogyha valami Csongrád megyei történet van, akkor szólj, oké, innen származol, tehát talán nem volt olyan nehéz erre figyelni, de erre például nagyon emlékszem. Szóval nekem nagyon fura volt, amikor elmentél. Te hogy élted ezt meg, hogy emlékszel erre vissza?
3: Erősen gondolkozom, hogy hogyan éltem ezt meg akkor. 15 év egy szervezetben az elég hosszú idő, és szerintem, amikor ennyire része vagy egy szervezetnek, akkor nem is tud teljesen elszakadni. És ahogy mondtam, a mai napig követem a híreket, viszont én akkor azt választottam, amikor szeretetszolgálattól eljöttem, és inkább az intézményes diakónia felé vettem az irányt, hogy abban szeretnék segítséget nyújtani, hogy egy kicsit arra a területre is helyezzük a hangsúlyt, és nem volt semmilyen harag vagy megórolás. Azt éreztem, hogy 15 év az sok. És tudom, hogy van, aki az egész életét egy munkahelyen éli le, de én azt éreztem, hogy én nem ez az ember vagyok, és azt gondoltam, hogy mind a szervezetnek, mind pedig nekem is jót tesz az, hogyha valami mást próbálok ki. És utólag visszatekintve is ezt jól tettem, mert az önértékelésemnek, a személyes fejlődésemnek, talpra esettségemnek jót tett az, hogy ebből a környezetből kijöttem és áthelyezkedtem máshova, úgyhogy lehet, hogy Rékát ki lehet venni a szeretetszolgálatból, de Rékából nem lehet kivenni a szeretetszolgálatot.
2: Ez milyen szép zárszó lenne, de azért azt még megkérdezem, hogy el tudod képzelni, hogy valaha még szóvivő leszel, és most nem feltétlenül a szeretetszolgálatnál, hanem hogy önmagában ez a fajta munkakör, hivatás, pezsgés, ez hiányzik-e? Én azt nem akarom megkérdezni, hogy most mivel foglalkozol, de annyit elárulok, hogy amikor egyeztettünk, akkor volt egy ilyen félmondatod, hogy a háttérben vagy. És emiatt kérdezem, hogy el tudod képzelni, hogy valaha még a mikrofon meg a kamera másik oldalán vagy, és zsizsegsz, mint egy szóvivő, ahogy zsizseg?
3: A zsizsgést azt el tudom képzelni. A szóvivőség az nem hiányzik. A jelenlegi feladatköröm, vagy az előző feladatkörömnél is volt olyan, hogy lett volna lehetőségem műsort vezetni, konferálni, és valahogy inkább hátrább léptem. Azt hiszem, hogy én annyinak megéltem az alatt a 15 év alatt, amit más akár egy élet alatt sem tud ezen a területen, mert nem találkozik, amilyen helyen helyezkedik el, hogy hiányérzet nincsen bennem. Nagyon sok helyen vihettem a jó hírét a szeretett szolgálatnak, nagyon sokakkal kapcsolatba kerültem. Van olyan újságíró, akivel azóta is, hogy ő elment a sajtó orgánunktól, is kapcsolatban vagyok, és még beszélünk, és tartjuk a kapcsolatot most már munkától függetlenül. Nagyon szép időszak volt, nosztalgikusan nagyon jó visszaemlékezni rá, de a reflektorfénybe kell valljam, nem hiányzik. Persze soha nem mondhat soha, de azt mondom most, hogy hiányérzet nincsen bennem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Gilice Rékával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Októberben egyszeri diákonként 26 ezer forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsijárak miatt. Az erről szóló dokumentumok a kormány.hu-n olvashatók. A szakminisztérium tervezete azt tartalmazza, hogy a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az egyház által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő energiaár növekedésből, továbbá a víz és a csatornadíjak nagykereskedelmi árának emelkedéséből adódó idei többletkiadások ellentételezéséhez. A támogatást az Államkincstár októberben folyósítja. Minden cselekménynek kell, hogy következzen.

0: Pályázatot hirdetett az összes nemzeti parki igazgatói posztra az élő környezetért felelős minisztérium, közölte Gajdos László tárcavezető. A pályázat célja, hogy az igazgató kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. Hangsúlyozta, a nemzeti parkok a természeti értékek legfőbb őrzői és kezelői, ezért meghatározó szerepük van abban, hogy a természeti örökség milyen állapotban marad fenn a következő generációk számára. A pályázati kiírás szerint az új nemzeti parki vezető 2026. november 1-én léphetnek majd hivatalba. Várhatóan október végéig átfogó jelentést készít a Magyar Tudományos Akadémia a jéger-jégkár mérséklőrendszer működéséről, annak környezeti és egészségügyi hatásairól, valamint arról, hogy lehet-e szerepe az aszály mértékének alakulásában, közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a telex.hu-nak. A tárcavezető kifejtette, a Hungaromet adatai alapján statisztikailag nem igazolható, hogy a jéger az aszály mértékének növekedéséhez vezetne, ugyanakkor azt is vizsgálni kell, hogy a rendszer az eredeti célját, a jégkárok mérséklését milyen hatékonysággal látja. A miniszter szerint a magyar agráriumot az aszály mellett a kedvezőtlen világpiaci és európai gazdasági környezet is sújtja, továbbá jelentős az energiahatékonyságban is a lemaradás. A bejelentett aszálykárok már most nagyobbak, mint a történelmi 2022-es aszály idején, és szinte valamennyi ágazatot érintik, tette hozzá. A gazdálkodók alkalmazkodását a támogatási rendszer átalakításával is ösztönöznék. A következő uniós támogatási ciklusban a forrásokat jobban hozzá akarják igazítani a vízmegtartáshoz és a fenntartatóbb művelési módokhoz, mondta a szakminiszter.
1: Az időjárásról.
0: Több helyen lehet zápor, zivatar, majd legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, önök a Kultúrát, az Európa Rádió Kulturális Egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várja a közönséget. A Kultúra mai adásában a 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról, Várhelyi Krisztinával, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjével és Szikora Ágnes kommunikátorral beszélgetünk.
1: Nagyon nagy erőkkel készülünk. Az Éltető Lélek Alapítvány még 18 civil szervezetet tudhat maga mögött, akik szintén bekapcsolódtak, és hát természetesen a nagy intézményeink, hát ők helyszíneket biztosítanak, és bekapcsolódnak, kiállítást rendeznek, és természetesen az önkormányzat is, úgyis, mint helyszíneket biztosítja, úgyis, mint támogató bekapcsolódott az Arszakra Fesztiválba, és hát egy nulladik napot is szerveztünk, mert rengeteg jelentkező volt a műsorokkal, és 10 nap alatt 600 szereplővel 53 programot mutatunk be, úgyhogy hát ez elég komoly logisztikát igényel, hogy mindennek legyen helye, minden sikeres legyen. Amit én hozzátennék az, hogy nagyon magas színvonalúra sikerült a program összeállítása. Minden területen, tulajdonképpen a képzőművészet területén is 11 kiállításunk lesz.
2: Már az a kérdés, hogy erre a rettentő sok programra, ami ugye 11 nap alatt 53 program, de hát azért közel 60 programot is akár tudunk mondani, hiszen ugye vannak kapcsolódó történések és egyebek. Ennek valóban meglegyen a közönsége, hogy megteljenek azok az előadó termek. Eddig mindig nagy örömmel tudtuk elmondani, összegezni a fesztiválok végén, hogy azért zsúfolt teltházas előadásaink vannak, hatalmas az érdeklődés, figyelnek, jönnek, a közönség hálás ezekért a produkciókért is valóban jelen van, részt vesz, de hát azért minden fesztivál előtt azért ott van az a nagy kérdőjel, hogy valóban sikerül az idén is bevonzani. Tehát tulajdonképpen 10 000 embert kell, ha úgy veszük, bevonzani ahhoz, hogy valóban kikerekedjen, hogy azt tudjuk újra mondani, hogy teltházas előadásaink vannak. Szóval, hogy most inkább ez a druk van bennünk, ezt majd biztosan Krisztina is megerősíti, hogy ilyenkor az ember már nagyon higgadtan kell, hogy végig gondolja, hogy minden rendben van-e, és a promóció ugye sűrűsödik, és annak már egy nagyon koncentrált feladatnak kell lennie, hogy a közönséget elérjük, és hogy tudjuk őket motiválni, hogy valóban jelen legyenek.
0: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várja a közönséget. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjét és Cikora Ágnes kommunikátort hallják.
2: Nagyon nagy erőkkel készülünk. Az Éltető Lélek Alapítvány még 18 civil szervezetet tudhat maga mögött, akik szintén bekapcsolódtak, és hát természetesen a nagy intézményeink, hát ők helyszíneket biztosítanak, és bekapcsolódnak, kiállítást rendeznek, és természetesen az önkormányzat is, úgyis, mint helyszíneket biztosítja, úgyis, mint támogató bekapcsolódott az Arszakra Fesztiválba. És hát egy nulladik napot is szerveztünk, mert rengeteg jelentkező volt a műsorokkal, és 10 nap alatt 600 szereplővel 53 programot mutatunk be, úgyhogy hát ez elég komoly logisztikát igényel, hogy mindennek legyen helye, minden sikeres legyen. Amit én hozzátennék az, hogy nagyon magas színvonalúra sikerült a program összeállítása. Minden területen, tulajdonképpen a képzőművészet területén is 11 kiállításunk lesz, és hát azok közül is kiemelkedik a Petrás Mária és Máger Ágnes közös kiállítása, ami egy újszerűség, ami majd folytatódik szeptemberben egy tárlatvezetéssel és egy nagy koncerttel, amit a Petrás Mária ad. Tehát ez már tulajdonképpen itt van a közeljövőben, úgyhogy nagyon készülünk, minden rendelkezésnél, az utolsó simításoknál tartunk, hogy minden rendbe menjen.
3: Az utolsó simításoknál tartunk, de az utolsó simítások előtt van mindig a legnagyobb pánik. Bár persze ez ránk nem jellemző, mert rettentő higgadtan fordultunk rá a finisre, de ettől függetlenül azért az embernek ilyenkor szorul össze a leginkább a gyomra, hogy minden rendben legyen, hogy valóban még a sok-sok előkészület ellenére, hiszen már februárban elkezdtünk készülni, tehát már azért hosszú hónapok állnak mögöttünk a szervezés tekintetében, de hogy még és csak ugye eljön az a pillanat, amikor már nincs visszaút, amikor már, ami nem történt, meg már nem fog, és már csak a programra, vagy a programokra lehet koncentrálni, szóval éppen ez az az időszak, amikor rettentően összeszedetten végig kell gondolni, hogy valóban nem feledkeztünk meg semmiről. Ilyenkor már nagy erőkkel rá kell koncentrálni a közönségre, hiszen az az egyik legerősebb pontja ennek a történetnek, amikor már minden meg van szervezve, a programok látszanak, kikerekednek, eldőltek, fixálódnak, akkor természetesen már az a kérdés, hogy erre a rettentő sok programra, ami ugye 11 nap alatt 53 program, de hát azért közel 60 programot is akár tudunk mondani, hiszen ugye vannak kapcsolódó történések és egyebek, hogy ennek valóban meglegyen a közönsége, hogy megteljenek azok az előadó termek. Eddig mindig nagy örömmel tudtuk elmondani, összegezni a fesztiválok végén, hogy azért zsúfolt teltházas előadásaink vannak, hatalmas az érdeklődés, figyelnek, jönnek, a közönség hálás ezekért a produkciókért is valóban jelen van, részt vesz, de hát azért minden fesztivál előtt azért ott van az a nagy kérdőjel, hogy valóban sikerül az idén is bevonzani. Tehát tulajdonképpen 10 000 embert kell, ha úgy veszük, bevonzani ahhoz, hogy valóban kikerekedjen, hogy azt tudjuk újra mondani, hogy teltházas előadásaink vannak. Szóval, hogy most inkább ez a druk van bennünk, ezt majd biztosan Krisztina is megerősíti, hogy hogy ilyenkor az ember már nagyon higgadtan kell, hogy végig gondolja, hogy minden rendben van-e, és a promóció ugye sűrűsödik, és annak már egy nagyon koncentrált feladatnak kell lennie, hogy a közönséget elérjük, és hogy tudjuk őket motiválni, hogy valóban jelen legyenek.
1: Nagyon sok program, sok esemény, sok fellépő, sok művész, nagy összefogás. Milyen tematikára épül tulajdonképpen a fesztivál? Hogyan épülnek fel a programok?
2: Én most a motivációhoz kapcsolódnék, hogy több olyan tényező is van, ami motiválhatja a közönséget, mert nagyon sok újdonság van. Tehát új programok, új elgondolások vannak. Például zeneszerzői pályázatot hirdettünk meg, amire olyan pályamunkák készültek, ami mindegyik bemutatható, tehát közönség előtt előadható. 13 alkotás érkezett 10 előadótól. Ezt mindig a gálán szeretjük bemutatni, de összesen 4-et tudunk, mert csak bemutatni. Ez Assisi Szent Ferenc tiszteletére kiírt pályázat volt, mert halálának a 800 éves évfordulója van. És a másik része, amit nem tudunk bemutatni, majd azt a Minorita templomban fogjuk Assisi tiszteletére bemutatni egyházi keretek között, vagy templomi körülmények között, ami azért válogattuk, hogy ami odaillik, az kerüljön oda. Hasonlóképpen újdonság az, hogy pályázatot hirdettünk képzőművészeti alkotások készítésére, és erre nem csak hazai pályázatok, hanem nemzetközi szintű alkotások is érkeztek, amiben megint egy különleges kiállítás készül. Ugye említettem a Petrás Mária félreműsort, az is egy óriási előkészületet jelent, aminél éppen ott tartunk, hogy már elszállították a Petrás Mária alkotásait, éppen készül a kiállítás. Nagyon sok újszerű zenei produkció lesz, például meghívtuk a Krédó együttest, ez egy kárpátaljai igen nagy hírű és magyar örökségdíjjal kitüntetett csapat, akik hát nagyon-nagyon színvonalas verses éneklést mutatnak be. Aztán lesz egy francia zeneszerző művének a bemutatása, amiben kórusok, 3 kórus és a Miskolci Szimfonikus Zenekar működik közre, tehát ezek azért elég nagyszabású alkotások lesznek. Aztán nekem az egyik szívügyem, meg büszkeségem is a Vihula Mihályló operája, a Káin bélyege. Ez azért a szívügyem, mert ugye, hogy nincs operafesztivál, mégiscsak egy miskolci zeneszerző operáját tudjuk bemutatni, és hát itt is nagy készülődés van. Nagyon jó énekesek adják elő a programot, nagyon jó kórusokkal, tehát ez a művészetek házában lesz, sokat várok tőle. De hát minden területről van produkció, 11 féle kiállításunk lesz. Lesz egy tudományos konferencia, ami a szimbólumokról szól, a szimbólumok keletkezése, tehát a szimbólumok jelentőségét mutatja be, ugye hát minket körülvesz, meg a világ tulajdonképpen a szimbólumokra épül, mert az emberiség kezdete óta a szimbólumok szerepet játszanak, vagy egy olyan eszköz, amit mindenki megért, tehát erről lesz egy nagyon tudományos konferencia, nagyon színvonalas előadókkal, tehát nagyon sokrétű. Lesznek irodalmi programok, lesznek közönségépítő programok, ami nagyon összetett, sokrétű, együttműködő, interaktív programok lesznek, tehát nagyon sokféle programból lehet válogatni.
3: Sok mindenre ráfűznék, most a Krisztina mondandójával kapcsolatban. A szimbólumok egy rendkívül izgalmas dolog, szerintem erről még nagyon-nagyon sokat lehetne majd beszélni. Krisztina azt mondta, a szimbólumokat mindenki megérti. Ezzel nem teljesen értek egyet, vagy ezzel egy picikét vitatkoznék, mert valóban vannak olyan szimbólumok, amik közkincsítettük őket, és ugye folyamatosan a hétköznapi nonverbális kommunikációban használjuk őket, de egyébként meg egy csomó olyan szimbólum van, ami nehezebben dekódolható. kódolható, és ezek megértése igazán izgalmas, azt gondolom, és a konferencia is valójában bizonyára arra is kísérletet tesz, hogy ezeket a nehezebben dekódolható, ám rendkívül izgalmas, sok jelentést hordozó szimbólumokat fel tudjuk fejteni, és olyan előadók lesznek a konferencián, akik ezt rendkívül izgalmasan tudják majd elővezetni, úgyhogy valóban ez az egyik olyan program, ami szerintem, amire mindenképpen érdemes odafigyelni. A másik dolog, hogy egyetlen mondat erejéig kanyarodnék csak vissza a saját magunk által, a fesztivál által meghirdetett pályázatokra, ugye a zenei pályázatra, a képzőművészeti pályázatra. Különlegesek ezek minden évben, van már ennek története vagy előzménye a fesztivál életében, ugyanakkor ez rendkívül fontos, hiszen egy fesztivál presztízsét növeli az, hogy saját maga tud előállítani idézőjelben, vagy arra késztetni, hogy előállítsanak ilyen jellegű alkotásokat, művészeti értékeket, ilyen kincset. Tehát azt gondolom, hogy ez rendkívül nagy dolog, hogy egy fesztivál ezt megengedheti magának, hogy új ilyen jellegű pályázatot hirdet, ez be tudja mutatni, teret tud ennek biztosítani, tehát hogy az alkotókat tulajdonképpen ilyen szempontból is menedzselni tudja, hogyha lehet így mondani. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy rendkívül nagy erőssége ennek a történetnek, és hát valóban még nagyon-nagyon sok van. Például izgalmasak a helyszíneink.
2: Igen, a helyszíneink is izgalmasak, csak nekem most az járt a fejembe, hogy nekem nagyon nagy örömet okoz az, hogy nagyon sok fiatal kapcsolódott be, és a fiatalok különleges műsorokkal, mert például ugye a flashmobot ismerjük, hogy az egy nagy létszámú és ilyen vidám dolog, utcai zenélést foglal magába, de az is körülbelül 120 gyerek fog énekelni az utcákon, vagy még több, és ráadásul be kapcsolódnak kicsik is, a Szent Imre iskolának a kicsinyei, és színdarabokkal készülnek, irodalmi előadásokkal készülnek, ahogy egy színdarabot előadni, meg betanulni, azért, meg azt megírni, tehát ezek is egy önálló alkotások. Például Jézus Pere címmel lesz egy színdarab bemutatva, amit ugye hát az egy önálló alkotás, meg más iskoláknak is lesz. Tehát nagyon széles körbe bekapcsolódtak az iskolák, tehát ez egy nagy előny. Eddig jobban kellett noszogatni az iskolákat, most pedig készségesek voltak. A helyszíneink azok szintén nagyon jók, ezt köszönhetjük részben a polgármester úrnak, hogy térítésmentesen kapjuk meg. A Művészetek Házában lesz két komoly előadás, az a opera bemutató és a zárógála. Aztán a Zenepalotában lesz, a Városházán lesz több előadás, a Városháza aulájában kiállítás lesz, irodalmi előadások, aztán több templom is lesz a helyszín, ugye, és akkor azért a egyház és felekezetek is komolyan bekapcsolódnak, mert van a zarándoklat programunk, tehát ezt így nevezzük, hogy hitéleti programok, ami a hit gyakorlásához kapcsolódnak. Ezek a templomi koncertek, a nyitó koncert, a templomi zárókoncert, a Szent Keresztfert magasztalása búcsú a Kálvárián, és az zarándoklat, tehát még lehet, hogy van más is, van meg az Árdakápolnában is, tehát több helyszínen lesz ilyen, ahol szintén fiatalok vesznek részt, és hát az zarándoklat szintén már most nem újdonság, viszont egy egyedi dolog, hogy az Arszakra Fesztivál alkalmával és Miskolcon egyáltalán 40 templomot mind felekezettől függetlenül az zarándokok végigjárnak, és ez a Kálvárián végződik a Szent Kereszt felmagasztalása búcson. Szóval a helyszínek is nagyon-nagyon vonzóak, tehát én azt gondolom, hogy is szoktam én már ilyenkor mondani a vége felé, még rengeteg a dolog, mert ugye most kell készíteni a forgatókönyvet, most kell átgondolni, hogy hova lesz elhelyezve az asztal, meg kiszállítja oda, tehát minden apróságról gondoskodni kell, ugyanakkor még nagyon régen kértem fel például a püspök urakat, hogy vegyenek részt, azt most ugye személyesen szintén meg fogom látogatni őket, és egy meghívással, egy műsorfüzettel, hogy akkor megbeszéljük pontosan, hogy mi az elképzelése, az övéki, a miénk, tehát még most nagyon sok feladat van, de én ilyenkor már úgy vagyok vele, hogy most már mindent megtettünk, rengeteget dolgoztunk, mindenki kitette a szívét, lelkét, tehát most már többet nem tudunk tenni. És akkor az eredménynek meg kell születnie, így gondolom.
3: Hát a fesztivál kommunikátorának van még most dolga. Neki meg akkor is ki kell tenni a szívét, lelkét, mert hogy ilyenkor kell beleerősíteni a kommunikációba. Ugye a flashmobokat említettük, a flashmob is egy olyan típusú program, ami kifejezetten a promóciót segíti, hiszen kivisszük a fesztivált az utcára. Belakjuk egész Miskolcot, Krisztina rengeteg helyszínt említett, de ugye így izgalmas azt látni, hogy mindenhol jelen vagyunk, tehát ugyan a szakrális művészetekről szól ez a fesztivál, ugyanakkor azért ezt mégsem ilyen szigorúan tekintjük, hanem számunkra az a fontos, hogy mindenkit megérintsen az az üzenet, amit mi gyakorlatilag szeretnénk szétszórni, és tulajdonképpen Miskolcra hozni ezzel a fesztivállal. A fesztivál egy országos kezdeményezés, az idén 20 éves, több mint 400 program zajlik majd Magyarországon és határon túl is, de el kell képzelni, hogy ebből közel 60 Miskolcon. Tehát Miskolcnak olyan kiemelkedő presztízse van az Arszakra Fesztivál kapcsán, és az abszolút dr. Várhelyi Krisztinának, főszervezőnek köszönhető, aki ilyen nagyot mert álmodni, és azt merte mondani, hogy akkor ebből a tortából milyen nagyot szeretnénk kihasítani, és ezzel hozzájárulni tulajdonképpen ez a kezdeményezéshez, tehát hogy igazán egy ilyen grandiózus ötlet volt ez, és hát persze ezt meg is kell tudni valósítani, de hogy most már a promóciói a főszerep, és én azt szeretném, arra szeretném felhívni a figyelmet, egyrészt arra, hogy az információkhoz hogy jut hozzá a közönség, ezt a Arszakra Fesztivál Miskolc Facebook oldalán, és az Éltető Lélek, ugye a szervező Éltető Lélek Facebook oldalán elérhetőek a programok, ott mindenféle bejegyzés is születik, tehát nyomon követhető, hogy készül a fesztivál, milyen izgalmak vannak, például a sokat emlegetett Máger kiállításhoz új képek készültek, annak a folyamatairól is vannak izgalmas bejegyzések, meg hát most már mindenki ugye egy kis életkép is lassan majd hozzájárul ehhez a kommunikációs folyamathoz. A honlapokon, az országos honlapon, Arszakra Fesztivál honlapján valamennyi miskolci program is feltöltve, kereshető, legyűjthető, a miskolci programok, tehát érdemes ott is nézegetni. Készültek programfüzeteink, leporellók, egy kicsit részletesebb programfüzetek, amihez helyel közel hozzá lehet jutni. Például a következő régiségvásárban is kin leszünk, az előzőben is folytattunk egy kis promóciós munkát, de a következőben is ott leszünk, és szeretnénk elérni ott is a közönségünket. Figyeljenek ránk, lassan-lassan megszokják, hogy tulajdonképpen ez egy olyan széles körű program, ami mindenkinek szól, minden korosztálynak, azt gondolom, és mindenféle érdeklődésű embernek, hiszen ez a hatalmas kínálat, azt gondolom, hogy ebben mindenki talál olyat, ami számára izgalmas lehet, és esetleg szívesen jelen van.
1: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon, szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a seregszemle célja idén is. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Várhelyi Krisztinával, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjével és Szikora Ágnes kommunikátorral.
0: Kultúra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.

0: Kultúra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.
1: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon, szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a sereg szemle célja idén is. Most folytatjuk a beszélgetést Várhelyi Krisztinával, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjével és Szikora Ágnes kommunikátorral.
2: A művészekről mondanék pár szót. Február óta ez napirenden van, ez a Szakra Fesztivál műsora, és ugye azt csak el kell gondolni, hogy 600 művész készül tulajdonképpen, és óriási lelkesedéssel és óriási áldozatot tesznek. És ugye az is egy fő cél, hogy Miskolc művészeinek legyen olyan terepe, olyan bemutatkozási lehetősége, ahol azért meglátják ezt a sokszínűséget és a Miskolcnak ezt az alkotókészségét és a kulturális szintjeit és a kulturális kínálatát. Tehát ez nagyon fontos a művészek számára is. Tehát amellett, hogy a keresztény értékeket közvetítjük, meg próbáljuk gyarapítani, amellett a miskolci művészeknek egy bemutatkozási fellépési lehetőség is. Ezt nagyon komolyan veszik a művészeink.
1: És minden évben nagyon nagy hangsúlyt kap az összefogás, ami segíti, övezi tulajdonképpen a fesztivált, akár a művészek, akár a civil szervezetek, miskolci intézmények részéről.
3: Ami nagy öröm számunkra, és nagyon bízunk benne, hogy ha folytatódni tud a fesztivál, akkor ebben mindig fejlődünk és előre lépünk. Ugye említettük talán, de ha nem, akkor most újra mondjuk, hogy ingyenesek az Arszakra Fesztivál programjai. Ahhoz, hogy ingyenes programokat tudjunk kínálni ilyen nagy számban, és ilyen komoly programokat a közönségnek, ahhoz bizony támogatókra van szükségünk. Miskolc város a fesztivál mellett áll, és valóban hoz áldozatokat és segíti a fesztivált. Ugyanakkor nagyon szeretnénk, hogyha vállalkozók, akár szerveződések, tehát akik tudnak akár anyagiakban is segíteni nekünk, a fesztivál mellé állnának, hiszen ugye vannak olyan dolgok, amik pénz nélkül nem működnek, tehát muszáj, hogy ehhez valamiféle forrást gyűjtsünk, úgyhogy ebben az idén mindenféleképpen történt előrelépés, természetesen nem sorolhatok most itt támogatókat, nem is fogom tenni, ugyanakkor mégis megköszönném nekik, hogy ilyen áldozattal éltek, segítettek, látnak fantáziát abban, hogy együttműködjenek, jelen legyenek ilyen módon a fesztiválon ők is. Ez számunkra is segítség az ő kommunikációjuk bekapcsolásával, és hát minden bizonnyal nekik is, őket is megemelni, hiszen azért egy ilyen magas művészetekkel teli rendezvénysorozat azért azt gondolom, hogy presztízsnövelő egy-egy cég, egy-egy intézmény számára is, úgyhogy én nekik szeretném ezt most megköszönni, illetve hát természetesen mindenkinek, aki részt vesz ebben, bármivel is segít, munkával, bármilyen tárgyi eszközzel, akarattal, jó szándékkal, akár jó szóval, úgyhogy nagyon szépen köszönjük nekik.
2: Ez most nagyon fontos, nagyon sokat számít, hogy támogatják, van támogató, itt belépnek új támogatók, mert bizony támogatásban igen nagy hiány van, tehát az alapítvány nagyon komoly pénzügyi gondokkal küzd, de ezt nem akarom különösebben hangsúlyozni, úgyhogy most ez nagyon jól jön, ha besegítenek, tehát ez egy nagyon fontos dolog most.
1: Ha most műsoridőnk nem is engedi az összes programot részletesen felsorolni, de ha esetleg egyet-kettőt, legérdekesebbeket, legfontosabbakat, ha kiemelnék.
2: Hát, amit említettem is, a szimbólumok valósága, a valóság szimbólumai, ezzel indul tulajdonképpen az egész program, egy tudományos konferenciával szeptember 11-én, ez reggel 9-kor kezdődik, és utána egyfolytában előadások vannak, nagyon érdekes előadások lesznek, mert ez kiterjed a általánosságba, az egyház területére, az építészet területére, a gyógyítás területére, tehát nagyon sok rétű lesz ennek a megközelítése, a valóság szimbólumainak a megközelítése. Tehát ezzel kezdődik. Ugyanezen a napon van a nyitó koncertünk, az este 6 órakor a Zenepalotában. Most ennek az a érdekessége a nyitó koncertnek, hogy itt miskolci fiatal ifjú tehetségek lépnek fel, akiket úgy válogattunk be, hogy a Zenita, a zenével az ifjú tehetségeket alapítványnak volt egy versenye, amin részt vett az alapítványunk, és a verseny győzteseinek az lett a jutalma, hogy ezen az Alszakra Fesztivál nyitó koncertjén szerepelhetnek. Tehát ezek az ifjú tehetségek, ezek nagyon-nagyon készülnek, mert nekik ez egy nagy közönség előtti, tulajdonképpen azért elsőnek számítható, ami a saját körükön kívül van, elsőnek számítható bemutatkozása a miskolci nagy közönségnek. Ők nagyon készülnek, és mivel én nagyon nagy elragadtatással néztem ezt a versenyt, ezért azt gondoltam, hogy ugyan ingyenesek a koncertjeink, de ezen a nyitó koncerten az ifjú tehetségek javára szeretnénk adományt gyűjteni, mert hát ők is küszködnek, és hát kit támogassunk leginkább, az ifjú tehetséget, a jövőnket tulajdonképpen. Úgyhogy ez egy fontos programunk. Ugye lesz ez a Krédó együttes, amit szintén említettem, rájuk is nagyon várunk, ők szombaton, szeptember 13-án fognak fellépni az evangélikus templomban, és a miskolci vonós négyes, a Nagy Zsófiéknak a vonós négyese fogja őket kiegészíteni, tehát ez is egy különleges program lesz. Aztán lesz a Művészetek Házába az opera bemutató, ez hétfőn lesz, a Művészetek Házába 6 órakor, aztán lesz a Regő Zsoltnak a műsora, ez pénteken lesz 18-án, és akkor szintén ez a nagy koncert, amiben több, ez a francia zeneszerzőnek a koncertje, ami 19-én lesz a Miskolci Szimfonikus Zenekar közreműködésével, és 3 kórus, meg szóló énekesek, és ennek is híres karmestere lesz, Szabos Ipos Máté, Lisztíjas karmester lesz. Tehát ez egy különleges darab lesz, érdemes erre eljönni, és ugye hát a nagy kiállítások, tehát amiről már szintén beszéltünk, és lesz szeptember 15-én lesz még egy akkor egy tárlatvezetés, és a napkelettől napnyugatig koncert, illetve az Alszakra műtárgya, ez a 3 program lesz együtt, ez szeptember 15-én lesz délután.
3: Amiről még nem beszéltünk, hogy lesz versmondó versenyünk, mint ahogy minden évben szokott, irodalomról még nem olyan sok szót ejtettünk, de valóban ami a hozzánk kapcsolódó, az Éltető Lélek Alapítványhoz kapcsolódó irodalmi csoportok fellépnek. Azt gondolom, hogy azok a verselők, akik Miskolcon megmutatkoznak, visszatérő jelleggel ők bekapcsolódnak, hoznak új programot, hoznak saját verseket, adott esetben neves miskolci szerzők, írók, költők verseit bemutatják, és hát ott is van egyfajta ilyen tehetséggondozás, hiszen ugye már évek óta visszatérő programunk a versmondó verseny. Flach Antal ezer szállal kapcsolódik az Alszakra Fesztiválhoz, szakrális zeneszerzői estje, és azt gondolom, hogy rendkívül népszerű a Vasgyári Szent István templomban, és van egy másik helyszínünk, ahová olyan sokan jönnek mindig, hogy a Csilláron is lógnak, hogyha lehet így mondani, az pedig a zsinagóga. Tehát a zsinagógában, a zsinagóga beli koncertek, azt gondolom, hogy azok ilyen legendásak már az Alszakra Fesztiválon.
2: Igen, hát tudnánk erről bőven beszélni, mert a Flach Antal zeneszerzői estjéhez, ugye, ahhoz is ezek szintén ősbemutatók lesznek, tehát Tóni mindig meglepetésekkel készül a Szakra Fesztiválra, mert saját alkotásait mutatja be. Például az irodalmi előadásokban is, amit például a Jacsó Pál közreműködésével, ő az egyik szereplő, de neki is új alkotásai erre az alkalomra írt novellája, versei kerülnek bemutatásra. A szavaló versenyen szintén új tehetségek mutatkoznak be, tehát amit így elmondtunk, hogy újdonságok, az tulajdonképpen minden egyes műsorszámban valamiféle újdonság megtalálható.
3: Valóban hosszasan sorolhatnánk, mégis én közben lapozgatom is itt a programfüzetet. Tényleg, ha elkezdjük, akkor nem fejezzük be. Hát minden szentnek maga felé hajlik a keze, úgyhogy engedelmetekkel, vagy engedelmükkel én is elmondanám azt a programot, ami az én szívem csücskében van. Ez pedig az Ártér Találkozások beszélgetés sorozat. Ez egy interaktív program, ami tulajdonképpen több mint egy évtizede, sőt már majdnem két évtizede benne van Miskolc közéletében. Most már annak is hagyományai vannak, hogy az őszi szezont az Alszakra Fesztiválon kezdjük, és aztán havonta mindig egy-egy programot évvégéig gyakorlatilag hozzáteszünk. Én úgy vélem, hogy az idén nagyon komoly hívószavak fogalmazódtak meg, amennyire egyértelmű, vagy egyszerűnek, vagy evidensnek tűnik az, hogy a jelenről, a jövőről, a múltról beszélgetünk, az időről beszélgetünk, ha lehet így mondani, az azt gondolom, hogy annál izgalmasabb kérdéseket vet fel, annál izgalmasabb témákat vonz, és én bízom benne, hogy ez most is rendkívül izgalmas alkalom lesz, mind a négy program, ami tulajdonképpen az Alszakra a fesztivál égisze alatt az Éltető Lélek Alapítvány támogatásával jön létre. Egy olyan összművészeti programról van szó, ahol az irodalmat, a zenét, a tudományokat bekapcsoljuk, adhok, tárlatot szervezünk, ha arról van szó, mindig vannak alkotások, amiket bemutatunk, és közben olyan sok irányból kivesézzük magát a témát az Akadémiai Bizottság Miskolci Székházában. Mindenképpen érdemes belekóstolni ebbe a programba. Nagyon sokan ismerik már, hiszen tényleg rengeteg programot megcsináltunk, már 200-hoz közelít ezeknek a beszélgetéseknek a száma, de ha valaki ezt még nem próbálta meg, még nem érezte meg ennek a hangulatát, akkor nagyon nagy szeretettel várjuk, és hát persze azokat is, akik meg visszajárnak, meg akik már voltak és szeretik.
2: Mi még tudnánk sorolni a műsorokat, mert például nagyon komoly program szokott lenni mindig az Avasi Műemléktemplomba, a Gergely Péter Pál vezette kórusoknak a bemutatója, most Bach kantáta es lesz a műsoron, tehát ezek mindig nagyon-nagyon komoly zenei események, mert szóló énekesek és szóló hangszeres művészek egészítik ki tulajdonképpen a kórusokat, tehát zenekarral együttműködő koncert lesz, előtte még lesz egy előadás, Gyula Éva professzorasszonynak az előadása, ami neki egy kutatása, a Református Műemléktemplomban végzett kutatásának az eredményét fogja bemutatni, tehát nagyon-nagyon sok gazdag programunk lesz. Aztán lesz egy Ave Mária nevű programunk, ami a Budapesti Mátyás templomnak a énekese fog eljönni, és ad egy önálló koncertet. Az is egy különlegesség, mert ilyen még nem volt Miskolcon.
3: Egy olyan helyszínt, egy olyan helyet is megnyit az Alszakra Fesztivál, ami ritkán enged, vagy ahová ritkán engednek be bocsátást. Ugyan a városjárás idején már egy picit belekóstolhattak, láthatták újra az evangélikus könyvtár kincseit a miskolciak, de most az Alszakra Fesztivál idején szeptember 18-án lesz egy olyan programunk, ahol szintén a könyvtárban lehet körbenézni. Tulajdonképpen egy több mint 7000 kötetes kincs együttes, könyvegyüttes várja ott az érdeklődőket, és Miskolc könyvtára, tehát a város könyvtára is volt, az evangélikus könyvtár volt olyan időszaka a városnak, amikor az volt a város könyvtára. Nagyon szép berendezése van, érdemes oda is betérni, és egy kicsikét beszívni azt a fajta levegőt, amit ott a régi könyvek révén meg lehet tapasztalni, vagy meg lehet érezni.
2: Na, meg a Szelepta Parkba is érdemes kimenni, mert a Szelepta Parkba is lesz egy nagyon színvonalas műsor. Opera áriákat mutat be, hát ott szintén komoly művészek. tehát az is egy nagyon hangulatos program lesz, és az odailleszkedő zene lesz, ami a Szeleta Parkba illik.
3: Első alkalommal helyszínünk a Szeleta Park, úgyhogy bízunk benne, hogyha egy picit ki is esik nem a belváros vonzásában van, de maga az a természeti környezet, ami a parkot körbeveszi, és maga az a nagyon szép létesítmény is vonzó a közönség
2: számára. Meg az a szeretet, amivel ott várnak minket tulajdonképpen.
3: Így van, legfontosabb.
2: Igen.
1: És ha valaki kedvet kapott, hol érdeklődhet bővebben a programok iránt?
3: Nagyon fontos, hogy keressék a Facebook oldalainkat, az Arszakra Fesztivál Miskolc Facebook oldalát, a Szervező Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalát, az Országos Arszakra Fesztivál honlapot, ahol legyűjthető, Miskolcra kereshető programegyüttes van feltöltve az oldalra, tehát ott mindenféleképpen aprólékosan is tudnak tájékozódni, keressék programfüzeteinket. Sok belvárosi helyen, például a Turinform irodában folyamatosan jelen vannak a leporellóink, a programfüzeteink, tehát abból is mindenképpen tájékozódhatnak, úgyhogy bízom benne, hogy akit érdekel a téma, és a hívószót tudja, Miskolci Arszakra Fesztivál, az talál információkat erről.
2: Ha már hívó szó, azért ne feledkezzünk el a mottóról, mert az idei Arszakra Fesztiválnak a mottója reményt és jövőt adok nektek. Szóval ezen nagyon most el kell gondolkozni a mai körülmények között ezen a címen és ezen a hívó szón.
1: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a seregszemle célja idén is. 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várja a közönséget. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztiválról Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjét és Cikora Ágnes kommunikátort hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: kell más.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
2: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.

0: esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően. Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban a helyi általános iskola tanévnyitó ünnepségén kedden. Az államfő azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végeztette hozzá. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények országos tanévnyitó ünnepségén Debrecenben, azt hangsúlyozva, a krisztusi szeretet minden egyes tantárgyban jelen lehet. Steinbach József a református nagy templomban a Fekete Károly tiszántúli református püspök ige hirdetését követő köszöntőjében kiemelte, hogy az anyaországban a hitoktatással

0: augusztusban emelte ki. A református közoktatás küldetése olyan embereket nevelni, akik tudnak felelősséget vállalni, különbséget tenni jó és rossz között, akiknek van tartásuk, identitásuk, és nem kell ellenséget keresniük, mondta a debreceni nagytemplomban Steinbach József püspök. Ceti István, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vallás- és egyházügyi helyettes államtitkára méltatta a református oktatási intézményeknek az évszázadokon át betöltött szerepét a tudományos ismeretek, a magyar anyanyelvi oktatás terjesztése terén, utalva Debrecen, Sárospatak, Pápa, Nagyenyed, Kolozsvár messzeföldön híres kollégiumaira. A debreceni nagytemplomi ünnepséggel hivatalosan is megnyitották a református iskolák 2026-27 tanévét. A miskolci Lévai József Református Gimnázium megújult épület részében a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával többek mellett tantermeket, tanárit, közösségi teret és mosdókat alakítottak ki. A fejlesztés a fenntartó egyházkerület csaknem 300 millió forintos támogatásával valósult meg. Simon Zoltán, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon főigazgatója elmondta, hogy a Tóth Pál Diákotthon fiúszárnyát alakították át. Hozzátette, az idei tanévben egy 32 fős 8 év folyamos osztály indul, akik egy tantermet és egy csoportszobát, illetve a kísérőhelyiségeket használják majd. A főigazgató azt is elmondta, hogy a tervek között szerepel, mely szerint néhány éven belül már 4 osztályt szeretnének indítani a 8 év folyamos képzésen belül. Októberben egyszeri diákonként 26 ezer forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsiárak miatt. Az erről szóló dokumentumok a kormány.hu-n olvashatók. A szakminisztérium tervezete azt tartalmazza, hogy a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az egyház által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő energiaár növekedésből, továbbá a víz és a csatornadíjak nagykereskedelmi árának emelkedéséből adódó idei többletkiadások ellentételezéséhez. A támogatást az Államkincstár októberben folyósítja. A polgárőrök idén is ott lesznek az óvodák és iskolák környékén, közölte az Országos Polgárőr Szövetség. A közlemény szerint a tagegyesületek szeptemberben önállóan és a rendőrséggel szoros együttműködésben is fokozottabban vesznek részt a bűnmegelőzési, azon belül is drog- és balesetmegelőzési feladatok végrehajtásában. Ez a gyakorlatban egyebek mellett azt jelenti, hogy az óvodák és iskolák környékén jelzőri tevékenységet látnak el. A jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik a biztonságos átkelést, külön figyelmet fordítanak például az elektromos rollert használó gyerekek biztonságára, ha pedig szükséges, figyelmeztetik a fiatalokat a megfelelő védőeszközök használatára, a KRESZ előírásaira, sorolták. Hazahozta a miskolci Mirehu Kft. A Norvégiában széles körben használt kukaművek környezetvédelmi oktatási programot, és a Norvégiában élő, de Miskolcon született alkotójával együttműködésben ismertette a miskolci óvodákkal. A kukaművek alapja 20 egymáshoz kötődő mese, melyeket papírszínház segítségével lehet előadni. Valamennyi meséhez ugyanis egyedi illusztráció is készült. A Mirehu a 2026-27-es nevelési évben a miskolci önkormányzati fenntartású óvodákban egy pilot, azaz kísérleti projekt keretében indítja el a programot. 33 miskolci óvodát összesen 115 óvodai csoportot támogatva a kukaművek eszközeivel, mondta a mesére épülő játékos anyag megalkotója Tóth Szamosi Anna.
1: 2015-ben jelent meg a Móra kiadónál két mesekönyvem, a Kukaművek mesesorozat, és ez képezte az alapját annak az oktatási programnak, amit később a meséken alapuló oktatási környezetvédelmi mesesorozatként került kidolgozásra. A mesék kétféle formátumban léteznek, egyrészt egy hosszabb mesekönyvi verzióban, másrészt pedig egy rövidebb papírszínház formájában előadható meseként, tehát a fiatalabb óvodás korosztályt és a kicsit idősebbeket, a iskola előtt állókat is meg lehet szólítani, akik türelmesebbek és jobban bírják a mesehallgatás hosszabb idejét, azoknak a hosszabb verziót is felolvashatják az óvónők, a kisebbeket pedig egy különleges történetmesélési technikával, ezzel a fakerettel, papírszínház fakerettel, mint egy színházi élményként lehet megszólítani. Összesen 20 mese készült el az óvodák számára, minden óvodai

0: Hónapra két mesejút, tehát úgy számoltunk, hogy 10 hónap egy óvodai év, és mindig az adott hónap témájának megfelelő meséket raktunk össze. Norvégiában működik, már 425 óvodában, Dániában most van tesztelés alatt, tehát ott még egyelőre 25 óvoda teszteli. Hatalmas örömmel fogadják, és nagy lelkesedéssel, és nagyon-nagyon sok visszajelzést kapok, mind rajzok, mind kérdések formájában.
1: A kormány meghosszabbítja a tanodák és a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozási szerződéseit 2027. december végéig, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormányrendelet célja a tanodaszolgáltatások és a fejlesztő foglalkoztatás folyamatos és kiszámítható finanszírozásának biztosítása, illetve a 2028 és 30 közötti időszakra vonatkozó általános pályázat megalapozott előkészítése. A kormány döntése értelmében így a tanodák és a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására nem kell kiírni pályázatot. A most évvégéig hatályos szerződések 2027 évvégéig meghosszabbodnak automatikusan. Ezek az intézmények a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tanulását, felzárkózását és iskolai integrációját segítik, olvasható a közleményben. A kullancsok az időjárás alakulásának függvényében márciustól júniusig, júliusig, majd újra szeptembertől októberig, novemberig fordulnak elő nagy számban. A kullancs főként a kutyákat veszélyezteti és a babeziózis terjesztője. A betegségek megelőzésének legfontosabb tényezője a kullancsok elleni megelőző kezelés folyamatos alkalmazása. Ma már számos korszerű gyógyszer és kezelési módszer is ismert. A legelterjedtebb a rácseppen oldatok havi rendszerességgel történő alkalmazása, mondta Kis Daniella, a Miskolci Állatkórház állatorvosa.
2: Egész éves probléma az most aztán még inkább az egekben van. Úgy városban is nagyon jellemző a kullancsok és a szúnyogok jelenléte, de az erdőben ez ugye hatványozódik. A citusok esetében szerencsére betegség terjesztés szempontjából kicsit korlátozottabbak a félelmeink. Azért az ő esetükben is csípések és emiatt kiütések, viszketés az felmerül. Tehát nekik is vannak készítmények, akár cseppes, akár tablettás formában, hogy ezeket megelőzzük. Magát ugye a csípést azt nem tudjuk megelőzni, csak hogyha ugye repellenszert használunk, de az ebből elfolyuló betegségeket azokat mindenképpen, úgyhogy náluk kinti cicáknál is szintén, mint kutyusoknál havonta javasolt, de bentieknél is 3 havonta érdemes kombinált készítményeket alkalmazni. A kutyusok esetében viszont sokkal inkább fontos ennek, ezeknek a szereknek az egész éves havi szintű alkalmazása. Ugye itt is van egy pár kivétel, ami több hónapra is szól, viszont ugye a kullancsok által terjesztett már nem csak a babézia, hanem sajnos az Ehrlichia, illetve az leishmaniás sejtű is már egyre gyakoribb. Ezek régebben sokkal mediterránabb betegségek voltak, de sajnos a klímaváltozással már Magyarország teljes területére is egy teljesen jellemző betegségekről van szó. Ezek viszont nagyon komoly egészségügyi vonatkozással bírnak, olyan mértékű levertséget, étvágytalanságot és teljes májvese eltolódásokat tudnak okozni, ami viszont már van, hogy életveszélyes állapotig is tud fajulni, és igazából egy havi szintű védekezéssel ezzel mind tudunk tenni.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Dr. Koncvágási Katalin, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, Sarkad belvárosi lelkipásztor. Isten igéjét olvasom a Krónikák második könyvének első részéből, a 14. verstől a 17. versig. Gyűjtött Salamon harci kocsikat és lovasokat. 1400 harci kocsija és 12000 lova lett, amelyeket a harci kocsik városaiba rendelt, és a király mellé Jeruzsálembe. A király elérte, hogy annyi lett Jeruzsálemben az ezüst és az arany, mint a kő, és annyi lett a cédrus, mint amennyi vad fügefa van az alföldön. Salamonnak Egyiptomból, méghozzá kevéből hozták a lovakat, a király kereskedői szerezték azokat kevéből megszabott áron. Egy harci kocsit 600 sekel ezüstért hoztak Egyiptomból, egy lovat pedig 150ért. Ugyancsak az ő közvetítésükkel szállították tovább ezeket, a hettita királyoknak és az arám királyoknak. Tegnap arról olvastunk, hogy Salamon, a fiatal király Gibeonba megy, és az éjjeli próba tételben bölcsességet kér. Most pedig arról hallottunk, hogy mindazt megkapta, amit nem kért az Istentől. Királysága gazdaságilag, katonailag és politikailag igencsak megerősödött. Tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon a siker mindig áldás? Vajon a gazdagság mindig Isten jóváhagyását jelenti? A múlt tanulsága azt mutatja a számunkra, hogy a gazdagság lehet áldás, de lehet próbatétel is, sőt, akár az Istentől való elhajlás kezdete. És ezt épp Salamon élete vége bizonyítja majd. Az ifjú Salamonnak a szívében azonban még a bölcsesség volt az első helyen. Ezért Isten megadta neki azt is, amit nem kért. Gazdagságot, tisztességet és dicsőséget. A sorrend helyes volt. Először Isten, azután minden más. Isten akkor adja a földi javakat, amikor a szívünk nem kapaszkodik azokba. Az ember akkor él helyesen, ha nem a földi javak után futkos, hanem Isten országát keresi, amint azt később Jézus is tanította. Keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Jeruzsálemben így annyi lett az ezüst, mint a kő, és annyi lett a cédrus, mint a vad fügefa az alföldön. A lovak és harci kocsik száma óriási, és a kereskedelmi kapcsolatok is felvirágzottak. Ugyanakkor a mózesi törvény szerint a király ne gyűjtsön sok lovat, és ne térjen vissza Egyiptomba. Salamon mégis Egyiptomból hozatott lovakat, és hatalmas hadigépezetet épített. Mindez később megállíthatatlan romlásba taszította őt. Ez a rövid leírás ugyan nem ad semmi kritikát, de kimondatlanul is azt vetíti előre, hogy a nagy bukások mindig apró repedésekkel kezdődnek. A gazdagság tehát nem mindig áldás. Sokszor inkább próbatétel, vagy éppen kísértés. Jézus azt mondja, hogy még ha bőségben is él valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. A gazdagság tehát nem egyenlő a boldogsággal, és a boldogság nem csak a vagyon, a pénz kérdése. A boldogság igazi forrása az Istenfélelem, a megelégedésé pedig az Istenbe vetett bizalom. A Szentírás nem ítéli el a jóleitet, de az csak akkor áldás, ha nem válik bálvánnyá, és nem uralja a szívünket. Salamon királysága gazdag, erős és sikeres volt, de épp ez a gazdagság vetett majd később árnyékot rá és uralkodására. Számunkra az a kérdés, hogy mi hogyan viszonyulunk a gazdagsághoz, bőséghez, vagy épp a hatalomhoz. Hiszen ezek önmagukban nem lehetnek áldássá. Minden attól függ, hogy hol van a szívünk. Ha Istenben, akkor a gazdagság áldás. Ha a gazdagságban van, akkor a gazdagság kísértésé válik. A kérdés tehát ennyi. Kinek adod a szíved? Amen. Imádkozzunk. Urunk, őrizd meg a szívünket attól, hogy a hatalmat, a jólétet, vagy a sikert fontosabbnak tartsuk, mint az engedelmességet. Add, hogy mindenünk veled legyen összhangban.

Gyida Jenő, menni kellene házról házra. Nem így kellene hűvös, árnyos szobából, kényelmes íróasztal mellől szólani hozzátok, jól tudom. Menni kellene házról házra, városról városra, mint egy izzadt, fáradt, fanatikus csavargó. Csak két égő szememet, szakadozott ruhámat, porlepet bocskoromat hívni bizonyságul a szeretet nagy igazsága mellé. És rekett hangon, félig sírva, kiabálni minden ablak alatt. Szakadt lelkeket foltozni, foltozni, tört szíveket drótozni, drótozni.

0: édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani világgá megy. Dani új barátot talál. Dani búsan koporgott a bundás nyakán. Szélkelep ott áldogált mellette, de valahányszor feléje fordult, hogy megvigasztalja, hamar el kellett fordítani a fejét, különben a szemébe nevetett volna Daninak. Hát nehéz is volt nevetés nélkül nézni a dugó úrfit. A feje akkora volt, mintha valaki mástól kérte volna kölcsön. Az orra hurka vastagságúra dagadt, fél lábára erősen sántított, a szemét pedig alig tudta kinyitni, és egyre morgott magában. Mert ilyen élete van a szegény dugó gyereknek, mert ha kicsikét kíváncsi, hát abból mindjárt baj lesz, és nem is muszáj olyan dolgokat csinálni, amitől kíváncsi lesz az ember is, és akkor meg kinevetnek, még a pajtások is. Igazán nem tehettek róla, mentegetőzött Szélkelep, de olyan furcsa voltál, Danikám, és Szélkelep megint nagyot nevetett volna, de Dani mérgesen csapott a csőrére. Gólya megharagudott, nagyot ugrott, neki ütközött a kokó hintájának. A papagáj felriadt álmából, nagyot csípett Szélkelep fején, az se volt rest. Hosszú csőrével megkapta a kokó lábát. Egy pillanat múlva csak úgy csattogott a két csőr, repült a toll, és ha burkus kutya közéjük nem ugrik, biztosan megtépik egymást. Most én is kineveselek? Kérdezte Dani, amikor Szélkelep fájdalmasan nyomogatta kokó csőrének nyomait. Én nem vagyok olyan, és gyere ide, mert teszek neked rája borogatást. Dani levette kezéről a rátekert rongyocskát, és Szélkelep fejére kötötte, és most aztán igazán összeillettek. Hogy Dani hogyan sebesült meg? Persze, hogy a kíváncsiság csinált minden bajt. Megint bekóborolta az egész falut, és az egyik kertben valami szörnyű érdekes dolgot talált. Olyan kis házikókat, amiben csak tündérek lakhattak. Dani nagyon szeretett volna tündért látni, hát kinyitotta az egyik házacska ajtóját is, bedugta a fejét. Abban a pillanatban rettentő fájdalmat érzett, mint a száz meg száz tű szúrta volna meg. El is szaladt, de a kis ajtót nyitva felejtette, és a sok szárnyas valami, ami a kis házban lakott, utána eredt és összeszurkálta. Mert most is csak azt mondom, hogy azok tündérek voltak. Erősítgette Dani. Csak hogy gonosz tündérek és szárnyuk is volt, és zúgtak és szúrtak, és biztosan a hernyó király küldte ezeket is utána, mert haragszik rám, mert egyszer nagyon régen megszöktem tőle. Persze, ez a magyarázat jobban tetszett az úrfinak, mintha be kellett volna ismernie, hogy kíváncsiságában felzavarta a méheket, és azok szurkálták össze. No, akárhogy is volt, megszenvedett érte. Hóval, hideg vízzel borogatták őkelmét, de hát attól sem gyógyult hamarabb. Hanem azért nem sokáig tudott nyugton maradni.
1: Te Szélkelep?
0: Súgta oda leghűségesebb pajtásának.
1: Tudod, mit láttam a falu végén? Sűrű kis erdőt. Vajon mi lehet benne? Hát ott találnánk valami érdekeset.
0: Hogyne? Nem megyek veled. Majd megint valami bajt csinálsz.
1: Akkor maradj itt, én elmegyek. Én nagyon szeretek erdőbe járni, meg ebben még sose voltam. Meg azóta se voltam, mióta a hernyóktól hazakerültem.
0: És Dani elindult. Már nem is sántikált olyan nagyon. Az meg, hogy az orra szeme kicsit dagad volt, nem bántotta.
1: Így is én vagyok a legszebb dugó gyerek a világon,
0: mondogatta, és jókedvében fütyörészett. A hó már olvadozott, és Dani hol ebbe, hol abba a pocsonyába cuppant bele, amitől egy cseppet se lett szebb.
1: Minek esik az a sok kicsi hó, még ha aztán ilyen piszok lesz belőle,
0: mérgelődött.
1: Inkább bulhatna az égből, kicsi vagy, mozsola vagy mogyoró. Annak mindenki örülne, és nem lenne belőle sár.
0: De persze engem senki se kérdez meg, hogy hogy is legyen. Az erdő szélén Dani megállt. Mégis kicsit sötét volt odabenn. Aztán ki tudja? Hát, ha nem is tündérek laknak benne, hanem hernyók, azokból pedig köszöni alássan, de nem kér. Ahogy ott tépelődik, egyszer csak halk makogást, nyöszörgést hall.
1: Ó, ugyan mi lehet az? Biztosan bántottak valakit, vagy valami állatot.
0: Dani nem volt bátor legény, de az állatokat nagyon szerette. Megindult hát a hang felé. Az egyik bucka mögött, éppen egy fatövében, nagy csomó avar között egy jókora nyuszit pillantott meg. A nyuszi is meglátta Danit, ilyettében el is szaladt volna, de nem tudott. Az egyik lábát valami fogta. Biztosan az emberek állítottak oda csapdát. Talán rókát akartak fogni, és ez a szegény nyuszi beletévedt.
1: Kedves nyuszikom, ma ne félj tőlem, mondta Dani. Nem vagyok én ember, hanem Dugó Dani. Tán nem hallottad a híremet?
2: Nem kérem, én még sohasem hallottam uraságodról. Olyan híres tetszik lenni?
1: Kérdezte anyuszi. Dani kidüllesztette a mellét, és az orrát is feljebb emelte volna, de nem bírta, mert úgy meg volt dagadva.
2: Hát azért nem vagyok ám olyan büszke, mondta, és megveregette anyuszi hátát.
1: A fejét nem érte el, meg aztán anyuszi füle félelmetesen mozgott.
2: Akkor talán lenne szíves, Dani uraság, segíteni rajtam. Ez a buta csapta megfogott, és nem ereszt, pedig nagyon sok a dolgom.
1: Olyan mi dolgod lenne neked, te nyuszi uraság?
2: Kérem szépen, ne tessék nevetni, én vagyok az öreg húsvéti nyúl. Ha nem érek idejében haza, akkor a hadseregem nem indul idejében útnak, és a jó gyerekek nem kapják meg idejében a húsvéti tojásokat. Ilyen szörnyűség pedig még nem volt a világon.
1: Dugó Dani belátta, hogy nem akármilyen nyuszi ez itt. Oda ment a csapdához, és nézegetni kezdte. Addig nézegette, nyomogatta, míg a csapda megnyílt, és a nyuszi nagyot ugorva rázta a fájós lábát.
2: Nagyon szépen köszönöm Dugó uraságodnak a szívességet, sietek haza, de sosem felejtem el, amit értem tett. Adja a kezét, fogadjunk örök barátságot, és a húsvét lesz, meglátja, nem felejtem el a jóságát.
1: Szépen kezet fogtak, örök barátságot fogadtak, a nyuszi aztán három lábon elsietett, Dani pedig igen elégedetten telepedett le a fa alá egyet szunyókálni.
2: Egyszer csak arra ébredt, hogy valami rágcsálja a csizmácskáját. Ilyetten ült fel, és csodálkozva nézte azt a kis barna állatot, aki rémülten nézett vele farkas szemet. Nagyon helyes állatka volt, hosszú, bozontos farkát szépen felhajtotta, hegyes fülén szép prémbojtocskák remegtek, s egész testét barna prém fette, és úgy tudott a hátsó lábain ülni, hogy csoda.
1: Mit tetszik a csizmámon keresni? Kérdezte Dugó Dani haragosan.
2: Ne tessék haragudni, azt hittem valami ennivaló.
1: És ki ez van szerencsém, kérem, az én nevem Dugó Dani?
2: Az enyém meg Mókus Mókus, itt lakom az erdőben, itt is születtem, de uraságodat még sohasem láttam.
1: Nem is vagyok ide való, csak meg akartam nézni az erdődet.
2: Nagyszerű. Akkor ha megengedi uraságod, majd én vezetem. Tetszik tudni fára mászni?
1: Dani meg akarta mutatni a tudományát, és csak nem olyan sebesen kúszott fel a fára, mint a mókus. Kicsit fájt a dagadt lába, de a hiúsága erősebb volt.
2: Ezen a fán van az én lakásom,
1: mondta Mókuci, és egy jókora faudut mutatott Daninak. A komának tetszett a mókusfészek, mert mindjárt észrevette, hogy van ott mogyoró bőven. Kapott is kóstolgatni, és versenyt rágcsáltak a mókussal.
2: Majd holnap te leszel az én vendégem, mondta Dani.
1: Fákon le, fákon fel járták be az erdőt. Dani minden fájdalmát elfeledte, annyi érdekes dolgot látott. Ébredeztek már a rügyecskék, bugarak, mindenütt megmozdult az élet.
2: Nem sokára tavasz lesz, hazajönnek a vándormadarak is, kezdődik a jó élet,
1: örvendezett a mókus. Daninak nagyot dobbant a szíve. Arra gondolt, hogy a tavasz visszahozza mindazokat, akik ősszel messze elköltöztek. Egyszerre nagyon elszomorodott. Nem volt már kíváncsi semmire. Búcsút vett a mókustól, és hazaballagott.
0: A mesének már a vége. Aludjatok, pihenjetek. Holnap várunk benneteket.

amit láttam. Köszönöm a sok szeretetet, amit másoktól kaptam. Ad, hogy az éjjel jól aludjak, és holnap vidámon ébredjek. Amen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban a helyi általános iskola tanévnyitó ünnepségén kedden. Az államfő azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végeztette hozzá. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények országos tanévnyitó ünnepségén Debrecenben, azt hangsúlyozva, a krisztusi szeretet minden egyes tantárgyban jelen lehet. Steinbach József a református nagy templomban a Fekete Károly tiszántúli református püspök ige hirdetését követő köszöntőjében kiemelte, hogy az anyaországban a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami hatalmas ajándék, lehetőség és felelősség. Egy új tanév kezdetén fontos kimondani, hogy nem üres térbe, hanem Isten szeretetébe érkezünk, Isten szeretetébe kapaszkodva indulunk el, mondta a püspök. Steinbach József úgy fogalmazott, hogy amikor Kárpát-medencei református tanévnyitót tartanak, valami fontosat tesznek láthatóvá. Azt, hogy bárhol éljen is egy magyar református közösség, ugyanannak a nagyobb üdvözítő történetnek, a legfőbb jónak a részei. Egy test vagyunk a Krisztusban, emelte ki. A református közoktatás küldetése olyan embereket,

0: Légiumaira. A debreceni nagy templomi ünnepséggel hivatalosan is megnyitották a református iskolák 2026-27-es tanévét. Hazahozta a Miskolci Mirehu Kft. A Norvégiában széles körben használt kukaművek környezetvédelmi oktatási programot, és a Norvégiában élő, de Miskolcon született alkotójával együttműködésben ismertette a miskolci óvodákkal. A kukaművek alapja 20 egymáshoz kötődő mese, melyeket papírszínház segítségével lehet előadni. Valamennyi meséhez ugyanis egyedi illusztráció is készült. A Mirehu a 2026-27-es nevelési évben a Miskolci önkormányzati fenntartású óvodákban egy pilot, azaz kísérleti projekt keretében indítja el a programot. 33 miskolci óvodát összesen 115 óvodai csoportot támogatva a kukaművek eszközeivel, mondta a mesére épülő játékos anyag megalkotója Tóth Szamosi Anna. A kormány meghosszabbítja a tanodák és a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozási szerződéseit 2027. december végéig, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormányrendelet célja a tanodaszolgáltatások és a fejlesztő foglalkoztatás folyamatos és kiszámítható finanszírozásának biztosítása, illetve a 2028 és 30 közötti időszakra vonatkozó általános pályázat megalapozott előkészítése. A kormány döntése értelmében így a tanodák és a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására nem kell kiírni pályázatot. A most évvégéig hatályos szerződések 2027 év végéig meghosszabbodnak automatikusan. Ezek az intézmények a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tanulását, felzárkózását és iskolai integrációját segítik, olvasható a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: Több helyen lehet zápor, zivatar, majd legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon. Ebben a tanévben elindul a 8 osztályos képzés, tehát mostantól már 10-11 éves diákok is tanulhatnak az intézményben. Az ötödikesek számára a kollégiumban alakítottak ki tantermeket, ahol egész nyáron zajlottak a munkálatok. Az idei tanév prioritásairól és célkitűzéseiről dr. Simon Zoltán főigazgatót kérdezem ebben az órában. Remélem, hogy velünk tartanak.
0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.

0: Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Szokatlanul sűrű volt a nyár a Miskolci Léva József Református Gimnáziumban. Az intézmény gőzerővel készült a 8 osztályos képzés bevezetésére, emiatt felújítások zajlottak a kollégiumi szányban, és a középiskola pedagógiai munkáját is fel kellett készíteni az 5-esek érkezésére. Nem csak erről az új mérföldkőről, hanem az idei tanév terveiről is beszélgetünk ebben az órában dr. Simon Zoltán főigazgatóval, aki már itt is van velünk a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásomat.
2: Én köszönöm a lehetőséget, és áldás békesség, üdvözlök tisztelettel mindenkit.
1: Minden készen áll az új diákok érkezésére a Lévaiban?
2: Nagyon jó hírem van, minden készen áll, olyannyira, hogy megkezdődött az újonnan érkezett diákoknak az a foglalkozás, ami a Lévaiban hosszú hagyományra tekint vissza, és ezt mi úgy hívjuk, hogy éretlen tábor. Ma már az újonnan érkezett diákok az első éjszakájukat is eltöltötték a diák otthonban, 170 fő, csak hogy ez egyben utalás arra, hogy mennyi új diákunk érkezett, és a tanévet 21 osztállyal és a stúdióba való megérkezésem előtt összesítettem 675 pillanatnyilag 675 diákkal kezdjük, a diákotthonunkban pedig 150 fővel, 4 lánycsoporttal és 2 fiúcsoporttal.
1: Meglehetősen nagy számok ezek. Lehet-e tudni, hogy az újonnan érkező 5-es diákok hányan lesznek pontosan? És hány osztály indul ebben a képzésben?
2: Igen, természetesen ezt hosszú előkészítő munka előzte meg, és jól átgondolt pedagógiai elvek alapján egy osztállyal jelenleg, bár a jelentkezések száma messze túlmutatott ezen, és nagyon nehéz volt dönteni, de hát részben ezek objektív tényezők segítettek, ugye az írásbeli és a szóbeli pontszámainak a matematikai átlaga, tehát ilyenkor nagyon nehéz helyzetben van az ember, igazgatóként is egy ilyen nagyfokú túljelentkezés esetén. Válaszolva a kérdésre, egy osztállyal indul a 2026-27. Tanévben a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünk 32 fővel.
1: Milyen tagozaton?
2: Alapvetően alapozás, tehát egy általános tagozat, ként indul, de a Lévaiban meglévő 6 osztályos és 4 osztályos struktúránkba beépülve igazából lehet mondani, hogy angol és matematika. Bár az 5.-6. osztályban alapozás, de továbbmenőleg integrálva a 6 osztályos gimnáziumi rendszerbe, illetve az azt követő 4 osztályosba, valamint a meglévő tehetséggondozó rendszerünkbe, mentorprogramba igazából matematika és angol.
1: Mennyiben jelent új kihívást a Lévai számára, hogy mostantól már 10, illetve 11 éves diákok is lesznek az intézményben? Mennyire írja át ez a Lévainak a mindennapjait, a pedagógiai munkáját?
2: Teljes mértékben. A nyitó értekezleten a kedves kollégák felé többször ismételve magam hangsúlyoztam, hogy ez nem csak az iskolában egy szerkezeti váltás, a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünk indítása, hanem értelemszerűen ez egy pedagógiai kultúra, egy új pedagógiai kultúra meghonosítása és egyelőre tanulása. De válaszolva még inkább az előzetesen feltett kérdés, hogy mi előzte meg, értelemszerűen, ahogy mondtam, objektív és pedagógiailag átgondolt, de gyakorlatorientált térképezés is, feltérképezése, elsődlegesen országos szinten, tehát regionális és országos szinten, de leginkább országos szinten mozdultunk el a tekintetben, hogy az országban meglévő református hasonló szerkezettel 6-8-4 osztályos vagy csak 8 osztályos gimnáziumi képzéssel működő iskolákat kerestünk meg. Először egyrészt egy pilot, egy általános ismerkedés, egyfajta megállapodás, és ez például a szentendrei iskolával oda vezetett, hogy a képzésünkön tanító tanárokkal már tavasztól jól átgondoltan 2 ütemben hospitálási céllal érkeztünk. De ugyanígy Kiskunhalasra, ahol szintén hasonló szerkezetű iskolák, tehát hogy próbáltuk megelőzni, és mosolyogtak is a kedves igazgatótársak, amikor megérkeztünk mindkét iskola esetében, elmondtam, hogy mi azért jöttünk, hogy tanuljunk a hibátokból. Tehát, hogy persze nincs hibájuk, hanem tapasztalatuk van, és azt a töbletet, azokat a hiátusokat, hiányokat már igyekeztünk úgy felépíteni, és kialakítani a kerettantervünket, fizikai, tárgyi feltételeinket, pedagógiai elvünket, ügyeleti rendünket, szülőkkel való kapcsolattartást, hogy ezeket a meglévő tapasztalatokat már beépítve lehetőleg kerüljük el. De hát természetesen az út, az a tapasztalás útja nekünk a 8 év folyamos gimnáziumi képzés tekintetében különösen állunk elé, nem fogunk én azt gondolom kétségbe esni, hanem reflektív módon igyekszünk válaszokat adni a fellépő vagy velünk szembe jövő új pedagógiai feladatokra, célokra.
1: Tulajdonképpen ilyen okok indokolták ennek a 8 osztályos képzésnek a bevezetését. Mi volt az oka annak, hogy így döntött a Lévai, hogy el kell mozdulni ebbe az irányba?
2: Két szempontból közelíteném meg. Az első, a tiszaminnani református egyház kerület jól átgondolt pedagógiai elvek alapján és kiegészülve azzal, hogy a missziós munkának tekintette, és valóban többször az egyházkerület elnökségével beszélve megerősödött, és használtuk is ezt a fogalmat, hogy az utolsó pillanatban lépett a fenntartó a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés beindításával. Miért? Mert hogy köztudott dolog, hogy a szülők jó egy évtizede, két évtizede én is azt tapasztalom, hogy a társadalmi közbeszédben a hatosztályos, majd ugye a 8 évfolyamos gimnáziumi képzések tekintetében úgy gondolják, és én azt mondom, hogy pedagógiailag helyesen gondolják, hogy az a többletidő, amivel bekerül egy intézménybe, a tantárgyakra fordított többszörös idő, a vertikális elmélyítő és gyakorlatorientáltabb tanulás jobban kedvez annak, hogy majd a gyermeke céltudatosabban tanuljon tovább, válassza meg azt a szakot, ahol amelyel egyetemi évek alatt magasabb szintre jut, és egyben megalapozza a jövőjét. Tehát a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésnek a társadalmi köztudatban van egy primátusa. És ennek vannak pedagógiai céljai, érvei a szülők tekintetében, és ezek, én azt tudom mondani igazgatóként, de leginkább pedagógusként is, hogy helyesek. Természetesen ezzel lehet vitatkozni, de én azt gondolom, ennek most itt nem ez a helye, hanem arra a kérdésre válaszolva is az elsődleges szempont, hogy a felismerése ennek az igénynek, szülői igénynek az egyházkerület részéről is megtörtént, és ezért nagyon jól együttműködve és nagyon gyorsan a fizikai teret is meg tudtuk valósítani, teljesen támogatólag hatott. Természetesen még hátra van, nem csak a 26-os, 27-es tanév, hanem ennek egy hosszú időbeli kifutása kell, hogy teljesen mind a fenntartó, mind pedig a lévai szempontjából, akár igazgatói szinten, pedagógusi szinten, a diákok szintjén, tehát hogy szervezetileg, szerkezetileg megnyugtatólag pontos választ adjunk, hogy jól reagáltuk le ezt a kérést, helyesen reagáltuk le, és helyesen jártunk el. És már is a második szempontra válaszolok, itt egy picit egy idegen terminussal, de hadd hozzam ide, ez egy legitimációs funkció, következik az elsőből, tehát ez a szülők részéről egy elvárás volt, hiszen jól tudjuk, ahogy az előbb mondtam, hogy a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésnek szánt köztársadalmi primátus azt eredményezte, hogy igazából a református általános iskolákból nem református közegbe mentek ezzel a szándékkal, vagy ezzel a szülői előzetes meggondolásokkal, megfontolásokkal, jövőorientációval, tehát nem a református intézményhálózatban folytatta nagyon sok református általános iskolába járó gyerek a tanulmányait, illetve a jövőjét. Tehát ebből a szempontból mind fenntartói részről, mind pedig az iskola részéről ez a felismerés helyes volt. Ezt nem, nekem már a 25. augusztus 15-e után, ugye, amikor egy évre szólt a megbízásom most egészen 2026. augusztus 15-éig, az 5 éves ciklusra elnyert feltétele volt, az újabb igazgatói 5 éves ciklusomnak feltétele volt egy második pályázat. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy én a pályázatba belefoglaltam ezt, de igazából nem az én kezdeményezésem, hanem iskola szintről dr. Ábrám Tibor egykori főigazgatónk már felismerte ezt a szülői igényt, felismerte ezt a fenntartói igényt, és ő indította el a folyamatot. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most be tudtam teljesíteni, és nyomon tudtam követni, és semmi akadálya nincs annak, hogy meginduljon hivatalosan is ez a képzés.
1: Majd mindjárt beszélgetünk még a fizikai megvalósításról, illetve a főigazgatói megbízásnak a meghosszabbításáról. Még egy kérdést engedjen meg előtte, hiszen a Lévaiban mindig nagyon fontos volt a közösség, és az intézményen belül végzett felmérések is azt támasztják alá, hogy a diákok nagy része valójában az összetartozást, a közösség élményt tartja az egyik legerősebbnek a Lévaiban. Az új diákok esetében, hiszen itt a kicsikre gondolok, és ugye itt egy meglehetősen nagy korosztálybeli különbség van, tehát 5-esek és 9-esek, nyilván ott van még az átmenet, ugye a 6-osztályos képzés miatt, de hogy nem jelente majd a kicsiknek kihívást az, hogy be tudjanak illeszkedni ebbe a közösségbe, és hogyan próbáljam meg majd támogatni, ez a másik kérdésem a gimnázium, azt, hogy tulajdonképpen ezek a korosztályok együtt hatékonyan tudjanak majd közösen dolgozni és építeni a közösséget a Lévaiban.
2: Igen, köszönöm szépen, nagyon releváns a kérdés. Most jövök 10 órától, volt egy egyeztetésünk, ahol lefektettük az új 8 évfolyamos gimnáziumi képzésbe érkező diákoknak a napi rutinját, iskolai létnek a rutinját. Egészen erre készültünk a legjobban, és talán ettől féltünk a legjobban. Rögzítettük, ma végérvényessé vált, hiszen hivatalosan megindul a tanítás, az oktatás, nevelés. Rögzítettük, a szülő hol teszi le a gyereket, meddig hozza be, hiszen ezt még eddig nem ismertük, mikor veszi fel, meddig ügyelünk rá, mit csinálunk szünetben, hogyan ebédeltetünk, külön ebédeltetjük napközi. Őket együtt, ebből napközi, ugye 4 óráig tartó felügyelet, ebbe szépen belemondtuk a diákot, ha nevelő tanárait, a mi saját humán erőforrásunkat, a csengetési rendet megfigyeltük, hogy ugyanaz legyen ott is, mert hogy aztán majd mindjárt a kérdéséből adódóan majd válaszolok, majd várom a kérdést, természetesen egy picit a fizikai tér esetében többet beszélek erről, hogy ez hogy is néz ki a tér szempontjából, de egyelőre a pedagógiai elvek alapján nagyon, de nagyon odafigyeltük, hogy figyelembe vegyük ugye egy szóval azt a korosztályi életkori sajátosságot, amely jellemző a 8 évfolyamos gimnáziumba érkező diákokra. Hiszen ezek az életkori sajátosságok nagyobb pedagógiai felügyeletet időben, térben, nagyobb ellenőrzést, főleg az étkezés területén, és csak is az étkezés területén, egy picit megkülönböztetve először külön asztalhoz, más idősávban külön tanár fogja elkísérni, egy személyben meg visszakísérni, kényesen figyelünk az iskolai szocializációknak minden szegmensére, minden részletére, és természetesen ez elment és elmegy az idáig, hogy az ünnepeken ők milyen formában vesznek részt, most szeptemberben érkező és várható hatalmas a Lévaiban egy hétre kiterjedő kampány esetében, vajon ők hogy reagálják le, illetve a soron következő eseményeknél mikor szerepeljenek, milyen formában, verssel, hogyan mutatkozzanak meg, minden részletet kidolgoztunk és rögzítettük, várjuk, hogy ez tényleges valójában mit fog eredményezni, mennyire fog szegmentálódni, és mennyire nem a meglévő 6-osztályos és 4-osztályos diákaink életkori sajátosságán belül, vagy azon kívül, vagy amellett.
1: Ez még talán felkészültünk. Tanároknak is egy új kihívás. Igen. Lesz. Jó, nézzük a fizikai megvalósítását ennek a beruházásnak, mert hogy az eredeti terv az volt, hogy a kollégiumban kap majd helyet az új osztály. Maradt is ez, ha jól tudom. Milyen beruházásokra volt szükség, milyen átalakításokat kellett elvégezni az intézményben, hogy készen álljon az új évfolyamnak a befogadására?
2: Gyönyörű, nagyon gyönyörű az épületünk, és minden előzetes építészeti tervet és koncepciót a kivitelezés során magas fokon tudtuk biztosítani, minőség és esztétikai szempontok tekintetében, és nagyon, de nagyon szépen köszönöm a generál kivitelezőnek ezúton is, és természetesen az egyházkerületnek a támogató hozzáállását, anyagi feltételeit, de nem csak ezt, hanem az imádságait, és azt az önzetlen és időt nem számva több, mint gyakorlatilag 8-10 hónapon keresztüli állandó, sokszor hetente két alkalommal is történő egyeztetést és bejárást, ami lehetővé tette, hogy beszámolhassak ilyen nyugodtan és örömmel arról a fizikai térről, amely véleményem szerint egyedülálló módon és nagyon kivételesen tudja biztosítani az új 8 évfolyamos képzésünk fizikai tereit. Miről van szó? Hát először is a Tóth Pál diákotthon fiú szárnyának az első emeleti része teljes átalakításra került. Ez azt eredményezte, és az előzetes koncepcióink szerint a meglévő felmenő 8 évfolyamos gimnáziumi képzést már figyelembe véve 4 tantermet alakítottunk ki, 2 csoportszobát, 1 tanárit, 2 mosdót, 2 raktárt, és gyakorlatilag egy közösségi teret.
1: Tehát lesz egy külön tanári?
2: Lesz egy külön tanári, ami azt jelenti, hogy az előbb említett étkeztetés, szünetbeli felügyeletek szünetben és a kimondottan nagyobb odafigyelés az életkori sajátosságuknál fogva ezeknek a diákoknak, azt követelte, és nagyon helyesen már belaktuk, már kávéfőző, irodabútor, asztal, már nyomtatónk is van, a tegnap kipróbáltuk, és az életlen tábor kapcsán mind a tantermet, mind a csoportszobát, mert hogy egy tanteremben és hozzá kapcsolódóan egy csoportszobában a csoportbontás miatt kezdjük meg ténylegesen a nevelés-oktatást a helyiségekben. Tehát ezeket igénybe vettük, lesz egy és van egy tanárink, ahol természetesen legtöbbet az osztályfőnök és pótosztályfőnök, de a gimnázium épületéből óratartás céljával átérkező tanároknak is a helyszíne egyben, illetve a szünetben felügyeletet tartó hol pedagógus, hol nevelőtanár, tehát konkrétan szakos tanár, vagy nevelőtanár, mert hogy a beosztás alapja az is, hogy a szakos tanár a óra végeztével ott marad, felügyeli szünetben, majd érkezik az új, átveszi. Ha ez nem megy, akkor, ahogy említettem, a Tóth Pál diákotthon fizikai közelségének köszönhetően a nevelőtanárok is vállalnak felügyeletet szünetben értelemszerűen. A helyiségeink, ezeket nagyon fontos, hogy elmondanom, megerősítenem, 21. századi kívánalmaknak megfelelően digitális táblával, de hagyományos úgynevezett zöld táblával is, hiszen itt erre szükség van. Beépített légkondicionáló, a mennyezetben beépített 2 darab légkondicionálóval, párátlanítási módszerekkel, nagyon, de nagyon igényes és mosható higiéniai feltételeknek megfelelő padlóval, fallal, nagyon jó megvilágítással, és természetesen az iskola Microsoft 2018-tól, és az annak megfelelő digitalizáció a főépületből, a gimnázium épületből, wifi rendszeren keresztül teljesen új modern feltételek mellett biztosított. Összehangolásra került a tűzriadó rendszerünk is ezáltal, illetve a gyenge áram újra a gondolásának köszönhetően, ahogy beszéltem, és jól döntöttünk, és remélem, hogy beválik a csengetési rendünk is, azonos lesz, hiszen fizikailag 2 épületről beszélünk, ezt egy folyósó, egy fedett és átjárható és fűthető folyósó köti össze, ami nem rövid, de a csengetési rend mégis biztosítja azt, hogy együtt él ez a 2 fizikai tér, és együtt lélegzik.
1: Pont erre akartam rákérdezni, hogy hogy a kicsiknek fizikailag mennyire lesz átjárása a gimnázium főépületébe, illetve a tornatermet vagy az uszodát fogják-e majd tudni használni.
2: Igen, teljes mértékben, hiszen az úszásoktatás adott, és még az egyelőre ugye az 5 testnevelésből 2 nálunk úszás, és ezt biztosítjuk. Az étkezés, ahogy mondtam, sokkal közelebb lesznek amúgy, és gyorsabban leérnek, és külön egy picit megkülönböztetett módon az étkezőhöz. Az osztályfőnökünk leleményességének köszönhetően, és én ennek nagyon örülök, az úszóda a sportcentrum előtti letérkövezett teret már felfestette, és ott lesz egyelőre az iskolai szocializáció kívánalmainak megfelelően egy picit, hát nem marginalizált, hanem mégis különálló, és még csak nem is használom az elkülönített fogalmat, különálló játékos, az ugrálásra alkalmas és különböző csoportos játékok számára vagy feltételeinek kialakított, fedett és naptól is védett közösségi tér. Ez nem jelenti azt, hogy a sportudvarra nem mehet, a büfébe nem mehet le, de gondoskodunk arról, hogy ők egy picit külön, főleg az elején a sportcentrum előtti nagyon igényes, és még egyszer mondom, térkővel lefedett részen gyakorlatilag el tudnak különülni. Miért kellett ez? Leginkább azért, mert ugye a délutáni órákban őket a tanulószobából kiemelve vagy megmozgatva el tudjuk különíteni attól a formától, ami a lévaiban működik a gimnazisták részére, hogy délután röplabda, foci, tehát hogy a sportcentrumunk még nagy mértékben használt, vagy kihasznált, vagy éppenséggel túlzsúfolt, így az újonnan érkező kicsiknek lesz egy különálló játékos tere.
1: Hosszú távon nyilván meg kell várni az első tapasztalatokat, de hogy alapvetően mi az, amit várnak ettől a 8 évfolyamos képzéstől, illetve ennek a bevezetésétől?
2: Mi magunk számára megfogalmazott pedagógiai célunk az egy reflektív folyamat, hogy végre nem csak a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésben tanító tanárok, hanem az össztantestület szembenézzünk az előbb említett szülői legitimációnak annak a formájával, hogy hosszú távon egy nagyobb linearitást, pedagógiai linearitást élvezve, mindenki a saját szaktárgyának megfelelően ellenőrizze, vagy kísérletezzen önmagával, és természetesen közösségileg, hogy ez a szerkezeti átalakulás és strukturális váltás tudja-e, és most egy picit szerénytelen leszek, tudja-e eredményezni azt, hogy túllépjük mondjuk azt a folyamatot, mert el kell mondanom, hogy a 2025-ben és 26-ban, 26. tanévben az iskola összátlaga 4,60. Tehát 2 gyerekünk volt, aki 3-as és 4-es közötti átlagot produkált. Mindenki más a fölött, 4 fölötti átlag. Az Aranyosok gáláján 191 oklevelet tudtam átadni, amely azt jelenti, hogy városi, megyei, országos vagy OKTV első, második, harmadik helyzet. Sokszor felmerült beszélgetve a kollégákkal, hogy vajon numerikus, tehát kvantitatív értelemben hová fog vezetni az új 8 évfolyamos gimnáziumi képzés, mert azt láttuk a felvételi során, hogy önkéntelenül a rendszer szelektálta önmagát, hiszen itt olyan erős öngenerált szelekciós folyamat indult be az előbb említett túljelentkezés miatt, ami matematikailag adott volt. Tehát, hogy nem megsértve a 4 évfolyamos gimnáziumi képzésünkre járó diákokat, de picit mégis, ha nem is minden osztály esetében, de meg tudtuk különböztetni és el tudtuk könyvelni azt, hogy a 6 évfolyamos gimnáziumi képzésünk erősebb. Sok szempontból erősebb, mint a 4 év folyamos. Na most azt próbálom itt felvezetni és definiálni, hogy a 8 év folyamostól ezt várjuk, mindenféle prekoncepció és előítélet vagy elfogultság nélkül, de determinálja az előbb említett és az interjúnk elején említett hosszabb időtáv, ami pedagógiailag és a tantárgyi struktúra szempontjából egy pedagógusnak rengeteg előnyt tud adni, ha azt sikerül felismerni, és sikerül közösségileg a lehető legjobb mértékben a diák számára a meglévő tehetséggondozási rendszerünkön, komplex tanulói támogató rendszerünkön belül biztosítani.
1: Ennek a szelekciós folyamatnak, amit említett, nincs olyan veszélye, hogy önkéntelenül elitizál a képzés?
2: De sajnos igen, én ezt már vezetőként felismertem, hiszen hadd mondjam el itt nyilvánosan, hogy urbanizálódik a lévai, tehát a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünkre beérkező diákok lakhelyét tekintve közel 80%-ban városi. Tehát az előbb említett missziós terület, ahol a lévai ugye egy nagyobb, az Borsodabahui Zemplén megye hálóját kifeszítve a kollégium nagyobb számban fogadta, és eltérő, tehát mozaikosabb volt a diákok összetétele 8 évfolyamos osztály tekintetében, egy urbánusabb, városiasabb, és ez önkéntelenül egy társadalmi szelekciót is jelent, ezt nem kell eltagadni, ezzel szembe kell nézni, de generálja. És nem mi generáljuk, hanem önmagát generálja ez a folyamat.
1: A 8 osztályos képzés elindítása mellett melyek lesznek az idei tanévnek a legfontosabb szakmai és közösségi céljai?
2: A szakmai célokkal szeretném kezdeni. Az előbb említett tehetséggondozó rendszer, és hogyha lehetek egy picit öncélú, akkor nem csak a 5 évre nyertem el az igazgatói kinevezésem újabb 5 évre, hanem a kutatótanári pályázatom is újabb 5 évre újul meg január 1-ével. Ez azt jelenti, hogy a meglévő tehetséggondozó rendszerünk, amely a 6 és 4 évfolyamos gimnázium tekintetében működik, azt az én kutatótanári pályázatom vállalásai szerint adoptáljuk a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésre, de tovább léptünk ezen, mert vállalja a kutatótanári programom, hogy ezt a komplex tehetséggondozó rendszert elsődlegesen a Tiszán inneni református egyházkerület összes iskolájával példaértékűnek, mintaértékűnek tekintjük, és adoptálhatóvá tesszük. Erre egy külön füzet készül majd az 5 éves kutatótanári program végeztével, eközben természetesen az egyházkerülettel egyeztetve mindig igyekszünk ezt a modellt adoptálhatóvá tenni, felkínálni, megismerhetővé tenni, de túllép ezen a kutatótanári programon vállalásai, hiszen nem csak a kerület, hanem országosan és a Kárpát-medencére kiterjedő, a lévaiban már jól működő komplex tehetséggondozó rendszerünket szeretnénk itt. Ez az elsődleges a szakmai tekintetben. A másodlagos, bár nem másodlagos, de és nem is harmadlagos, és nem is negyedleges, mert még nagyjából hadd nevezzek meg 3 területet. Már először is a kicsikre és az eltérő életkori sajátosságokra visszatérve házi rendünket módosítottuk, a diákok kinézetét, öltözködését illetően, és itt nagyon, de nagyon keményen differenciáltunk.
1: Ebben szigorúbbak lettek, vagy éppen enyhítettek az eddigi szabályokon?
2: Én szerintem enyhítettünk, de nagyon racionálisan és nagyobb objektív módon, és figyelembe véve a globalizációs és a lévait is elérő 21. századi kihívásokat. Tehát ebben nagyon, de nagyon tudatosak vagyunk. A nemzetközi kapcsolat a másik terület, amiben tovább léptünk, hiszen az elmúlt tanévben egy újabb holland kapcsolat, francia, és az Erasmus programunknak meginduló Erasmus, ez eddig nem volt a lévaiban, most már Erasmusunk van Spanyolországgal, Törökországgal, Lengyelországgal Erasmus kapcsolatunk, ezek már oda-vissza működnek, most szeptemberben, illetve tavasszal tovább folytatódnak, illetve, ahogy mondtam, még egyel szeretnék számolni, és dr. Ábrám Tibor egykori főigazgatónk 93-96 közötti időszakban egyedülálló módon és egy személyben kezdeményezte a Kárpát-medencei református gimnáziumok közötti testvériskolai kapcsolatok működtetését. Ez az utóbbi időben elhalványult, nekem már tudatos és a nyáron meginduló törekvésem volt, hogy már szatmárnémeti iskolával, református gimnáziummal felvettük a kapcsolatot, és nem ezt nem egyedül tervezem a lévaival, hanem például a Jókai Általános Iskola igazgatójával, Gólya Zoltánnal érkeztünk együtt Szatmárnémetibe, és közösen nem csak gimnázium, hanem általános iskola és gimnázium keretében egy hármas, egy triumvirátussal éltek ezzel a fogalommal, próbáljuk meg az új testvériskolai kapcsolatokat kialakítani. Pedagógiai célunk pedig tovább erősíteni a digitalizációt, és ugye itt, bár nem érkezett külön kérdésként, de hadd két érjek rá, természetesen állandóan fontolgatjuk, és expertjeink továbbképzésre járnak, a mesterséges intelligencia jelentette kihívások kezelése, és hát előbb-utóbb arra fog kényszerülni a Lévai is, hogy mint sok egyetem ezt lefektessük, és a nevelési oktatási kínálatunkba megfelelő módon használjuk.
1: Tehát már valamilyen előrelépést egyébként az intézmény ezen a téren?
2: Igen, egy hármas küldöttségünk már több ide vonatkozó hazai és nemzetközi konferencián vett részt, többek között az Erasmus programunk most ősszel, amely Spanyolországba indul, ezzel kapcsolatos a mesterség és intelligencia megismerésével és annak etikus, tudatos használatával. Tehát tudatosan készülünk erre.
1: Többször említette a beszélgetés során, hogy ezen a nyáron 5 évvel, ugye, jól mondom, hosszabbították meg a főigazgatói megbízatását, tulajdonképpen az 1 év próbai idő után. Mit jelent önnek ez a bizalom?
2: Ez a bizalom, ez megerősítést mindenféleképp, és itt szeretném elmondani, hogy a Tiszán inneni református egyházkerület elnökségével, teljes elnökségével és munkatársaival a lehető legjobb kapcsolatot véleményem szerint tudtam kialakítani, és remélem, hogy a fenntartó részről ez ugyanez elmondható, bár kaptam ide vonatkozó formális és informális megerősítést is, és ezúton is nagyon, de nagyon köszönöm ezt a szakmai bizalmat, túl azon, hogy támogatták anyagilag és finanszírozták a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünket. Ez egy megerősítés fenntartói részről, de ami a legjobban eső része, hogy értelemszerűen a tantestület is megszavazott, teljes mértékben, teljes bizalommal megerősítést és felkérést kaptam a következő 5 évre. Ez nagyon, de nagyon sokat jelent, és végül, de nem utolsó sorban, Istennel szemben is úgy érzem, hogy most már semmi kétséget, tehát minden kétséget kizáróan el tudom mondani, hogy ez egy szolgálat és ez egy elhívás.
1: Voltak kétségei?
2: Nem, alapvetően nem, csak emberi módon, bizonyos tekintetben, bizonyos időben, és bizonyos fáradtsági szinten kérdésfeltevések. De teljes elbizonytalanás nem volt, kérdésfeltevések voltak, ahol megerősítést vártam, és értelemszerűen mindig az ember az embertől várja a megerősítést, hát Istentől ez sokkal nehezebb kikényszeríteni, sőt lehetetlen, mert az úgy jön. Kérdés, hogy felismerjük, de a nyár folyamán teljes mértékben megerősödtem a tekintetben, és biblikus értelemben kaptam visszaigazolást, hogy az út az továbbra is a szolgálat útja, a Lévai József Református Gimnázium küldetés nyilatkozatának megfelelően egy szolgálati út.
1: Érzékelhetőek, illetve érezhetőek, hogy lesznek oktatáspolitikai változások. Kérdésem az lenne, hogy a Lévai József Református Gimnázium milyen együttműködésre számít az új kormánnyal, illetve látnak-e már bármilyen olyan területet, amiben akár radikális változás is lehet az eddigiekhez képest?
2: Teljes mértékben vezetőként készülök, és figyelem az ide vonatkozó híreket, és minél hamarabb igyekszem értelmezni a rendeleteket, és nem utolsó sorban kollégáktól tájékozódni. A nyitottság jellemez bennünket. Én egyelőre azt látom, és azt vélem, hogy az egyházi fenntartású iskolákra nézve, vagy azokra vonatkozó információk nem egyenarányban, vagy nem egyenértékű módon érkeznek a tankerületi iskolákra vonatkozó rendeletekhez képest. A centralizáció tekintetében várható egy decentralizáció, erre a Léva is felkészült, és nem tekinti úgy, hogy ezzel bármilyen fajta autonómiáját veszíteni, én szerintem nem. A decentralizáció következtében én vezetőként, és olyan vezetőként, aki tankerületi, tehát úgymond világi intézmények vezetője is voltam, és nem utolsó sorban egyetemen dolgozó oktató és tanszékvezető. Én azt gondolom, hogy rengeteg olyan lehetőség nyílhat, amely a decentralizáció következtében, hogyha én ezt a oktatáspolitikai szándékot látom egyelőre, a decentralizációt, és erre készülve nem félek, de a közösség, a tantestület és az iskola közösség nevében is kijelentettem, nem félünk semmilyen fajta autonómia vesztéstől, hanem egyszerűen egy nyitottság, kíváncsiság, és hogyha úgy tetszik, egy tanulni vágyás vagy új tapasztalatok szerzése vezet egyelőre bennünket, vagy ez a fajta kíváncsiság hív. Ami ugye sok szempontból kérdéses, hát ez is leginkább a társadalmi közbeszéd tárgya, hogy az egyházi iskolák mindig több pénzt kapnak, ezt nagyon jól tudjuk, hogy ez így ebben a formában teljesen hiteltelen, nem igaz. Azt várjuk, hogy csak másfajta finanszírozási módszerünk van, nem több, hanem másfajta. Azt várjuk, hogyha az ebben bekövetkező változást is generál, vagy generálódik önként az oktatáspolitikában, az nekünk ne hiátus vagy kevesebb pénzt, hanem egy újabb, racionalizált, objektív feltételek mellett meglévő, de ugyanezt a finanszírozási formát lehetővé tévő új oktatáspolitikai irányzat. Amit még látok az oktatáspolitikának, az magam számára is ad hivatkozzak itt a Miskolc Egyetem Tanárképző Intézet egykori tanszékvezetőjeként a reformpedagógiai irányzatok erőteljesebb, vagy ha úgy tetszik, egy formatív értékelésnek bizonyos kontúrjai felfedezhetőek néhány médium vonatkozó írásaiban, mind elektronikusan, papíralapon, vagy éppenséggel podcast, vagy bármilyen más formában. Én ettől nemhogy nem félek, hanem adoptálni kívánom. Tehát számomra a reformpedagógiai irányzatok, vagy bármikor is a pedagógiai kultúra újragondolása vagy relativizálása sosem állt tőlem távol, intézményvezetőként egyáltalán nem, és én azt gondolom, hogy a pedagógusainktól sem, meg az iskola közösségétől sem, a diákainktól meg pláne nem.
1: Innen folytatjuk majd a következő beszélgetésünket. Dr. Simon Zoltán, a Miskolci Léva József Református Gimnázium és Diákotthon főigazgatója volt a vendégem, akit nem csak az új 8 év folyamos képzésről, hanem ennek a tanévnek a pedagógiai és közösségi céljairól is kérdeztem.
2: Köszönöm a lehetőséget, áldás békesség!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Rádió református közéleti magazinja.
1: Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra hallgatnák, akkor látogassanak el az europaradio.hu weboldalra. Legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják itt. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Kojsze Péter. Tartsanak velem legközelebb is. Viszonthallásra!
0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Pontosabb és egyértelműbb feladatmegosztással működik tovább a kormány, derül ki a kormányzati kommunikáció keddi közleményéből. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Pósfai Gábor belügyminiszterhez, az Információs Hivatal Orbán Anita külügyminiszterhez, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat pedig Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterhez tartozik. Azt is írták, hogy a módosítás nem rendeli a miniszterelnökséget vezető miniszterhez a teljes nemzetbiztonsági és védelmi rendszer irányítását, mert ezen területek összkormányzati koordinációját továbbra is Tóth Péter, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója látja el. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterhez kerül, egyebek között a kiberbiztonság, a nemzeti adatvagyongazdálkodás és a mesterséges intelligencia több kormányzati feladata. Az egészségügyi tárca esetében egyértelműbbé válik az egészségügyi intézményrendszer, a népegészségügy és az egészségbiztosítás irányítása, míg Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter feladatai kiegészülnek, egyebek között a koragyermekkori intervenció egységes irányításával és az óvodai nevelés rendszerével kapcsolatos felelősséggel, áll a kormányzati kommunikáció összegzésében. A miskolci Lévai József Református Gimnázium megújult épület részében a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával többek mellett tantermeket, tanárit, közösségi teret és mosdókat alakítottak ki. A fejlesztés a fenntartó egyházkerület csaknem 300 millió forintos támogatásával valósult meg. Simon Zoltán, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon főigazgatója elmondta, hogy a Tóth Pál Diákotthon fiú szárnyát alakították át. Hozzátette, az idei tanévben egy 32 fős 8 évfolyamos osztály indul, akik egy tantermet és egy csoportszobát, illetve a kísérőhelyiségeket használják majd. A főigazgató azt is elmondta, hogy a tervek között szerepel, mely szerint néhány éven belül már 4 osztályt szeretnének indítani a 8 évfolyamos képzésen belül. Egységes költségvetési rendszert szorgalmaz a köznevelési intézményekben a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a szervezet keddi tanévnyitó tájékoztatóján felhívta a figyelmet arra, hogy a központi költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat. A

0: és a tankerületek határozzák meg. Ez több szempontból is aggasztó, tette hozzá, ugyanis az igazgató nem fogja tudni, mennyi lesz például a rendelkezésére álló bérkeret, vagy az intézmény rezsiköltsége, közölte a pedagógusok szakszervezete elnöke. Augusztusban több mint 40%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés éves szinten, és 15%-kal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma, közölte az ingatlan.com kedden. A legnagyobb éves visszaesést Budapesten 44% és a megyeszékhelyeken 43%-kal mérték, a kereslet csökkenése a községekben is 31%-os volt. Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte, a kereslet visszaesése nem a lakáspiac hirtelen gyengülését jelzi, hanem az egy éve elindult Otthon Start program hatása, ami olyan vevőket is a piacra terelt, akik eredetileg későbbre tervezték a vásárlást. Az ingatlan portál szerint az adatok a tavalyi rendkívüli időszak utáni normalizálódást jelzik.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész.
3: Szent Péter Esernyője.
4: Házasságon innen.
5: Katalin.
6: A gyerek. A
7: Gólya Kalifa.
8: Foszti fiú
9: esete.
10: Pilátus testament.
11: Szigetki.
12: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
13: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
14: Hat. Dédmama arra volt kíváncsi, hogy hányadikba jár és milyen tanuló. Ez még könnyű kérdés volt, harmadikba és kitűnő. Hogy szeret-e zongorázni? Nem tanul zenét. Ezen Décsiné elcsodálkozott, mert úgy emlékezett, hogy ő a lányával együtt az Oszkár zongoráját is odaadta. Szegény Oszkár milyen szépen játszott. Nem is volt természetes, hogy valaki ennyi mindenben legyen tehetséges. Szuszunak már a száján volt, hogy elmondja. A zongorát eladták, még amikor Anyica fiatal lány volt. Mert Annuska egy nagypénteken, mikor nagyapa kulcssal lezárta a zongorafödelet, hogy senki meg ne zavarhassa az ünnepet valami zenével, árral felfeszítette a zongorát, a Rákóczi indulót dübörögtette rajta, és énekelt is mellé. És mikor nagyapa elfenekelte, azt bömbölte, hogy neki nagypénteken muszáj zongoráznia, és olyan nap nem is lehet az esztendőben, amelyiken a jóisten ne örüljön a zenének, hiszen a zene olyan gyönyörű, és attól még lehet gyászolni a Krisztust, úgy is halott, nem hallja. Persze nem mondja el, ilyesmit nem lehet elmondani egy idegennek, és különben is Annuskáról nem szabad beszélni, még a dédmamának sem. Dédmamának ki van festve a szája, a szemöldöke meg a szempillája fekete, a haja meg fehér. Vajon nagyapa észrevette, hogy dédmama festi magát? Borzasztóan öreg lehet már. Szuszu bámulva nézte a kezét, a lötyögő, széles, vörös aranykarika gyűrűvel. Hogy nem szégyel gyűrűt húzni egy ilyen ráncos kézre? Dédmama nyakán egy szalag is volt, gyöngyből, egy fekete szalag, hátul kis csokorba kötve. Minek a nyakába szalag? Nagyapa ezért is csak haragudni fog. Az ő házukban nem szabad semmiféle cifraságot se viselni. Nagyapa még azt sem engedte meg, hogy az ő fülét kifúrják. Lám, abból is milyen nagy baj lett, hogy Annuskának egyszer volt egy aranygyűrűje. Megint Annuskára gondol. Megint rá kell gondolnia ma egész nap. Miről lehetne még beszélgetni dédmamával? Tanácstalanul nézte. Megmutatta már a babáját, a mackót, a füzeteit, még a horgolását is. Dédmama erre is csak bólogatott, pedig milyen nagy szó az, hogy az osztályban ő tud egyedül kézi munkázni. Anyica megtanította mindenre. Csinál ő mást is, amit más gyerek nem. Vallás órára jár hetenként kétszer, kedden és pénteken 4-től 5-ig. Édesapa tanítja a Cserép utcai iskolában. Hittanra jár, és meg is mondja, nem úgy, mint a többiek. Az ő osztályában majdnem mindenki jár hittanra, de csak titokban. Neki szabad nyilvánosan is, édesapa békepap. Vajon dédmama tudja, hogy mi az a békepap? Milyen nyugodtan ül itt, s amikor nem kérdezősködik, folyton ételekről beszél. Nagymama a lánya volt neki, úgy, mint ő Anyicának. Vajon, ha ő kin feküdnék egy koporsóban, Anyica is így üldögélne itt a lugasban, és citromos rizsről beszélgetne? Tudta, hogy nem. Anyica nem élné túl, ha ő meghalna. Én vagyok a mindene, jutott eszébe az anyja suta becéző szava. Édes mindenem. Tudta, hogy így van, örült neki. Décsiné unalmasnak találta Zsuzsannát. Nem érezte elég gyerekesnek, túlságosan nyugodt volt, csendes. Sótlan ember, mondta az ilyenekre Oszkár. Sótlan ez a gyerek, nem lelkesedik semmiért. Micsoda unalmas népek! Mennyire nem jelent semmit a vérségi kapcsolat. Ez a gyerek itt tulajdonképpen elég közeli rokona. Editnek, az édeslányának az unokája, hús a húsából, és nem érez iránta semmit. Ez lenne az Oszkár dédunokája. A temetés teheti, hogy annyit gondol Oszkárra, annyiszor maga elé képzeli vékony fiús testét, fekete haját. Unalmas ez a dédunoka, unalmas az anyja is. Edit riasztó volt, idegesítő. Csak Oszkár volt felvillanyozó, megnyugtató, szép. Jó volna még egyszer látni Oszkárt, hallani, ahogy fütyül a műteremben, hazavárni. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ezt írták a gyászjelentésre. Vajon ezek komolyan hiszik ezt? Oszkárnak nem is nyomtatott gyászjelentést. Nem bírta leírni, hogy nincs. Ma is élhetne. Ha Edit fiú lett volna, ha hasonlított volna valamelyest. Nem hasonlított egy vonása sem. Tulajdonképpen Kálmán se hasonlított, csak ezt nem vette észre azonnal. Annyit látott belőle, hogy Kálmán is rohan az utcán, nem hord kalapot, mint Oszkár, és kis pipát szívott cigaretta helyett. Nem, Oszkár eltűnt nyomtalanul, hasonmás nélkül. Mit kezdjen ezzel a sovány gyerekkel itt? Minden játékot, füzetet látott már, a tankönyveit is megnézte, amelyek szép rendben hevertek egymáson a laktáska mélyén. Hát persze, ha ilyen iszonyatos tankönyvekből tanítanak egy 8 éves gyereket, nem is maradhat benne semmi gyermeki. Visszanyomta Szuszu kezébe a táskát, hátradőlt a fonott székben, lehúnyta a szemét. Napozom egy kicsit, mondta Zsuzsannának, és az komolyan bólintott. Dédmama épp úgy tesz, mint nagyapa vagy Kati néni. Elmélkedem, szokta mondani nagyapa, ha elfogja az álmosság ebéd után, és hátradől a nagy székben. Pihentetem a szememet, lelkem, susogja Kati néni, ha nagyon tűz a meleg, s a fás színben nincs semmi tennivaló. Dédmama napozik. Hát csak napozzék. Meg kellene néznie a leckét, holnap már iskolába megy. Kilépett a lugasból, s a háló ablaka alá kuporodott a kispadra. Nyári estéken, mikor későn sötétedett, ide szokott kiülni az anyjával. Kettőjük között a fonott kosár, amelyben a javítani való harisnyák és lepedők púposodtak. Szép piros kosara volt anyicának, Anzsu fonta valamikor. Ez a Jázon padja, mesélte anyica. Itt ült mindig Jázon a Foxy, innen ugatta a holdat, ha valami rosszat érzett. S ide telepedett hajnaltájt minden nap, innen leste, mikor néz már ki Annuska az ablakon. Zsuzsanna nem ismerte Jázont, csak a történetet tudta anyicától, hogy mikor Annuska elment, még hónapokig üldögélt sírva, nyűszítve hajnaltájt a padon. Egyszer aztán apa dühében hozzávágta a súlyzóját a hálóból, mert sose hagyta aludni őket. Akkor megsérült valamiképpen, nem evett, nem tudott többet felülni a padra, gunnyasztott, aztán egyszer csak meghalt. Szuszu nagyon örült, hogy nem kellett végignéznie, hogy hal meg Jázon kutya, és nagyon boldog lett volna, ha most se kellene kimennie a temetőbe. Ő mindentől félt, amiből elszállt az élet. Mikor Kati néni kirázza az egérfogót, s mióta nincs macskájuk, a döglött egér ott marad a hamu tetején a szemetes vödörben, nem mer kimenni a konyhába egyedül. Még a gyászruhától is fél, amelyet mindjárt fel kell vennie. Iszonyú lesz hónapokig feketében járni. a legiszonyúbb a délután, amikor majd meglátja a nagymamát, akit soha se látott életében. Majd összeszorítja a szemét, és nem fog felnézni. Vajon van a halottnak szaga? Kati néni azt mondja, igen. Anyicának fátyla is lesz, amelyet majd az arcára ereszt. Neki is jó volna egy ilyen fátyol, az alatt nem is vennék észre, hogy nem néz rá a koporsóra. Még sose volt temetésen, sose látott halott embert. Ide Tarbába, a Kosárfonó utcához haza az út az iskolából, mióta a szomszéd épületből meg az ispotályból óvodát csináltak, s jövetmenet el kell mennie a temetkezési vállalat nagy üvegablaka előtt. Sose mer felnézni, mert az üvegen át koszorúk és koporsók látszanak. Anyica azt mesélte, hogy az ő kislánykorában két aranyangyal is ott ült a kirakatban, és egy koszorút tartottak, ami üvegnefelejtsekből volt. A középen egy világos kék gyermekkoporsó is állt, és egy óriási baba feküdt benne szemfedél alatt. Anyica nevet, mikor ilyesmikről mesél neki, de ő még hallgatni sem szereti, nem nézne rá soha a kirakatra. Kati néni azt mondta tegnap este, mikor levitte neki a vacsoráját, hogy aztán ne féljen a halottól, nincs attól mit félni, nem kér az már több kenyeret. Még csak az kellene, hogy kenyeret kérjen. Hát minek volna neki az a kenyér? Majd belekapaszkodik Anyicába. Nem kapaszkodik bele Anyicába, mert neki Kati nénivel kell mennie. Tegnap a vacsoránál hallotta, hogy édesapáik részletesen megbeszélték, ki kivel legyen. Elől megy nagyapa dédmamával, utánuk édesapa Anyicával, aztán Árpád bácsi, meg Franciska néni, leghátul meg Kati néni, meg ő. Ha Annuska is ott lesz, kivel megy majd Annuska? Csak ne tartana sokáig. Dédmama elszunnyadt, félre billent a feje, s hogy a nyaka elbicsaklott, elcsúszott rajta a gyöngyszalag is. Most már látszott, miért kötötte a nyakába. Előbukkantak mély száraz ráncai. Szuszu elundorodott, mintha valami illetlent látott volna. Hátat fordított a lugasnak, visszafelé ült a padon, sovány térde a vakolathoz súrlódott. Kirakta maga mellé a táskáját. Holnap már iskola megint? Iskolába járni jó. Árpád bácsival együtt indulnak minden reggel 7:30. Az ő tanítónője, Zsófi néni már az osztályban matat mindig, mire ők 3:45 előtt valamivel megérkeznek. Zsófi néni szereti Árpád bácsit. Hát, Szuszut is szereti. Nekik, harmadikos lányoknak, az emeleten van a tantermük, az Árpád bácsi osztályának, a harmadik fiúnak a földszinten. A múltkor náluk valaki ellopott egy töltőtollat, a Huszár Enikő töltőtollát. Nem lett meg soha. Vajon az Árpád bácsi osztályában is lopnak? Vajon Árpád bácsi a gyerekektől is lop, vagy csak nagyapától? Tulajdonképpen nem is érdemes tanulni. Holnap úgy se kérdezik majd semmiből. Nagymama 4 napja halt meg, 3 nap óta nem feleltették. Zsófi néni azt mondta az osztálynak, nagyon jók legyenek hozzá, mert meghalt a nagymamája. Mit szólt volna Zsófi néni, ha velük van azon az estén, amelyen megtudták, hogy nagymama meghalt? Árpád bácsi vette fel a telefont a társalgóban. Ő kiáltott át az ebédlőbe, ahol éppen a vacsoránál ültek. Anyica könnyebb belecsorgott a paprikás krumpliba. Nagyapa letette a villát, bajuszát rágta, elsápadt, felállt. Az Úr adta, az Úr elvette. Apa nem szólt semmit, az utolsó szemig felszurkálta a krumplit a tányérjából. Kati néni óbégatni kezdett, kiküldték. Ne bőgj, mondta apa Anyicának. Árpád bácsi rágyújtott. Nagyapa fels alá járkált a szobában. Árpád bácsi kihozta a szilvapálinkát, mindenki ivott, Anyica is, még Kati néninek is küldtek egy pohárral. Majdnem olyan volt, mint egy születésnap. Nem érdemes tanulni, csak nézegette a könyvet. Gyorsan és szívesen tanult, mégis mindig lassan készült el a leckével. Mert valahányszor elővette a tankönyveket, előre lapozott, és a képeket nézegette. Most az édes anyanyelvünk akadt a kezébe, az új nyelvtankönyv, amelyről Zsófi néni azt mondta, hogy ők az első osztály, amely ebből a könyvből tanul. Kísérleti tankönyv a harmadik osztály számára. Szuszu beleolvasott valahol. Laci 2 hétig nagymamájánál volt falun, megfigyeléseit feljegyezte. Beszédünk mondatokból áll, gondolatainkat szóban és írásban is kifejezhetjük. Ha ő elmenne dédmamával falura, ő is feljegyezheti a megfigyeléseit. Dédmama festi a száját meg a szemöldökét, a nyaka ráncait gyöngyszalaggal takarja. Dédmamám alacsony és sovány, a körmét lakkozza, de a körme piszkos. Dédmamám nem szereti a tejet, nagyon öreg és rövidesen meg fog halni. Laci ezt írta a barátjának. Kedves Feri, mezei nyulat láttam. Milyen buta ez a Laci, hogy ilyesmiről ír. Kedves Feri, írta Szuszu gondolatban. Hallottam édesapát sírni. Ma éjszaka történt. Felébredtem a sírás hangjára. Először azt hittem, hogy álmodom, de aztán később már tudtam, hogy ébren vagyok, és hogy édesapa sír. Anyica mélyen alszik, ő nem vett észre semmit. Fordított egy lapot. Kép. Egy ágy, egy szomorú fiú, egy éjjeli szekrény, az éjjeli szekrényen hőmérő és poharak. Mit óhajt a beteg gyermek? Bárcsak egészséges lennék, ezt óhajtja. Bárcsak megint kín futkározhatnék a réten, bárcsak ne kellene bevennem az orvosságot. Ágy. Vajon mi történhetik éjjel az ágyban, az anyica ágyában? Kedves Feri, nem tudom, mi van éjjel a hálószobában, mikor néha felébredek. Valami történik, valami különös. Vajon édesapám bántja ilyenkor anyicát? Mit óhajt az egészséges gyermek? Tűnődött Szuszu. Bárcsak ne kellene kimenni a temetésre. Bárcsak megláthatnám Anzsut. Nagyon szeretném látni Annuskát. Anzsut látta már egyszer, jutott eszébe. Anyica a zsibogóra ment paradicsomos üvegeket venni, s a kezénél fogva húzta el őt a legszélső sortól, ott pipázott Anzsu, nem akart köszönni neki. Szegény Anyica hogy félt, hogy szeretett volna ő is beszélni Anzsuval, de rettegett, hogy észreveszi valaki. Szuszu látta, hogy Anzsu észrevette őket, és nagyon szeretett volna oda menni hozzá, mert Anzsu előtt egy zsákdarabon kis kék madarak ültek, de nem lehetett. Anyica 20 fillérrel többet adott az üvegek darabjáért, mint eltervezte, csak már mehessenek. Kati néni rosszul tudta, hogy Anzsu aznap nem lesz kinn a vásáron, mert beteg. Ha ő kaphatott volna egy olyan kis madarat, rózsaszín tollból volt a farka, és billegtetni tudta a nyakát. Megint egy kép. Almát szednek bekötött fejű asszonyok, meg egy lajbis parasztember. Szuszu gyakran volt almaszüreten. A téli almát rúddal verték le, mint a diót, a nagyon féltettet meg egyenként létráról szedte le anyica vagy édesapa, vagy olyan hálós rúddal, mint a kosárlabda kapuja. Náluk nem volt soha se bekötve a feje senkinek. Vajon a fővárosban bekötött fejjel szedik az almát? Anzsura gondolt megint, ahogy 2 óriási pucér lábát maga elé nyújtotta a kis székről, és a pipáját szopogatta. Szürke nadrág volt rajta meg ing, de nem volt lajbia. Lajbi, tanítja Zsófi néni, lajbiban járnak a paraszt emberek. Valami színház járt itt a múltkor, táncosok meg énekesek. Neki nem volt szabad elmennie, mert bűnbánati hétre esett az előadás, de Kotormán Julis látta, és azt mesélte, minden táncosnak volt virágos lajbia. Hát akkor Anzsunak miért nincsen? Gergelynek sincs, aki a szőlőjükben dolgozik. Csak kiskabátja. a főváros képe következett. Középen folyt a folyó, a két partján Pest és Buda. A folyó az csak folyó volt, gyakran kijártak a Tiszához, folyót már látott eleget. Igaz, hogy ez itt a Duna, hidak vannak rajta, az egyik partja sík, a másik hegyes. A harmadik osztály tanulói felmentek a Jánoshegyi kilátóhoz. Szétnéztek, de gyönyörű a kilátás, hogy csillog a Duna, Nini ott az országház. Vajon melyik lehet az országház? És mi az egyáltalán? Az Istenháza a templom, a papház a parókia, de az országháza? Egyszer ők is elmentek kirándulni Hidibe tavasszal, mikor a Tisza virágzott. Anyica csirkét csomagolt a kosarába, de elvesztette a kosarat a vonaton, és Zsófi néni adott neki enni a magáéból. Mikor megérkeztek, senki sem mondta, hogy szép a kilátás, pedig nagyon szép volt. Vécére mentek és lefeküdni, mindenki álmos volt. A Tiszáról ugyan beszéltek, de nem azt mondták, hogy csillogó, pedig csak úgy verte a nap, hanem hogy büdös. Tomi mondta, Berény Tamás a fiúosztályból, hogy büdös a Tisza, kotuszaga van. Mi lehet az a Jánoshegyi kilátó? Hol az a Jánoshegy? Annuska a Költő utcában lakik. 12. kerület, Költő utca 97. Körülnézett, mintha hangosan mondta volna ki a titkot. 12. kerület, Költő utca 97. Ott volt a levél az édesapa bibliájában. A leragasztott levél, amelyen már bélyegek is voltak. Valamikor a nyár elején találta meg egy este, mikor egyszer leküldték a kápláníába tintáért. Sötét volt már, mire leérkezett. Lesodorta a teleírt íveket az asztalról, s mikor lehajolt értük, észrevette, hogy a fiókon rajta a kulcs. Soha mióta élt, nem látta még nyitva az édesapa fiókját. S tudta Anyicától, hogy nem látta még nyitva senki a házból. Kirántotta, belenézett. Cédulák voltak benne, valami pénz is egy dobozban, képek, de nem volt ideje megnézni, milyenek. S a Bibliában, a sárközi himzéses borító alatt, amelyet Anyica csinált, ott érződött valami kemény. Ott volt a levél. Máté Korinna, Budapest, 12. Költő utca 97. Egész este reszketett azután, Anyica meg is mérte a lázát. Ma sem érti, miért nem mondta meg neki, hogy mit talált. Nem azért hallgatott, mert rosszat tett. Ha rosszat tesz, mindjárt elmondja és megkönnyebbül. Ezt valahogy nem bírta megmondani. Költő utca 97. Azon az estén, amikor nagymama meghalt, nagyapa kimondta az Annuska nevét. Azt a lányt is értesíteni kell, mondta nagyapa. Nem adhatjuk a világ szájára. Nem űzhetjük el az anyja koporsója mellől. Anyica zokogott, Árpád bácsi megsimogatta a nagyapa vállát, és megcsókolta a kezét. Apa nem mondott semmit, csak elpirult, sötét-vörösre pirult, bekapta a száját. A címét se tudjuk a szerencsétlennek, mondta a nagyapa, és apára nézett. Hogy fogjuk értesíteni? Költő utca 97, akarta mondani Szuszu, de szerencsére nem jött ki hang a torkán. Anyica fuldokolva sírta, hogy hiszen éppen nagyapa tiltotta meg mindenkinek, hogy a nevét is kimondják Annuskának, vagy utána járjanak, hol van, mit csinál. Ő várta, hogy apa megszólal. Közben minden iszonyú volt, mert a szája meg belül folyton arra formálódott, hogy Költő utca 97. Édesapa akkor már sápadt volt, s azt mondta, mit tudja ő, hogy Annuska hol lakik. Küldjék ki Kati nénit Anzsuhoz. Ha valaki egyáltalán tudja a városban a címét, Anzsu bizonyosan tudja. S most, hogy nagymama meghalt, akármi történt is közöttük és Anzsu között, meg is fogja mondani. Kati néni elsántikált még aznap este. Szuszu már ágyban volt, mikor visszaérkezett. Anyica sírva olvasta fel a céduláról a címet. Költő utca 97. Igen? Kérdezte édesapa. Szóval fennlakik a Svábhegyen? Szuszu leguggolt a földre, karcolni kezdett a homokba. Ez itt Buda, ez itt Pest. A főváros kerületekre oszlik. Az ő városuk is kerületekre oszlik. Tarba, ahol laknak, a harmadik kerület. Budapest, 12. kerület, itt lakik Annuska. Apa tudta, hogy hol. Miért nem mondta meg, ha tudta? Miért bocsásson meg az úr Annuskának? Anyica szereti Annuskát. Költő utca 97. Itt folyik a Duna. Melyik lehet az a Svábhegy? A táviratot édesapa fogalmazta. Tegnap előtt vitte el Kati néni a postára. Ha eljött Annuska, azóta itt van a városban. Annuska. Annuska néni tulajdonképpen, de nem tudja azt mondani neki, hogy néni. Ott táncolt a gondolatai között a sok Annuska, akiről hallott. A rossz kis Annuska, aki felkopácsolta a zongora tetejét. Annuska, aki az Anyica ölében ül és kiköpi az ételt, aki a képes világtörténelmet összefirkálja. Annuska, aki Jázont kiváltja egy aranygyűrűvel, a hóba fekszik, csúnyákat mond, énekel, nem engedelmeskedik senkinek. 9 éve ment el. Akkor 20 éves volt. 20 meg 9, az 29. Annuska néni. Nem tudja kimondani. Annuska. Nagymamát azóta felravatalozták. Kotormán Juli volt a múlt hónapban egy temetésen, de nem félt egy cseppet sem. Nem kér az már kenyeret, azt mondta Kati néni. Rémes lenne, ha nagymama felülne a koporsóban és kenyeret kérne. Miért sírt édesapa annyira tegnap éjjel? Alig tudott újra elaludni, olyan sokáig sírt és imádkozott. Nagymama miatt? Nem. Nagymamát nem szerette senki ő náluk. Dédmama felébredt. Szuszu megérezte, hogy őt nézi. Lesimította a ruháját, tovább karcolt a porba. Ez itt a Gellért-hegy, ez a Szabadságszobor. A képen semmiről se lehet látni, hogy hegy. A hegy magas, csúcsa van. Olyan hegy is van, amelyiket hóborít. Még soha életében nem látott hegyet. Anyica azt mondja, mikor Annuskát külföldre vitték, hogy jobb kislány legyen belőle, és Pesten először meglátta a hegyeket, sikoltozni kezdett, kitépte a kezét az Anyica kezéből, és elrohant az utcán a hegyek felé. Magyarország fővárosa Budapest. Mit óhajt a beteg gyermek? Beszédünk legkisebbik egysége a szó. Költő utca 97. Milyen lehet a hegy? Az igazi hegy? Sokkal nagyobb, mint a Kunhalom. A Költő utca a Svábhegyen van. Annuska hegyen lakik. Vajon van-e kutyája? És az is nyűszíte neki reggel az ablak alatti padon. Miért sírt édesapa éjjel? Szegény Anyica, vajon mit szólna, ha tudná, hogy édesapa sírt? Janka kiszólt a konyhaablakon, hogy bemehet, felveheti a gyászruhát. Összerakta a holmiát engedelmesen. Janka szánakozva nézte, hogy tűnik el vékony teste a fekete szövetben. Milyen csendes ez a gyermek, milyen jó. Ártatlan szeme van, igazi kis gyerek szeme, átlátszó, nincs mögötte titok. Annuskának folyton változott a tekintete. A zsuzsannái mindig egyformán tiszta, nyugodt. Szuszu még gyerek, nem tud semmiről. Annyit ismer a világból, amennyit ő mesélt neki róla. Engedelmes, szelíd. Úgy lehet szeretni, mint valaha Annuskát. Csak békésebben, mert Zsuzsanna nem kiszámíthatatlan, és sose töri olyasmin a fejét, ami nem neki való. Szuszu igazi gyerek. Az egyetlen lény a világon, akit tökéletesen megért és felfog. Anyica, gondolta Szuszu. Odafúrta a fejét az anyja karjához. Az anyjának is olyan szaga volt, mint a gyászruhának, kicsit savanyú, fekete szaga. Nagymama kint fekszik a ravatalon, és nem siratja senki. Nagyapa sem. Nagyapa megint elvitte magával a pincekulcsot. Az alkohol egészségtelen. A szőlősked kulcsa sincs a kulcstáblán. De jó lenne egy kis szőlő. Az úr a bűnös asszonynak is megbocsát. Apa hazudott. Árpád bácsi lop. Anyicát nem szereti senki ő kívüle. Hazánk fővárosa Budapest. Költő utca 97. Apa nagyon jól tudta, hol lakik Annuska. Miért nem mondta meg, amikor kérdezték?
13: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigén.
3: A gyors gyümölcskertész.
2: Szent Péter esernyője.
3: Házasságon innen.
1: Katalin.
3: És a gyerek.
2: A gólyakalifa.
1: Azti fiú esetek.
4: Pacsirta.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
12: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Októberben egyszeri diákonként 26 ezer forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsijárak miatt. Az erről szóló dokumentumok a kormány.hu-n olvashatók. A szakminisztérium tervezete azt tartalmazza, hogy a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az egyház által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő energiaár növekedésből, továbbá a víz és a csatornadíjak nagykereskedelmi árának emelkedéséből adódó idei többletkiadások ellentételezéséhez. A támogatást az Államkincstár októberben folyósítja. Minden cselekménynek kell, hogy következménye legyen, akkor járnak el jogszerűen, ha minden cselekménynek, amit feltárnak, lesz következménye, mondta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke a Kontroll.hu-nak adott interjúban. Unger Anna hangsúlyozta, összegeket és intézményeket nem mond, de van egy fantasztikus nyomozati elnök helyettes, és reméli, rövid időn belül lesz még másik három. Megjegyezte, hogy sok ügyet ismernek, és sok ügy van az emberek fejében. A hivatal most minden jogkört megkap ahhoz, hogy a vélelmeket, illetve a sejtéseket bizonyítékokkal támassza alá. Nyílt pályázatot hirdetett az összes nemzeti parki igazgatói posztra az élő környezetért felelős minisztérium, közölte Gajdos László tárcavezető. A pályázat célja, hogy az igazgató kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. Hangsúlyozta, a nemzeti parkok a természeti értékek legfőbb őrzői és kezelői, ezért meghatározó szerepük van abban, hogy a természeti örökség milyen állapotban marad fenn a következő generációk számára. A pályázati kiírás szerint az új nemzeti parki vezető 2026. november 1-én léphetnek majd hivatalba. Várhatóan október végéig átfogó jelentést készít a Magyar Tudományos Akadémia a Jéger jégkármérséklőrendszer működéséről, annak környezeti és egészségügyi hatásairól, valamint arról, hogy lehet-e szerepe az aszály mértékének alakulásában, közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a telex.hu-nak. A tárcavezető kifejtette, a Hungaromet adatai alapján statisztikailag nem igazolható, hogy a Jéger az aszály mérték növekedéséhez vezetne, ugyanakkor azt is vizsgálni kell, hogy a rendszer az eredeti célját, a jégkárok mérséklését milyen hatékonysággal látja el. A miniszter szerint a magyar

0: időjárásról.
1: Több helyen lehet zápor, zivatar, majd legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Góbé zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A magyar folk széna színes és izgalmas, egyesek ragaszkodnak az eredeti megszólaláshoz, és mások a kortárs műfajokból is keresnek inspirációt, így valamilyen formában mindegyikük újra alkotja saját zenei hagyományait.

Ennek a közegnek egyik fiatal is tehetséges szereplője a 2007-ben alakult Góbé zenekar. A zenekar tagja az erdélyi tradíciókat, a vajdasági hagyományokat, a komoly zenei képzettséget, illetve a kortárs jazz és rock inspirációit tették a közösbe.

Az alterfolk fazonok, ahogy a közösségük nevezte el őket, egyaránt otthonosan mozognak a belvárosi klubokban, táncházakban és immár a legjobb nyári fesztiválokon is.

Zenéjük a Kárpát-medencei népzenei hagyományaiból indul, és ezt szabadon variálják. Lazán kapcsolják a jazz, a blues, a country és a klasszikus zene elemeivel. Dalaik arányérzékről, iróniáról tanúskodnak, kihasználva műfajokban rejlő energiákat, hangulatokat.

Céljuk, hogy divatba hozzák a népzenét új és mindenki számára élvezhető formában. Produkciójuk népzenének nem elég autentikus, könnyű zenének folkos, a komoly zenei hatások miatt végképp besorolhatatlan.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Góbi zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: as a hay.
1: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban a helyi általános iskola tanévnyitó ünnepségén kedden. Az államfő azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végeztette hozzá. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények országos tanévnyitó ünnepségén Debrecenben, azt hangsúlyozva, a krisztusi szeretet minden egyes tantárgyban jelen lehet. Steinbach József a református nagy templomban a Fekete Károly tiszántúli református püspök ige hirdetését követő köszöntőjében kiemelte, hogy az anyaországban a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami hatalmas ajándék, lehetőség és felelősség. Egy új tanév kezdetén fontos kimondani, hogy nem üres térbe, hanem Isten szeretetébe érkezünk. Isten szeretetébe kapaszkodva indulunk el, mondta a püspök. Steinbach József úgy fogalmazott, hogy amikor Kárpát-medencei református tanévnyitót tartanak, valami fontosat tesznek láthatóvá. Azt, hogy bárhol éljen is egy magyar református közösség, ugyanannak a nagyobb üdvözítő történetnek, a legfőbb jónak a részei. Egy test vagyunk a Krisztusban, emelte ki. A református közoktatás küldetése olyan embereket nevelni, akik tudnak felelősséget vállalni, különbséget tenni jó és rossz között, akiknek van tartásuk, identitásuk, és nem kell ellenséget keresniük, mondta a debreceni nagy templomban Steinbach József püspök. Ceti István, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vallás- és egyházügyi helyettes államtitkára méltatta a református oktatási intézményeknek az évszázadokon át betöltött szerepét a tudományos ismeretek, a magyar anyanyelvi oktatás terjesztése terén, utalva Debrecen, Sárospatak, Pápa, Nagyenyed, Kolozsvár messzeföldön híres kollégiumaira. A debreceni nagytemplomi ünnepséggel hivatalosan is megnyitották a református iskolák 2026-27 tanévét. Hazahozta a Miskolci Mirehu Kft. A Norvégiában széles körben használt kukaművek környezetvédelmi oktatási programot, és a Norvégiában élő, de Miskolcon született alkotójával együttműködésben ismertette a miskolci óvodákkal. A kukaművek alapja 20 egymáshoz kötődő mese, melyeket papírszínház segítségével lehet előadni. Valamennyi meséhez ugyanis egyedi illusztráció is készült. A Mirehu a 2026-27-es nevelési évben a Miskolci önkormányzati fenntartású óvodákban egy pilot, azaz kísérleti projekt keretében indítja el a programot. 33 miskolci óvodát összesen 115 óvodai csoportot támogatva a kukaművek eszközeivel, mondta a mesére épülő játékos anyag megalkotója, Tóth Szamosi Anna. A kormány meghosszabbítja a tanodák és a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozási szerződéseit 2027. december végéig, derül ki a magyar közlönyből. A kormányrendelet

0: tanulását, felzárkózását és iskolai integrációját segítik, olvasható a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: Több helyen lehet zápor, zivatar, majd legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Szolgálatban az ifjúság.
2: Az volt a kiinduló ötlet, hogy szerettünk volna ebben a háborús helyzetben egy olyan alkalmat csinálni, ahol a sok fiatal együtt van, és

0: hogy dicseríthessük az Urat, mert mi úgy gondoltuk, hogy ez egy hihetetlenül fontos alkalom lehet arra, hogy új emberek megismerhessék egymást, hiszen a környező falukból és a környező városokból jönnek el hozzánk ilyenkor több százan.
1: A Gályarab emlékkövek című kötet.
2: Ha a történelmet úgy szemléljük, hogy egy fix, megírt, lezárt struktúra, akkor nehéz másként megmutatni abból bármit. Ha viszont úgy nézünk rá, hogy ez folyamatosan íródik azáltal is, ahogy telnek az évek, másként tekintünk vissza, akkor egészen újszerű narrációkat lehet elmondani egy történetről, egy történelmi pillanatról, ami egyszer megesett.
1: Hitelesnek lenni az emberek és Isten előtt.
3: 10 év múlva egy egyházat, amely Krisztus evangéliumát prédikálja, és amely azt a hitelességet képviseli, ami szükséges ahhoz, hogy különböző társadalmi csoportok számára az egyház, mint hiteles intézmény legyen. De a hitelesség azt is jelenti, hogy hiteles az önmagához, hiteles a Bibliához, hiteles a hitvallásokhoz, de hiteles az emberek előtt is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Egy református ifjúsági találkozó természetesen nem jöhet létre a fiatalok nélkül. A beregszászi református gyülekezetben a fiatalok aktívan bekapcsolódnak a gyülekezeti szolgálatba, és ez az idei villámtöltésen is megmutatkozott. Nem csak dicsőítéssel szolgáltak, hanem a találkozó szervezésében is részt vállaltak. A következőkben 4 fiatallal beszélgetünk arról, hogyan élték meg a találkozót, mit jelent számukra a közösség és a szolgálat. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola is.
2: A mikrofon előtt köszöntjük Répási Annát és Csági Evelint, a beregszászi református gyülekezet ifjúságának a képviseletében. Áldás békességet szárusztok!
3: Mi is üdvözöljük a Pulzus Rádió hallgatóit.
4: Nagyon sokat beszéltünk ma arról, hogy ez a rendezvény a fiataloknak az ötlete, és a villámtöltés immáron ezen a helyszínen második alkalommal, de összességében véve harmadik alkalommal kerül megrendezése. Mi volt az alapötlet? Mi volt a kiinduló gondolat, amely tőletek fiataloktól származik?
3: Az volt a kiinduló ötlet, hogy szerettünk volna ebben a háborús helyzetben egy olyan alkalmat csinálni, ahol a sok fiatal együtt van, és együtt dicsőíthessük az Urat, mert mi úgy gondoltuk, hogy ez egy hihetetlenül fontos alkalom lehet arra, hogy új emberek megismerhessék egymást, hiszen a környező falukból és a környező városokból jönnek el hozzánk ilyenkor több százan, és ez remek alkalom arra, hogy megismerhessék az emberek egymást, vagy új kapcsolatokat, akár régieket is fenntarthassanak, és ami minket ösztönzött arra, hogy szeretnénk azt, hogy minél többen ismerjék meg az Urat, és minél többet tudjanak hozzáfordulni, így az egész pont erre épül, hogy evangelizációk vannak, de közben játékaink is vannak, és így próbáljuk emlékezetessé tenni ezt az egész rendezvényt.
5: Ti hogyan csöppentetek bele? Mi volt az ösztönző gondolat, hogy hát akkor én ebben szeretnék részt venni.
3: Mi ketten, még 23 nyarán, amikor a legelső villámtöltés volt, akkor úgy gondoltuk, hogy jó lenne ennek egy ilyen platform, egy médiás platform, ahova ki tudjuk tenni a készületeket, majd a plakátokat, majd pedig az alkalomról készült fényképeket és videókat. Annával így álltunk bele a szolgálatba, hogy ezt létrehoztunk, egy ilyen Instagram oldalt, és ide tettük közé ezeket a dolgokat. Valamint itt most is az idei villámtöltésen is mind a ketten fotózunk, forgatunk, csináljuk az ilyen médiás dolgokat, valamint az előkészületekben is ott voltunk, szóval díszítettünk, rendezgettünk, ötleteltünk, hogy mit lehetne a mai napra hozni, ami emlékezetes maradjon, de mégsem nem olyan, amilyen tavaly volt, vagy az elsőn, úgyhogy így álltunk bele ebbe a szolgálatba ilyen módon.
5: Hogyan jöttek a visszajelzések? Ugye ifjak szólítanak meg ifjakat más környezetből, más településekről. Milyen volt az első visszajelzések?
3: Nagyon pozitív visszajelzéseink voltak, és hihetetlenül néztük tényleg az üzeneteinket, amik bejöttek nekünk az Instagram oldalunkra, hiszen a villámtöltés alatt nagyon sokan csináltak képeket, hiszen készítettünk egy fotófalat is, és egy ilyen Instagram keretet, ahol lehet fényképeket csinálniuk, és nagyon-nagyon sokan, több száz ember csinált ott képeket, csoportképeket attól a gyülekezetektől, ahonnan jöttek, és mindegyiken megjelöltek minket, odaírták, hogy a villámtöltésen, stb., és nekünk már ez nagyon-nagyon jól esett, hogy felvállalják, hogy ők itt vannak, és megmutatják az ismerőseiknek, kiteszik azt, hogy ők eljöttek a mi rendezvényünkre, és ők itt vannak velünk. Aztán amikor lement a villámtöltés, akkor nagyon sok olyan üzenetet kaptunk még, hogy nagyon-nagyon jó volt a villámtöltés, és jövőre is szeretnénk jönni, képeket küldözgettek nekünk, hogy akkor milyen képeket csináltak a mi rendezvényünkön, és ez számunkra annyira hihetetlenül pozitívum volt, hogy már csak ez is ösztönzött minket arra, hogy következő alkalommal is meg kell ezt az egészet rendeznünk, tovább kell folytatnunk ezt a platformnak a fenntartását, és nem csak a villámtöltéssel kapcsolatban teszünk fel egyébként képeket, videókat, vagy publikálunk dolgokat, hanem olyan dolgokról is, amik a gyülekezetünkben vannak. Így akár a KT tábornak a megrendezése, ifis hetek, ifis napok, bármi, ami a gyülekezetben van, és mi fiatalok csinálunk, ezt szeretnénk megmutatni a világnak, az embereknek, a követőknek, hogy Beregszászban, ebben a kisvárosban is mennyi minden dolog van, és hogy minket, fiatalokat, hogyan tud az Úr vezetni. ilyen téren.
5: Egy 100-200, jelen esetben közel 500 fős rendezvénynek a megszervezéséhez, hát azért több ember kell. Az ifjúság mennyire volt nyitott mondjuk a 3 évvel, 4 évvel ezelőtti kezdeti gondolatra, mennyire volt könnyű csapatot szervezni a rendezvény mögé?
3: Igazából mindenki támogatta, szóval amikor előjött az az ötlet, hogy csinálunk egy ilyen ifjúsági napot, ami ilyen nagyobb szabású, akkor mindenki jött vele, hogy jó, csináljuk. És akkor mindenki odaállt, és ki, amiben tudott segíteni. Valaki, például inkább a fiúk, ugye a nagyobb dolgokat cipelték, vitték, lányok takarítottak, ugyebár díszítettünk is rengeteget, úgyhogy teljesen pozitívan állt mindenki hozzá. Voltak nehézségek, persze, mert nem mindent tudtunk rögtön kivitelezni, és kellett plusz segítség máshonnan is, de az Istennek ez sem volt lehetetlen, és segített, és létre tudtuk hozni.
4: Kicsit a feltöltésnek a hatásáról beszéljünk. Számotokra milyen hatás, amikor láthatjátok, hogy megvalósulnak különböző ivatémák, és megvalósulnak ezek az álmok, amik a villámtöltés kapcsán ott van. Mert igazából most azt láthatjuk, hogy összeállt minden. Milyen volt ez a folyamat?
3: Még először 23-ban, amikor megrendeztünk, nagyon szkeptikusak voltunk ezzel kapcsolatban, hiszen nem gondoltuk azt, hogy ennyi embernek fog tetszeni, és nem csak a magunk elvárásait szerettük volna beteljesíteni ezzel, hanem más sokét is, és mások kedvére is szerettünk volna ezzel tenni. Így először azt gondoltam, nagyon feszültek voltunk, és igazából minden alkalommal nagyon feszültek vagyunk, hiszen ugyanezre nagyon-nagyon készülünk, és nagyon szeretnénk ezt jól megcsinálni. Mindent az Úr akarata szerint szeretnénk csinálni, de ugyanakkor mi is emberek vagyunk, és nagyon sok helyen elcsúszunk sajnos. De én úgy gondolom, hogy egyébként a saját tapasztalataimból kiindulva engem nagyon feltölt, és már az, hogy elérkeztünk ehhez a mai naphoz, hogy meg tudtuk rendezni, és tényleg elértünk odáig, hogy a nulláról lesz az egészet, ki tudjuk takarítani, egy csomó mindent át tudjunk helyezni, ki tudjuk dekorálni, meg tudjuk hirdetni ezt az egészet, ez nekünk már egy hihetetlenül nagy löketet adott, hogy ezt mi akarjuk tovább csinálni, és mi szerintünk ez jó lesz, és olyan lesz, amilyen lesz, de legalább a miénk. És meg tudtuk rendezni, és nem szólt közben, hála az Úrnak, semmi, és még szerintem egy csodálatos nap vár ránk.
5: Az első benyomások a mai napról?
3: Legjobb. Klassz. Nagyon jó. Nagyon jó látni, hogy ilyen sokan eljöttek. Igen, tényleg. Most szerintem rekordot döntöttünk egyébként, mert majdnem 1500-en vagyunk.
4: Honnan érkeznek a fiatok, erre mit tudunk?
3: A Dobronyi Liceum teljes létszáma most, akik ott vannak, eljöttek. Volt egy csapat, akik több mint 100-an jöttek egyszerre. Egy nagy busszal jöttek, szóval hirtelen néztünk, és nagyon sok, és nagyon jó, és nagyon örülünk neki.
5: Köszöntjük a mikrofonok előtt Tarackközi Lídiát és Bobán Sámuel, az IFI-ben tagjait. Hádás békességet is lehozott benneteket újra mikrofon előtt.
3: Hádás békesség. Köszönjük a lehetőséget, és sok szeretettel köszönjük mi is a hallgatókat.
4: Meséltek a közösségben lévő, gyülekezetünkben lévő is ifjúsági zenekarnak a működésről. Azért, akik hallottak már benneteket, azért nagyon-nagyon-nagyon kedves és szívmelengető gondolatokkal találkozik a dicsőítések alkalmával.
3: Mindezért az Úr a dicsőség. Körülbelül 5-6 éve alakultunk, nyilván mindig az életünk része volt a dicsőítés, mindkettőnknek a gyülekezetben nőttünk fel, így kivettük a részünket benne, amikor csak tudtuk. És nagyjából egy ilyen 3 éve kezdtünk önállósodni, és azóta pedig hát már mondhatni egyedül visszük az ifi csapat, az dicsőítő csapatot.
5: Mint olyan, vagy a dicsőítő csapat, mint olyan, hány főt, hány tagot számlál?
3: Most 7-et, azt hiszem, igen, van egy zongorásunk, egy hegedősünk, Samuel gitárosunk, most csatlakozott a testvére dobon, és 3-an éneklünk.
5: Mit jelent a dicsőítésnek a fogalma? Ha ti megjelentek valahol, akkor mi a ti feladatotok, mi a ti missziótok?
6: Amikor dicsőítünk, akkor igyekszünk arra figyelni, hogy ez kedves legyen először Istennek, és igyekszünk minél több embert bevonni, hogy ezáltal szolgálni tudjunk Isten felé, és hirdetni tudhassuk az ő igéjét. Nyilván fontos, hogy összetartó csapat legyen, és összetartóak is vagyunk, és azt gondolom, hogy nagyon jól megértjük egymást, és szerintem biztosan állíthatom, hogy az Úr áldása rajta van ezen az ifi benden.
5: Mai napon a szolgálatotok az folyamatos, tehát tiétek volt a nyitán gyakorlatilag. Milyen tapasztalatokat szereztetek, milyen volt szembenézni 400-500 fiatallal?
3: Izgultunk nagyon, de így, hogy az első rész már lement, így egy kicsit könnyebb, és az az érzés, amikor meghalljuk, hogy nem csak mi éneklünk, és ezt a sok próbát, meg energiát, amit beletettünk, az nem csak annyi, hogy mi kiállunk, és csak mi éneklünk, hanem meghalljuk, ahogy 400 az ember becsatlakozik, ez nekem az egyik legkedvencebb érzésem.
4: Sem, mert te fiatalként elég komoly szinten műved a zenének a különböző részét, azért ismerünk téged, láttunk már színpadon klasszikus, ugye az egyéb nagyobb produkcióknál is. Mit jelent számotokra fiatalként, hogy Isten dicsőíthetjétek akár gitárral, énekkel, akár zenekarral? Ez mennyire segít Isten megértésében, meg hogy mondjuk ezt az evangéliumot elvigyétek a saját korosztályatok számára?
6: Tehát először is egy nagy megtiszteltetés, mert tényleg, hogy van ez a lehetőség, és úgy gondolom, hogy ezzel a lehetőséggel, ha tudunk, akkor élni kell, és igyekszünk minél több helyen, minél több emberhez eljutni, különböző gyülekezetekbe is, hogy ott is szolgálni tudjunk, dicsőíteni. És egy nagyon felemelő érzés, amikor a dicsőítés közben, énekek közben együtt éneklünk, és halljuk a tömeget, és szívmelengető és áldott pillanatokat eredményez.
1: Az elmúlt percekben szolgálatról beszélgettünk 4 beregszászi fiatallal.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A vallásháborúk idején protestáns prédikátorok tanítók sokaságát fogták perbe jogtalan vádak alapján, és elhurcolták Gálya rabságra. Idén a jubileumi emléképben rájuk és a megmenekülésükre emlékezünk. 350 évvel ezelőtt egy holland admirális, de Ruyter szabadította ki őket. Akkor ért véget hosszú szenvedésük. A szerencsések hazatérhettek, de voltak, akik életüket vesztették. A több évszázados eseménynek máig megmaradtak a lenyomatai az érintett közösségekben. Az emlékezet azonban nem egységes. Az évfordulóra jelent meg Csorba Dávid Gálya rab emlékkövek című kötete a tiszántúli református egyházkerület támogatásával, még az év elején. A debreceni református kollégium múzeumának szakigazgatója megpróbálta közérthetően gazdag illusztrációval egybegyűjteni és bemutatni a tárgy örökséget. Csorba Dáviddal Olá Ilona beszélgetett.
2: Miben más ez a kiadvány, vagy miben tud újat hozni ehhez a történethez?
3: Ha a történelmet úgy szemléljük, hogy egy fix, megírt, lezárt struktúra, akkor nehéz másként megmutatni abból bármit. Ha viszont úgy nézünk rá, hogy ez folyamatosan íródik azáltal is, ahogy telnek az évek, másként tekintünk vissza, akkor egészen újszerű narrációkat lehet elmondani egy történetről, egy történelmi pillanatról, ami egyszer megesett. A kiskönyvecske címe azért emlékkövek, mert azt feltételezem, hogy ennek a 350 éves történetnek még nincs meg a fix értelmezése. A rengeteg fennmaradt adat és aztán a kultuszhoz kötődő emléktáblák miatt, mert nagyon sok helyi emlékezete van, nagyon sokféle emlékezet.
2: Sokféle értelmezés és lenyomat,
3: és valahogy úgy járunk ezzel, mint amikor Németországban eldöntötték, hogy ha szeretnének valamire emlékeztetni embereket, akkor nem hosszú szövegeket kell leadni, nem történelemórát kell tartani, hanem szimbolikus jeleket kell hagyni, azaz itt ebben az esetben a 44-45-ös világégés tapasztalatait rögzítették. Azon az úton, ahol a száműzött, halálra ítélt embereket vonultatták egy városból, a köveket írják át, azokra teszik rá azokat a neveket, hogy itt lakott, itt ment.
2: Debrecenben is vannak ilyen úgynevezett botlatókövek a holokauszttal kapcsolatban.
3: Így van. És ezek a botlatókövek vagy emlékkövek, ezek aztán elterjedtek egész Európában, és nagyon sokféle van belőlük. A mi esetünkben a Gálya rabok történetének emlékkövei azt jelzik, hogy különböző emlékezeti formák alakultak ki, sokszor olyanok is, amelyeket az emlékezők maguk alakítottak ki, és nem a forrásokból következik. Van, ahol úgy emlékeznek a Gálya rabokra, hogy a nemzeti oldalt erősítik. Van, ahol a felekezeti szimbólumokat erősítik. Van, ahol az egész kárpát-medencei öntudatot és egy erdélyi kapuba faragják bele azokat a szimbólumokat és azokat a neveket, amelyek őket erre a történetre emlékeztetik. Van, ahol egy kehely fennmaradt, pont abból az időből, amikor hazatértek a Gálya rabok. És ez már egy egészen más típusú üzenet. Amikor a kocsi gyülekezethez hazatér Kocsi Csergő Bálint, aki megírta a Gálya rabok történetét, és elmondja, hogy az üldöztetést is lehet úgy érteni, hogy annak valami távolabbra mutató üzenete van, mert a szabadulásnak is az Úristen megmentette őket, de az Úristen végig ott volt velük a nyomorúságok idején is, akkor ez a közösséget megerősíti. Visszatért a papjuk hozzájuk, pedig nyelveket beszél, pedig külföldön élt, megtehette volna, hogy nem tér haza, és mai értelemben jogilag nem biztosították őket, hogy visszahelyezik őket a státuszukba, hogy innentől tiszta lappal indulnak. Úgyhogy gyakorlatilag visszajött úgy, hogy tudta, hogy bármikor üldözhetik. És amikor a közösséget általában éri egy ilyen nyomorúság, egy üldözési helyzet, egy ilyen traumatikus élmény, akkor ha lát maga előtt egy tanút, aki ezt megszenvedte, és emelt fővel tekint az égre, és azt mondja, hogy semmi gond, mi összetartozunk, sőt, nem csak egymáshoz, hanem az Istennek terve van velünk, akkor ez a típusú idealizmus, ez a típusú keresztény alázat, ez egy közösséget teremtő erővé válik.
2: Az emlékkövek emlékeztetnek, tehát fontos, hogy beszéljünk erről, mert ezeknek a történeteknek, ennek a történetnek napjainkig elérő ható tanúságai vannak. Az értelmezés pedig ezek szerint azért több rétű, mert ezeket a tanúságokat úgy vonhatjuk le, ami különböző szempontok szerint erősíthet meg, vagy gyengíthet. A közösségépítő erő, ez a közösség megerősítés, ez nyilvánvalóan a pozitívumok közé tartozik. De ugyanakkor volt egy ideig vezető út, aminek meg nagyon sok negatív felhangja van, amire anélkül, hogy kiéleznénk a felekezetek közötti különbségeket, hiszen most nem ennek a korát éljük, azért kell emlékezni, mert tanúsága ennek is van, pozitív és negatív oldalról is.
3: Hogyne. Van, de azért nem szeretem én se a katolikus testvérek elleni pozíciót beállítani, mert ha megnézzük a Gálya rabok iratait, hogy milyen helyzeteket írtak le, hogyan és kik vegzálták őket, hogyan és kik verték őket, milyen helyzetekbe vitték bele őket, milyen testi nyomorúságokat kellett elszenvedniük, akkor azt látjuk, hogy nem a gyülekezetek, nem a katolikus testvérek voltak ott, hanem a hatalom emberei.
2: Tehát igen. Nem a felekezetnek nem szól, felekezet bármelyik felekezetnek, hanem a mindenkori hatalom, az elnyomó, az üldöző és az üldözött.
3: Igen, akkor az, így van, akkor az üldöző használt egy felekezeti nyelvet, és kiállt egy felekezet érdekét láttatva. Tehát láttunk már ilyet, hogy a politika felvesz egy nyelvezetet, és az lesz liberális, az lesz keresztény, bármilyen, és akkor annak az égisze alatt tesz valamit. De attól még, tehát mondjuk egy Wagner zenéje, amit Hitler használ, az nem fogja tönkretenni Wagner zenét azért, mert Hitler is szerette. De bizony erre nehéz úgy nézni Hitler után, hogy bizony egyszer volt egy rettentő ember, aki nagyon sok gonoszságot tett, és valamiért kedvelte ezt a zenét. Ezeket jó átbeszélni, rögzíteni, mert mondjuk az egyes korszakok emlékezetei más-más képeket kötnek ezekhez a tárgyakhoz. A kocsi gyülekezethez visszatérve, a kis közösség azzal tudta kifejezni a háláját, hogy egy nagyon drága úrvacsorai kelyhet készített, és annyit írhatott rá, hogy 1679, mire pont hazatért a lelkésze. És azóta is ezzel a kehellyel szolgáltatják az úrvacsorát egy évben egyszer a konfirmandusoknak. Tehát ezzel őket vezetik be ebbe a közösségbe, szimbolikusan az Úrral való egységbe, és erősítik meg a hitükben őket. Egy másik esetben mondjuk egy mai Szlovákia, régi magyar felvidék, gömöri kisfalvai esetében ők megélhették azt, hogy Trianon után ők már nem magyar állampolgárok, sőt ne is nagyon használják a magyar nyelvet, a magyar identitás jelképeit ne tegyék ki, a magyar felekezetüknek, legyen az református katolikus, sem kellene használnia a jelképeit, hiszen közben jött egy teljes állam ideológiai váltás, a kommunizmus, és gyakorlatilag ők az üldöztetést is, a félretételt, de ugyanakkor sok esetben az átköltöztetést, áttelepítést, kitelepítést, gulágra vitelt és minden egyéb nyomorúságot is megéltek. Tehát amikor ők emlékeznek egy Gája Robikra, akinek már csak a neve maradt fenn az emlékükben, akkor azt tudják mondani, hogy analogikusan velük is megesett, velünk is megesett az üldöztetés. Ők is megszabadultak, mi is meg fogunk szabadulni.
2: Erre a kötetre nézve mit sikerült ebben összegyűjteni, megmutatni ezekből a hagyatékokból, örökségekből?
3: Reménységem szerint sokat. Nagyon sok minden van, ami a Gája Robokra vonatkozik, de azok általában kéziratok. Több nyelven, mocskakaparással vagy elegáns kancelláriai írással, de minden esetre egyelőre kevesek számára hozzáférhető módon. Amiket én ide tettem ebbe a kötetbe, azok az adott emlékezeti eszközök, az emlékezet helyek, táblák, képek, szobrok, festmények, tárgyak, amelyek a kultuszhoz kötődnek. És ha azt nézem, hogy nagyon gyakran lelkészeink körében is elhangzik olyan mondat, hogy ó, hát nem sok emlék maradt ebből a Gája Robságból, egyedül itt Debrecenben van. Akkor itt ezen a egyrészt térképeken, amiket Ősz Attila tervezett, másrészt tárgyakon, amiket feleségem és Ősz Attila fotózott együtt ide a könyvbe, azokon keresztül lehet látni, hogy nagyon sok emlékhely van teljes Kárpát-medencében, nagyon sokféle módon emlékeztek meg ezekről a régmúlt történésekről, és éreztek hasonlóságot maguk és a régi történetek emberei között.
2: Most, hogy ezzel a színes képekkel illusztrált, fotókópiákkal díszített, térképekkel bemutatott történettel elénk tárta a Gája Robok szenvedését és megmenekülését. Ezzel olyanokhoz is el lehet juttatni ezt, akik eddig még nem vagy nem mélységében tudtak ezzel találkozni?
3: Abszolút. Kicsin kis fejezeteket állítottam össze, kis mozaik köveket. Mindegyik alcím egy saját kis zárt történetet ad elő. Tehát aki egy kis elmélkedésre vágyik, az elolvashat egy nyomorúság, egy szenvedés történetet, és rádöbbenhet arra, hogy milyen volt az a világ, amit ők megéltek, és hogy ebből nekünk, mai keresztény embereknek milyen hasznos tanulságok szűrhetők le.
2: Egy könyvnek ez a legfontosabb dolga, hogy elgondolkodtasson.
3: Igen, beszéltünk arról, hogy ez egy hatalmi erőszak volt, ami elindította ezt a folyamatot, és én arra szerettem volna rámutatni, hogy ugyan a Gája Robság az már megszűnt. Azok a nagy birodalmak, azok a nagy erők, amik ekkor irányítottak, azok megszűntek. De azok a helyzetek, amikbe ők kerültek, amit egy keresztény ember hitvallási helyzetnek nevez, azok nem. Azok minden korszakban ismétlődnek. Tehát valahányszor rájuk nézünk, akkor látjuk azt, amikor mai szóval valakit bullyingolnak, valakit kipécéznek, valakin erőszak tesznek szóval, az ellen hogyan lehet védekezni? Milyen módon álltak meg ők a hitben, vagy menekültek el, vagy gondolkodtak el rajta, hogy ez az ő útjuk-e vajon, vagy nem? Kértek segítséget egymástól, olvasták a Bibliát és keresték a nekik szóló napi üzenetet benne. És én azt szeretném ebben felmutatni, hogy a Gája Robokra azért is jó emlékezni, mert nem voltak mások, mint mi. Nem különleges hősökről, sztárokról van szó. Ugyanolyan erős kiállású, vagy éppen gyenge jellemű emberekről, akik valamiért vállalták ezt az utat, és ameddig tudták, addig kitartottak benne. Voltak a végsőkig volt, aki a halálig, és őrájuk külön jó szívvel emlékezünk a kiállásukért, mert nem tagadták meg azt a hagyományt, amiben álltak. Annyi minden kötődik egy felekezeti identitáshoz, hogy akkor azt mondani, hogy teljesen más ember legyél, az akkor egy sorskérdés volt, abból nem lehetett kiállni.
2: Tulajdonképpen nem csak akkor, mert az, hogy mit választok, hű leszek-e önmagamhoz, vagy a túlélés miatt az egyszerű utat választom, ez szerintem nem egy 350 éves kérdés, ma is kérdés, vagy ez kérdés lehet, hogyha az élet úgy fordul, olyan helyzetet hoz elénk. No de ez még nagyon messzire vezetne, most így lezárásként inkább azt kérdezem, mit remél, kiket szólíthat meg ez a kiadvány?
3: Úgy hiszem, hogy ennek a hitvallási helyzetnek, az etikai problémáknak megvan ma is a tanúsága, és jó szívvel ajánlom azoknak, akik szeretik a krimit, akik szeretnek egy színes történetet látni, sok színes képpel, könnyes stílusban, mert elgondolkodhatnak egy ilyen régmúlt történeten, és magukra láthatnak bizonyos helyzetekben.
1: Az elmúlt percekben Csorba Dáviddal beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély, tehát kapukkal a holnap felé. Az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben és a világban. Az idei kolozsvári magyar napokon a tárt kapukkal mottóhoz kapcsolódva a Refo udvar is kitárta kapuit, és színes programkínálattal várta az érdeklődőket. Csütörtökön a hagyományos püspöki beszélgetésre került sor. Kolumbán Vilmos József, az erdélyi református egyházkerület püspöke válaszolt Tusai Szilárd diakóniai referens kérdéseire. A beszélgetés után Kolumbán Vilmos József püspököt kérdeztük az egyházról, mint otthonról. A riporter Pilbák Kincső.
2: Tárt kapukkal a holnap felé az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben és a világban. Az idei kolozsvári magyar napokon a tárt kapukkal mottóhoz kapcsolódva a Refo udvar is kitárta kapuit, és színes programkínálattal várta az érdeklődőket. Csütörtökön a hagyományos püspöki beszélgetésre került sor, ahol Kolumbán Vilmos József, az erdélyi református egyházkerület püspöke válaszolt Tusai Szilárd diakóniai referens kérdéseire. A beszélgetés után Kolumbán Vilmos József püspököt kérdeztük az egyházról, mint otthonról.
3: A püspök úr mikor érzi magát otthon az egyházban?
4: Hát leginkább akkor, amikor egy rendes református igehirdetést hallok, amely a klasszikus reformátori tanítás szerint arról szól, hogy Isten mit tett értünk, illetve az embernek milyen felelőssége van ezért. De az otthon érzéshez hozzátartozik az is, hogy amikor egy olyan gyülekezetet látok, amely élő gyülekezet és élő közösség van benne.
3: Milyen szerepe lehet a református egyháznak, hogy az emberek otthonnak lássák?
4: Hát a református egyháznak befogadónak kell lenni abban az értelemben, hogy ahogy Krisztus elküldte a tanítványait, hogy tegyetek tanítványukká minden népeket, az egyháznak is ezt kell tennie, de ez nem azt jelenti, hogy feladhat bármit is abból, amit Krisztus tanított nekünk és a hitvallásokban megfogalmaztak a reformátorok.
3: Hogyan tud a fiataloknak otthon teremteni az egyház?
4: Fiatalok mindig az egyik legérdekesebb generáció, amely az egyház foglalkozik, hiszen a fiatalokban nagyon sokszor benne van a lázadás és a kételynek a gondolata, amivel az égvilágon semmi gond nincs, ez hozzátartozik a fiatal léthez. De nyitottnak kell lenni a fiatalok irányában, meg kell hallgatni a kérésüket. Én ezt úgy is mondom, mint lelkipásztor, de úgy is, mint aki tanított 10 éven keresztül középiskolában és a 25 éven keresztül a teológián, hogy ez a komolyság, ez a hitelesség és az őszinte odafigyelés nagyon-nagyon sok fiatal számára magát a megbecsülést és a nyitottságot jelenti.
3: És azoknak, akik zártnak látják az egyház kapuit, hogyan tudja az egyház kinyitni ezeket a kapukat?
4: Akik úgy látják, hogy zárt az egyház kapu, én azt üzenem azoknak, hogy jöjjenek el és nézzék meg, hogy az ajtók nyitva vannak.
3: A ragaszkodás mellett mi az, amiben az egyház mégis nyitni tud, újat tud mutatni?
4: Én abban látom ennek a jelentőségét, hogy az egyháznak mindig érzékenynek kell lennie a társadalmi változások irányába, hiszen a társadalmi változások, legyen az bármilyen, akár gazdasági, akár ideológiai, azok mind érintik azokat az embereket, akik ma részesei a társadalomnak. És hogy ezek újabb és újabb kérdéseket vetnek fel, és az egyháznak valamiféle választ kell ezekre a kérdésekre találnia, ezzel segítve az embert eligazodni ebben a világban.
3: Igen, ebben a világban éppen itt is említődött, hogy a kaotikus világban hogyan tud az egyház békét, otthont nyújtani, mutatni?
4: Hát az egyház önmagában sajnos nem elegendő ahhoz, hogy egy háborúnak véget tudjon vetni. Az, amit meg tud tenni az egyház, az két következő dolog. Az egyik az, hogy békére inteni és a béke fontosságára felhívni a társadalom figyelmét. A másik pedig, hogy segíteni, támogatni mindazokat, akik a háború következtében szenvednek. Az elmúlt 4,5 évben az orosz-ukrán háború kapcsán az erdélyi református egyház, romániai magyar református egyház számtalan gyűjtést indított, lelkészek a saját fizetésükből pedig rendszeresen felajánlanak egy bizonyos összeget azok számára, akik Kárpátalján most éppen szolgálatot végeznek, és a gyülekezeti gyűjtésekből gyógyszert, pelenkát, olyasmit visznek oda a kollégák, munkatársak, amelyre ott most égető szükség van, és amely számukra most elérhetetlen.
3: Milyen egyházat szeretne látni a püspök úr 10 év múlva?
4: 10 év múlva én egyházat, amely Krisztus evangéliumát prédikálja, és amely azt a hitelességet képviseli, ami szükséges ahhoz, hogy különböző társadalmi csoportok számára az egyház, mint hiteles intézmény legyen. De a hitelesség azt is jelenti, hogy hiteles az önmagához, hiteles a Bibliához, hiteles a hitvallásokhoz, de hiteles az emberek előtt is.
3: És mit üzen annak a fiatalnak, aki nem Erdélyben képzeli el a jövőjét?
4: Elsősorban azt, hogy jöjjön haza és nézze meg, hogy itt is van lehetőség, és itt is ki lehet alakítani azt az életformát, azt az élethelyzetet. Ami nem feltétlenül anyagi vonzatról szól, hanem inkább arról, hogy az ember megtalálja a számításait, és egy olyan közösségben él, amelybe beleszületett, és amelynek minden rezdülését érzi és érti.
1: Az elmúlt percekben Kolumbán Vilmos Józsefet, az erdélyi református egyházkerület püspökét hallhatták. A Kárpát-medencei református rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Pontosabb és egyértelműbb feladatmegosztással működik tovább a kormány, derül ki a kormányzati kommunikáció keddi közleményéből. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Pósfai Gábor belügyminiszterhez, az Információs Hivatal Orbán Anita külügyminiszterhez, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat pedig Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterhez tartozik. Azt is írták, hogy a módosítás nem rendeli a miniszterelnökséget vezető miniszterhez a teljes nemzetbiztonsági és védelmi rendszer irányítását, mert ezen területek összkormányzati koordinációját továbbra is Tóth Péter, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója látja el. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterhez kerül, egyebek között a kiberbiztonság, a nemzeti adatvagyongazdálkodás és a mesterséges intelligencia több kormányzati feladata. Az egészségügyi tárca esetében egyértelműbbé válik az egészségügyi intézményrendszer, a népegészségügy és az egészségbiztosítás irányítása, míg Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter feladatai kiegészülnek, egyebek között a kora gyermekkori intervenció egységes irányításával és az óvodai nevelés rendszerével kapcsolatos felelősséggel, áll a kormányzati kommunikáció összegzésében. A miskolci Lévai József Református Gimnázium megújult épület részében a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával többek mellett tantermeket, tanárit, közösségi teret és mosdókat alakítottak ki. A fejlesztés a fenntartó egyházkerület csaknem 300 millió forintos támogatásával valósult meg. Simon Zoltán, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon főigazgatója elmondta, hogy a Tóth Pál Diákotthon fiú szárnyát alakították át. Hozzátette, az idei tanévben egy 32 fős 8 évfolyamos osztály indul, akik egy tantermet és egy csoportszobát, illetve a kísérőhelyiségeket használják majd. A főigazgató azt is elmondta, hogy a tervek között szerepel, mely szerint néhány éven belül már 4 osztályt szeretnének indítani a 8 évfolyamos képzésen belül. Egységes költségvetési rendszert szorgalmaz a köznevelési intézményekben a

0: Tatyik Tamás hangsúlyozta, az intézményvezetők nagyobb önállóságot kaptak azzal, hogy dönthetnek munkatársaik felvételéről. Ugyanakkor továbbra sincs szó az oktatási intézmények önálló költségvetéséről. A pénzügyi kereteket ezen túl is a tankerületek határozzák meg. Ez több szempontból is aggasztó, tette hozzá. Ugyanis az igazgató nem fogja tudni, mennyi lesz például a rendelkezésére álló bérkeret, vagy az intézmény rezsiköltsége, közölte a pedagógusok szakszervezete elnöke. Augusztusban több mint 40%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés éves szinten, és 15%-kal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma, közölte az ingatlan.com kedden. A legnagyobb éves visszaesést Budapesten 44% és a megyeszékhelyeken 43%-kal mérték, a kereslet csökkenése a községekben is 31%-os volt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte, a kereslet visszaesése nem a lakáspiac hirtelen gyengülését jelzi, hanem az egy éve elindult Otthon Start program hatása, ami olyan vevőket is a piacra terelt, akik eredetileg későbbre tervezték a vásárlást. Az ingatlan portál szerint az adatok a tavalyi rendkívüli időszak utáni normalizálódást jelzik.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: A miskolci Mirehu Kft. A Norvégiában már szeretett és széles körben használt kukaművek környezetvédelmi oktatási programot hozta haza, és a programot a Norvégiában élő, de Miskolcon született megalkotójával együttműködésben ismertette a magyar óvodák számára. Az új mesére épülő játékos anyagot 10 év alatti gyermekeknek a 3 gyermekes édesanya Tóth Szamosi Anna dolgozta ki. A kukaművek alapja 20 egymáshoz kötődő mese, amelyeket papírszínház segítségével lehet előadni. Valamennyi meséhez ugyanis egyedi illusztráció is készült. A Mirehu a 2026-27-es nevelési évben a Miskolci Önkormányzati Fenntartású Óvodákban egy pilot projekt keretében indítja el a programot. 33 miskolci óvodát, összesen 115 óvodai csoportot támogat a kuka művek eszközeivel. A siker esetén hosszabb távon akár az ország valamennyi régiójában bevezethető lesz az óvodai képzésbe a kuka művek. Erről beszélgetünk a következő percekben. Egy skandináv programot mutattak be itt a Bacsányi úti Diógyőri óvodában. Ladányi Roland, a Mirehu ügyvezetője. Nem titok az, hogy önök nagyon sokat törődnek a gyerekekkel.
2: Igen, nálunk ez egy ilyen küldetésként jelenik meg a cég életében, hogy a jövőre gondolás, és hogy a leginkább a fiatal generációknak a szemléletformálása, edukációja, a felkészítése a jövőre, illetve a mindennapokban is nagyon fontos hulladékgazdálkodással foglalkozunk, hogy a hulladékok mindennapi kezelése az megfelelő legyen, tehát a szelektív hulladékgyűjtés megfelelően működjön, ne kerüljenek illegálisan eldobott hulladékok, tehát hogy tiszta információk legyenek a gyerekek fejében, de persze a gyerekek mellett nagyon sok felnőtt is elhozzák, de próbáljuk összekapcsolni őket, hogy a szülő akár a gyereket nevelje, vagy a gyerek a szülőt, hol éppen mire van szükség, és hát rengeteget teszünk meg ennek érdekében, rengeteg gyerek jön hozzánk, tényleg napi szinten fogadunk csoportokat, és hát próbáljuk a fiatalokat megszólítani az ő nyelvükön, és nagyon-nagyon sok élmény nyújtani nekik így a foglalkozásaikon keresztül.
1: Hát most roham tempóban készült el ez a program, hogy itt ma a tagóvoda vezetőknek be tudják mutatni. Miről van szó?
2: Hát volt egy mese történetünk, láttuk a edukációs tevékenységünk során, hogy hát különböző generációkhoz különböző módon kell szólni, és nagyon nagy igény volt az óvodák részéről. De az akkori foglalkoztató eszközén, mivel nem tudnak írni, olvasni, hát nem nagyon tudtuk őket megfogni, és azt gondoltuk, hogy a mese az egy kiváló eszköz lehet erre, és a mese világa ebben a korban ráadásul még nagyon-nagyon fontos is. És a Mirehu akkor egy mesepedagógussal írt egy saját mesét, ami Mukiról, a Mirehunak a kabala figurájáról szól, őt vonja be a rendrakásba, és ezt a mesét mi kivittük a hangos felolvasás napján az óvodákba, ahol a kollégáink, rakodók olvasták fel, kugásautóval mentek ki az óvodákba, és ők olvasták fel ezt a mesét, és hát itt volt egy kapocs, ebben egy nagyon nagy média visszhang volt az országban, tényleg rengeteg emberhez eljutott, és eljutott Annához is, aki Norvégiában élve látta ezt a tevékenységünket, és megkeresett minket, hogy neki is van egy projektje, és hogy lehetne be egy nagyon-nagyon jó együttműködés Miskolcon, csinálunk egy pilotprogramot, egy tesztet, nézzük meg, hogy ezt hogyan lehetne nagyobb léptékben itt végigvinni Magyarországon először. És hát nagyjából 6 hét alatt az első találkozástól eljutottunk oda, hogy itt van a kész csomag, és nagyon fontos volt, hogy meglegyen az egy éves időszak, tehát hogy minden a ciklikusság miatt ezt végig tudjuk vinni, és ezért volt ez az őrült tempó, hogy az óda kezdése mindennel megyünk, és ma el tudjuk ezt a programot így indítani, és át tudjuk adni az ódáknak a szükséges kezdőmeséket, a papírszínházat, illetve a szükséges foglalkoztató feladatlapokat.
1: Most Annához fordulok, a teljes nevét hogy tudjuk meg?
3: Tóth Szamosi Anna vagyok.
1: Ön miskolci születésű. Valószínű, hogy így jutott el a Mirehu híre is önhöz.
3: Igen, Még Norvégiából is nagy örömmel követtem, figyelemmel, hogy mi zajlik a szülővárosomban, illetve még a gimnáziumot is itt jártam. Úgyhogy nagyon kedves számomra Miskolc, és végtelen örömmel töltött el, amikor rábukkantam a Mirehu tevékenységére a Facebook hírfolyamomban, és onnantól kezdve rajongója lettem annak a tevékenységnek, amit ők szemléletformálásként a különböző korosztályokkal végeznek. Nem csak az óvodás, hanem az iskolás korosztályjal is. Úgy láttam, hogy lenyűgöző és elképesztően részletes és összetett munkát végeznek.
1: Na hát, fiúgyermek szerintem nem nő úgy fel, hogy ne lenne az életében egy olyan korszak, amikor kukász szeretne lenni. Ugye, Roland, ez így van?
2: Ez így van. Mindenki szeretne lenni. Ez így van, ez nagyon fontos.
1: Kukás autóról született mese, mert hogy ilyet nem talált.
3: Igen, nekem is két fiam van, az egyik már 18 éves, és a másik 12 éves, viszont amikor kisebbek voltak, akkor ők is elképesztő lelkesedéssel fogadták a kukásautót, mind az utcánkban, mind a teljes óvoda csoport létszám ott lúgott az óvoda kerítésén, amikor bekanyarodott a kukásautó, és amikor meséket kértek tőlem, akkor nagyon nagy meglepetésemre nem a kukásautók voltak a szuperhősök a mesékben, és nem ők a bolygó legfőbb őrzőjeként bemutatott szereplők voltak, hanem egyáltalán nem is találtam olyan mesét, amiben ők
1: szerepelt. Ezért kellett írni saját mesét, ugye?
3: Igen, természetesen az ember akkor kezébe veszi a megoldás kulcsát, és próbál hozzátenni a saját tudásával valamit, hogy ez a hiány betöltésre kerüljön.
1: Olvasta a mesét, Roland?
2: Hogy nálad nekünk, mi végig, hát abban az elmúlt 6 hétben a dolgunk az volt, hogy végigmenjünk mindenen, ellenőrizzünk mindent, minden rendben legyen, tehát mi ezeket így a mindennapokban éltük meg, hogy ebből ma itt egy termék tudjon lenni.
1: Tehát mesésen telt a 6 hét, ugye?
3: Igen. 2015-ben jelent meg a Móra kiadónál két mesekönyvem, a Kukaművek mesesorozat, első és második kötet két-két mesével, és ez képezte az alapját annak az oktatási programnak, amit később a meséken alapuló oktatási környezetvédelmi mesesorozatként került kidolgozásra. A mesék kétféle formátumban léteznek. Egyrészt egy hosszabb mesekönyvi verzióban, másrészt pedig egy rövidebb papírszínház formájában előadható meseként, tehát a fiatalabb óvodás korosztályt és a kicsit idősebbeket, a iskola előtt állókat is meg lehet szólítani, akik türelmesebbek és jobban bírják a mesehallgatás hosszabb idejét, azoknak a hosszabb verziót is felolvashatják az óvónők, a kisebbeket pedig egy különleges történetmesélési technikával, ezzel a fakerettel, papírszínház fakerettel, mint egy színházi élményként lehet megszólítani. Tehát minden mese két különböző formátumban, verzióban készült el. Összesen 20 mese készült el az óvodák számára. Minden óvodai hónapra két mese jut. Tehát úgy számoltunk, hogy 10 hónap egy óvodai év, és mindig az adott hónap témájának megfelelő meséket raktunk össze.
1: Norvégiában, de elmondta, hogy már Dániában is működik a program. Hogyan fogadják a gyerekek?
3: Norvégiában működik, már 425 óvodában. Dániában most van tesztelés alatt, tehát ott még egyelőre 25 óvoda teszteli. Hatalmas örömmel fogadják, és nagy lelkesedéssel, és nagyon-nagyon sok visszajelzést kapok, mind rajzok, mind kérdések formájában. Bizonyos karakterek nagyon megragadják a figyelmüket, tehát volt olyan kislány, aki az utcán a városban járva felismert, és oda rohant is rákérdezett, hogy és azután mi történt ezzel és ezzel a karakterrel, akit különféle negatív események értek a mesében, és ugye rendbe jött, és minden jóra fordult. Tehát nagyon megragadja a fantáziájukat a mese és a mesében szereplő karakterek. De azt gondolom, hogy minden felnőtt fel tud idézni néhány olyan kedvenc történetet, kedvenc szereplőt a gyerekkorából, akikre a mai napig emlékszik, legyen 25 vagy 75 éves.
1: Hogy hívják a mi főhősünket?
3: Nincsen egyetlen igazán kiemelt főhős, hanem 10 különböző kukásautó eredetileg a mese főhőse, és az adott minden mesében, az adott szituációban éppen helytálló kukásautó a főhős. Viszont van egy karakter, a Paca nevű rongybaba, akit egy, a mese szerint egy lelkes anyuka vart össze különböző hulladék anyagokból és szétszakadt játékbaba alkatrészekből a kislányának. Őt emelték ki a gyerekek, mint a szívükhöz különösen közel álló őket, nagyon megszólító karaktert. Úgyhogy talán nevezhetjük őt a minden mesében megjelenő és a teljes sorozatot végigkísérő karakterként, de minden mesében igazából a főhős egy másik típusú kukásautó.
1: Azt hiszem, felnőttek is megirigyelhetik ezt a történetet. Nyilván, hogy amire hú, azzal, hogy elindította ezt a programot, és a mai napon a tagintézmény óvodavezetők kezükbe vehetik ezt a csomagot a leporellókkal, a papírszínházzal, nem engedi el ennek a programnak a kezét. Tehát lesz ennek folytatása, ugye?
2: Hát nagyon szeretnénk, itt az Annával beszéltünk róla, hogy nagyon jó lenne, hogyha lenne egy közös termékünk is, tehát egy mesében, ahol megjelenne Muki, aki a Milyónak a kabala figurája, egy picikét kapcsolódjon közvetlenül hozzánk is ide a Milyóhoz, és hát igazából a legfontosabb, én azt gondolom, és a mi célunk az, és azért nem is akarjuk ennek a kezét elengedni ennek a projektnek, mert azt gondoljuk mi is, hogy most mi itt ezt megcsináljuk, és ez itt helyben nagyon bízom, hogy fog működni, de az volna a cél, hogy ez mindenhol működjön.
1: Igen, mert hát azért a gyerekeket a legkönnyebb megfogni, ugye ők a legfogékonyabb korszakban vannak talán óvodáskoruktól, és hát nem mindegy, hogy hogyan vigyázunk a bolygónkra, a környezetünkre.
2: Igen, azt gondolom én is, hogy náluk a legkönnyebb célba érni, és ezért lenne fontos, hogy minden óvodában ez a programot tudjon lenni, és hát azon fogunk dolgozni a jövőben, hogy itt innen megkapjuk a visszacsatolásokat ebből a kísérletből, hogy mi az, ami jó, mi az, ami tetszik, mi az, ami változtatni kellene, és ha mondjuk ebből lehet egy országos programot készíteni, akkor azokat már mind ebbe beépíteni.
1: Kedves hallgatóink, a miskolci születésű Tóth Szamosi Anna által kidolgozott kukaművek programot ismertettük, amelyet a Mirehu Kft. Most a miskolci óvodák számára mutatott be. Erről hallottuk a program megalkotóját, valamint Ladányi Rolandot, a Mirehu Kft. Ügyvezetőjét.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Ismét medvét láttak Borsod vármegyében, ez alkalommal a zsólyonkai pincesor közelében, augusztus 12-én. A medve nem játék, a medvét kerülni kell, olvasható a Bükki Nemzeti Park igazgatóság honlapján. Azt kérik, hogy ilyen esetekben mi hamarabb értesítsék őket ügyeleti telefonszámukon a 3861 3808-as számon. Fontos, hogy minden alkalommal kövessük azokat a Nemzeti Park által összeállított viselkedési szabályokat, melyeket a honlapjukon feltüntettek. A részletekről Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság szakreferense számol be, a riporter Sütő Dávid pelé.
2: Üdvözlöm a telefonvonalban Gombkötő Pétert, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság zoológiai szakreferensét. Köszönöm, hogy elfogadtad a megkeresésünket. Régi ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeded, tegeződnék. És hát általánosan mi, amikor interjúzunk, akkor vagy farkasészlelés, vagy medveészlelés történik itt Miskolc és tágabb környezetébe, a Bükköt mondhatjuk így tágabb környezetünknek.
3: Üdvözöllek, illetve üdvözlöm a hallgatókat is. Nagyon gyakori probléma, főleg most ugye az aszályos időszaknak is köszönhetően sajnos, hogy ott, ahol medvét látnak, vagy medvét vélnek látni, ott igazából a medvének nem sok életnyoma maradt, tehát lábnyomót, talpnyomót, lenyomatokat lehetetlen találni gyakorlatilag. Olyan esetekre, hogy a hullatékát esetleg ott hagyja, vagy a testéből szőrszálakat hagyjon, ilyen esetet nem nagyon tudtunk regisztrálni. Nem mindig kapunk direktbe információt, minket annak ellenére, hogy próbálunk ugye nyilván állami szervként ebbe konkrét feladatokat ellátni, ugye hamarabb kerül egy-egy ilyen megfigyelés, észlelés a közösségi médiába, utána fölkapja a sajtó különböző források, és igazából már arra nincs is szinte esély, hogy az ember ugye követni tudja ezeket a híreket, mert nagyon sok verziója alakul ki egy-egy megfigyelésnek, illetve hát az a előzetes kontroll, ami azért szerintem célszerű lenne ilyen esetekben, hogy valós megfigyelések legyenek a közszájon, akkor legalább egy valamiféle előzetes szakmai kontroll nem ártana. Nagyon gyakran előfordul már, hogy borznyomot vélelmeznek, medvenyomnak. Nagyon gyakran előfordul, hogy más állatok lépéseit, akár patás állatoknak a láblenyomatait, csülöklenyomatait gyakorlatilag benézik, vagy olyan is volt már, hogy sima kutyanyomot vélelmeztek medvenyomnak, ezeket érdemes tisztába tenni. Mielőtt a hírek bekerül, illetve hát volt olyan eset is néhány évvel ezelőtt, amikor ugyanarra az állatra az egyik megfigyelő azt mondta, hogy medvét lát, a másik megfigyelő farkast említett, és amikor a szakemberrel, kollégánkkal ugye megnéztük, akkor egy akita kutya volt. Ez egy mezőköves landolnak tájé közötti megfigyelés volt évekkel ezelőtt, de volt már arra is példa sajnos, hogy egy rosszul megkonstruált vadetetőt, aminek ugye a fedő lapján levő kátrány papír mozgott medvének, illetve bocsának néztek. Tehát rendkívül olyan sok érdekes megfigyelés van, ami azért jobb, hogyha a reális információként kerül be a köztudatba.
2: És ha esetleg ilyen észlelés van, vagy vélelmezzük, hogy mondjuk medvét látunk, azért gyaníthatóan elég messze kell lennünk, bízunk benne, hogy a medve nem jön annyira a társaságunkba, erről majd még fogunk beszélni, akkor esetleg itt beszéltük, hogy ne feltétlen gondolom elsőként a sajtót értesítsük, akkor kit és hogyan érdemes értesíteni, ha ténylegesen úgy vélelmezzük, hogy a saját szemünkkel látunk egy medvét.
3: Alapvetően, hogy az ilyen találkozásokat legjobb elkerülni, illetve nyilván ebből csendesen visszavonulni, de legbiztosabb támpont talán, amikor már ugye biztonságban vagyunk, hogy a Bükki Nemzeti Park honlapján levő központi számot, ügyeleti számot hívjuk, és akkor ott egyrészt tanácsot is kaphatunk, hogyan viselkedjünk, miként lépjünk következőt, illetve hát annyi, hogy az ügyeleti kollega fölveszi a telefont, és akkor éppen beosztott vagy területi felelős az ellenőrzi ezeket a megfigyeléseket.
2: Mi a tapasztalat, hogyan látjátok, mekkora a területe egy medvének, illetve mekkora távolságokat tudnak megtenni?
3: Hát igazából a nagyragadozók ugye viszonylag nagy területeket tartanak, mondjuk a medvénél talán az a szigorú territoriális viselkedés, ami például a kutyaféléknél, vagy a farkasnál például megfigyelhető, talán ennyire élesen nem jellemző, viszont azt tudjuk, ugye volt bő évtizede már ennek. Volt kimondottan nyakörvel jelölt medve, amit a szlovákiai, lengyelországi határ környékén jelöltek. Ez az állat gyakorlatilag 2 hét alatt elérte magyarországi tartózkodási helyét. Itt tartózkodott néhány napig, hanem 1-2 hétig, és akkor utána szintén 1-2 hét múlva már gyakorlatilag a lengyel-ukrán határ fele kerekre vette az irányt. Tehát óriási távolságokat tudnak lejárni ezek az állatok, és ugye ezt, amikor valaki mondjuk úgy, hogy bármiféle óvintézkedés, bármiféle mondjuk úgy, hogy intézkedést akar tenni, akkor ezt bele lehet kalkulálni nyugodtan a dolgukba, hogy oké, ez a medve itt volt, de lehet, hogy 3 nap múlva itt már több tucat kilométerre odébb van. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy ez minden esetben így történik, de az alapvetés az, hogy nagyon ritkán van az, hogy ott maradnak az állatok az adott helyhez. Általában, amikor ott maradnak, annak olyan oka van, hogy folyamatosan élelmet találnak. Ez lehet nyilván egy vadászati létesítmény, ahol kihordják az állatoknak is, tehát a medvéknek is táplálékforrásul szolgáló növényi táplálékot. Egyébként ez is jellemző, ezt nagyon-nagyon végig felhívjuk már a figyelmet arra, hogy a nyári időszakban, amikor ugye hodászati létesítmények környékén etetnek, akkor gyakorlatilag magunkhoz csalogatjuk a medvét, és folyamatos jelenlétét, megtelepedését segítjük elő. Hát ezt jobb lenne egy kicsit tudatosabban kezelni, és akkor nem kell meglepődni azon, hogy tényleg, hogyha netán ugye a korábban a jelölt állatnál is előfordult, hogy addig ott tartózkodott a medve, a Jósa-folyó telek környékén, ha jól emlékszem, amíg a szóróra hordták ki az etetőanyagot.
2: Mi a tapasztalat, akár messzebbre is visszatekintve, vagy a közelmúltra, hogy van-e állandó populáció, mi a tapasztalat a medvék, úgymond Magyarországot, vagy itt a mi kis térségünket mennyire kedvelik, vagy effektíve csak átutazóba járnak erre?
3: Hát volt olyan egyed, amit úgy gondoltuk, illetve úgy tapasztaltuk, hogy több mint 2 évet tartózott a bükk környékén, aztán nyomtalanul eltűnt. Valószínűleg az egyedek egy része az folyamatosan kerélődik eleve, viszont ugye most a jelenlegi változások, amit ugye Szlovákiában próbálják a medveállomát okoztani, ennek valószínűleg hatása lesz a hazai vége is.
2: Ez indíthat-e valamilyen mozgást, vándorlást a medvéknél, esetleg tavasszal úgymond mi okozza a vándorlást, a mozgást, nem tudom, hogy ilyenkor mennyivel aktívabbak, vagy akkor ezek szerint egy szomszédos ország döntése alapján akkor úgy szintén elindulhatnak, ha jól gondolom.
3: Hát igazából ez egy többrétű kérdés, az biztos, hogy ugye a medvék, hogyha a klíma is adott és megfelelő időjárás adott, ugye akkor elvileg téli álmat alszanak, abban az esetben, hogyha ez a téli álom valami miatt megszakad, vagy esetleg korábban ér véget, akkor, és megfelelő mennyiségű, minőségű táplálék van, akkor ugye ők mondjuk, hogy ezt próbálják elérni, amennyiben nem áll rendelkezésre, akkor ugye kutatni fogják, illetve hát felkeresik ezeket a számukra opcionális, mondjuk, hogy táplálékforrást nyújtó helyeket. Hát így kerülnek képbe, akár ugye Magyarországon ezek a vadászati létesítmények, milyen környéken ugye rendszeresen, illetve mondhatom azt, hogy legtöbbször figyelhetjük meg ezeket az állatokat. Van olyan megfigyelés is, amikor több vadászati létesítményt egymás után felkeresve, tehát egy éjszaka alatt 6-7 ilyen vadászati létesítményt folyamatosan végiglátogat a medve, és gyakorlatilag felfűzi egy ilyen napi túrába és napi rutintként keresi ezeket a helyeket, nyilván megtapasztalja azt, hogy mikor, melyiken, milyen időszakban érhető el a táplálékforrás, és akkor ezeket rutinosan, ügyesen, gyakorlatilag egymásra fűzve felkeresi. Tehát ilyen van. És akkor ugye a medvék aktivitásának egyrészt oka az, hogy ugye felébrednek ebből a téli álomból, ami ugye nem valódi téli álom, és ugye táplálékot keresnek, illetve hát nyilván az ivarzás is egy kellő motiváció ahhoz, hogy a medvék elinduljanak. Ugye korábban már volt olyan eset, hogy ugye alapvetően a hím egyedeket feltételezzük, amikor ezek a tavaszi mozgások vannak, ugye azt feltételeztük korábban, illetve ennek van is alapja, ugye, hogy az idősebb, erősebb példányok kiszorítják a fiatal hímeket ugye az élőhelyük környékéről, tehát ez volt ugye korábban is, meg ugye jelenleg is egyfajta elfogadott álláspont, de volt már ugye ennek ellentmondó jelenség is, ami alapvetően megcáfolta ezt, és pont egy idős nőstény volt, ami nyakába vette a lábát, és az egész országot bejárta.
2: Turistaként összetalálkozunk akár messziről is egy medvével, vagy úgy gondoljuk, hogy medve, vagy véletlenül kicsit közelebbről, akkor milyen viselkedési szabályoknak tegyünk eleget? Mit tudtok tanácsolni, hogyan viselkedjünk egy medve közelébe?
3: Hát igazából általános és mindig örökérvényű tanácsot nem tudok adni. Rengeteg olyan információ van a Bükki Nemzeti Parki Igazgatóság honlapján, és itt annak kezdő lapján, ami ebbe talán segít eligazodni. A legfontosabb talán az, hogy amíg nincs konfliktus, amíg gyakorlatilag nincs olyan direkt veszély, akkor és mi vesszük előbb észre a medvét, akkor legjobb kihátrálni szép lassan, ugyanazon az útvonalon, amerről jöttünk, folyamatosan szemmel tartva az állatot, szépen visszahúzódni, rengeteg ilyen oktató film található már a közösségi médiában, különböző csatornákon, érdemes ezeket megnézni, hogyan csinálják. Aki esetleg félősebb vagy nagyobb, mondjuk, hogy ellenérzései vannak témával kapcsolatban, az medvet sprét szerez be, tehát rengeteg olyan új intézkedést lehet tenni, ami a közvetlen veszélyérzetünket legalábbis csökkenti. Igazából azt el kell mondani, hogy a hazai területeken megjelent medvékkel ilyen jellegű ember-medve konfliktusra nem került sor, és nem is várom, hogy ilyen jellegű jelenség legyen a jövőben. Nyilván ez kellő odafigyeléssel, illetve azoknak a alapvető viselkedési szabályoknak a betartásával, amit a honlapunk is találhatóak, remélhetőleg ezek a problémák megelőzhetők.
1: Gombkötő Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakreferensét hallották. A Nemzeti Park honlapján augusztus 28-án került közlésre a következő bejegyzés. Felhívással fordulnak a lakossághoz és a média szereplőkhöz a közösségi oldalakon terjedő nagy ragadozókkal, medvével, farkassal kapcsolatos alaptalan rémhírek megelőzése és a szakmai munka védelme érdekében. Amennyiben nagy ragadozó jelenlétére utaló nyom vagy esemény jut az igazgatóság tudomására, szakembereik a lehető legrövidebb időn, jellemzően 2 órán belül a helyszínre érkeznek terepszemlére. Itt nyomelemzés, kameraképek ellenőrzése és objektív adatok gyűjtése történik. Minden egyes lakossági bejelentést és a közösségi médiában szárnyra kapó híresztelést kötelességük a helyszínen ellenőrizni. Az alaptalan híresztelések az érdemi természetvédelmi munkától, a tényleges fajvédelmi feladatoktól vonják el az időt és az erőforrásokat. Tehát kezeljék fenntartással a közösségi média bejegyzéseit, ne generáljanak pánikot, és először a szakembereket értesítsék, valamint várják meg a hivatalos szakvéleményt, olvassuk a Bükki Nemzeti Park honlapján.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Az Arszakra Fesztivál hivatalosan szeptember 11-én indul. Az első kapcsolódó eseményt már augusztus 25-én megtartották. A miskolci Herman Otto Múzeumban nyílt meg Petrás Mária, Petrás Alina keramikus művészek és Máger Ágnes festőművész közös kiállítása. A megnyitóra látogattunk.
2: Szakralitás mindenféleképpen összeköti Petrás Máriát és Máger Ágnes, de akkor, amikor a munkásságodból kellett Ágika választani erre a kiállításra, akkor mi volt a vezérfonal?
3: Hát az Arszakrának a lelkisége, a spiritualitása, a közösség formáló ereje, és hát van különböző apropója, Szent Ferenc 800 éve született, és ez egy olyan kivételes évforduló volt, nekem egy nagy inspirációt adott, tehát az ő életéből vett példákat, a történeteket vele kapcsolatban, ezek megragadtak, és ezeket formáltam meg, ezeket festettem meg, valamint elhoztam Vattáról a stáció képeimet, mert ezek kisméretűek, és nagyon szépen ki lehetett állítani. Nagyon nagy dolog, hogy a Petrás Mária és Alina eljött, elhozta a munkáit. Úgy gondolom, hogy ezek a munkák méltó helyen lettek kiállítva, és végre egy olyan kiállítást látunk, ami lelki örömöket okoz. Tehát úgy gondolom, hogy a szép és a jó most egyszerre jelen van a falakon.
2: A háttérzajból is hallhatjuk, hogy óriási az érdeklődés, rengetegen jöttek el a kiállításra. Ez még olyan hivatalos megnyitó előtti kiállítás, de azt hiszem, hogy nagyon impozáns kezdés. Mi az, amit útravalóul tudnál ennek a tárlatnak a megtekintéséhez adni a közönségnek?
3: Hát igaz ez, hogy egy felütéssel kezdődött. Én azt szeretném, hogy gyönyörködnének, megtalálnák a szépet és a jót ezekben a művekben, a festészetben és a kerámiákban. Fontos a lelkiség, fényesedjen mindenkinek az arca és a szelleme attól, amit itt lát.
2: Petrás Máriával volt ezelőtt kapcsolatotok?
3: Nem, nekem nem volt, ezért végtelen öröm számomra, hogy most megismerkedhettünk a műveivel is, és személyesen is sikerült megismerni őt.
2: Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép fúzió, mert valahol a lelkiség az összetalálkozik a kettőtök lelkisége.
3: Igen, ez így van, csak az egyik síkban jelenik meg, az enyém két dimenzióban, ő munkáik pedig három dimenzióban. Régóta terveztük ezt a kiállítást, de nem találtunk megfelelő helyet. Egyrészt nem lett biztosítva, máshol nem tudták az őrzést biztosítani, másrészt pedig úgy szerettük volna, hogy egy reprezentatív helyen legyen ez a kiállítás. Úgy gondolom, hogy azzal, hogy a múzeum helyet adott ennek a kiállításnak, ez megvalósult. Egy gyönyörű, szép kiállítás sikerült csinálni. Szeretettel várunk mindenkit, Arszakra közönségét.
2: Köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm.
2: Petrás Alina munkáival ismerkedhetünk, gyönyörűek a színei, és tulajdonképpen szimbólumok ezek a kerámiák. Meséljen róluk.
4: Engem már a kezdetektől fogva, ahogy bekerültem édesanyám műhelyében, eleinte úgy csak besegítettem neki, de már a kezdetektől inkább az ős-magyar motivumok, jelképek világa érdekelt, és azt fogott meg, és azokat kezdtem el feldolgozni, és én saját forma nyelvbe átalakítani, és úgy megalkotni kerámiába.
2: A színvilága gyönyörű, ezt hogy lehetne rádióban elmesélni?
4: Hát a természet inspirál, és a színek, mert hát amit a jó Istentől kaptunk, színeket, azokat próbálom mindet felhasználni a munkáimban.
2: Azt hiszem, nem kerülhette volna el a sorsát, hogy keramikus lett.
4: Igen, hogy Isten vezérelt erre, nem teljesen más szakmát szerettem volna, de akkor rájöttem, hogy nem az való nekem, és édesanyám mondta, hogy hát ami kitalálod, hogy mégis mit szeretnél, akkor gyere és segíts nekem a műhelyben. És nagy segítkezés közben elkezdtem én is pár ajándéktárgyat készíteni, és ezt meglátta egy nagyon kedves hölgy, aki elvitte a 2002-ben volt édesanyámnak egy kiállítása, és meg amikor vitte a kiállítási anyagot, akkor meglátta az enyémeket, és azt hitte, hogy édesanyám munkái, hogy azokat is akkor azokat is pakolják be, és akkor mondta édesanyám, hogy nem, azok a lányomé, és akkor mondta, jó, akkor a következő kiállítás az övé, úgyhogy így.
2: És nagyon nagy ritkaság, hogy egy család, a mama, a lánya és az unoka, az ön fia egy műsort tud adni, egy kiállítást tud prezentálni, és egy zenei műsort tud adni. A fia kobzon játszott, ugye?
4: Igen, a fiam kobzon játszott, benne is megvan, úgy néz ki ez a véna. Ő zeneileg tovább viszi azt az örökséget, amit az őseinktől kaptunk.
2: Akkor a csángó kultúrát tovább éltetik.
4: Igen.
2: A csángóknál rend van. Ezt Petrás Mária egy nyilatkozatában olvastam. Meg lehet-e őrizni ezt a rendet? Mert én amikor jöttem erre a kiállításra, én úgy éreztem, hogy itt a világ rendje. Színekben, formákban, a Biblia jeleneteinek megformálásában. Hogyan őrizzük a rendet?
3: Nagyon sokat táplálkozom a gyermekkoromból. A gyermekkoromban semmi túlzás nincs abban, ha azt mondom, hogy voltak szent emberek. Én azt gondolom még a mai nap is. És az a régi világ, mert én 57-ben születtem, az a régi világ mindig fel tudott figyelni, vagy szokás volt az, hogy akit fényes fejűnek, vagy fényes embernek tartottak, arra felfigyeltek, azt tiszteletbe tartották. És én úgy gondolom, hogy nem csak az ünnepek, mert akköré, az egyházi ünnepek köré alakult az élet.
2: Igen, azt is mondta, igen, hogy a hétköznapokban a szakralitás beépült.
3: Minden napban ott volt. Úgy kezdődött a nap, hogy harangozásos imával kezdődött a nap, és azzal is fejeződött be. Miközben egész nap történtek a profán dolgok, nem a mindennapi élethez járó dolgok, de soha nem felejtették el, hogy kell kezdeni egy napot, hogy kell indulni útnak, mindig kérték a jó erőket, az imádkoztak régen, és én megtartottam ezt a szokást a mai napig, mert nekem szükségem van arra, hogy ha nagy útnak indulok, akkor kérjem a jó Istent, hogy segítsen, legyen velem ott, mert az ember esendő. Szóval mi nem birtokoljuk azokat az erőket, amelyekre szükségünk van. Én úgy gondolom, hogy mindig szükségünk van egy ember feletti beavatkozásra, erőre, és én úgy gondolom, a régi ember mindig vágyott erre, és meg is kapta. Én úgy gondolom, ma is inkább erre is kéne, hogy vágyjon az ember, hogy megkapja a teremtéstől, a mindenségtől azt, amire szüksége van ahhoz, hogy végre vigye a mindennapi dolgait.
2: Nem lehetett könnyű kiválasztani azokat a munkákat, amiket idehoz a gazdag munkásságából, hiszen nem olyan nagy ez a terem. Mi volt a vezérfonal, mi volt az rendezési elv?
3: Az az igazság, hogy az András is, amikor eljött a munkákért, akkor én nem csomagoltam be, nem válogattam, hanem nekem az is fontos volt, hogy mit szólnak, mert ő ismerte a termet, ő ismeri az itteni közönséget, mert nekem nagyon sok régebbi munkám is van, és azok közül így választottunk, hogy legyen egy-két szent is, akkor Máriák mindenképpen, akkor legyen mondjuk az angyali üdvözlettől kezdve a feltámadásig minden legyen, minden. Jézus életéből is, stációk az életéből, stációk, egy-két stáció a szenvedéséből is legyen. Hát egy kicsit azt akartuk, hogy legyen kerek, hogy legyen minden. És mondom, most látom, hogy Szent Mihályt is kiállították, a Szent Mihály Arkangyalt. Nekem itt a környéken egy valamelyik faluba elfelejtettem most a nevét, egy 3 méteres Szent Mihály Arkangyalom van. Eleve a budavári Szent Mihály kápolnában volt felállítva, és aztán elhozták egy tulajdonosa, elhozta a szülőfalujába. A Baba Máriát mindenképpen azt én kértem, hogy hozzák.
2: Hát a csángoknak Baba Mária nélkül nem lehet létezni.
3: Ebben a formában, hogy én megfogalmaztam, hogy minket a pendejükbe tartottak, azt én kértem meg, hogy legyen központi helyen, és egy ilyen részletet egy Baba Máriába itt a látható középen, és hogy legyen ennek a Jézus Krisztus tanításának is a folytatása, én ezt a 12 kehelyt és azt a korpuszt üvegből, amely nem a keresztpán van, keresztpán is lehetne, de inkább a feltámadás felé tartó korpusz az a 12 kehelyel. Ezt is elhoztuk, mert nekem nagyon sok üvegmunkám is van, és minden így kapcsolódik valamilyen módon a szakrális művészethez, mert a kejhekkel a tanítást, az apostoli tanítást akarom jelképezni, és azok mindig vagy egy népi minta szerepel rajtuk, vagy stilizált kerub vagy angyal minták annak rajtuk.
2: Dolgozik jelenleg is, születnek új munkát?
3: Persze, én készülök a jövő évben. Ha minden igaz, akkor lesz egy nagyobb kiállításom a Művészeti Akadémián belül, talán a Vigadóba, de ott lesz egy nagyobb kiállításom, és készülődök a jövő évi kiállításra.
2: Nagyon szépen köszönöm, és várjuk ide Miskolcra megint, mert szeptember hanyadikán?
3: Szeptember 15-én délután itt lesz koncertünk a múzeum szervezésében, még az Arszakra fesztiválon belül lesz egy koncertem szeptember 15-én délután.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elhozta ezeket a munkákat, gyönyörű, mindenki nézze meg. Köszönöm a beszélgetést.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, Isten áldjon mindenkit.
1: Az Arszakra Fesztivál hivatalosan szeptember 11-én indul. Az első kapcsolódó eseményt már augusztus 25-én megtartották. A miskolci Herman Otto Múzeumban nyílt meg Petrás Mária, Petrás Alina keramikus művészek és Máger Ágnes festőművész közös kiállítása. A megnyitón készült összeállításunkat hallották. A kiállítás szeptember 27-ig naponta 9 és 16 óra között tekinthető meg.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Októberben egyszeri diákonként 26 ezer forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsijárak miatt. Az erről szóló dokumentumok a kormány.hu-n olvashatók. A szakminisztérium tervezete azt tartalmazza, hogy a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az egyház által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő energiaár növekedésből, továbbá a víz és a csatornadíjak nagykereskedelmi árának emelkedéséből adódó idei többletkiadások ellentételezéséhez. A támogatást az Államkincstár októberben folyósítja. Minden cselekménynek kell, hogy következménye legyen, akkor járnak el jogszerűen, ha minden cselekménynek, amit feltárnak, lesz következménye, mondta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke a Kontroll.hu-nak adott interjúban. Unger Anna hangsúlyozta, összegeket és intézményeket nem mond, de van egy fantasztikus nyomozati elnök helyettes, és reméli, rövid időn belül lesz még másik három. Megjegyezte, hogy sok ügyet ismernek, és sok ügy van az emberek fejében. A hivatal most minden jogkört megkap ahhoz, hogy a vélelmeket, illetve a sejtéseket bizonyítékokkal támassza alá. Nyílt pályázatot hirdetett az összes nemzeti parki igazgatói posztra az élő környezetért felelős minisztérium, közölte Gajdos László tárcavezető. A pályázat célja, hogy az igazgató kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. Hangsúlyozta, a nemzeti parkok a természeti értékek legfőbb őrzői és kezelői, ezért meghatározó szerepük van abban, hogy a természeti örökség milyen állapotban marad fenn a következő generációk számára. A pályázati kiírás szerint az új nemzeti parki vezető 2026. november 1-én léphetnek majd hivatalba. Várhatóan október végéig átfogó jelentést készít a Magyar Tudományos Akadémia a Jéger jégkármérséklőrendszer működéséről, annak környezeti és egészségügyi hatásairól, valamint arról, hogy lehet-e szerepe az aszály mértékének alakulásában, közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a telex.hu-nak. A tárcavezető kifejtette, a Hungaromet adatai alapján statisztikailag nem igazolható, hogy a Jéger az aszály mértékének növekedéséhez vezetne, ugyanakkor azt is vizsgálni kell, hogy a rendszer az eredeti célját, a jégkárok mérséklését milyen hatékonysággal látja el. A miniszter szerint a magyar agráriumot az aszály mellett a kedvezőtlen világpiaci és európai gazdasági környezet is sújtja, továbbá jelentős az energiahatékonyságban is a lemaradás. A bejelentett aszálykárok már most nagyobbak, mint a történelmi 2022-es aszály idején, és szinte valamennyi ágazatot érintik, tette hozzá. A gazdálkodók alkalmazkodását a támogatási rendszer átalakításával is ösztönöznék. A következő uniós támogatási ciklusban a forrásokat jobban hozzá akarják igazítani a víz megtartáshoz és a fenntartatóbb művelési módokhoz, mondta a szakminiszter.
0: Az időjárásról.
1: Több helyen lehet zápor, zivatar, majd legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Szerda délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Góbé zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

magyar folk széna színes és izgalmas, egyesek ragaszkodnak az eredeti megszólaláshoz, és mások a kortárs műfajokból is keresnek inspirációt, így valamilyen formában mindegyikük újra alkotja saját zenei hagyományait.

Ennek a közegnek egyik fiatal is tehetséges szereplője a 2007-ben alakult Góbé zenekar. Ha a zenekar tagja az erdélyi tradíciókat, a vajdasági hagyományokat, a komoly zenei képzettséget, illetve a kortárs jazz és rock inspirációit tették a közösbe.

Az alter folk fazonok, ahogy a közösségük nevezte el őket, egyaránt otthonosan mozognak a belvárosi klubokban, táncházakban és immár a legjobb nyári fesztiválokon is.

Zenéjük a Kárpát-medencei népzenei hagyományaiból indul, és ezt szabadon variálják. Lazán kapcsolják a jazz, a blues, a country és a klasszikus zene elemeivel. Dalaik arányérzékről, iróniáról tanúskodnak, kihasználva a műfajokban rejlő energiákat, hangulatokat.

Céljuk, hogy divatba hozzák a népzenét új és mindenki számára élvezhető formában. Produkciójuk népzenének nem elég autentikus, könnyű zenének folkos, a komoly zenei hatások miatt végképp besorolhatatlan.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Góbi zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Októberben egyszeri diákonként 26 ezer forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsiárak miatt. Az erről szóló dokumentumok a kormány.hu-n olvashatók. A szakminisztérium tervezete azt tartalmazza, hogy a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az egyház által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő energiaár növekedésből, továbbá a víz és a csatornadíjak nagykereskedelmi árának emelkedéséből adódó idei többletkiadások ellentételezéséhez. A támogatást az állam